0: mondta. Eloltották az erdőtüzet a Pest vármegyei Csemőnél, közölte a katasztrófa védelem az MTI-vel. A tűz a 11. dűlőben, a Jáger út közelében, egy nyárfa erdőben keletkezett. Mintegy 10 hektáron égett a nyárfa pihe és az aljnövényzet foltokban. A tűz egy tanyaépületre is átterjedt, a lángokat a ceglédi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a Dolina völgye mikrotérségi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai oltották el. A tűzoltók megkezdték az utómunkálatokat, közölte a katasztrófa védelem. Kína a nemzetközi közösséggel együttműködve továbbra is támogatni kívánja a közel-keleti béketárgyalásokat, valamint konstruktív szerepet kíván játszani a térség tartós békéjének megteremtésében, közölte a kínai külügyi tárcszak szóvivője az iráni helyzettel kapcsolatban. A szóvivő elmondta, hogy Kína az iráni konfliktus kezdete óta a harcok lezárását és a békehelyre állítását szorgalmazza. Hozzátette, hogy Xi Jinping kínai elnök korábban 4 pontos javaslatot tett a közel-kelet békéjének és stabilitásának előmozdítására. Emellett Kínai és Pakisztán közösen 5 pontos kezdeményezést dolgozott ki a Perzsa-öböl térségének stabilizálására, hangsúlyozta a szóvivő. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
1: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatunk egy miskolci szemléletformáló kampányt, és szó lesz még a 29. bükki kerékpáros teljesítmény túráról is. Új szemléletformáló kampányt indít Miskolcon és térségében az Italos Karton Egyesülés, a Mirehu Nonprofit Kft. És a helyi hulladékgazdálkodási társulás a szelektív gyűjtés népszerűsítésére. A kezdeményezés célja az italos kartonok elkülönített gyűjtési arányának növelése. A projekt keretében iskolai foglalkozásokat, gyűjtési akciókat és lakossági edukációs eseményeket szerveznek. Az elkülönített hulladékgyűjtés nem extrém sport szlogenű kampány, a teljes és üdítős dobozok újrahasznosításának fontosságára fókuszál. A szakemberek kiemelték, hogy a társított csomagolások csak megfelelő válogatással hasznosíthatók újra. A kezdeményezés célja a környezettudatos gazdálkodás erősítése és a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. Elsőként Tócántai Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
3: A Bükk Városa program egyik legfontosabb célkitűzése az élhető város, és az, hogy olyan projekteket indítsunk az elkövetkezendő időszakban, amelyek a lehető legkisebb mértékű ökológiai lábnyomot okoznak itt a Színva völgyében és a Bükk környezetében. Sok olyan fontos projekt és beruházás van, ami nyilván ezt a munkát segíti majd a jövőben és az elkövetkezendő időszakban, de vannak olyan kicsinek tűnő lépések is, amik egyébként nem is olyan kicsik. Például az, hogy hogy tudunk minél több embert rávenni arra, hogy szelektíven gyűjtse az otthoni hulladékot, és ennek a szelektív gyűjtésnek az eredményeképpen ezt a bizonyos ökológiai lábnyomot a lehető legkisebbre csökkentsük. Én nem csak a város polgármestere vagyok, hanem ennek a hulladékgazdálkodási társulásnak is az elnöke, ahol rendszeresen környező települések polgármestereivel egyeztetünk arról, hogy hogy tudjuk a hulladék szállítást a lehető leggyorsabban, legzökkenőmentesebben és a lehető legkörnyezetbarátabb módon megoldani itt ebben a régióban, Miskolcon és Miskolc környékén és Miskolc környezetében. Én azt gondolom, hogy ehhez egy nagyon-nagyon fontos rész és egy nagyon-nagyon fontos elem az, amit ma bejelentünk itt a kedves kollégákkal, akik mindjárt ennek a részleteit ismertetik önökkel, de előtte én hagyd köszönjem meg a Mirehun kívül az X-nek, és ezt most fel kell, hogy olvassam, mert fejből nem tudtam megjegyezni, az Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülésnek a segítségét, akik ebben a programban, még egyszer mondom, a Mirehuval közösen partnerek lesznek. Én bízom benne, hogy ez a lehető legtöbb miskolcit megmozgatja majd az elkövetkezendő időszakban. A gyerekekre nagyon számítunk, és a fiatalokra is nagyon számítunk ebben az akciósorozatban, hiszen ha őket már meg tudjuk egy újfajta szemléletre tanítani, és arra, hogy hogyan lehet sokkal finomabban és érzékenyebben hozzáállni a környezeti kérdésekhez, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó úton járunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, és a kollégák mindjárt elmondják a részleteket.

0: A kampány részleteiről Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesülés ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást.
1: Én nagy örömmel jöttem, és külön köszönöm, hogy itt az önkormányzat lehetővé tette, hogy itt ebben a szép elegáns környezetben tarthassuk meg ezt a sajtótájékoztatót. A mai rendezvényünk célja az, hogy hivatalosan is elindítsuk ezt a második kampányunkat, amelynek az a célja, hogy felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtésre, különös tekintettel pedig ugye az italos kartonokra. Tavaly Győr városában indítottuk el ezt a projekt sorozatot, aminek a második állomása Miskolc. Én több szempontból jöttem nagyon szívesen, azért, mert már láttam a miskolci eddigi szemléletformáló munkát, és azt gondolom, hogy ehhez nagyon könnyű csatlakozni. Nagyon örültem polgármester úr szavainak, ami az elkötelezettségét a város részéről is mutatja, és az pedig külön nagyon jó, és nagyon örülök neki, hogy a regionális hulladékgazdálkodási társulást is ilyen jól meg tudtuk szólítani, és örömmel fogadják a projektünket. Tehát szeretném egy pár szóban bemutatni az egyesülésünket is. Tehát az Italos Karton Egyesülés már 2004 óta dolgozik azon, hogy az italos kartonok szelektív gyűjtését és ezáltal az újrafeldolgozást népszerűsítse. A tagok, az alapító tagok, a csomagolóipar képviselői, a Tetropak, Elopak és az SIG. Az italos kartonokról egy pár szóban, hogy egy kicsit közelebb jussunk. Európában a teljes csomagolások 75%-át, a gyümölcslevek 59%-át, és hogyha egy nemzeti példát hozunk Olaszországban, a növényi italok 97%-át csomagolják egybe. Az italos kartonokat újrafeldolgozásra tervezték, tehát hogy amikor előállítják, figyelembe veszik a hasznosító iparág legjobb gyakorlatát. Megállapították azt is, hogy gyakorlatilag a tervezésnél, a tervezőasztalnál dől el, hogy tulajdonképpen egy terméknek a fenntarthatóság szempontjából hogy áll össze az élete. Az italos kartonokat, tehát ahogy már említettem, azon a szempontból állítják elő, hogy minél nagyobb mértékben megfeleljen a fenntarthatóságnak, hogyha onnan indulunk ki, a papírrostok nagyságrendileg 75%-át adják ennek a terméknek. Az előnye az, hogy fokozottan érzékeny, értékes termékek eltarthatóságát akár 6-12 hónapra is biztosítani tudja, akár hűtés nélkül is. Az erdők, ahonnan ezek a papírok származnak, fenntartható erdőgazdaság keretében művelik, tehát ilyen erdőkből származó fákat használnak a papír előállításra, és figyelnek arra is, hogy ezekben az erdészetekben több legyen a telepített fa, mint amennyi kivágásra kerül. Ugye az italos kartonoknak az a feladata, hogy eljutassa az értékes élelmiszereket a lakossághoz. Tehát a termék minőségét őrizze meg a gyártás, szállítás és a fogyasztás során. Ezért kerültek ugye alkalmazásra azok a rétegei, amik ugye új tulajdonságokat biztosítanak ennek a csomagolásnak. Tehát, hogy fénytől, oxigéntől meg kell védeni, megőrzik a beletöltött élelmiszerek ízét, és ugyanakkor biztosítják azt is, hogy nem kell tartósítószereket felhasználni a termékek gyártásakor, ami szintén egészségügyi szempontból fontos ezt hozzátenni. A dobozok kialakításánál pedig ugye az is nagyon fontos szempont, hogy a ökológiai lábnyomot ahogy lehet csökkentsék, ugye egy doboz alakú terméket sokkal kedvezőbb szállítani, mint a többi formátumot. Az újrafeldolgozás szempontjából pedig, ahogy említettem, ugye azok az összetevők, amikben az italos karton állnak, ezek újrafeldolgozhatóak. Tehát maga az italos karton megfelelő eljárás során alkotóira bonthatók. Ennek pedig az az alapja, hogy a szelektíven gyűjtött italos kartonok elkülönítésre kerülnek a többi hulladéktól, és a megfelelő feldolgozóba elkerüljenek. Ugye ott szétválasztásra kerülnek, a papírostokból újra papírtermékeket lehet előállítani, most pedig a többi fennmaradó anyagból az úgynevezett polialumíniumokat is föl lehet dolgozni, szét lehet választani. Szét lehet választani, úgyhogy a különböző műanyagokat a folyamat végén azonosítják, és ezekből a granulátumokból ismét újra termékeket, műanyag termékeket lehet majd gyártani. És hogyha rátérünk magára a projektünkre, azokat az elemeket hoztuk a projektből, Tehát a győri projektünk jól bevált elemeit mi valósítjuk meg itt is. Ezzel a plakáttal szeretnénk népszerűsíteni azt, hogy nagyon fontos az elkülönített hulladékgyűjtés, különösen pedig az italos karton gyűjtése. A kampányunk elemei közé tartozik, hogy szeretnénk megismerni az alaphelyzetet, ami azt jelenti, hogy hulladékanalízissel kezdünk. Van médiakampányunk több médiára fókuszálva, aminek az a célja, hogy a lakosság figyelmét felhívjuk arra, felhívjuk a szelektív gyűjtésre, és általában az italos karton szelektív gyűjtésére. Lakossági figyelem felhívó eseményben Mirehu-val is együtt működünk, illetve az ő részükről is nagyon örülünk, hogy van kezdeményezés. Felmérjük a lakosság véleményeit a szelektív gyűjtéssel kapcsolatban. Amit képet hoztam most ide, hogy iskolai tanórákat tartunk. Igazából én sem gondoltam, hogy én nekem ekkora élmény az iskolai tanórákat megtartani. Csoportos foglalkozással veszük végig a szelektív gyűjtést, és a gyerekek tényleg nagy örömmel vesznek benne részt. Amit én még szintén nagyon várok, az pedig az italos karton gyűjtési verseny az iskoláknak meghirdetve, aminek majd júniusban lesz a szeredményhirdetése, és a kampány végén is szeretnénk majd egy képet kapni arról, hogy mi a helyzet. Tehát gyakorlatilag ebből is már látszik is egy picit, hogy tehát mit várunk ettől a projekttől. Regionális projekteink között ez már a második, tehát hogy mindenképpen összehasonlítható lesz az eredmény a másik régióval. De legfontosabb az, hogy a jellemző folyamatokat ismerjük meg, mert meg kell látni, hogy itt mi a helyzet. Tulajdonképpen Magyarországon a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatilag nagyon-nagyon széles körben elérhető. Azt is mondhatnánk, hogy egészen nagy számoknak kellene kijönni amellett, hogy szelektíven gyűjtjük azt, amit lehet. Tehát, hogy meg kell ismerni azt, hogy mik az akadályai ennek a folyamatnak. Én azt várom attól, hogy ezeket a beavatkozási pontokat fel tudjuk térképezni, és beavaslatokat tudunk megfogalmazni, mind a kommunikáció, mind a hulladékgazdálkodás szinten. És én egészen személyesen pedig azt várom, hogy az italos kartonok elkülönített gyűjtése és az újrafeldolgozás lehetősége pedig nő. Tehát szerintem a jövő környezetvédelmét mai döntéseinkkel tudjuk megalapozni ebben a szelektív hulladékgyűjtés, és már egy teljes doboz szelektív gyűjtése is beletartozik. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Ladányi Roland, a Mirehunon Profit Kft. Ügyvezető igazgatója többek között az iskolai kampány fontosságára hívta fel a figyelmet.
1: Én kicsit visszanyúlnék a múltba, itt elhangzott egy kis történelem is, és azt tudni kell, hogy Miskolc városa az első között indult el itt a újkori történelemben a szelektív gyűjtés útján, és a Italos Karton Egyesülettel is a történelmünk az nagyon-nagyon mélyre indukálódik. 2002-2003-ban indult el Miskolcon az akkori gyűjtőszigetes rendszer, amiben már az Italos Karton is belekerült, tehát ez a típusú szelektív anyagáram azóta a mindennapjaimban van. És 2012-ben indult a házhoz menő rendszer, ami egy újabb lépcső volt, amikor már először zsák, utána pedig kukák kerültek ki a lakosoknak. Ez a mai sárga edényes rendszer, ahol szintén lehet gyűjteni. De nagyon örültünk a megkeresésnek, amikor becsapódott most, hogy lehetne egy közös együttműködés, mert én talán kimondhatom, hogy egy picikét az Italos Karton egy mostoha gyerek a csomagolási hulladékokban, mert mindenki tudja a PET-palackokat, mindenki ismerte papírt, tehát megvannak azok a klasszikus anyagáramok, amit úgy mindenki tud. Ami úgy megjelenik a gyerekeknél, a tankönyvekben, azon nincsen különösebb gond, de valamiért az Italos Karton ez egy kicsikét inog. Látjuk ennek az ívét, tehát hogy nem egy stabil mennyiséget mutat, hanem lecsökkent, tehát ez nagyon-nagyon változó. És ma azt tapasztaltuk, hogy az Ánd is mondta, hogy egy analízissel már indultunk, volt felmérés, amiben azért látszódik, hogy nagyon komoly mennyiség van még a vegyes hulladékban, tehát van hova fejlődnünk, és ez a kampány, ez egy kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy tudjuk, hogy elindulunk valonnan, és hát valóban el szeretnénk érni, és hogy változtassunk ezen, és mind amellett, hogy most az Italos Kartonra fókuszálunk, magát a szelektív hulladékgyűjtést is tudjuk tovább népszerűsíteni, és számunk ez nagyon-nagyon fontos, mivel mi a mindennapjainkban végezzük azt a típusú edukációt, hogy minél több ember, leginkább gyerekeket tudjunk megszólítani, és ezt a tudást, információt átadjuk, illetve mindig el szoktam mondani, éppen amiatt, hogy nem feltétlenül az a nehézség, hogy melyik hulladékot kell a szelektív gyűjtőbe dobni, mert az nagyon könnyen tanulható, hanem hogy ezt megtegyük. Tehát az a tett hiányzik nagyon-nagyon sokszor, hogy ez eljusson onnan a kukáig, a szelektív gyűjtőig, ez az anyag, és utána már be tudjon hozzánk kerülni. És hát ez a legfontosabb ebben, hogy ezek a rutinok, ezek a szokások tudjanak kialakulni, hogy ne csak tudjuk, mert ha nézzünk egy felmérést, elolvasunk egy szelektív gyűjtéssel kapcsolatos felmérést, azt látjuk, hogy mindenki szelektíven gyűjt, mindenki tud mindent, viszont amikor meglátjuk a bejövő anyagáramokat, akkor mi, mint hulladékkezelő, azért kicsikét másabb, egy árnyaltabb képet kapunk, és hát ezt kellene egy kicsikét közös nevezőre hoznunk, és bízom benne, hogy ez a kampány ebben segíteni fog tudni. Ma, ha nézzük és erről is beszélni kell egy picikét, válogatás oldalon a társított csomagolások egy kicsikét problémát jelentenek, éppen amiatt, mert alumínium tartalom van, fólia tartalom, és nem mindegy milyen technológiával tudjuk ezt leválasztani. Használunk örvényáramú szeparátort, ami vagy leválasztja, vagy nem, mert az alapvetően alumínium dobozokra van. Tehát mi is külön kézzel szedjük le ezeket az anyagokat, mert nagyon fontos, hogy elkülönítsük. Tehát egy picike figyelmet igényel, viszont nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt meg tudjuk tenni, és le tudjuk ezeket a hulladékokat válogatni. És itt elhangzott az Ágnes részéről, hogy van egy szerepünk, mert mi is azt mondtuk, hogy ha jön a Italos Karton Egyesülés, akkor jövünk mi is, és megyünk velük együtt, és csatlakozunk ehhez a kampányhoz. És hát a mai nappal, vagy hát hivatalosan a tegnapi nappal a tankerület már kiküldte az iskoláknak, volt egy előzetes egyeztetésünk a miskolci tankerülettel, a miskolci általános és középiskolák körében egy versenyt hirdetünk, egy italos karton gyűjtő versenyt, ami ez a Mirehu zsákokat biztosít. Ez a verseny május végéig fog tartani, tehát május 31-ig. Lesz júniusban a makukáció szokásos éves rendezvényünk, amikor majd az eredményhirdetést fogjuk megtartani, és ehhez ajánlott fel a X nekünk díjakat is. Az első három díjazott a Bükki csillagdába kap különböző értékű kuponokat, ahová az osztályok el tudnak menni, és hát tudnak egy plusz tudást, ami nem feltétlenül hulladékos, de más kicsit természettudományos tudást szerezni. Ezzel próbáljuk őket motiválni, illetve készültünk egy újabb installációval ránk, ez mindig jellemző, hogy próbálunk ott lenni az utcán és sokkolni az embereket, meg mindenkit is a figyelmet felhívni. Készítettünk egy italos karton dobozt fotófalnak igazából, egy kis információval magára az italos kartonokról, és hát most ezzel támadjuk majd az iskolák környékét, hogy amikor érkeznek a fiatalok az iskolába, vagy távoznak, akkor belebotoljanak, és fel tudjuk hívni a figyelmet, és ez a verseny ott legyen az ő mindennapjaikban, mert azért azt látjuk, hogy ma az embereket elérni a legnehezebb. Tehát a kommunikáció az nagyon-nagyon nehéz, hogy eljussunk arra a pontra, ahová kell. Itt el kell jussunk a diákokig, tudnunk kell őket motiválni, a pedagógusokat meg kell tudnunk szólítani. Ez az időszak vár most ránk, és hát bízom benne, hogy az akció majd sikeres lesz.

0: Május 16-án a Szeleta Parktól elrajtol a 29. Bükki kerékpáros teljesítmény túra. A résztvevők most is 4 táv közül választhatnak, így minden korosztály megtalálhatja a neki legmegfelelőbb túra útvonalat. A részletekről Jáborcsik Bence, a verseny szervezője adott tájékoztatást.
1: A 29., és azt is érdemes megjegyezni, hogy ha minden jól megy, akkor idén még a 30. is megszervezése fog kerülni, mert itt a hosszú évek során általában egy tavaszi és egy őszi teljesítménytúrát is meg szoktunk szervezni. Az első teljesítménytúra 2003-ban került megszervezésre, azóta igaz volt egy-két olyan év, amikor csak az egyik tavaszi vagy az őszi volt, és igen, és most májusban pedig ugye akkor a tavaszira, a 29-re várjuk a nevezőket, résztvevőket, kicsiket, nagyokat. Ha most így, hogy visszanéztem a statisztikákat és eredményeket, az egyik legjobb évünk az közel 400 résztvevőt sikerült elérni. Most az elmúlt pár évben sajnos ettől kevesebb, és most saját magunk célja az, hogy 200 fő jöjjön el a teljesítménytúrára, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt sikerül is elérni most. Hogyha én mondjuk egy kicsit magamból indulok ki, talán tavasszal lehet, hogy azért vannak egy kicsit az emberek jobban bezsongva, mert a természet is be van zsongva ilyenkor, és mindenki már örül neki, hogy tekerheti a bringáját. Viszont azért egy májusi időjárás az azért még trükkös tud lenni. De ebből kifolyólag igen, az emberek már jönni akarnak, kerékpározni akarnak, szóval ez is mondhatjuk úgy, hogy felkapott. Ősszel pedig azért egy szeptemberi időjárás az lehet, hogy az is tud egy kicsit trükkös lenni, de talán az egy picit jobban kiszámítható. Maradjunk annyiban, hogy legyen mind a két eseményen ugyanolyan sok jó nevező, és akkor mi már örülünk. Ez tényleg fontos, hogy nem egy verseny, hanem egy teljesítménytúra, és több távon is várjuk a résztvevőket. Ez azt jelenti, hogy 38, 50, 80 és 130 kilométeres távokon méretteteti magát mindenki. Tehát felkészüléstől, kedvtől, minden mástól szerintem mindenki tök jól meg tudja magának találni a kellemes távot. Nyilván a 38 kilométer egyrészt a rövidebb távból fakadóan akár kisebbeknek, nagyobbaknak, akár családostúl nevezőknek is egy tök jó választás lehet. Bár én az 50 kilométeres távon is elég sokszor szoktam találkozni már fiatalabb úgymond utánpótlással és résztvevővel is. A 80 és a 130 az már igen, az egy kicsit keményebb és nagyobb falat, de mindenkinek csak tudom ajánlani, hogy próbálja ki magát, nézze meg, és biztos, hogy egy jó kis kerékpáros túrán fog részt venni. Igazából én az elmúlt pár évről tudok leginkább nyilatkozni. Ebbe például a 38 kilométer az egy újítás lett, pláne úgy, hogy az útvonal is megváltozott. Itt egy, mondhatnánk úgy, hogy varbói kört tesznek meg a résztvevők, teljesítők, és a 130 kilométer is egy újítás. Itt igazából az volt a gondolat, hogy mi lenne, hogyha még nagyobb távval próbálnánk meg azokat bevonzani, akik azt mondják, hogy hát, ja igen, bocsánat, mert ez korábban 110 kilométer volt, és akkor gondoltunk, hogy akkor még nagyobbat léphetnek, és megpróbálhatják nagyobb távon is magukat. Szeretik, és jó visszajelzéseket is kaptunk. Én ebből azt látom, hogy tényleg az van, hogy szeretik megmérettetni magukat az emberek. A 38-nál ott pedig ott meg inkább a magára az útvonal vezetésére voltunk kíváncsiak, vagyis a visszajelzésekre, és kifejezetten így ugye az a varbói tó mellett halad el, utána onnan felkanyarodik a Bükkbe, és végül is Lilafüred mellett, a Hámarító mellett jön visszafelé az út, és azokat a visszajelzéseket kaptuk, hogy tetszett az útvonal is, szeretik, úgyhogy én úgy látom, hogy igen, beváltak, de azért azt is meg kell mondani, hogy nekünk is mindig ott van, ott motoszkál a fejünkbe, hogy esetleg még egy másik változtassunk valahol, nyilván ez lehet, hogy még jobban felkelti az érdeklődését az embereknek, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy jövőre más merre fognak menni az útvonalak.
0: Kedves hallgatóink, Elhangzott műsorunkban bemutattunk egy miskolci szemléletformáló kampányt, és szó volt még a 29. Bükki kerékpáros teljesítmény túráról is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal a madárbarát, sőt mondhatjuk a természetbarát kertről hallják dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét.
2: Bárki maga saját otthonában létrehozhat saját kertjében egy madárbarát kertet. Még csak nagy kert sem kell hozzá, elég, hogyha valami fajta olyan madárbarát dolgokat tesz a kertjébe, akár egy-egy madárodút plusz madáretetőt, amivel már segíti a madarakat városon belül, az már tulajdonképpen madárbarát kertnek minősül. Lehet jelentkezni intézményekre is, tehát vannak madárbarát iskolák, vannak madárbarát parkok. Mi esetünkben a Mátra Múzeumban 2013-tól kezdődően vagyunk madárbarát park, legalábbis abban az értelemben, hogy rengeteg ódut szereztünk be, voltak már korábban is óduk, egyébként ez nem arról van szó, hogy akkor kezdődött minden, de akkor elég sok odút szereztünk be, illetve létrehoztunk két madárbarát tanösvényt, amelyet a Madártani Egyesületnek a ismertető tábláival oldottunk meg. Na most azon túl, hogy ugye nekünk egy bő 2 hektáros parkunk van itt, az Orci kert, ez elég hatalmas, egy úgynevezett angol kert, angol park jellegű, vagy angol kert jellegű növényzettel, az annyit jelent, hogy nem annyira rendezett, sorokban álló növénykompozíciók vagy virágkompozícióink vannak, hanem egy picit olyan természetes jellegű, ligetes, különféle fák, facsoportok vannak benne, azon belül vannak persze virágos növények is, különböző évszakokban különböző növények virágoznak nálunk, ezekre azért most az utóbbi években több gondot fordítottunk, hogy legyenek olyanok is, amelyek eltérő évszakokban több virágot hoznak, úgyhogy ilyen szempontból az ilyen különböző vegetációs időszakok különböző aspektusai egyre látványosabbak nálunk. És akkor ezeket fejlesztjük tovább. Nagyjából abból az időből kezdődően, vagy időben kezdődően, amikor a madárbarát kertet is létrehoztuk, akkor a kertben található kétéltűek és hüllők, már pedig volt néhány természetesen is helyben, ezeknek segített, vagy ezeknek hoztunk létre olyan létesítményeket a kerten belül, amelyek segítették a fennmaradásokat, illetve azt, hogy minél többen legyenek, és minél láthatóbbak legyenek. Például van egy tavunk, amelyikben vannak kecskebékáink, ezek persze némiképpen gondot okoznak a környező lakosoknak, mert elég hangosak, emiatt panaszkodtak is. Viszont szaporodnak benne zöld varangyok, zöld varangy az szinte minden városunkban előfordul, úgyhogy nekik ez jó, hogy itt tudnak szaporodni.
1: És ők halkak, ugye halkabbak?
2: Ők viszont halkak, ugye nagyon kellemes kis trillázó hangjuk van, nagyjából ilyenkor szólnak, tehát hogy fel lehet ismerni, ahol szólnak, ott tudjuk, hogy van tó, vagy ahol van tó, ott tudjuk, hogy várható, hogy megszólal a zöld varangy is, és ezek nálunk egészen jól vannak, és amit extrát sikerült megvalósítanunk, volt egy viszonylag hosszú és magas olyan rézsünk, amely a parknak a rekultivációját követően kialakítottak, de nagyon sok kicsit sitt is belement, illetve nem jó minőségi földet halmoztak föl a park északi oldalán a kőkerítés tövébe. Ez egy jó 2 méter magas rézsű, amelyik déli kitettségű, tehát nem nagyon marad meg rajta a növényzet. A koratavaszi időszakban rengeteg gyom nő rajta, de azok eléggé elcsúnyulnak így tavasz végére, nyár elejére, és igazából tényleg nem néz ki jól. Egy csomó özönfa jött föl rajta, bálványfa, ostorfák, stb. Úgyhogy egy ilyen elhanyagolt résznek tűnt. Na most arra építettünk egy olyan durván 12 méter hosszú úgynevezett mediterrán teraszt, így nevezzük, vagy neveztük gyíknapozónak is, amelyik tényleg olyan 60 centis magasságú teraszokból áll, mélységükben úgy szintén olyan 60-70 centiméter teraszokról beszélünk, amelyek nagyon hasonlítanak ezekre a mediterrán teraszokra, amire terméskő támfalat építettünk. Itt a környékről kidobott és lebontott kőkerítésekből kértük el a solymosi riolit tufát, és ebből építettük meg a támfalat, és beültettük mindenféle mediterrán növényekkel, szárazságtűrő, ilyen sziklakerti növényekkel. Rengeteg őshonos növény is van benne, vannak benne dísznövények, kollégáinktól szoktunk kapni mediterrán növényeket, ugye elég látványos, és ebbe építettünk be olyan telelő üregeket, amelyekbe a gyíkok minden további nélkül át tudják vészelni a telet, nem fagynak meg. Úgyhogy a parknak az összes zöld gyíkja, vagy majdnem az összes zöld gyíkja szépen október tájékán erre a gyíknapozó területre jön vissza, és bemegy a telelő üregekbe. Ott tölti az egész telet, nem látjuk őket október végétől március közepe végéig. és aztán egyszer csak megjelennek, és mivel a telelőrekhez közel maradnak tavaszi időszakban, végig tudjuk nézni, amint a lekoszlott sáros bőrüket levedlik, majd elkezdenek teljesen kiszíneződni. Nekünk zöldjikjaink vannak, sajnos a faligyíkokat ők maguk eszik meg nagy valószínűség szerint, úgyhogy zöldjikjaink vannak csak, meglehetősen szelidek, és hát aki ismeri a zöldjikokat, már pedig nagyjából majdnem mindenki ismeri őket, viszonylag nagyra nőnek, tehát 25-30 centire a farkukkal együtt megnövő gyíkok, vagy még picit nagyobbra is, és a hímeknek égszínkék torka van, a hátuk smaragdzöld, a hasuk sárga, úgyhogy nagyon látványosak. A nőstények azok nagyon szép tarkák, úgy szintén nagyon élénkszínűek, de ők tarkák, esetleg maguk is lehetnek zöldek, különböző pettyekkel, meg csíkokkal, és ott napoznak a teraszok peremén, valamelyest elkerítettük, hogy nem menjenek nagyon közel a látogatók hozzá, de azért elég közelről nézhessék őket, úgyhogy nagyon sok látogató fotózza ezeket az állatokat, főleg tavasszal lehet őket jól látni. Nyáron szétszélednek a parkban, akkor több ponton lehet őket látni. A tó körüli kerítésen napoznak, vagy valamelyik bokortövében napoznak, és meglódulnak, hogyha valaki túl közel megy hozzájuk. Illetve most már úgy tűnik, hogy tőlünk terjednek szét a környező lakótelep parkjaiban is. Ugye ez egy viszonylag jól sikerült projekt lett, és hát ezek így együttesen adják azt a biológiai sokféleséget támogató jelleget, amit a park felvesz. Nyilván rendezetnek kell tartanunk, mert a parkban elég sok esküvő is van, és rendezvény is van, és ugye akik esküvőre jönnek, szeretnék úgy látni a parkot, mint nagyon rendezett park. Ugye az emberek számára az a rendezett park, hogyha nagyon szépen le van nyírva a fű, vagy nagyon szépen ki van kapálva a gaz, stb. Stb. Ugyanakkor mi azért egy picit törekszünk arra, hogy azok az irányok is érvényesüljenek, ami picit természetesebbé hagyja a parkot, ezért kiszoktunk jelölni bizonyos helyeket, amelyek nem annyira a rendezvények középpontjában vannak, ahol nem vágjuk le a füvet rendszeresen, hanem hagyjuk, hogy följöjjenek rajta a virágos növények, és egyfajta méhlegelőként működik. Ezek nyilván kezdetben nagyon látványosak, mert nagyon sok ilyenkor tavasz közepe, vége, nyár elején rengeteg virágos növény jelenik meg rajtuk. Nagyon sok, amelyik itt a környéken, a Mátra környékén fordul elő, hiszen a magok onnan jönnek, meg hát eleve a parkban is rengeteg eredeti növényzetből megmaradt növény maradt, amelyek azért újra elterjedtek, úgyhogy ez elég látványos. Természetesen ezek a gyepek, ahogy általában a természetes gyepek, azok elszáradnak valamikor júliusra, és akkor szoktuk mi is levágni. És akkor lekaszáljuk egyszer, és őszre, hogyha amikor megjönnek az nyár végi vagy őszeli esők, akkor visszazöldül az egész, akkor újból nyírjuk, akkor egészen a klasszikusan rendezett formát mutatja, majd tavasszal újból engedjük, hogy feljöjjön rajta a virágos növényzet. Így rengeteg rovarunk van egyébként a parkon belül, amelyek egyrészt táplálék ként szolgálnak részben a nálunk költő madaraknak, nagyon sok madárodunk van, különböző típusúak, különböző madárfajoknak alkalmas oduk, úgyhogy ezek ott vadásznak a kertben, és ugyancsak a gyíkok számára, a gyíkok is bőven találnak táplálékot, úgyhogy nagyon jól működnek, ugyancsak a békák is megtalálják. Ezen kívül, amire még törekszünk, hogy hát ugye a parknak is vannak olyan fája, amik előregednek. Arra azért igyekszünk ügyelni, hogy magasan, főleg olyan helyen, ahol a látogatók gyakran megfordulnak, ne maradjon elszáradták hosszú távon, azokat mi időről időre levágjuk, vagy levágatjuk, úgyhogy ezeket megszüntetjük, de ha például egy-egy fa kitörik, vagy teljesen összeomlik, mert ilyenre is van példa, főleg például az utóbbi években a vérszilvák azok, amik már nagyon előregettek és elkorhattak, ugye ezek szétestek, de meghagytuk a lábon álló törzseket pont azért, hogy ezekbe különféle úgynevezett szaproxilofág, tehát holdfával táplálkozó rovarok be tudjanak költözni, illetve más fákat is, úgyhogy emiatt viszonylag sok például az orszarvóbogarunk a parkban, különböző cincérek is úgy szintén petéznek a különböző holdfáinkba, illetve ezeknek a kirepülő nyílásain keresztül az egykori bábbölcsőjükbe számos olyan szoliter, nem családos, méhféle vagy hátyás szárnyú költözik be, illetve hát rakja bele a petét és zárja vissza, mert abban a bölcsőben fejlődik ki a következő évi rovar, és ezek tudják ezeket a egykori bogárbáb bölcsőket használni. Úgyhogy így is segítjük azt, hogy újabb beporzóknak legyenek helyeik, amelyekben tudnak szaporodni. Természetesen darázsgarázssal is segítjük a rovarokat a kertben, úgyhogy igyekszünk mindent elkövetni, hogy minél több faj megjelenjen, és hát erre meg igyekszünk ráépíteni egyrészt a különböző táboroknak a tematikáját, illetve a különböző múzeumpedagógiai foglalkozások is építenek ezekre a lehetőségekre, amiket itt megteremtettünk.
1: Ahogy az elején mondtam, nem csak a madarak barátja lehet egy-egy kert tulajdonos, hanem tágabb szemlélettel szolgálhatja a biodiverzitást. Kétéltűek, hüllők. Hát ezek az állatok, nemrégiben írtál erről egy cikket az MMM honlapján, hát ezek az állatok azok, amiket a legtöbben kívül szeretnének tudni a kerítésen.
2: Igen, ez érdekes. Vannak emberek, akik kívül szeretnék tudni a kerítésen, és vannak, akik meg belül. Tehát, hogy sokfélék az emberek. Ebből a szempontból hál' Istennek javul a látásmódja az embereknek. Sokan rájönnek arra, hogy ezek az állatok egyrészt gyönyörűek, másrészt nagyon érdekesek. És az, hogy egy-egy állat vagy egy-egy gyík betéved a lakásunkba, hát az nem a világ vége, egyszerűen csak ki kell terelni ugyanazon az ajtón, amelyiken bejött, semmit nem árt nekünk, ellenben viszont a kertben nagyon látványosak, és tényleg megszelidülnek, tehát ugye nem zaklatjuk őket, nem bántjuk őket, és egy olyan virágos kertet, vagy olyan kertet alakítunk ki, amelyekben ők képesek megélni, már pedig tényleg nem nagyon igényesek, de elég nekik néhány búvóhely, jó búvóhely, fontos, hogy azért legyen valami fajta állandóan jelenlévő természetes, féltermészetes növényzet, ahol táplálékra is találnak, illetve el tudnak bújni. Nálunk például, de valószínűleg, hogy ez mindenütt egy nagy probléma, ahol sok a macska, azok szeretik összefogni a gyíkokat. És bizony, hogyha valakinek van néhány gyíkja a kertjében, elegendő egy macska, amelyik pár napon belül összeszedi őket, hogyha rájön arra, hogy azok ott vannak. Úgyhogy ez egy nehéz ügy, nálunk is sok macska fogja őket, hát próbáljuk a macskákat időnként egy kicsit elzargatni, meg a tulajdonosoknak szólni, hogy legyenek szívesek a parktól távol tartani őket, hogyha megismerhető a tulajdonos, vagy azonosítható a tulajdonos. Tehát ugye ez mindig egy nehéz probléma. De a lényeg az, hogyha egy-egy ilyen kertet hagyunk egy picit élőhelyként működni, és nem derékszög elvágólag steril gyepet tartunk föl, steril tujasorokkal, hanem egy picit engedjük azt, vagy magunk alakítjuk úgy a kertet, hogy az nem csak egy dísz valami lesz, hanem élőhelyként is tud szolgálni, akkor nagyon sok élőlény megtalálja a helyét. Ez kétségtelen, hogy az élőlények egy része rettentően bosszantó tud lenni. Tehát valóban, hogyha olyan a kertünk, abban több szúnyog tud megtelepedni, vagy megbújni, ezért esténként elő tudnak jönni, valóban előfordulhat, hogy itt-ott egy-egy darás fészket épít, valóban előfordul, hogy a gyepen ott mondjuk a lóherére rájárnak a méhek, tehát abba bizony könnyű belelépni, mint hogy a gyerekkorunkban nyaranta legalább háromszor, négyszer beleléptünk, és visítva rohantunk édesanyánkhoz, aztán valahogy megoldódott a dolog. Tehát ez előfordul, nyilván aki allergiás, annak azért jobban oda kell figyelnie, de azért nem mindenki allergiás rájuk, és ezért el lehet kerülni azt, hogy az ember belelépjen, tehát lehet azokat a helyeket, ahol még tényleg lóhere van, és gyerek is van, akkor érdemes gyakrabban ott lenyírni, ahol a gyerek játszik. De meg lehet oldani, tehát együtt lehet élni az élővilággal, végül is nem olyan nagyon régen Magyarország teljes lakossága együtt élt az élővilággal, leszámítva talán a néhány nagyobb városunkat, gyakorlatilag a 18. század végig mindenki együtt élt töményen az élővilággal. És ez egy nagyon szép dolog, tehát ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog, vannak kellemetlenségei, de nagyon sok mindennel el lehet hárítani ezeket a kellemetlenségeket.
1: Az elhangzott beszélgetésben dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét hallották.

0: és egyben befejező részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
1: Tavaszi búcsúzás. Esett, amikor felébredtem. Langyosan, finoman szitált az eső, nem verte durván az ablaküveget. A cseppek szinte beleolvadtak az engedékeny levegőbe, és a reggel olyan töményen édesen illatozott, mint a kérődző tehenek lehellete. Mire lementem reggelizni, az eső már elállt. A barna fellegek tovaszálltak, a kéklő égboltot csupán kusza maradványaik indázták halványan. Kiléptem a hátsó ajtón, egy percig a küszöbön áldogáltam, hallgattam a búbos pacsirták dalát a távoli szántók felől. Kemény komisztelünk volt, zordonsága semmit sem enyhült szinte aznapig, csak dacosan immel ámmal engedett utat a tavasznak. Dermesztően, olmosan peregtek a napok, az esőt hozó márciusi szelek, mintha csontkamrák mélyéről eredtek volna. De most mindez véget ért. Csak álltam, ácsorogtam az ajtó előtt. Élveztem a már-már feledett napsütést, figyeltem az olvadó hó és jég csermelyeinek csacsogását, néztem a kanálisok lefolyói körül kialakuló sárgás kis iszapdeltákat, és mélyen beszívtam a lassan átmelegedő talaj érzéki illatát. Korcsi mögém állt az ajtónyílásba. Hátrafordultam, lepillantottam rá, és hirtelen meglódult az idő. Észrevettem, hogy megöregedett. Markomba fogtam szürkülő pofácskáját, és gyengéden megrázogattam. Itt a tavasz, kis öreg, mondtam neki. És ki tudja, talán a vadkacsák is megjöttek már a tóra. Korcsi megcsúválta a farkát, merev léptekkel eldöcögött mellettem, és közben táguló orrcimpákkal szimatolta a simogató szellőt. Az elmúlt télnél hosszabbat Korcsi még nem ért meg. A kurtára nyírbált napokat a kandalló előtt heverészve aludta át. Felráncolt orra alól apró, alig hallható nyüsszenések jelezték, hogy a múltba utazik. Az idő egyetlen olyan irányába, amely még nyitva állt előtte. Álmokkal vészelte át a keserves időszakot, beérte ezzel is. Reggeli közben kinéztem a konyha ablakon, és láttam, amint lassan tovaporoszkált a tó felé vezető úton. Tudtam, hogy vadkacsákat ment felderíteni, így hát mihelyt lenyeltem az utolsó falatot, gumicsizmába bújtam, fogtam a távcsövet, és utána eredtem. A dűlőt színezüstbe vonta az olvadó hóli, bronzosan csillogott rajta a kerékvágások sara. Senkit nem láttam az úton, mégsem voltam egyedül, hiszen Korcsi négy mancsának nyomai kísértek, amelyeket tán még a tenyeremnél is jobban ismertem. Ballagtam utána, és pontosan érzékeltem minden egyes lépését, minden mozdulatát, minden gondolatát, ahogy ez már lenni szokott, mikor ketten együtt élik le az életüket. A nyomok ide-oda kacskaringóztak az ösvényen. Megérkeztek a tilos az átjárás táblához, amely a tél folyamán egy hókupac oldalához támaszkodott, de most bolondosan megdőlt, egyik töredezett csücske vádlon mutatott az égre, ahol poszáták csapatai röpködtek, fittyet hányva únt fenyegetőzésének. A nyomok itt megtorpantak, s én tudtam, hogy Korcsi hosszasan eláldogált itt, megvénült orra serényen azonosította a téli hónapokban itt megfordult sok-sok róka, tanyasi kutya, vadászkopó szagjelét. Aztán tovább mentünk, a nyomok meg én. Végig haladtunk a régi Dorong úton, majd a Gerenda hídon, és egy percre megálltunk ott, ahol egy lomha sikló tekergőzött renyhén a lágyulósárban. Korcsi ott letért a dűlő útról a szántókra. Imittam ott megállt, hogy megszaglásszon egy-egy kiszáradt tehénlepényt vagy mezei egerek beroskat járatait, amelyek előbukkantak a tünedező hólepel alól. Végül megérkeztünk a bükkfáshoz, s végigbaktattunk a rügyező ágak vörhenyes csipke fonadéka alatt, ahol egy szemtelen mókus kotyogott kihívóan a csíkos, uhu közönyös hátának, amely ünnepélyesen kotlott fehér tojásain. Alig valamicskével odébb terült el a tó. A parton megálltam, letelepettem egy kifordult farönkre, és élveztem a napsütést, míg távcsövemmel a tó felszínét pásztáztam. Nem láttam tőkés récéket, de tudtam,

0: hogy már megérkeztek. A Vingácsér és párja a sárgálló nádbuzogányok rejtekében csupán arra vártak, hogy szedjen már a sátorfámat innen, hogy folytathassák fontos nászi szertartásaikat. Elmosolyodtam, hiszen tudtam, hogy nem sokáig maradnak békében, még félre eső búvóhelyükön sem. Miközben várakoztam, elzümmögött mellettem az első méhecske, s a fák közt megrekedt húfoltokról apró, örvénylő páragomolyok szállongtak a magasba. Aztán valahol az élettelen nádasban hirtelen felcsattant a jól ismert féktelen csaholás. Ezt nyomban heves száncsapkodás követte, s a nádszálak közül felrebbent az öreg gácsér meg a párja. Nehézkesen keringtek a levegőben, miközben alattuk, láthatatlanul, korcsi taposta a nádat, s ha töredékesen is, átélte azt a mámoros gyönyört, amelyet valaha más időkben más tavaknál érzett, a vadász fegyverek ropogása közepette. Felkászálódtam, tovább bandukoltam, míg végül ismét rábukkantam nyomaira a nádason túl. A nyomok a tamaraklábhoz vezettek, és észrevettem, hogy Korcsi egy pillanatra megállt megszimatolni egy észak-amerikai mókus odújának még zárt bejáratát. A közeli fehér cédrus bozótban a nyomok többször is megkerültek egy ágas bogas bokrot, amelyen egy galléros fajd töltötte az éjszakát. Korcsi meg én átvágtunk a tisztáson, amelyen a puha fekete televényt úgy feltúrták, felhányták, mintha egy falkányi rűt vad üzekedett volna rajta, de az összes nyom Korcsié volt. Egy pillanatig elképedten bámultam, majd váratlanul egy lepke libegett át még bizonytalan szárnyakkal a tisztás fölött, és erről minden eszembe jutott, hiszen hányszor láttam Korcsit, amint eszeveszetten szökelt, ugrált, rohangált az első tavaszi pillangók után, amelyek mindig elcsábították, és mindig gúnyt őztek belőle. Felidéztem magamban a tegnapi méltóság teljes aggot, aki helytelenítően szemlélte a kölyök kutyák csintalankodását. A nyomok ezután a lápon túl elterülő tágas mező szélére vezettek, ahol Korcsi az utóbbi két évben lakatlan mormota odú előtt tétovázott egy darabig. A gyengécske szagmaradvány azonban elég volt ahhoz, hogy Korcsi érdeklődve összeráncolja gumós orrát, és tompára töredezett öreg karmaival megkaparásza kissé a hervat füvet. Nem sokáig tartózkodott ott. A közelben nyúl ugrált el, és a reggeli szellő Korcsi felé hozta a szagát. A tappancsok nyoma élesen elkanyarodott, hanyagul, sietősen átvágott az őszi szántás puha süppedős barázdáin, meg-megcsúszva a mélyedéseket borító jéghártyán. Én sokkal higgadtabban követtem a csipke bokorig, amelyek előtt megtorpant, de nem idejében. A töviseken még ott lengedezett büszke zászlós farkából egy-két kis szőrcsomó. Ekkor alig hanem új illatot hozott felé a szél. A nyomok nyílegyenesen a földút felé tartottak, amely a farmokhoz vezetett. Korcsi új tűzbe jött, tavaszi érzelmek vettek rajta erőt. Erről is tudtam. Sőt, még a nevét is ismertem a kis kótjuhász szukának, amelyik a legközelebbi farmon élt. Magamban szerencsét kívántam Korcsinak. Visszatértem a dűlő útra, és már a szélén dagasztottam a sarat, amikor egy bőgő teherautó húzott el mellettem, amely alaposan felverte rám a sáros vizet. Dühösen néztem utána, mert a sofőr hajszál híján elütött vak szágoldozásában. Még láttam, milyen eszelő sebességgel veszi a kanyart, majd eltűnt a szemem elől. Hirtelen éles fékcsikorgást hallottam, aztán újra felgyorsuló motor hörrenését. Végül elült a zúgás. Nem is sejtettem, hogy ez a teherautó tovahaladtában végét vetette életem legszebb éveinek. Aznap este egy hallgatag farmer jött értem, az ő kocsiában döcögtünk végig a dűlő úton. A kanyaron túl megálltunk, ott találtuk meg Korcsit az útmenti árokban. A nyomok, amelyeket követtem, itt véget értek, és tudtam, nem vezetik többé a szívemet sehová. Éjszaka esett, és másnap hajnalra már a nyomok is eltűntek, csak a lápon nem, ahol néhány kis túlcsát gyorsan felszárított a kelő nap. Más nem maradt. Mindössze az izegő csipkebokrokon lengett egy-két finom fehér kis szőrpamacs, amelyeket a könnyű reggeli szellő csendesen lesodort az avar közé. Megszakadt kettőnk szövetség az időtlenségben, és az évek mind sötétebb alagútján távolodni kezdtem Korcsitól.
1: Fellémevet Ilyen kutya nincs is című könyvének 39. és egyben befejező részét hallották. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a felolvasó Tóth Levente színművész volt. Ezzel az erdőfohásza mára véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is a szerkesztőt Tigovics Ernőt hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Három óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri érsek bora címeket az Egri Bazilika látogató központban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait. Elmondta, Jézus első csodája alkalmával is ügyelt arra, hogy amit övéinek ad, az jó legyen. Most a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat. A szakmaiságért minden esztendőben Gál Lajos borász felel. A megmérettetésre az Egri főegyházmegye borvidékeiről nevezhetnek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, amely már máshol is kapott elismerést. Ismertette hangsúlyozva, itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, így születik a döntés. Az Egri érsek Misebora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaji Assú Terrier Selection 5 puttonyos bor viselheti. Az elismerés a fogyasztók felé is fontos jelzés, fogalmazott a szakember. Nincs akadálya a gördülékeny átadás átvételnek és a közös munka gyors elindításának, függetlenül attól, hogy egy mamut intézményből egy tiszta profilú minisztériumot kellett létrehozni, közölte Facebook oldalán Kármán András pénzügyminiszter. Bejelentette azt is, hogy a pénzügyminisztérium visszatér a József Nádor térre. Az Alpár Ignác tervezte József Nádor téri épület már éppen nem esett áldozatául az értékes állami műemléképület mutyinak, jegyezte meg. A miniszter célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tercet építsenek, ez ma elindult, fogalmazott a posztban. A Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós vezette alapítvány kormányzati támogatásának megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése is, mutatott rá Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Így kell elüldözni a tudósokat Magyarországról, kommentelte a kereszténydemokrata politikus Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását kéri. Ezzel meghiúsul többek között az a cél is, hogy legalább 25 nemzetközileg elismert, világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozzon létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben országos tehetséggondozási rendszert épít ki, mutatott rá Rétvári Bence. Donald Trump amerikai elnök szerint nincs szükség szívességre Kínától a hormozi szoros újranyitásának érdekében. Az amerikai elnök erről pénteken újságírók előtt beszélt, miután elutazott Pekingből. Az elnök hivatali repülőgépe az Air Force One fedélzetén újságírók kérdéseire válaszolva kifejtette, hogy véleménye szerint Xi Jinping kínai államfő nyomást gyakorol majd Teheránra ebben a kérdésben, mert érdeke fűződik a szabadhajózás helyreállításához. Úgy gondolom, hogy meg fogja tenni, mert végső soron azt szeretné látni, hogy újra nyílik. Az energiának, illetve az olajának a 40%-át onnan kapja. Fogalmazott Donald Trump, ugyanakkor megjegyezte, nem kérek szívességet, mert amikor szívességet kér az ember, akkor azt szívességgel kell viszonoznia. Donald Trump elmondta, hogy azért utasította el Irán legutóbbi békejavaslatát, mert nem tartalmaz elegendő garanciát Teherán nukleáris programjának leállítására. Közölte, hogy elfogadhatónak tartja az ajánlatnak azt a részét, hogy Irán 20 évre függesztené fel nukleáris programját, de az általuk vállalt garancia mértékét nem. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.

0: Nagy László, tájkép magammal. Tengerbe bukott napvilágtól búcsúzkodok, lépnék utána. Hideg tajtékon holtan táncol szívem öröme, ifjúsága. Végső ez a stáció, végső. Ne lessetek, nagy vízhez értem, eddig elértem, világ sértő arcom ezt jelzi, mézfehéren. Legyek csak árva, rám a mocsok tündökölhet, hogy megigézzen, erre ne fürdök. Itt pancsolok, rettegve, a végzet vizében. Visszaköpöm a halál ízét, amit a habok dobálnak számba. Dolgom, el ne moccanjak innét. Legyek élet s halál határa. Hátamnál dombok. Néhány emlék búbosodik. Ennyi a kincsem. Még nem hűltek le. Mint kemencék melegítik fázó gerincem.
1: Nagy László, tájkép magammal című versét Kelemen Csaba mondta el. Nagy László Kossuth díjas magyar költő 1925. július 17-én született Felsőiszkázon. 1946-ban a Budapesti Iparművészeti Főiskolán grafikus szakon kezdte meg felsőfokú tanulmányait. A következő évben átjelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára, rajz szakra. Közben megjelentek első versei is. Előbb egy diákújságban, majd 1947-ben a Valóság című lapban. Bekerült Sötér István híres Négy nemzedék című antológiájába is. 1948-ban döntött el, hogy költő lesz. A Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán magyar szociológia, filozófia, majd fél év után orosz szakon folytatta tanulmányait. 1949-ben jelent meg első kötetem, a Tünnyel fájás. Már nem diákként, hanem elismert fiatal költőként kapott ösztöndíjat Bulgáriába, hogy megtanulja a nyelvet és fordítson. 1959-től haláláig az Élet és Irodalom képszerkesztője, majd főmunkatársa volt. 1966-ban Kossuth díjat kapott, és rangos nemzetközi elismerésekben is részesült. 1975. februárjától napi rendszerességgel vezetett naplót, amely 1994-ben jelent meg Krónika töredékek címmel. Nagy László 1978. január 30-án hunyt el.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. május 15-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk az Egri Érsekbora 2026 cím átadásáról, valamint az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dolgozóinak zarándoklatáról, és végül a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiállítását ajánljuk figyelmükben. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: kihirdették az egri érsek Bora 2026 díj birtokosait. Az előkelő címet 8 borász és bortermelő, 9 bora viselheti. Bércesi András összeállítása következik.
1: Május 14-én 12. alkalommal adták át az egri érsek bora címeket az Egri Bazilika látogatóközpontban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait.
2: Jézus odafigyel arra, amikor az első csodáját teszi, Máriának, édesanyjának, Szűz Máriának a kérésére, közbenjárására, hogy jó bort adjon. Nem azról van szó, hogy a vizet borrá változtatja, és az egy megmagyarázhatatlan cselekedet és meg csoda, hanem arról van szó, hogy Jézus ügyel arra, hogy amit ad a vendégeknek, amit ad övéinek, annak jó minősége legyen.
1: A helynök kiemelte, a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, és beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat. A szakmaiságért minden esztendőben dr. Gál Lajos borász felel. Elmondta, a megmérettetésre az Egri Főegyházmegye borvidékeiről nevezhetnek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, ami már máshol is kapott elismerést.
3: Nagy részük már nemzetközi borversenyeken sokszor megmérettetett, és akár sokszor is nyert. A másik szabálya sokszorra, hogy itt csak a bor számít, az érseki bizottság nem ismeri a bornak csak az, hogy melyik kategóriában van, azt ismeri, nem ismeri az árát, nem ismeri az évjáratát, és nem ismeri azt, hogy milyen előzményei, milyen történelme van a bornak. Semmit, csak a bor számít.
1: A díjazott borok között egy különlegesség is szerepel, a Verpeléti Olasz Riesling 2025 Gál Lajos Selection, melyet a Varsányi Pincészet dr. Gál Lajos útmutatásai alapján készített.
4: Közösen úgy döntöttünk, hogy akkor létrehozzuk a közös olasz rizlinget. Ugye ő már szeretné befejezni a borász pályafutását, és azért ezzel úgy gondolom, hogy egy kicsikét az ő nevét is tudjuk továbbvinni, meg hát az ő útmutatásai szerint készítettük el a bort. Különlegessége a bornak, hogy ugyanazon a dűlőháton található mind a két szőlőterület, amiből ő is készítette a borát, illetve a mi szőlőterületünk is ott van, úgyhogy kvázi a bornak az alapja, azt mondhatom, hogy egy helyről jön.
1: Az Egri Érsek Misebora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaji Aszú Terroir Selection 5 puttonyos 2019-es bora viselheti.
5: Ez egy terroir 5 puttonyos aszunk, ami nagyon különleges abban a szempontból, hogy rengeteg versenyre neveztük ezt a kategóriát, ezeket a tételeket, és számtalan nemzetközi nagy díjat sikerült elhoznunk. Berliner Wine Trophy, Vinagóra, Wine Lovers, tehát nagyon sok helyen szereplünk és jó eredményekkel, de valahogy ez egy annyira különleges díjnak értékeltük, és annyira éreztük, hogy amikor a borászatnál közöltük a kollégákkal, hogy megkaptuk ezt a díjat, mindenki egyöntetően látszott rajtuk az a plusz, amit ez a díj ad számunkra.
1: A Bükki borvidékről Prokai László 2025-ös Chardonnay-ja, a mátrai fehérborok közül a Nyilas birtok mátrai Rajnai Riesling 2023-as bora, a rozék kategóriájában a Maróti Pince kékfrankos rozéja viselheti a címet. A Tokaji borvidékről a Patricius borház száraz furmintja, az édesborok közül a Degenfeld BT 6 putonyos aszúja lett az Egri Érsek 2026-os bora. Az Egri borvidéken vörös és bikavér kategóriákban ismét duplázott Tumerer Vilmos, a 2021-es Egri Syrah Superior borával, illetve a 2022-es Egri Bikavér Superiorral.

0: Az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dolgozói számára szerveztek lelki gyakorlatot Mátra Verebélyi Szentkúton. A kétnapos programon közel 60-an vettek részt. A lelki gyakorlat során a résztvevők egy-egy fő előadást hallgathattak meg, majd kis csoportos foglalkozások keretében dolgozták fel a kiválasztott témákat. A program lehetőséget adott az elmélyülésre, a közösségi beszélgetésekre és a lelki feltöltődésre is. Dr. Novák István delegált rektorhelyettest, a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
1: Az immáron 5. éve katolikus Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rendkívül sokat tesz azért, hogy a keresztény értékeket, azon belül is a katolikus egyház tanítását, elveit, erkölcsi és hitbeli tanítását tovább tudja adni mindazok számára, akik érdeklődnek egyházunk és hitünk iránt. Első perctől kezdve szinttel indultak a lelki gyakorlatok, a lelki programok egyetemünkön. Egyik fontos helyszín, ahová gyakran eljövünk kétnapos lelki gyakorlatra, Mátra Verebélyi Szentkút, ahol maga a kegyhelynek a szellemisége. Ez mindig segít abban, hogy az egyes csoportok, akik jelentkeznek erre a lelki gyakorlatra, közösséget építsenek egymással, és kapcsolatba kerüljenek az egyházunk tanításával. Most az eddigiekhez képest minden felülmúló létszámmal közel 60-an vettek részt a lelki gyakorlaton. Elsősorban a funkcionális területen dolgozók jöttek most el, akár a HR osztályról, gazdasági főigazgatóságról, a különböző segítő munkakört betöltők, akik nagyon fontos feladatot végeznek az oktatás, a kutatási tevékenység segítsége érdekében és az egyetem működése érdekében. A két fő előadás, amelyet a nagy csoport előtt tartottam, az arról szólt, hogy miért a keresztény hit, miért pont a katolicizmus az, ami számunkra, nekünk hívő keresztény embereknek, hívő katolikusoknak erőt ad, és ezen keresztül számos részét mutattam be a lelki gyakorlat során egyházunknak az erejéről, olykor a gyengeségéről, más vallásokkal való összehasonlításról, ökumenizmusról, vallások közötti párbeszédről beszéltem. Ezt követően pedig a két segítőmnek a segítségével mind a két nap egy-egy kis csoportot hoztunk létre, 15-18-20 fő volt egy-egy kis csoportban, és ott mindegyikünk olyan témát hozott elő, amely közel áll hozzá. Az egyik lelkipásztortársam az imádság fajtáiról, illetve a gonoszűzésről, az ördögűzésről beszélt. Egy hitoktatótársunk a keresztények helyzetét a mai világban erről próbált beszélgetni, és különböző játékos formában feldolgozni ezt a témakört. Jó magam pedig a Szentmisének a rendkívül fontos részéről, a prédikációról szóltam, hogyan készül egy pap fel a prédikációra, milyen érzések, milyen tudások kellenek ahhoz, hogy valóban egy jó prédikáció hangozzon el, mi ezeknek a fortéja, és természetesen mind a két kis csoportos foglalkozás végén egy kis kvízjátékkal is megörvendeztettem azokat, akik a csoporthoz tartoztak. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy május 12 és 13-án rendkívül szép két napot töltöttünk el, itt a Mátra Verebélyi Szentkúton, május 13-án a Fatimai Szűzanya ünnepén a Szentmise is felemelő érzés volt mindannyiunk számára.

0: A villamos energia szolgáltatás az 1890-es években kezdődött Budapesten. A hazai villamosításról szóló elektrotechnikai kiállítás megtekinthető a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kazinci utcai kiállító termében. A kiállítás abban az épületkomplexumban kapott helyet, amelyből 1893-ban innen látták el a fővárost árammal. A múzeum könyvet adott ki, Láthatatlan örökségünk háztartás címmel, amely a kiállítás tárgyaiból, a villamosított háztartási eszközökből mutat be szép darabokat, mint például porszívót, varrógépet, vasalót, kvarclámpát, vagy éppen dohányvágógépet. A kötetet dr. Antal Ildikó, Kis László és Grecsó Krisztián írták. A kiállítást dr. Antal Ildikó technikatörténész, főmuzeológus mutatja be. A riporter Császi Erzsébet.
1: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kazinci utcai kiállítótermében vagyunk. Itt az elektrotechnikai gyűjtemény látható. A múzeum kiadott egy könyvet, amely egy könyvsorozat része, az a címe, hogy Láthatatlan örökségünk, háztartás. Ebben a villamosított háztartási eszközökből mutat be nagyon szép darabokat, olyanokat, amelyek itt megtalálhatók ebben az elektrotechnikai gyűjteményben. Itt áll velünk dr. Antal Ildikó, ő technikatörténész, főmuzeológus. Ő fogja bemutatni ezt a kiállítást, és egyben a könyvről is beszél, amelyben ugye ennek a kiállításnak a darabjai láthatóak. A könyvszerzői dr. Antal Ildikó mellett Kis László és Grecsó Krisztián, ő kortársíró, az ő történeteit is megtalálhatjuk a könyvben. Kezdjük a kiállítás bemutatását. A déli teremben állunk, és villamosított háztartás a címe. Először is azt kérdezzük meg dr. Antal Ildikótól, hogy hogyan indult Magyarországon a villamosítás.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Maga a villamosságot egyébként 1800-tól számítjuk Voltától, pontosabban Volta Galván elemétől, amikor is már ugye gyakorlatban lehetett áramforrást használni, de úgy igazán Magyarországon, pontosabban a fővárosban, maradjunk itt Budapesten, itt a történet az 1890-es évekre nyúlik vissza, még egy nagyon-nagyon icipicit 1885-re, hiszen a Ganz gyár három kiváló mérnöke akkor alkotta meg a nagy távolságú energiaátvitel szabadalmát a Ganz gyár elektrotechnikai osztályába, és tulajdonképpen a magyarországi villamosenergia ipar történetének fejlődését innen számíthatjuk. A villamosenergia szolgáltatás az 1890-es években kezdődik itt Budapesten, amikor is a főváros pályázatot ír ki közcélú villamosenergia szolgáltatásra. És akkor ezt több cég adta be, két cég nyerte meg a pályázatot, de ami az érdekesség, hogy egyenáramra és váltakozó áramra is beadták a pályázatot, hiszen abban az időben a két áramnem versenye dúlt. Mindezt azért mondom el itt érdekességképpen bevezetőként, hiszen ahol mi most vagyunk, ez az épület, ennek a történetnek szerves része, hiszen ez a Kazinci utcai épület komplexum, a hátsó épület résszel együtt. Innen indult el 1893-ban, az egy ekkori áramátalakító volt, és a belvárost innen látták el egyenárammal. Időközben aztán ugye a főváros kezelésébe vette a áramszolgáltatást. Ugye két cég alakult, budapesti villamossági részvénytársulat, annak a erőműve a Váci úton volt, váltakozó áramot szolgáltatott, és a budapesti általános villamossági társulat, ő pedig egyen áramot szolgáltatott. Ez az érdekeltség volt itt ebbe a Kazinci utcai telephelyen.
3: Igaz, hogy általános iskolai tananyag, de mondjuk el egy pár szóval, hogy mi a különbség a kétféle áram között.
2: Az egyen áramnak Edison volt a híve, a váltakozó áramnak pedig egyértelműen az az előnye az egyenárammal szemben, hogy nagy távolságra lehet gazdaságosan az energiát továbbítani, ellentétben az egyenárammal. Ez a lényege, és ez az említett szabadalom, ez ezt oldotta meg, a nagy távolságú energiaátviteli szabadalom. Aztán 1893-ban elindul az áramszolgáltatás, és a főváros 1911-ben dönt úgy, hogy kezelésébe veszi ezt az áramszolgáltatási tevékenységet, sebességet, és így 18-ban létrejön Budapest Székesfőváros elektromos művei, és ebben az időben a kelenföldi erőmű építése is folyik, 14-ben ugye már működik, mint erőmű, és tulajdonképpen ennek köszönhetően alakul ki az az első gerinchálózat, aminek következményeként a háztartásokban már gazdaságosan el lehetett vezetni a megtermelt energiát itt a fővárosban.
3: Mi volt az első villamosított eszköz a háztartásokban?
2: Alapjáraton tulajdonképpen mondhatni, hogy világításra használták, hiszen elsőként utcai világítás, aztán azt ugye behozták a lakásokba, házakba. Ha rá is térhetünk most már itt a kiállítási elemekre, ez egy századfordulós nagypolgári villát ábrázol, ahol kiemeljük az úgynevezett személyzethívót. Ez egy presztízs is volt egyben a háztulajdonosának, hiszen ugye ez jelezte, hogy ahány helység van, olyan nagy az a ház. Ez úgy működött, hogy ugye a aktuális helységből jeleztek, és a személyzethívó megjelent a egyes kijelzés, nálunk az ugye az ebédlő, és a személyzet itt tudta, hogy hova kell menni. Ami érdekesség, ugye, hogy akkor a táplálását még nem volt hálózat kiépülve, ilyen galvánelemekről táplálták, innen működött, és ilyen több galvánelemet helyeztek el. Aztán később közben ezzel párhuzamosan lett a csengő, de említsük meg például a telefont is, az 1893, azt nem csak telefonálásra használták, hanem telefonhírmondó, ugye hír újságként is vezetékkel jutott el, és telefonon lehetett meghallgatni a aktuális híreket, vagy koncertet, amit előadtak. 1893-ról beszélünk. Aztán szépen később fejlődtek a háztartási munkát megkönnyítő eszközöknek a fejlesztése. Kiemelte mondjuk a takarítást, említsük meg, padlókefélők formájában. A porszívók a kezdetlegesen még olyan voltak, hogy egy külső vászon zsákba, hátul a sarokba látunk egy olyat, gyűjtötte a port. Ami érdekes itt mondjuk ebbe a cellába, ez itt a Electrolux gyárnak egy hordozható, bőröndös, exkluzív, kivitelű porszívója, amit nagyon kis darabszámba gyártottak, és ezért különleges is, hogy ide Magyarországra ez bejutott. Említettem egyébként, mint cellát, ez csak így zárójelbe jegyzem meg, hogy a kiállításban láthatóak, hogy úgynevezett cellákban vannak elhelyezve ezek a kis tematikai szegmensek. Hát ezek egykoron ennek az épületnek a nagy feszültségű berendezéseinek voltak a robbanásbiztos tároló helyei. És ezeket az épület átalakításakor, ami egyébként ma már műemlék, nagyon gondosan ügyeltek az ilyen funkcionális építészeti elemek megtartására, és ezeket így beépítették a kiállításokba.
3: Még arról is beszéljünk, hogy ezek az elektromos eszközök a kezdetben nem voltak valami biztonságosak, tehát elég sok baleset, áramütés történt ezekből. Hogyan alakult aztán ezeknek a biztonságos változata ki?
2: Igen, itt a következő vitrínben látható, a századfordulón járunk. Ezt szemléltetjük is egy ilyen nyitott főzőlapos tűzhelyjel, ahol látható, hogy a kerámia alaplapba hornyokat képeztek ki, és abban szigeteletlenül vezették bele a fűtőspirált. Na most, hogyha itt egy szakadás történt, akkor a ráhelyezett edénylap érintkezésbe lépett, és áramütést tudott okozni. Tehát azért ez így nagyon veszélyes volt. De 30-as években járunk, amikor pont ennek kiküszöbölésére a szabványosítás elindul. Ennek egyik központi szakmai szervezete volt a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, illetve akkor a Magyar Villamosművek Országos Szövetsége is olyan programokat szervezett, amelynek keretében a háziasszonyoknak át tudták adni az eszközöknek biztonságos használatát, és mindezt bemutatókkal segítették, és mindezt úgy, hogy ne feledjük el, hogy ebben az időben a villamos és a gázszolgáltatás mondhatni harcadul, és éppen ezért voltak ezek a említett kedvezményes díszabású eszközöknek a bérbeadása, de maga a áram szolgáltatás is nagyon kedvezményesen adták a fogyasztóknak.
3: De mit adtak bérbe?
2: Az eszközöket, magát a háztartási eszközöket.
3: Mégis vasalót, kávéfőzőt?
2: Tűzhelyet, így van, tűzhelyet, kenyérpirítókat, amiket így a háztartásban lehetett használni. A lépcsőházunkban van egy plakát kiállítás, ott például ezek a korabeli plakátok pont ezt szemléltetik. Ha megnézzünk egy 30-as, 40-es évekbeli villanyszámlát, akkor azon is például nagyon gyönyörű reklámfelületeken hirdetik ennek a villamos energiának a szolgáltatását, használatát.
3: És végül hogy oktatták a háziasszonyokat?
2: Bemutatókkal. Például a budapesti nemzetközi vásáron is voltak ilyen bemutatások, vagy például a Budapest Székesfőváros elektromos műveinek volt Honvéd utcában ilyen kiállítóterme, ahol az ilyen bemutatásokat eszközölték.
3: Itt azért sok érdekességet látunk. Például az ott kávéfőző, az a két üvegharangos?
2: Igen, az egy üvegedényes kávéfőző. Itt azért szeretném ebbe a korba kiemelni, hogy nagyon gondosan ügyeltek a finom forma tervezésre. Nagyon sok eszköznél a kor stílus irányzata is megfigyelhető, akár a szecesszió jegyei is. Itt például kiemelném ezt a úgynevezett mandarin üveg tejafőzőt, ami egy art deco stílusú formatervezett, nagyon szép háztartási eszköz.
3: Gömb alakú maga a tejafőző, és szép fém teteje van, belül pedig a teja belehelyezésére szolgáló kis szűrő található. Nagyon kecses darab valóban.
2: Igen, és hőálló üveggel készült, és maga ez a nikkelezett, bevonatú, fedő búra egy nagyon látványos esztétikát ad a tejakiöntőnek, főzőnek.
3: A kenyérpirítók pedig egy házat ábrázolnak, egy bérházat, emeletes házat.
2: Akár mondhatni így is, igen. Ezek a kezdetleges kenyérpirítók, kezdetlegeset mondok, de azért nagyon sok funkciót is elláttak. Volt olyan, ami már meg tudta fordítani például a kenyeret, ellentétben azokkal, amikor még kézzel kellett megfordítani, de a korban ez nagyon-nagyon divatos volt, ez a frissen sült, ropogós kenyérnek a étrend kiegészítése.
3: De látunk itt elrettentő példákat is, például két vasaló teljesen megolvadt az alja, alaktalanná formálódott. Mi történt ezzel?
2: Igen, itt már ebbe ugye hőfokszabályozást tettek be, de amikor ez a hőfokszabályozó tönkrement, lemezke érintkezése okozta ezt a nagyon, mondhatni, látványos, de hát nagyon balesetveszélyes problémát, hogy az ott felejtett vasaló tulajdonképpen így megolvadt.
3: Itt meg ventilátort és hűtőszekrényeket is látunk, monstrumok ezek.
2: Magát a villamos energiát a háztartásban nem csak a takarításra, nem csak a főzésre a konyhában, vagy világításra használták, hanem hűtésre is, szellőzésre, gondoljunk itt csak a ventilátorokra, és hát a hűtőszekrényekre. A kezdeti jégszekrényeket ugye fölváltotta a kiemelten a kompressziós hűtőszekrények. Itt egy nagyon szép Bosch gyártmányú kompressziós hűtőszekrényt láthatunk.
3: Még jégkockatartója is van.
2: Igen, még azzal is ellátták. Nagyon szemléltető, ahogy bemutatjuk magát a belső szerkezetét azzal a tükörrel a hűtőszekrénynek.

0: Ez a következő rész pedig a hőfejlesztés kis tárlata, vitrine, ahol különböző hajszárító eszközöket, hősugárzókat láthatunk, de olyan izgalmas eszközöket is, mint például melegítő párna, vagy itt a falon elhelyezve szivargyújtó, elektromos szivargyújtó, hajsütővasak, merülőforralók. Újdonság volt már a 30-as években elektromos bojlerek, amit aztán ugye a víz keménysége miatt anódos védelemmel láttak el, egy nagyon leegyszerűsítve egy anódos fémrészt tettek be, és a korrózió jelensége azon csapódott le, így védték meg a falát a tartálynak.
1: Hősugárzókat is látunk, asztaliakat és földre helyezhetőket is.
0: Amit konkrétan mondjuk itt látunk, tányérvetős hősugárzó, ez egy nagyon-nagyon kellemesen adta a meleget, de azért vigyázni kellett, hogy nem lehetett biztonsági okokból magára hagyni ezt a készüléket, mert balesetet tudott okozni. Aztán természetesen ezeknek különböző verzióit is készítették, ott hátul például látunk, amit már ventilátorral egészítettek ki, hogy a meleget azt még jobban közvetítse a helységben. Ez a rész a villamos mosás területét mutatja be. Ugye ez egy nagyon nagy segítség volt a mosógép a háziasszonyoknak, és az első mosógép tulajdonképpen a kézi mosást utánozta, ezt itt szétszerelve szem

0: merészen kézzel állították meg a dobnak a fékezését, ezzel sok-sok balesetet okozva önmaguknak.
1: A következő vitrin előtt állunk. Itt már a gyógyításról van szó, fogorvosi fúrógép is látható, kvarclámpák,
0: testüregvizsgáló, ozonizáló készülék. Maga az elektromosságnak a előnyeit fölhasználta az egészségügy orvostudomány is. Ebbe a vitrínbe nagyon sok mindent helyeztünk el, hiszen látható hátul egy fogorvosi röntgenkészülék, a falra szerelve maga egy fogorvosi fúrókészülék. Sokan megkérdezik, hogy például ez a fadobozos eszköz, ez egy ozonizáló, egy levegő fertőtlenítő készülék, amit hát színházakban, ahol nagyobb közösség volt, ott ugye ezt használták előszeretettel, nagyobb kivitelüket is. Ez egy háztartási változat 1890-1900-as évekből. A különböző testüregvizsgálók, gondoljunk itt a füljáratok, orjáratok, garatjáratoknak a bevilágítására szolgáltak. Különböző stimulátorok, amik az izomnak a intenzitását, a működését stimulálták, erősítették például. Vagy például itt látható ez a kis inhaláló készülék, ami segítette a gyógyszernek, a porlasztott gyógyszernek a minél hatékonyabb bejutását a tüdőgör, hörgő légutakba. És hát ugye az ismert kvarclámpa, amit ugye a 30-as években kiemelten a D-vitamin hiány kezelésére használtak. Itt, amit látunk, egy különleges a Hanau gyár 25 éves évfordulójára készítették azt a nagyon formatervezett látványos kvarclámpát.
1: Láthatatlan gyógyító sugarak itt a következő tárlónak a címe. Itt mit látunk?
0: Nagyfrekvenciás sugarak, ibolyántúri sugarak és röntgen sugarakat próbáljuk demonstrálni. Szikrainduktoron keresztül, egy nagyfrekvenciás Tesla transformátoron keresztül, illetve hátul látunk egy nagy feszültségi olajtranszformátort, amin működéskor nagyon látványos ívkisülés jelenik meg. Ezen frekvenciák, ezen sugarak azok, amiket áttételesen az orvosi gyógyászati eszközökben is felhasználnak, gondoljunk a röntgen lámpára például. Ahhoz, hogy a villamos energia a háztartásokba eljusson, és ha már lakásokba bejusson, úgynevezett villamos szerelési anyagokra is szükségünk van. Itt század elejei, illetve 20-as, 30-as évek falon kívüli kapcsolóit, elosztóit, porcelán foglalatokat látunk, nagyon látványos úgynevezett csigás falon kívüli vezetékezést. Ami érdekesség például, hogy mennyire ügyeltek a ezen belül is a formatervezésre, itt láthatunk úgynevezett Bergmann dobozokat, amelyek a mai műanyag dobozokkal ellentétben ezek zománcozott, esztétikumos kivitelt is adnak. Itt a további kis egyéb kiegészítő kézi dinamók, különböző kis voltmérők, a fürdőszobában használatos borotvák láthatók itt, különböző típusokkal, és egy kis ízelítő még a századforduló, szintén nagyon formatervezett világítási körtekapcsolóiból például, vagy asztali csengőnyomó, egy kezet ábrázoló kis csengőnyomó, de nagyon kis bájos ez a málnát ábrázoló kis csengőhívó, és hát az egyéb szintén zománcozott falon kívüli kapcsolók.
1: Még emeljünk ki néhány tárgyat, amit láthatunk a háztartás című könyvükben is.
0: A már említett fadobozos, nagyon exkluzív Electrolux porszívó említeném meg, vagy pedig szintén utazáshoz használható, kis hordozható vasalót tartalmaz, hasütővasat és egy kis vizet melegítő készüléket. Gyönyörű, bársonyozott kis dobozban árulták mindezeket. Kávépörkölő, ami szintén elektromos változattal működik. A már említett nyitott főzőlap mellett

0: baleset elkerülése véget zárt lapos főzőlapokat használtak a kiadványba, ez is szerepel, vasalók is szerepelnek. A kenyérpirító, említett mandarinkávé főző, hajszárító is került a kiadványba, hősugárzó, számos kvarclámpa, az itt látható három típusú kvarclámpák is bekerültek, az ozonizáló készülék, illetve a inhalátor.
1: Budapesten voltunk a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kazinczy utca 21 szám alatti kiállító termében a 7. kerületben. A láthatatlan örökségünk tematikus kiadványsorozat első kötete a háztartás című könyv kapcsán beszélgettünk dr. Antal Ildikó technika történész főmuzeológussal. Ő mutatta be a villamosított háztartás című kiállítást, amelynek a tárgyaiból a könyvbe is emeltek be szép darabokat. Nézzék meg önök is a kiállítást Budapesten, a Kazinczy utca 21 szám alatt. Császi Erzsébetet hallották.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A riporter Császi Erzsébet és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Négy óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang pénteken írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 250 millió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig két hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Pénteki Facebook posztjában Gulyás Gergely azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Adatvezérelt élelmiszer termelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta ma az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az aszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeken, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélylegelők fontosságáról is. A hulladékgazdálkodási konceszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata, a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere. Nem hagyjuk, hogy egy neres cég a Mohu tönkretegye a szolnoki hulladékgazdálkodást, márpedig a MOL tulajdonában álló cég erre készül, közölte Györfi Mihály videójában. Itt a Fidesz maffia újabb szemete, csontváza. A Fidesz kormány évi 250-300 milliárd forint bevételről mondott le a Mohu javára, úgy, hogy ezért senki semmilyen többletszolgáltatást nem kap. A NER legrosszabb arcaként tették ezt úgy, hogy ezen felül még évi több 10 milliárd forint kompenzációt is kellett fizetni a Mohunak, mondta. Eloltották az erdőtüzet a Pest vármegyei Csemőnél, közölte a katasztrófa védelem az MTI-vel. A tűz a 11. dűlőben, a Jáger út közelében, egy nyárfa erdőben keletkezett. Mintegy 10 hektáron égett a nyárfa pihe és az aljnövényzet foltokban. A tűz egy tanyaépületre is átterjedt, a lángokat a ceglédi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a Dolina völgye mikrotérségi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai oltották el. A tűzoltók megkezdték az utómunkálatokat, közölte a katasztrófa védelem. Kína a nemzetközi közösséggel együttműködve továbbra is támogatni kívánja a közel-keleti béketárgyalásokat, valamint konstruktív szerepet kíván játszani a térség tartós békéjének megteremtésében. Közölte a kínai külügyi tárcszak szóvivője az iráni helyzettel kapcsolatban. A szóvivő elmondta, hogy Kína az iráni konfliktus kezdete óta a harcok lezárását és a békehelyreállítását szorgalmazza. Hozzátette, hogy Xi Jinping kínai elnök korábban 4 pontos javaslatot tette a közel-kelet békéjének és stabilitásának előmozdítására. Emellett Kína és Pakisztán közösen 5 pontos kezdeményezést dolgozott ki a Perzsa-öböl térségének stabilizálására, hangsúlyozta a szóvivő. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
4: Holdvilág.
5: Kedves hallgatóink, a következő percekben Phil Collins legnépszerűbb dalaiból válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

Az elmúlt percekben Phil Collins legnépszerűbb dalaiból válogatott a zenei szerkesztő Németh Tamás. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra van.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. május 16-án szombaton, amikor is a nap 4 óra 58 perckor kel fel, és lenyugodni 20 óra 11 perckor fog. A technikai munkatárs Tompos Péter nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szó most műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkkal jelentkezem. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a szokott időben, vagyis 6 óra 5 perckor hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Dicséret és hála neked, jóságos Istenem, Uram, amiért engem, szegény bűnöst, egyszülötted lakomájában részesítettél. Nem az én érdemem szerint cselekedtél velem, hanem kegyelmed szerint. Nagy alázattal és forrón kérem szent fölségedet, hogy ez az áldozás ne váljék ítéletemre, hanem bűneim bocsánatára, és vezéremmé az örök életre. Adja meg nekem ez a szent egyesülés a hit fegyverzetét, a bizalom növekedését, s a jó akarat pajzsát. Szabadítson meg hibáimtól, s a test kívánságaitól. Üzzön el belőlem minden hiúságot, segítsen, hogy uralkodni tudjak nyelvemen, s erősítsen meg minden jóban. De mindenek előtt gyújtsa föl bennem a szent szeretetet, és egyesítsen veled elválaszthatatlanul, Uram és megváltóm.

0: hallgassák meg híreinket.
1: Május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri érsek bora címeket az Egri Bazilika látogató központban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait, elmondta Jézus első csodája alkalmával is ügyelt arra, hogy amit övéinek ad, az jó legyen. Most a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat. A szakmaiságért minden esztendőben Gál Lajos borász felel. A megmérettetésre az Egri Főegyházmegye borvidékeiről nevezhetnek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, amely már máshol is kapott elismerést. Ismertette hangsúlyozva, itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, így születik a döntés. Az Egri érsek Mise bora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaji Assú Terrier Selection 5 puttonyos bor viselheti. Az elismerés a fogyasztók felé is fontos jelzés, fogalmazott a szakember. Elfogtak egy emberölés miatt keresett nőt Gyöngyösön, közölte a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense az MTI-vel. Vámos Boglárka tudatta, a gyöngyösi rendőrkapitányság munkatársai csütörtök reggel fogták el az 57 éves helybeli nőt, aki a jogerős bírósági határozat kihirdetése óta bujkált a hatóságok elől. Az emberölés miatt elítélt, majd körözés alatt álló nőt a büntetésének letöltésére kijelölt börtönbe vitték, tette hozzá. Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta ma az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az aszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeken, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélylegelők fontosságáról is. Úgy értékeltük, hogy Washington tisztában van Peking Taiwannal kapcsolatos álláspontjával, figyelembe veszi a kínai aggályokat és nem támogatja a sziget függetlenségi törekvéseit, közölte Wang Yi kínai külügyminiszter pénteken Pekingben, ismertetve a kínai és az amerikai elnök találkozójának eredményeit. Wang Yi felhívta a figyelmet arra, hogy Xi Jinping kínai elnök a taiwani kérdést a kínai-amerikai kapcsolatok legfontosabb ügyének nevezte és figyelmeztetett. Annak helytelen kezelése akár konfliktushoz is vezethet a két ország között. A kínai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Taiwan Kína része, a Taiwan kérdés rendezése és a nemzeti egység megvalósítása pedig kizárólag Kína belügye, amelybe külső erők nem avatkozhatnak be. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. 14. Leó az ökumenikus mozgalomnak. Életet adhatunk egy új békés világnak. Leó pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek, újabb püspökök szentelése skizmához vezet.
1: Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. A Szentatya pénteken délelőtt fogadta a Vatikánban az EBSZ drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit, akik kétnapos tanácskozást tartottak Rómában. Jogállam, emberi méltóság, nevelés, megelőzés, az egyház és az állam összefogása mind hozzájárul ahhoz, hogy biztonságos, stabil társadalmakat építsünk, és megadjuk a szükséges támogatást a függőséggel küzdőknek. A halálbüntetés és a kínzás nem megengedett. Mindenki méltóságát tiszteletben kell tartani. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet országainak képviseletével május 14-én és 15-én az olasz delegáció a római képviselőházban szervezte meg a konferenciát a következő témában. Drogstop. Harcoljunk együtt a kábítószerkereskedelem ellen, hogy megvédjük a biztonságot, az egészséget és a jogszerűséget. A tanácskozás résztvevőit audiencián fogadta a pápa, aki rámutatott, mennyire fontos az illegális drogok elleni küzdelem. Az EBSZ 57 résztvevő államát képviselők jelenléte Vancouvertől Vladivostokig kollektív eltökéltségüket tanúsítja, amellyel szembe akarnak nézni a bűnhálózatokat támogató jelenséggel, ami kockára teszi társadalmaink jövőjét.
2: The Holy See is firmly convinced that the rule of law, crime prevention, and criminal justice must advance together in unity.
1: A Szentszék meggyőződése, hogy a jogállam, a bűnmegelőzés és a büntetőigazságszolgáltatás egységben kell, hogy haladjon. A jogállamiság hiteles alkalmazása továbbra is elengedhetetlen az átfogó emberi fejlődéshez. Egyetlen valóban igazságos társadalom sem lehet tartós, ha nem a törvény, hanem az emberek önkényes akarata uralkodik. Egyetlen személy vagy csoport sem veheti magának a jogot, hogy megsértse mások méltóságát. Ezért a megelőzés és a bűncselekményekre adott válasz szorosan összefügg az ember egyetemes jogainak tiszteletben tartásával és megóvásával. Ez nem csak a rendfenntartó erők feladata, hanem általában véve a társadalomé is, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, mutatott rá a pápa. A Szentszék ezért minden olyan kezdeményezést támogat, amely egy hatékony, igazságos, emberi és hiteles igazságszolgáltatási rendszer építésére irányul, mely képes megelőzni és feltartóztatni az illegális drogok gyártását és terjesztését. A valódi igazságosság nem elégedhet meg a puszta büntetéssel, a kitartás és az irgalmasság alkalmazásával elő kell segíteni a törvényszegők átnevelését és a társadalom szövetébe való újrabeilleszkedését. A minden embert megillető méltóság azokra is érvényes, akik bűncselekményt követtek el, ezért az kizárja a halálbüntetés, a kínzás és minden kegyetlen vagy megalázó büntetésforma alkalmazását. Átfogó programokra van szükség ahhoz, hogy segítsünk a függőségtől szenvedőknek. Orvosi ápolást, pszichológiai támaszt és folyamatos rehabilitációt nyújtva nekik. Ez a több szakterületet átfogó megközelítés az emberi személy egészét vegye alapul, lépjen túl a pusztán büntető intézkedéseken és a megengedő megoldásokon is, amelyek nem képesek megszabadítani az egyéneket a függőség láncaitól. Ezáltal újra fölfedezhetik és megélhetik az Istentől kapott méltóságuk teljességét.
2: Preventing and countering organized crime is essential to building safe, just and stable societies.
1: Alapvetően fontos megelőzni és megállítani a szervezett bűnözést ahhoz, hogy biztonságos, igazságos és stabil társadalmat építsünk, szögezte le 14. Leó pápa, majd tisztelettel adózott a rendfenntartó erők és az igazságszolgáltatás azon tagjai előtt, akik életüket áldozták vagy megsebesültek kötelességük bátor teljesítése közben. Tanúságtételük ébresszen bennünk hálát, felelősségérzetet és megújult eltökéltséget. A katolikus egyház világszerte működő számos intézményén keresztül a függőségtől szenvedő személyek támogatásában szerzett nagy tapasztalatával kész tovább erősíteni a gyümölcsöző együttműködést a civil társadalommal.
2: Together, in a spirit of mutual respect and shared responsibility, we can promote policies that truly serve the common good and the inalienable dignity of every human being.
1: Együtt, a kölcsönös tisztelet és felelősség szellemében olyan politikát mozdíthatunk elő, mely valóban a közjót és valamennyi ember elidegeníthetetlen méltóságát szolgálja. Hozzon bőséges és tartós gyümölcsöket ez a konferencia a nemzetek feletti együttműködés, a hatékony megelőzés és a hiteles remény stratégiáival, mondta Leó pápa, majd döntéseikre és az általuk képviselt népekre a bölcsesség, a remény és a tartós béke bőséges áldását kérte Istentől. Az EBSZ ma a világ legnagyobb, legkiterjedtebb nemzetközi biztonsági szervezete. Eredetileg az európai béke és biztonság garantálását szolgálta, de tevékenysége kiterjed Észak-Amerikára és egy ideje már Közép-Ázsiára is. Jelenleg 57 tagállama van, közöttük az összes európai állam, az Egyesült Államok és Kanada. A nemzetközi szervezet további 11 országgal működik együtt, például Ausztráliával, Izraellel és Japánnal. Az EBSZ tevékenysége ma kiterjed tagállamai emberi jogi és kisebbségi helyzetének javítására, demokratikus intézményeinek védelmére, választások megfigyelésére, fegyverzet ellenőrzésre, leszerelésre, biztonság és bizalomépítésre is, de a szervezet gazdasági és környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozik. Célja az európai biztonság és stabilitás megőrzése, a konfliktusok korai előrejelzése, a konfliktus kezelés, a válságkezelés és a válságok megoldását követő rehabilitáció.
0: XIV. Leó az ökumenikus mozgalomnak életet adhatunk egy új békés világnak. A Jöjjön el a te országod nevet viselő ökumenikus imaesemény előtt 14. Leó pápa videóüzenetben üdvözölte az összes résztvevőt és biztosította őket lelki közelségéről. A május 14-e és 24-e között zajló esemény egy ima mozgalom, amely arra hívja a keresztényeket szerte a világon, hogy imádkozzanak együtt áldozó csütörtöktől pünkösd vasárnapig, hogy minél több ember ismerje meg Jézust. A Jöjjön el a te országod 2016-ban indult, és mára több mint 1 millió keresztényt foglal magában, a világ nemzeteinek közel 90%-ában, 85 különböző felekezetet és hagyományt felülelve.
2: Each year during the Advent season, Christians address God with the words, Come Emmanuel.
0: Videó üzenetében Leo pápa az adventi időszak hagyományos ősi keresztény énekében szereplő kifejezésre reflektál. Ó jöjj, Emmanuel! Ezzel a keresztények Ézsaiás proféciájának beteljesedésére, Emmanuel születésére szólítanak, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. A várakozás időszakában Leo pápa kiemeli, hogyan válnak énekeink és karácsonyi dalaink egyre sürgetőbbé, hogy Isten jöjjön le közénk, hogy megmentsen minket a bűntől és mindattól, ami árthat nekünk. Megjegyzi, hogy Istent kérjük, hogy gyógyítsa meg azt, ami megtört mind bennünk, mind a világban.
2: Even though we know that God is almighty and transcendent, we're still bold enough to ask him to be truly with us, not distant, but close.
0: Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy Isten mindenható és transzcendens, mégis elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy kérjük, hogy legyen igazán velünk, nem távol, hanem közel, hangsúlyozza a Szentatya. Majd rámutat. Mégis néha elfelejtjük, hogy szükségünk van Istenre, és hogy csak ő tudja kielégíteni legmélyebb vágyainkat és belső nyugtalanságunkat. Jézus Krisztus személyében Isten lejött, hogy testben közel legyen hozzánk. Most velünk van Szent Lelkén keresztül. Húsvét mostani 50 napjában az Alleluja ennek az időszaknak az énekévé válik, és egy módja annak, hogy dicsérjük és hálát adjunk Jézus feltámadásáért. Ő továbbra is a velünk lévő Isten. Hangsúlyozza Leo pápa, miközben utal arra, hogy még a legközelebbi barátai sem mindig ismerték fel őt feltámadása után. Bár Jézus visszatért a mennyei atyához, nem hagyott minket árván. A Szentlélek ajándéka által jelen marad mindannyiunk számára az egyházban. Krisztus minden számunkra, nyomatékosítja 14. Leo. Ő benne találjuk meg az élet teljességét és értelmét. Ez az ajándék nem olyasmi, amit megtarthatunk magunknak. Inkább olyas valami, amit bátran hirdetnünk kell. A Jöjjön el a te országod 9-ed tökéletes lehetőséget kínál arra, hogy megosszuk a jó hírt és imádkozzunk, hogy mások is találkozzanak Isten Jézusban kinyilatkoztatott üdvözítő és felszabadító szeretetével. Leo pápa azzal zárja videó üzenetét, hogy felidézi prédikációját az idei húsvéti vigília szertartásról. A találkozásról, amelyről tanúságot akarunk tenni, a hit szavaival és a szeretet cselekedeteivel, úgy tesszük ezt, hogy életünkkel énekeljük az Alleluját, amelyet ajkunkkal hirdetünk. A Szentatya kiemeli, hogy a húsvét vasárnapi evangéliumban szereplő asszonyokhoz hasonlóan nekünk is vágynunk kell arra, hogy elinduljunk, és elvigyük az evangéliumot az emberekhez szerte a világon.
2: We too can give life to a new world of peace and unity.
0: Mi is életet adhatunk egy új, békés és egységben gazdag világnak, mint az emberek sokasága. Mégis egyetlen házat építünk, és egyetlen személy vagyunk Krisztusban, mert bár sok a keresztény, Krisztus egy, idézi Szent Ágoston Zsoltár kommentárjaiból. Videó üzenete végén Leo pápa Isten bőséges áldását kéri mindenkire, aki részt vesz az ökumenikus globális imamozgalomban. Leo pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. 14. Leo pápa üzenetet küldött a héten az észak-olaszországi városban megrendezett nemzetközi könyvvásárra. Ebben rámutatott, hogy az irodalomnak elő kell mozdítania az emberi méltóságot, a békét és a testvériséget. Továbbá hangsúlyozta, hogy a gyermekek, különösen a háború borzalmai és a közöny ridegsége közepette, reményt adnak a világnak. Szükség van olyan irodalomra, amely segít felismerni minden ember, különösen a legkiszolgáltatottabbak méltóságát, és amely egyre inkább a testvériség és a béke iskolájává válik. 14. Leo pápa ezt emelte ki a május 14-e és 18-a között Torinóban tartott nemzetközi könyvásárak küldött táviratában. Az üzenetet, amelyet a Szentatya nevében Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár küldött, Roberto Repole bíboros torinói érseknek és a nemzetközi vásár résztvevőinek címzett. A vásár igazgatója olvasta fel a rendezvény megnyitó ünnepségén, május 14-én csütörtök délelőtt a pápa üzenetét. Ebben a Szent Atya a könyvvásár címét, amely Elsa Morante írónő A világot a gyermekek mentették meg című művére épül, jelentősnek és időszerűnek nevezte. Leo pápa kiemelte, egy olyan időszakban, amelyet a háború borzalmai és a közöny ridegsége folytogatni látszik, a gyermekek azzal a veleszületett képességükkel, hogy friss szemmel látják a világot, lángra lobbantják a reményt a társadalomban. A Szent Atya üzenete végén reményét fejezte ki, hogy az esemény megújult tudatosságot kelthet a kultúra fontosságáról, a párbeszéd és az egyetértés előmozdításában. Leo pápa szavai a táviratban visszhangozzák azokat a gondolatokat, amelyeket egy hete a torinói eseményen résztvevő vatikáni könyvkiadó képviselőihez intézett az intézmény alapításának centenáriumán. Az alkalomból a Szent Atya akkor hangsúlyozta, hogy az olvasás táplálja az elmét, segít a tudatos és jól kialakult kritikai érzék kialakításában, és védelmet nyújt a fundamentalizmusok és az ideológiai leegyszerűsítések ellen. Azt is sürgette, hogy mindenki olvasson könyveket ellenszerként a zárt gondolkodásmódra, amely merev hozzáállásban és a valóságról alkotott redukált nézetekben nyilvánul meg.
1: A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek. Újabb püspökök szentelése skizmához vezet. Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, újból figyelmeztette a tradicionalista testvérület tagjait. Az egyházi közösség végleges megszakadását jelenteni, ha megtartanák a júliusra tervezett püspök szenteléseket. A pápa továbbra is imádkozik azért, hogy a löfevriánusok meggondolják magukat. A Marcel Lefebvre érsek által alapított 10. Szent Pius papi testvérület bejelentette, hogy a pápa felszólításai ellenére is kitart terve mellett, miszerint júliusban pápai jóváhagyás nélkül új püspököket szentel. A hittani dikasztérium prefektusa újabb nyilatkozatot adott ki, amit előzőleg 14. Leó pápa tudomására hozott. A pápa továbbra is imádkozik, hogy elkerüljék az újabb skizmatikus cselekedetet. Ez a lépés valójában az 1988. június 30-i eseményt idézné fel, amikor Lefebvre érsek 4 püspököt szentelt fel, amely Laetae Sententiae önmagától beálló, vagyis automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után. Fernández bíboros ismételten leszögezi, hogy a tervezett püspök szentelésekhez nincs pápai jóváhagyásuk. Ez skizmatikus, szakadár cselekedetnek minősül. A skizmához való formális ragaszkodás súlyos vétek Isten ellen, és az egyház törvényeiben meghirdetett kiközösítést vonja maga után. A Szent Atya továbbra is imádkozik, és kéri a Szent Lelket, hogy világosítsa meg a 10. Szent Pius papi testvérület felelőseit, hogy lépjenek vissza ettől a rendkívül súlyos döntéstől. Mint ismeretes, február 12-én a hittani dikasztérium prefektusa a Vatikánban találkozott a Szent 10. Pius társaság előjárójával, Davide Pagliarani atyával, és megbeszélést folytattak a társaság február elején bejelentett szándékáról, hogy új püspököket szentelnének. A bíboros által akkor aláírt nyilatkozat a teológiai párbeszéd útját és a felszentelések felfüggesztését javasolta, melyek az egyházi közösség döntő megszakítását jelentenék.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: A pontos idő 5:30.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri érsek bora címeket az Egri Bazilika látogató központban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait, elmondta Jézus első csodája alkalmával is ügyelt arra, hogy amit övéinek ad, az jó legyen. Most a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat. A szakmaiságért minden esztendőben Gál Lajos borász felel. A megmérettetésre az Egri főegyházmegye borvidékeiről nevezhetnek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, amely már máshol is kapott elismerést. Ismertette hangsúlyozva, itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, így születik a döntés. Az Egri érsek Misebora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaji Assu Terrier Selection 5 puttonyos bor viselheti. Az elismerés a fogyasztók felé is fontos jelzés, fogalmazott a szakember. Elfogtak egy emberölés miatt keresett nőt Gyöngyösön, közölte a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense az MTI-vel. Vámos Boglárka tudatta, a gyöngyösi rendőrkapitányság munkatársai csütörtök reggel fogták el az 57 éves helybeli nőt, aki a jogerős bírósági határozat kihirdetése óta bujkált a hatóságok elől. Az emberölés miatt elítélt, majd körözés alatt álló nőt a büntetésének letöltésére kijelölt börtönbe vitték, tette hozzá. Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta ma az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az aszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeken, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mérlegelők fontosságáról is. Úgy értékeltük, hogy Washington tisztában van Peking Taiwannal kapcsolatos álláspontjával, figyelembe veszi a kínai aggályokat és nem támogatja a sziget függetlenségi törekvéseit, közölte Wang Yi kínai külügyminiszter pénteken Pekingben, ismertetve a kínai és az amerikai elnök találkozójának eredményeit. Wang Yi felhívta a figyelmet arra, hogy Xi Jinping kínai elnök a taiwani kérdést a kínai-amerikai kapcsolatok legfontosabb ügyének nevezte és figyelmeztetett, annak helytelen kezelése akár konfliktushoz is vezethet a két ország között. A kínai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Taiwan Kína része, a Taiwan kérdés rendezése és a nemzeti egység megvalósítása pedig kizárólag Kína belügye, amelybe külső erők nem avatkozhatnak be. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: A mai napon május 16-án a Mózesek és a Botondok ünneplik nevük napját. A Mózes név valószínűleg egyiptomi eredetű. A Mosze az egyik leggyakoribb egyiptomi név volt akkoriban, jelentése fia valakinek, vagy egyszerűen gyermek. A héber etimológia szerint a Mózes jelentése vízből kimentett. Mindannyian ismerjük a történetet, tehát tudjuk, hogy miért. A botond régi magyar személynév, a buzogány jelentésű bot szó származéka. Jelentése buzogányos harcos. El ne felejtsék a mai napon Mózes és Botond nevű ismerőseiket, rokonaikat felköszönteni. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. 1848. május 16-án a Batthyány kormány kibocsájtotta az önkéntes nemzetőrség toborzási felhívását. Mivel 48. áprilisában a Batthyány kormány úgy került hatalomra, hogy nem volt fegyveres ereje, ezért még abban a hónapban határoztak egy önálló, 10 000 főből álló önkéntes nemzetőrség a későbbi honvédség létrehozásáról, majd május 16-án kibocsájtották a toborzási felhívást. A nemzetőr csapatok azonban a harcokban nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, ezért augusztusban Batthyány kezdeményezte újabb önkéntes alakulatok szervezését, amelyeket az ősz folyamán honvédzászló aljá alakítottak. Ezekből s a császári királyi hadsereg magyar alakulataiból jött létre az önálló magyar hadsereg. És a napon mutatta be Philadelphiában, 1888-ban a híres Franklin intézetben Emil Berner, német származású amerikai feltaláló, a gramofont. Berliner egy rezgő membrán tűjével oldalirányú hullámokat rajzolt egy kormozott üvegkorongra, majd ezeket a nyomokat lakkal rögzítette, azután pedig átvilágította a lemezt. Később rájött, ha a galvanizálással kapott negatív lemezt valamilyen képlékeny anyagba belenyomják, és az megszilárdul, kész a hanglemez, és így nagy mennyiségben sokszorosítható. Ez az alapelv olyan halhatatlan ötlet volt, s olyan időtállónak bizonyult, hogy azóta sem változott. A hangrögzítésére alkalmas szerkezetet, amellyel és a hanglemezek segítségével Berliner a zenét kívánt eljuttatni mindenkihez, Thomas Edison lemásolta, és így az ő nevével terjedt el világszerte. S a mai napon verték le 1943-ban a varsói gettó felkelést. 1943. április 19-én tört ki a varsói gettó felkelés, a II. Világháború legjelentősebb zsidó ellenállási akciója, amelyet a túlerőben lévő németek, mint mondtam, május 16-án vertek le. A végsőkig elszánt zsidók saját készítésű és a lengyel ellenállási mozgalomtól kapott fegyverekkel szálltak szembe a náci osztagokkal, amelyek Himmler parancsára megsemmisítő táborba akarták szállítani a gettó életben lévő lakóit. Május 8-án a vezetők elestek a harcban, ennek ellenére a küzdelem folytatódott, amelyek során 60 000 zsidó halt meg. A felkelés után a németek a gettót lerombolták. És ma van május 16-án a Fény nemzetközi napja, 2018 óta az UNESCO döntése alapján, annak emlékére, hogy 1960. május 16-án Theodor Maiman, amerikai fizikus, először mutatta be a lézersugarat. Célja a napnak, hogy felhívja a figyelmet a fénynek és a fénnyel kapcsolatos technológiának az életünkben betöltött fontos szerepére. S végül a mai napon hunyt el 1993-ban Jászberényben Hamza Ákos festőművész, filmrendező. A képzőművészeti főiskolán Csók István és Kisfaludi Strobl Zsigmond tanítványa volt, emellett jog- és államtudományi tanulmányokat is folytatott. 1925-ben Franciaországba ment, ahol René Clair rendező asszisztenseként dolgozott. 29-ben Párizsban önálló tárlaton mutatta be festményeit. 1936-ban hazatért és rövidesen megalakította a Hamza filmcéget. A Karádi filmek rendezője volt. 44-ben részt vett az ellenállásban. Rá egy évre a filmszakszervezet elnökévé választották, de rövid idő után lemondott. A filmgyár gyártási igazgatója volt, emellett saját kölcsönző vállalatát is fenntartotta. 1949-ben elhagyta Magyarországot, Olaszországban, Franciaországban, majd Brazíliában élt, és elsősorban festészettel foglalkozott. 1989 elején 100-nál több festményét Jászberénynek ajándékozta, majd hazatelepülése után Jászberényben megalapította a Jászok Egyesületét, és betöltötte a Jászságért Alapítvány elnöki tisztét. Főbb filmjei Gyurkovics fiúk, Bűnös vagyok, Sirius, Külvárosi őrszoba, Anna Mária, A lábvirága, Egy szoknya, egy nadrág, Ragaszkodom a szerelem,

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Május 14-én 12. alkalommal adták át az Egri érsek bora címeket az Egri Bazilika látogató központban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait, elmondta Jézus első csodája alkalmával is ügyelt arra, hogy amit övéinek ad, az jó legyen. Most a bortermelők is a legjobbakat hozzák el erre a versenyre, beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat. A szakmaiságért minden esztendőben Gál Lajos borász felel. A megmérettetésre az Egri Főegyházmegye borvidékeiről nevezhetnek mintákat, és számos olyan tétel kerül ide, amely már máshol is kapott elismerést. Ismertette hangsúlyozva, itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, így születik a döntés. Az Egri érsek Misebora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaji Assú Terrier Selection 5 puttonyos bor viselheti. Az elismerés a fogyasztók felé is fontos jelzés, fogalmazott a szakember. Elfogtak egy emberölés miatt keresett nőt Gyöngyösön, közölte a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense az MTI-vel. Vámos Boglárka tudatta, a gyöngyösi rendőrkapitányság munkatársai csütörtök reggel fogták el az 57 éves helybeli nőt, aki a jogerős bírósági határozat kihirdetése óta bujkált a hatóságok elől. Az emberölés miatt elítélt, majd körözés alatt álló nőt a büntetésének letöltésére kijelölt börtönbe vitték, tette hozzá. Adatvezérelt élelmiszer termelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta ma az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeken, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mérlegelők fontosságáról is. Úgy értékeltük, hogy Washington tisztában van Peking Taiwannal kapcsolatos álláspontjával, figyelembe veszi a kínai aggályokat és nem támogatja a sziget függetlenségi törekvéseit, közölte Wang Yi kínai külügyminiszter pénteken Pekingben, ismertetve a kínai és az amerikai elnök találkozójának eredményeit. Wang Yi felhívta a figyelmet arra, hogy Xi Jinping kínai elnök a tajvani kérdést a kínai-amerikai kapcsolatok legfontosabb ügyének nevezte és figyelmeztetett, annak helytelen kezelése akár konfliktushoz is vezethet a két ország között. A kínai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Tajvan Kína része, a Tajvan kérdés rendezése és a nemzeti egység megvalósítása pedig kizárólag Kína belügye, amelybe külső erők nem avatkozhatnak be. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
3: Reklám. XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
4: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
5: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
9: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, jó reggelt és jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Ma 2026. május 16-a van, szombat. A technikai munkatárs Nátrán István, a mikrofonnál Tigovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, melyet szokás szerint útinform és időjárás előrejelzés követ. A nap verse is elhangzik még fél hét előtt, fél héttől pedig megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti műsorát. Utána szívem első gondolata. Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától a Bazilikába kapcsolunk, onnan közvetítjük a reggeli szentmisét. Utána híreket mondunk, majd a szentek szent életű emberekben a mai napon Nepomuki Szent Jánosról hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György vértanú boldoggá avatásáért, és programajánlóval is jelentkezem még 8 óra előtt. Műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz tartalmas rádiózást kívánok!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: És most nézzünk szét hazánk útjain. Ma tartják a 17. Kazári Laska Fesztivált, ezért reggel 6 és holnap hajnali 2 óra között a Hunyadi utat teljes szélességében lezárják, kerülni önkormányzati utakon lehet. A 35. Tisza Triatlon első és második napján, szombaton és vasárnap is, a Kesznyéten és Sajóörös közötti összekötő utat zárják le, szombaton 11.30-tól este 7:30-ig, vasárnap reggel 8-tól este 6-ig. Kerülni Muhi és Köröm felé lehetséges. Az M3-ason lezárták Budapest felé a 267-es jelű Máté szakasz Szatmár-Németi csomópont lehajtó ágát. Terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es és a 49-es főutat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. Az M4-esen Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető 2 sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon 1-1 sávon halad. S végül a kompok. A Tisza középső szakaszán nem üzemel a komp Tiszatardos és Tiszalök, Vezseny és Martfű, valamint Nagyrév és Tiszabök között. A Szamoson az alacsony vízállás miatt szünetel a szamossái Porcsalma járat. És akik Mohácsnál kelnének át, felhívom figyelmüket arra, hogy a Nepomuki Szent János ünnepség lebonyolításában a Szigetkomp is részt vesz, emiatt a komp menetrendje változik. A részleteket az útinform.hu-n megtalálják. Kedves hallgatóink, röviden időjárás előrejelzést hallanak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most a várható időjárásról. A mai napon a Dunántúlon tartós esőzésre, másút délutántól nagyobb eséllyel záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható. A Dunántúlon megerősödik az északnyugatira forduló szél. Másút legfeljebb élénk lehet a légmozgás. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másút 17 és 24 fok között alakul, de a 20 fok feletti értékek a Tiszántúlon lesznek jellemzők. És nézzük, hány fok van most. Békés Csaba 13 fok, Budapest 11, Debrecen 13, Győröt 11 fok van, a Kékesen 7, Miskolcon, Napkoron és Pakson 12, Pécs, Sármellék, Siófok 11 fok, Szeged-Szolnok 13 és Szombathely 11. Sátoraljaújhelyen jelenleg 12 fokot mutat a hőmérő, Itt-Egerben szintén, csak úgy, mint Jászberényben. Egyébként a napi melegrekord kereken 35 fok, 1983-ban mértek ennyit Izsákon. Izsák egyébként Bács-Kiskun vármegyében található, és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei a napi hidegrekord 2025-ben, tehát tavaly Gagybátorban mínusz 1,6 Celsius fok volt csupán. Egyébként a mai nap a térségünkbe érkező ciklon miatt mind a hideg, mind pedig a meleg frontra érzékenyek szervezetét megterheli. Ezért sokaknál lesz tapasztalható ma fejfájás, koncentrációs zavar és vérnyomás ingadozás. És a pollenek? A késő tavaszi időszakból átléptünk a pollen szezon koranyári átmeneti időszakába. Egyszerre közel 20 féle fásszárú, illetve lágyszárú allergén virágpora okozhat tüneteket. Egyébként a pollen terhelés a csapadék és a lehűlés hatására várhatóan ismét csökken. Kedves hallgatóink, rövidesen a napversét hallják.
2: A napverse.

0: Balassi László, Mária szonett. Az Úr plántált útjai kezdetére, hogy virágozza mélységek felett. Ős időktől rendelt a szeretet, s küldetésed öröktől kimérte. Jelként emelt a századok fölébe, minden idők ormára helyezett. Nem ágyazta még be a hegyeket, s nevedet már a csillagokra véste. Tengerek medrét még nem vájta ki, de bölcsen elgondolt előre téged. Még nem buzogtak bőforrásai, s a mérhetetlen mindenség fölé tett. Boldog, ki jöttödre virrasztva vár, és ki rád talál. Életet talál.
1: Balassi László Mária szonett című versét Nagy Barbara mondta el. Balassi László író, költő, újságíró, Budapesten született 1928-ban. A Pázmány Péter Tudomány Egyetem magyar filozófia néprajz szakos hallgatója volt. 1951-től az Esztergomi Hittudományi Főiskolán és a Budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémián tanult. 52-ben a Budapesti Pedagógiai Főiskolán orosz szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett. 52-től 59-ig az Eklézsia könyvkiadó szerkesztője és a Szent István Társulat irodalmi lektora volt. 59-től a Magyar Rádió, 60-tól pedig a Vigília állandó külső munkatársaként dolgozott. 78 és 90 között az Új Ember szerkesztője volt. 89-től 90-ig az Új Missziónak dolgozott külsősként. Verseit keresztény életszemlélet jellemezte, fontosak műfordító tevékenységei, elsősorban vallásos irodalmat és ifjúsági regényeket fordított. Hangjátékait és mesejátékait a Magyar Rádió sugározta. Balassi László Budapesten hunyt el 1990-ben.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. 14. Leó az ökumenikus mozgalomnak. Életet adhatunk egy új békés világnak. Leó pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek, újabb püspökök szentelése skizmához vezet.
1: Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. A Szentatya pénteken délelőtt fogadta a Vatikánban az EBSZ drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit, akik kétnapos tanácskozást tartottak Rómában. Jogállam, emberi méltóság, nevelés, megelőzés, az egyház és az állam összefogása mind hozzájárul ahhoz, hogy biztonságos, stabil társadalmakat építsünk, és megadjuk a szükséges támogatást a függőséggel küzdőknek. A halálbüntetés és a kínzás nem megengedett. Mindenki méltóságát tiszteletben kell tartani. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet országainak képviseletével május 14-én és 15-én az olasz delegáció a római képviselőházban szervezte meg a konferenciát a következő témában. Drogstop. Harcoljunk együtt a kábítószerkereskedelem ellen, hogy megvédjük a biztonságot, az egészséget és a jogszerűséget. A tanácskozás résztvevőit audiencián fogadta a pápa, aki rámutatott, mennyire fontos az illegális drogok elleni küzdelem. Az EBSZ 57 résztvevő államát képviselők jelenléte Vancouvertől Vlagyivosztokig kollektív eltökéltségüket tanúsítja, amellyel szembe akarnak nézni a bűnhálózatokat támogató jelenséggel, ami kockára teszi társadalmaink jövőjét.
2: The Holy See is firmly convinced that the rule of law, crime prevention, and criminal justice must advance together in unity.
1: A Szentszék meggyőződése, hogy a jogállam, a bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás egységben kell, hogy haladjon. A jogállamiság hiteles alkalmazása továbbra is elengedhetetlen az átfogó emberi fejlődéshez. Egyetlen valóban igazságos társadalom sem lehet tartós, hanem a törvény, hanem az emberek önkényes akarata uralkodik. Egyetlen személy vagy csoport sem veheti magának a jogot, hogy megsértse mások méltóságát. Ezért a megelőzés és a bűncselekményekre adott válasz szorosan összefügg az ember egyetemes jogainak tiszteletben tartásával és megóvásával. Ez nem csak a rendfenntartó erők feladata, hanem általában véve a társadalomé is, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, mutatott rá a pápa. A Szentszék ezért minden olyan kezdeményezést támogat, amely egy hatékony, igazságos, emberi és hiteles igazságszolgáltatási rendszer építésére irányul, mely képes megelőzni és feltartóztatni az illegális drogok gyártását és terjesztését. A valódi igazságosság nem elégedhet meg a puszta büntetéssel, a kitartás és az irgalmasság alkalmazásával elő kell segíteni a törvényszegők átnevelését és a társadalom szövetébe való újrabeilleszkedését. A minden embert megillető méltóság azokra is érvényes, akik bűncselekményt követtek el, ezért az kizárja a halálbüntetés, a kínzás és minden kegyetlen vagy megalázó büntetésforma alkalmazását. átfogó programokra van szükség ahhoz, hogy segítsünk a függőségtől szenvedőknek. Orvosi ápolást, pszichológiai támaszt és folyamatos rehabilitációt nyújtva nekik. Ez a több szakterületet átfogó megközelítés az emberi személy egészét vegye alapul, lépjen túl a pusztán büntető intézkedéseken és a megengedő megoldásokon is, amelyek nem képesek megszabadítani az egyéneket a függőség láncaitól. Ezáltal újra fölfedezhetik és megélhetik az Istentől kapott méltóságuk teljességét.
2: Preventing and countering organized crime is essential to building safe, just and stable societies.
1: Alapvetően fontos megelőzni és megállítani a szervezett bűnözést ahhoz, hogy biztonságos, igazságos és stabil társadalmat építsünk, szögezte le 14. Leó pápa, majd tisztelettel adózott a rendfenntartó erők és az igazságszolgáltatás azon tagjai előtt, akik életüket áldozták, vagy megsebesültek kötelességük bátor teljesítése közben. Tanúságtételük ébresszen bennünk hálát, felelősségérzetet és megújult eltökéltséget. A Katolikus Egyház világszerte működő számos intézményén keresztül a függőségtől szenvedő személyek támogatásában szerzett nagy tapasztalatával kész tovább erősíteni a gyümölcsöző együttműködést a civil társadalommal.
2: Together, in a spirit of mutual respect and shared responsibility, we can promote policies that truly serve the common good and the inalienable dignity of every human being.
1: Együtt, a kölcsönös tisztelet és felelősség szellemében olyan politikát mozdíthatunk elő, mely valóban a közjót és valamennyi ember elidegeníthetetlen méltóságát szolgálja. Hozzon bőséges és tartós gyümölcsöket ez a konferencia a nemzetek feletti együttműködés, a hatékony megelőzés és a hiteles remény stratégiáival, mondta Leó pápa, majd döntéseikre és az általuk képviselt népekre a bölcsesség, a remény és a tartós béke bőséges áldását kérte Istentől. Az EBESZ ma a világ legnagyobb, legkiterjedtebb nemzetközi biztonsági szervezete. Eredetileg az európai béke és biztonság garantálását szolgálta, de tevékenysége kiterjed Észak-Amerikára és egy ideje már Közép-Ázsiára is. Jelenleg 57 tagállama van, közöttük az összes európai állam, az Egyesült Államok és Kanada. A nemzetközi szervezet további 11 országgal működik együtt, például Ausztráliával, Izraellel és Japánnal. Az EBESZ tevékenysége ma kiterjed tagállamai emberi jogi és kisebbségi helyzetének javítására, demokratikus intézményeinek védelmére, választások megfigyelésére, fegyverzet ellenőrzésre, leszerelésre, biztonság és bizalomépítésre is, de a szervezet gazdasági és környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozik. Célja az európai biztonság és stabilitás megőrzése, a konfliktusok korai előrejelzése, a konfliktuskezelés, a válságkezelés és a válságok megoldását követő rehabilitáció.
0: A 14. Leó az ökumenikus mozgalomnak, életet adhatunk egy új, békés világnak. A Jöjjön el a te országod nevet viselő ökumenikus imaesemény előtt 14. Leó pápa videó üzenetben üdvözölte az összes résztvevőt és biztosította őket lelki közelségéről. A május 14-e és 24-e között zajló esemény egy ima mozgalom, amely arra hívja a keresztényeket szerte a világon, hogy imádkozzanak együtt áldozó csütörtöktől pünkösd vasárnapig, hogy minél több ember ismerje meg Jézust. A Jöjjön el a te országod 2016-ban indult, és mára több mint 1 millió keresztényt foglal magában, a világ nemzeteinek közel 90%-ában, 85 különböző felekezetet és hagyományt felülelve.
2: Each year during the Advent season, Christians address God with the words, Come Emmanuel.
0: Videó üzenetében Leo pápa az adventi időszak hagyományos ősi keresztény énekében szereplő kifejezésre reflektál: Ó jöjj, ó jöjj, Emmanuel! Ezzel a keresztények Ézsaiás proficiájának beteljesedésére, Emmanuel születésére szólítanak, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. A várakozás időszakában Leo pápa kiemeli, hogyan válnak énekeink és karácsonyi dalaink egyre sürgetőbbé, hogy Isten jöjjön le közénk, hogy megmentsen minket a bűntől és mindattól, ami árthat nekünk. Megjegyzi, hogy Istent kérjük, hogy gyógyítsa meg azt, ami megtört mind bennünk, mind a világban.
2: Even though we know that God is almighty and transcendent, we're still bold enough to ask him to be truly with us, not distant, but close.
0: Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy Isten mindenható és transzcendens, mégis elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy kérjük, hogy legyen igazán velünk, nem távol, hanem közel, hangsúlyozza a Szentatya. Majd rámutat. Mégis néha elfelejtjük, hogy szükségünk van Istenre, és hogy csak ő tudja kielégíteni legmélyebb vágyainkat és belső nyugtalanságunkat. Jézus Krisztus személyében Isten lejött, hogy testben közel legyen hozzánk. Most velünk van szent lelkén keresztül. Húsvét mostani 50 napjában az Alleluja ennek az időszaknak az énekévé válik, és egy módja annak, hogy dicsérjük és hálát adjunk Jézus feltámadásáért. Ő továbbra is a velünk lévő Isten. Hangsúlyozza Leo pápa, miközben utal arra, hogy még a legközelebbi barátai sem mindig ismerték fel őt feltámadása után. Bár Jézus visszatért a mennyei atyához, nem hagyott minket árván. A Szentlélek ajándéka által jelen marad mindannyiunk számára az egyházban. Krisztus minden számunkra, nyomatékosítja 14. Leó. Ő benne találjuk meg az élet teljességét és értelmét. Ez az ajándék nem olyasmi, amit megtarthatunk magunknak. Inkább olyas valami, amit bátran hirdetnünk kell. A Jöjjön el a te országod 9-ed tökéletes lehetőséget kínál arra, hogy megosszuk a jó hírt és imádkozzunk, hogy mások is találkozzanak Isten Jézusban kinyilatkoztatott üdvözítő és felszabadító szeretetével. Leo pápa azzal zárja videó üzenetét, hogy felidézi prédikációját az idei húsvéti vigília szertartásról. A találkozásról, amelyről tanúságot akarunk tenni, a hit szavaival és a szeretet cselekedeteivel, úgy tesszük ezt, hogy életünkkel énekeljük az Alleluját, amelyet ajkunkkal hirdetünk. A Szentatya kiemeli, hogy a húsvét vasárnapi evangéliumban szereplő asszonyokhoz hasonlóan nekünk is vágynunk kell arra, hogy elinduljunk és elvigyük az evangéliumot az emberekhez szerte a világon.
2: We too can give life to a new world of peace and unity.
0: Mi is életet adhatunk egy új, békés és egységben gazdag világnak, mint az emberek sokasága. Mégis egyetlen házat építünk, és egyetlen személy vagyunk Krisztusban, mert bár sok a keresztény, Krisztus egy, idézi Szent Ágoston Zsoltár kommentárjaiból. Videó üzenete végén Leo pápa Isten bőséges áldását kéri mindenkire, aki részt vesz az ökumenikus globális imamozgalomban. Leo pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. 14. Leo pápa üzenetet küldött a héten az észak-olaszországi városban megrendezett nemzetközi könyvvásárra. Ebben rámutatott, hogy az irodalomnak elő kell mozdítania az emberi méltóságot, a békét és a testvériséget. Továbbá hangsúlyozta, hogy a gyermekek, különösen a háború borzalmai és a közöny ridegsége közepette, reményt adnak a világnak. Szükség van olyan irodalomra, amely segít felismerni minden ember, különösen a legkiszolgáltatottabbak méltóságát, és amely egyre inkább a testvériség és a béke iskolájává válik. 14. Leo pápa ezt emelte ki a május 14-e és 18-a között Torinóban tartott nemzetközi könyvvására küldött táviratában. Az üzenetet, amelyet a Szentatya nevében Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár küldött, Roberto Repole bíboros torinói érseknek és a nemzetközi vásár résztvevőinek címzett. A vásár igazgatója olvasta fel a rendezvény megnyitó ünnepségén, május 14-én csütörtök délelőtt a pápa üzenetét. Ebben a Szentatya a könyvvásár címét, amely Elsa Morante írónő A világot a gyermekek mentették meg című művére épül, jelentősnek és időszerűnek nevezte. Leo pápa kiemelte, egy olyan időszakban, amelyet a háború borzalmai és a közöny ridegsége folytogatni látszik, a gyermekek azzal a veleszületett képességükkel, hogy friss szemmel látják a világot, lángra lobbantják a reményt a társadalomban. A Szentatya üzenete végén reményét fejezte ki, hogy az esemény megújult tudatosságot kelthet a kultúra fontosságáról, a párbeszéd és az egyetértés előmozdításában. Leo pápa szavai a táviratban visszhangozzák azokat a gondolatokat, amelyeket egy hete a torinói eseményen résztvevő vatikáni könyvkiadó képviselőihez intézett az intézmény alapításának centenáriumán. Az alkalomból a Szentatya akkor hangsúlyozta, hogy az olvasás táplálja az elmét, segít a tudatos és jól kialakult kritikai érzék kialakításában, és védelmet nyújt a fundamentalizmusok és az ideológiai leegyszerűsítések ellen. Azt is sürgette, hogy mindenki olvasson könyveket ellenszerként a zárt gondolkodásmódra, amely merev hozzáállásban és a valóságról alkotott redukált nézetekben nyilvánul meg.
1: A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek. Újabb püspökök szentelése skizmához vezet. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, újból figyelmeztette a tradicionalista testvérület tagjait. Az egyházi közösség végleges megszakadását jelenteni, ha megtartanák a júliusra tervezett püspök szenteléseket. A pápa továbbra is imádkozik azért, hogy a lefebvriánusok meggondolják magukat. A Marcel Lefebvre érsek által alapított 10. Szent Pius papi testvérület bejelentette, hogy a pápa felszólítása ellenére is kitart terve mellett, miszerint júliusban pápai jóváhagyás nélkül új püspököket szentel. A hittani dikasztérium prefektusa újabb nyilatkozatot adott ki, amit előzőleg 14. Leó pápa tudomására hozott. A pápa továbbra is imádkozik, hogy elkerüljék az újabb skizmatikus cselekedetet. Ez a lépés valójában az 1988. június 30-i eseményt idézné fel, amikor Lefebvre érsek 4 püspököt szentelt fel, amely laté sententié önmagától beálló, vagyis automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után. Fernández bíboros ismételten leszögezi, hogy a tervezett püspök szentelésekhez nincs pápai jóváhagyásuk. Ez skizmatikus, szakadár cselekedetnek minősül. A skizmához való formális ragaszkodás súlyos vétek Isten ellen, és az egyház törvényeiben meghirdetett kiközösítést vonja maga után. A Szentatya továbbra is imádkozik és kéri a Szent Lelket, hogy világosítsa meg a 10. Szent Pius papi testvérület felelőseit, hogy lépjenek vissza ettől a rendkívül súlyos döntéstől. Mint ismeretes, február 12-én a hittani dikasztérium prefektusa a Vatikánban találkozott a Szent 10. Pius társaság előjárójával, Davide Pagliarani atyával, és megbeszélést folytattak a társaság február elején bejelentett szándékáról, hogy új püspököket szentelnének. A bíboros által akkor aláírt nyilatkozat a teológiai párbeszéd útját és a felszentelések felfüggesztését javasolta, melyek az egyházi közösség döntő megszakítását jelentenék.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus szavai bátorítást adnak nekünk. Ő nem egy távoli, megközelíthetetlen Istent mutat be, hanem a mennyei atyát, aki hallja kérésünket, és megadja, amit az ő fiának, Jézusnak nevében kérünk. Jézus nevében. Ez nem csupán egy gyakran használt szófordulat, hanem a szív teljes ráhagyatkozása Krisztusra, az ő szándékára, az ő akaratára. Amikor Jézus nevében imádkozunk, akkor nem önző kívánságainkat csomagoljuk be szentnek tűnő áhítatos szavakba, hanem azt kérjük, amit ő is kérne az adott helyzetben. Az imádság nem egyirányú kérelem, hanem bizalmas párbeszéd. Az Atyához fordulunk, mert Jézus feltárta előttünk az ő szeretetét. Az Atya szeret titeket, mondja Jézus. Milyen mély és vigasztaló ez a kijelentés. A mennyei Atya nem csak azért hallgat meg bennünket, mert Jézus közben jár, hanem mert valóban szeret bennünket. Ez a szeretet az alapja minden imának, kérésnek, reménynek. A húsvéti idő arra emlékeztet, hogy megnyílt számunkra az Atyához vezető út, amelyen mi is elindulhatunk az isteni közösségbe. Amikor imádkozunk, ezen az úton lépdelünk. Az imádság nem más, mint ebben a szeretetben való előrehaladás. Az evangélium végén Jézus összefoglalja a saját küldetését, eljött a világba, és most visszatér az Atyához. Ebben a mozgásban benne van a mi útunk is. A földi élet minden vándorlása, öröme és küzdelme végső soron az Atya felé irányul. Az ima pedig már most elővételezi az Atyával való boldog együttlétet. Amikor Jézus nevében fordulunk az Atyához, már most megízleljük a vele való közösséget.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen Szent Misét

Vetítünk az Egri Bazilikából. A mai énekrend kissé összetett, négy ének lesz két különböző könyvből. Az első a Hozsanna 86-os számú éneke, melynek kezdősora dicsőség, szent áldás, tisztesség. Felajánlás alatt az Éneklőegyház 110-es számú éneke csendül majd fel, amely így kezdődik. Üdvözítünk, feltámadott. A kommunió ismét a Hozsannából lesz, méghozzá a 121-es számú ének. Ennek kezdősora, mindeneknek szemei, Uram benned bíznak. És végül a Hozsanna 195-ös számú énekét énekeljük, a Te vagy földi éltünk vezércsillagát. Még egyszer az énekszámok. A Hozsannából a 86-os, az Éneklőegyházból a 110-es, a Hozsannából a 121-es és a 195-ös. Imádkozzanak velünk!

Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Ma reggeli szentmisénket Nagy Lajosné Majoros Mária elhunyt édesanyáért, nagymamáért ajánlom. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, amikor szent fiad, Urunk Istenünk, alakítsd lelkünket a jó cselekedetek által, add, hogy mindig a jobbat válasszuk, és lelkünkben egészen átéljük húsvét szent titkát, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál apostol egy ideig a szíriai Antiókiában tartózkodott, majd sorra bejárta a Galaták földjét és Frígiát, lelket öntve valamennyi tanítványba. Eközben egy Apolló nevű alexandriai származású zsidó érkezett Efezusba. Ékes szóló és az írásokban igen jártas ember volt. Már kapott valami oktatást az Úr tanításáról. Buzgón és helyesen beszélt és tanított Jézusról, de még csak a János által hirdetett bűnbánati keresztségről tudott. Bátor bizalommal kezdett beszélni a zsinagógában. Amikor ezt Priscilla és Aquilász meghallották, magukhoz hívták, és még behatóbban elmagyarázták neki Isten igéjét. Mivel Achájába akart menni, a testvérek buzdították, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják őt szívesen. Odaérkezve nagy segítségére volt a híveknek. A nyilvánosság előtt eredményesen cáfolta a zsidókat, a Szentírásból bizonyította ugyanis, hogy Jézus a Messiás. Ez az Isten igéje. Thank you.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az Atyát, hiszen az Atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az Atyától, és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az Atyához. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Kedves testvéreim, a mai szentírási szakaszokban arról hallunk, hogy emberek hogyan tesznek előre lépést a hitükben, a hit ismeretükben, és a hitükben olyan értelemben is, hogy mint kapcsolat az Istennel, a Szent Háromság egy Istennel. Ugye itt van az apostolok cselekedeteiben, a Szent Leckében Apolló, aki már tulajdonképpen apostolkodott, már igehirdetést folytatott, de még csak a János által hirdetett bűnbánati keresztségről tudott, és hát Aquilász és Priscilla ezt ugye meghallják, magukhoz hívják, és elmondják nekik, hogy kicsoda valójában Jézus Krisztus, hogy ő az Isten fia, ő a messiás, a fölkent, és aztán ebből a tanításból fakadóan Apolló még nagyobb hittel és még nagyobb buzgósággal tudta hirdetni az Isten igéjét, az evangéliumot. Hasonlóképpen az evangéliumban Jézus tanítja az övéit, és hát elmondja nekik azt, hogy mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. De eljön majd az idő, amikor az én nevemben kértek, és nem én fogom kérni az Atyát, hanem ti kértek az én nevemben. Ugye az Atyához fordulásról, a kérésről van itt szó, és eszünkbe juthat az a jelenet is, amikor Jézus konkrétan imádkozni tanítja a tanítványokat, a mi Atyánkot, tanítja meg nekik, és ahhoz is hozzá csatol valami hasonló kijelentést, hasonló ígéretet. Azt mondja, hogy hát kinek ne adná meg Isten, az Atya, bőkezően a Szent Lelket, hogyha őt kérik. És ebből úgy kiviláglik számunkra az, hogy hát a mi kérésünknek az elsődleges, mondjuk így, hogy tárgya, az első számú valaki, akit nekünk Istentől kérni kell, az a Szentlélek. Hogy Jézus nevében imádkozhatunk, és jó erre pünkösd előtt még inkább, még tudatosabban figyelni, hogy vajon kérjük-e a Szent Lelket? Hogy ő Istennek az első számú ajándéka. Hogy Jézus megígéri azt, hogy bármit kértek az Atyától, megadja nektek. De hogyha mi igazán összhangban vagyunk Jézussal, az ő lelkületével, az Atya elképzelésével, akkor tulajdonképpen már nem is akármit fogunk kérni, már nem érjük be azzal, hogy szeretnénk, hogyha ez az, amaz teljesülne, sikerülne, egészség, bármi, hanem már nem fogjuk lejjebb adni a kérésünket a Szentléleknél. Mert egyszerűen rájövünk arra, hogy az, akit Jézus maga helyett küldött, az a vigasztaló, az, akiről ő megígérte azt, hogy, A vasárnapi evangéliumban hallottuk ezt, hogy elküldöm nektek, és köztetek lesz, és veletek marad, és bennetek lakik. Hogy ez a Szentlélek az, akire nekünk a legnagyobb szükségünk van. Mert egyedül ő képes bennünk azt az Isten gyermekséget kimunkálni, egyre inkább kikristályosítani, ami a keresztségünk pillanatában elkezdődött. Egyre inkább ő képes bennünk az örök életet kiteljesíteni. Ezért most ezekben a napokban, ahogyan közeledünk, ugye most még Úrnapja következik, de ez már a nagyon erősen a pünkösdre, a Szentlélek eljövetelére mutat. Jó, hogyha figyelünk erre, és tudatosan kérjük és hívjuk a Szent Lelket, ugye most a Szentlélek 9-ednek a napjai vannak. Jó, hogyha ezt sem csak megszokásból végezzük, hanem valóban felszítjük magunkban ezt a vágyakozást, és odafigyelünk erre, hogy jöjj Szentlélek, Úristen, mert Te vagy Jézus Krisztusnak az első számú ígérete, és Te vagy az, aki valóban az örök életet ki tudod bennünk munkálni, és a Te egyházadat, Jézus Krisztusnak az egyházát, egyedül Te tudod ma is a megszentelődés és a misszió útján vezetni. Amen. Testvéreim, esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hit ereje és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani.
2: Imádkozzunk Szentatyánkért, Leó pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje. Imádkozzunk egyházmegyénkért, Csaba püspök atyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét. Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének mennyegzős köntösét. Imádkozzunk távol lévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől.
0: Mária elhunyt édesanyáért, nagymamáért könyörgünk, tisztítsd meg őt, irgalmas Istenünk, és nyisd meg előtte a mennyek országának kapuját, hallgass meg, Urunk! Mindenható örök Isten, hallgass meg könyörgésünket, légy védelmezünk nappal és oltalmazunk éjszaka, hogy az idők változásai között a Te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Mindannyiunk és az egész Anyaszentet házban.
0: Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentelt örök áldozattá, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újraéled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát, az egész világon tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Méltó, hogy hajlékunkba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem, Krisztus testvérőrizze meg.

könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, folytonos atyai jóságoddal, őrizd megváltott gyermekeidet, hogy akik fiat szenvedése árán szabaddá lettek, az ő feltámadásának örömében éljenek, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent Misét Holló Gábor káplán mutatta be, a kántori feladatot Birincsik Péter, a lektorit dr. Löffler Erzsébet látta el. A közvetítést Nátrán István vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést, jelentette be a miniszterelnök Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás átvétel. Megérkezett az első több mint 30 milliárd forintos számla abból az 1300 milliárd forintos keretszerződésből, amelyet Szalai Bobrovnicki Kristóf, a leköszönő kormány honvédelmi minisztere kötött alig egy hónappal a választás előtt, mindenféle társadalmi konzultáció nélkül, titkosított formában. Az új kormány ezt nem fizeti ki, mondta Magyar Péter. Hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést. Működő egészségügyre, működő oktatásra, valódi közbiztonságra, hazahozott uniós forrásokra, beinduló gazdaságra, működő gyermekvédelemre van szükség, nem kémműholdakra, mondta kiemelve, az országnak nincs szüksége a szerződésben szereplő dolgokra. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Posztjában Gulyás Gergely azt írja, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Magyar Péter miniszterelnök élőben közvetített adásban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterrel tegnap megkezdte a Karmelita Kolostor tövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy hétvégente látogatható lesz a kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinettiroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, a kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület, a már felújított, a megépült, illetve az építése alatt álló épületek leghelyesebb funkcióját. Hozzátette, torzó nem fog maradni, igyekezni fognak a még nem elkészült épületeket költséghatékonyan befejezni. A kormány a központi költségvetésről szóló törvényben elfogadottnál lényegesen magasabb időarányos hiány miatt speciális jogkörökkel ruházta fel a pénzügyminisztert a magyar közlönyben megjelent határozatával. Amint azt Magyar Péter bejelentette, a pénzügyminiszter előzetes egyetértésére lesz szükség az irányítása alá tartozó költségvetési fejezetek, központi költségvetési szervek előirányzatai terhére, a 250 millió forintot meghaladó új kötelezettségvállalásokra, valamint a 100 millió forintot meghaladó bármilyen eszköz beszerzéséhez. E szabály alól kivételt képeznek a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, illetve nem állami szervek által ellátott köznevelési, szakképzési, felsőoktatási, egészségügyi vagy egyéb jogszabályban rögzített közfeladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, illetve eszközbeszerzések. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang tegnap számolt be arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 250 millió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig két hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Végül az időjárásról. Felhős, csapadékos időre készülhetünk. Keletebbre gomolyosodhat, időnként szakadozhat a felhőzet, itt délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzőek, a keleti harmadban akár heves zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Nepomuki Szent János pap vértanú, a gyónási titok áldozata. Pomukban született 1350-ben, Prágában halt meg 1393. május 16-án, 43 évet élt. Nepomuki Szent János egyike azoknak a ritka szentjeinknek, akiket a gyónás titok megtartásáért öltek meg, hiszen közismert, hogy a katolikus papnak a Szent Gyónásban hallottakról soha senkinek sem szabad beszélnie. Inkább meghal, de akkor sem árulhatja el a gyónók bűneit. Jókai Mór, a nagy magyar író, akiről köztudott volt, hogy nem volt katolikus, a Tengerszemű Hölgy című regényében a következőképpen írt a katolikus egyházban ősidők óta fennálló gyónásról. Van a katolikus vallásnak egy intézménye, amely annyira magasztos, annyira végasztaló, hogy ez magában elég volna arra, hogy mindenütt elterjedjen a kerekföldön, ahol csak szenvedő emberek vannak, akiknek egyéb is tud fájni, nem csak az ütés és a harapás. Ez a gyónás. Nagy hiba volt Calvin Jánostól, hogy ezt nem tartotta meg hívei számára. Nem ismerte az ember szíveket. Eddig az idézet. Így beszélnek drága kincsünkről még azok is, akik csak kívülről ismerik a gyónás intézményét. És mi mindent mondhatnának el azok, akik gyónnak, és tudják, hogy mennyi kegyelmet, mennyi erősítést kapnak ebben a szentségben Jézus Krisztustól, a szentség alapítójától. János az egyházjog doktora, és később a prágai érsek általános helynöke. 1350 körül született Dél-Csehországban, a kicsiny Pomuk, ma Nepomuk helységben. Eredeti neve Wolfin János. Szegény szülők gyermeke volt. A prágai egyetemen tanult, és a papi pályát választotta. A prágai püspök szentelte pappá. A mai tenytemplomban kezdte működését. Ami szívében volt, az hagyta el a száját is. Bátran ostorozta hatalmasok bűneit, de az alacsonyrendűek botlásait sem kímélte. Az két a típus lévén nagy hatással volt a népre. Szentbeszédei után a nép elárasztotta gyóntatószékeket, és virágzó lelkélet indult Prágában. Rövidesen kanonoknak nevezték ki. IV. Károly cseh királyt méltatlan fia, Vencel követte a trónon, aki nem egyszer megbotránkoztatta viselkedésével alattvalóit. Azonban ő is fölfigyelt János apostoli életére. 1379-ben meghívta, hogy ő vezesse a királyi kápolnában a szokásos nagybőti lelki gyakorlatot, mely szépen sikerült. A nemrégen Bajorországból feleségként idekerült Johanna, fiatal királyné, őt választotta gyóntatópapjának. János atya vállalta a nehéz feladatot. Vigasztalásával ott állt a lelkileg sokat szenvedő királyné mellett, aki már-már kibírhatatlannak tartotta durva lelkű és modorú férjével az együttélést. Vencel, bár kezdetben igazságos és jó akaratú uralkodó volt, egy sikertelen mérgezési kísérlet után bizalmatlanná és agresszívvé vált mindenkivel szemben. Feleségére pedig féltékeny lett. Azt hitte, hogy titokban megcsalja, de mivel közvetlen bizonyítékot nem tudott szerezni, arra az ördögi gondolatra jutott, hogy gyóntató papján keresztül szerzi meg a titkot. Ezért az egyik nap maga elé idéztette a szentéletű papot, és nyíltan felszólította, hogy mondja el, mit gyónt nála a felesége. János mélységesen fölháborodott ezen az aljas követelésen, és azonnal megtagadta a gyónásban hallottak elárulását, hisz a titok pecsétjét nem törheti fel senki földi halandó. A király akkor egy megüresedett püspöki széket kínált fel neki. János feleletre sem méltatta. Akkor a fenyegetések következtek. Börtönbe hurcoltatta. Jelenlétében kínpadra vonatta, és fáklyával süttette, de János néma maradt. Kínjai közepette, Jézus és Mária szentséges nevét kiáltotta. Már több napja szenvedett, amikor a királyné közbeni járására megkegyelmeztek neki, és szabadon engedték. De János tudta, hogy napjai meg vannak számlálva. Még 1383-ban prófétai előrelátással megjövendölte közelgő vértanú halálát és a Csehországra váró borzalmas időket. Éppen húsvét következett, ezért elzarándokolt a brunszlaui híres búcsújáró helyre. Visszajövet véletlenül a király szem elé került, aki azonnal elfogadta, és így kiáltott rá. Nyomorult, azonnal mondd meg, mit gyónt a királyné, mert különben a Moldvába dobatlak. Ő egyetlen szót sem felelt. Ekkor a király dühében azt a parancsot adta katonáinak, hogy a sötétség beálltával dobják a Moldva folyóba. Ezt megtették 1393. május 16-án. A vértanút a Szent Vitus katedrálisban temették el. A gyónási titok áldozatát a nép mindig szentként tisztelte, de hivatalos szentiavatása csak 1729-ben következett be. A prágai régi hídon ma is ott áll szobra, amint mutató ujját az ajkára illeszti. S nem csak ott van szobra, hanem sok-sok helyen és templomban Közép-Európában. Egyike a legismertebb szentjeinknek. Nyelve, akár csak páduai Szent Antalé, ma is éppen látható a Szent Vitus katedrálisban. 1929-től Nepomuki Szent János Csehország főpátrónusa s a jezsuitáknak második pátrónusa, a gyóntató papok, hidak, hajósok, tutajosok védőszentje. Jelképe nyelv, csillagkoszorú, középen a felirat, takú, hallgattam, és lakat. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos bűneinknek őszinte beismerése, és az őszinte szentgyónás. Mérhetetlenül sok kegyelmet kap az, aki alázatosan ehhez a szentséghez járul. Nepomuki Szent János ünnepén, a szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te megerősítetted Nepomuki Szent János áldozópapot, hogy az egyház jogait élete árán is védelmezze. Példájára és közben járására add, hogy mi is helytálljunk a jog és az igazság védelmében, és vele együtt szentjeid sorába jussunk Krisztus a mi Urunk által.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldog avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

vezéremmé az örök életre. Adja meg nekem ez a szent egyesülés a hit fegyverzetét, a bizalom növekedését, s a jó akarat pajzsát. Szabadítson meg hibáimtól s a test kívánságaitól. Üzzön el belőlem minden hiúságot, segítsen, hogy uralkodni tudjak nyelvemen, s erősítsen meg minden jóban. De mindenek előtt gyújtsa föl bennem a szent szeretetet, és egyesítsen veled elválaszthatatlanul, Uram és megváltóm.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most programajánlót hallanak. Egy keddi program. A Bródy Sándor könyvtár itt Egerben szeretettel várja önöket, tehát május 19-én 16 óra 30 perctől a Testünk beszél helyettünk, testbeszéd és nonverbális kommunikáció a mindennapok során című előadásra. Az előadó dr. Jánk István, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docense. Szerdán 20-án 15 óra 30 perctől Japán klub lesz a Bródyban, tehát a Bródy Sándor könyvtárban. A foglalkozás témája a pontyeregetés és a gyereknap. Ez alkalommal Farkas Beáta japán nyelvtanár vezetésével a japán kultúra iránt érdeklődők megismerkedhetnek a japán nyelv alapjaival, az ott élő emberek mindennapjaival és a japán kultúra érdekességeivel. És szintén szerdán, tehát május 20-án 16 óra 30-tól a Bródy Sándor könyvtárban Bakacsi Ernő a Szökött katona című könyvét mutatják be. A vendég természetesen a szerző Bakacsi Ernő lesz, akivel dr. Ködöböc Gábor beszélget majd. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést, jelentette be a miniszterelnök Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás átvétel. Megérkezett az első több mint 30 milliárd forintos számla abból az 1300 milliárd forintos keretszerződésből, amelyet Szalai Bobrovnicki Kristóf, a leköszönő kormány honvédelmi minisztere kötött alig egy hónappal a választás előtt, mindenféle társadalmi konzultáció nélkül, titkosított formában. Az új kormány ezt nem fizeti ki, mondta Magyar Péter. Hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést. Működő egészségügyre, működő oktatásra, valódi közbiztonságra, hazahozott uniós forrásokra, beinduló gazdaságra, működő gyermekvédelemre van szükség, nem kémműholdakra, mondta kiemelve, az országnak nincs szüksége a szerződésben szereplő dolgokra. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Posztjában Gulyás Gergely azt írja, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Magyar Péter miniszterelnök élőben közvetített adásban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterrel tegnap megkezdte a karmelita kolostor tövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy hétvégente látogatható lesz a kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinettiroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, a kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület, a már felújított, a megépült, illetve az építése alatt álló épületek leghelyesebb funkcióját. Hozzátette, torzó nem fog maradni, igyekezni fognak a még nem elkészült épületeket költséghatékonyan befejezni. A kormány a központi költségvetésről szóló törvényben elfogadottnál lényegesen magasabb időarányos hiány miatt speciális jogkörökkel ruházta fel a pénzügyminisztert a magyar közlönyben megjelent határozatával. Amint azt Magyar Péter bejelentette, a pénzügyminiszter előzetes egyetértésére lesz szükség az irányítása alá tartozó költségvetési fejezetek, központi költségvetési szervek előirányzatai terhére, a 250 millió forintot meghaladó új kötelezettségvállalásokra, valamint a 100 millió forintot meghaladó bármilyen eszköz beszerzéséhez. E szabály alól kivételt képeznek a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, illetve nem állami szervek által ellátott köznevelési, szakképzési, felsőoktatási, egészségügyi vagy egyéb jogszabályban rögzített közfeladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, illetve eszközbeszerzések. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang tegnap számolt be arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 4 billió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig 2 hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Sport. I. és Ferenc elnök szerint a Magyar Kézilabda Szövetség fő feladata, hogy megismerje az új kormányzat sportirányításának terveit, hogy a jövőben közösen együtt tudjanak dolgozni a sportágért. Az elnök a szövetség küldött gyűlésén hangsúlyozta, ez fontos a sportszervezeteknél és a vármegyei szövetségeknél dolgozóknak, a sok tízezer kézilabdázónak és családjaiknak, annak a több százezer magyar embernek, akinek napi szinten élete része a kézilabda, akár az élsportban, akár a tömegsportban, vagy éppen az utánpótlásban. Hozzátette, minden év kihívások elé állítja a szövetséget, de munkatársaival együtt továbbra is minden erejükkel azon lesznek, hogy a sportszervezetek versenyképessége megmaradjon. Végül az időjárásról. Felhős, csapadékos időre készülhetünk. Keletebbre gomolyosodhat, időnként szakadozhat a felhőzet. Itt délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzőek, a keleti harmadban akár heves zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám. XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
3: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. május 16-án szombaton. A zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szót most arról, hogy mivel készültünk a mai nap folyamán, már ami a délelőttet illeti. A műsor ismertetést követően reggeli beszélgetésünket kísérhetik figyelemmel, melynek vendége a mai napon Csepeli Péter bábművész lesz. Vele beszélgetek majd életéről és természetesen a Süsűről, melyben ő a sárkány főárus volt.
2: Egyszer itt dolgoztam, egyszer ott dolgoztam, kereskedtem. Volt, hogy az Astoria szálló mellett volt egy irodaház, és koksfűtéses ház volt, és ott ledobták a kokszot nagy teherautókkal a járda melletti nagy vasaitót felnyitották. Én meg ott lent, ezt lellapátoltam, talicskáztam a nagy kupacba, hogy a fűtő aztán onnan tovább vigye. Na, ilyen is volt. Szerettem csinálni.
1: 9 órakor híreket mondunk, utána segíthetünk. Ismétlés csütörtökről. Miskolcon a kukások az óvodák új hősei. A helyi szemétszállító cég meseterapeuta segítségével írt egy mesekönyvet Muki és a Fekete Királyság címmel, amelyben a kukások a lovagok, a kukásautó pedig a sárkány, mely megeszi a szemetet. Mai műsorunk vendége Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője lesz, akivel meséről, a hatalmas sikerről, szemléletformálásról, 150 éves hulladékgazdálkodásról és szelektív gyűjtésről beszélget a szerkesztő Molnár András. Ajánlókból kiderül például, hogy ki kell mosni a joghurtos dobozt a szelektív gyűjtés előtt.
3: Ha valamiből kiborítok valamit, tehát mondjuk nem hagyok benne terméket is kiborítom, nem kell mosogatni. Tehát a technológiai feldolgozással, amikor ez majd tovább megy hulladékként, ott ezt meg fogják tenni. Sokkal komolyabban. A lényeg, hogy ne legyen benne ételmaradék. Ugyanaz a pizzás doboz, a klasszikus megint. Ha most van rajta két darab pötty, ami a pizzáról, mert hozzáért a fedele vagy bármi, attól az papír hulladék még. Tehát azért ne dobjuk ki a vegyesbe, mert van rajta két pötty, nem fog semmiféle problémát okozni az újrahasznosítás során, tehát nyugodtan.
1: 9 órától Törökszent Miklósi és Kisújszállási adóink Napról Napra című összeállításunkat sugározzák, melyben többek között a cukorról lesz szó. Erről is még sok másról beszélget majd Vasili József cukrász, közgazdász feltalálóval Farkas Erzsébet.
4: A cukrot lehet pótolni tejfehérjékkel. Most ezekhez a recepteket át lehet alakítani tejfehérjévé, és lehet gyártani termékeket. Ebbe a rohanó világba egyre több veszély fenyegeti az emberi egészséget. Tehát ha az emberi egészséggel kapcsolatos valami újat tudunk hozni, ami jelen esetben mondjuk a cukornak a kevesebb fogyasztása, ez nagyba befolyásolná az emberek egészségét.
1: Szintén 9 órától Tokai Adónk is külön műsorra jelentkezik, méghozzá a kilátóval. Ebben beszámolunk az Egri Érsek Bora 2026 cím átadásáról, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem dolgozóinak zarándoklatáról, s végül a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiállítását ajánljuk figyelmükbe.
5: Közösen úgy döntöttünk, hogy akkor létrehozzuk a közös olasz rizlinget. Ugye ő már szeretné befejezni a borász pályafutását, és azért ezzel úgy gondolom, hogy egy kicsikét az ő nevét is tudjuk továbbvinni, meg hát az ő útmutatásai szerint készítettük el a bort. Különlegessége a bornak, hogy ugyanazon a dülőháton található mind a két szőlőterület, amiből ő is készítette a borát, illetve a mi szőlőterületünk is ott van, úgyhogy kvázi a bornak az alapja, azt mondhatom, hogy egy helyről jön.
1: 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát. Hírek, majd itt élünk. A szerkesztő Papp Péter, akivel ma a Nógrád vármegyei palotásra látogatunk, méghozzá a 12. tortafesztiválra. Előzetesünkben Juhászné Kovács Felíciát, a település polgármesterét hallják.
6: A kulcs szó az az, hogy közösen. És az én mottom még az, hogy jót s jól. Tehát amikor egy ilyen rendezvényt valaki megálmodik, és legyen az bármilyen ötlet is, mindig mindenből, ha a legjobbat hozzuk ki, és úgy állunk a dolgokhoz, hogy hogyan lehet a legjobban ezt előkészíteni és létrehozni, akkor abból csak jó sülhet ki. És a magyar ember, ezen felül a palóc ember joggal híres a vendégszeretetéről.
1: 11 óra 5-től megismételjük csütörtökről a megmaradnit, és ebben folytatjuk a jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvény bemutatását, és hallhatnak egy előadás részletet a házasságról is. Most Popé Árpádot, a Selyen János Egyetem történelem tanszékének docensét hallják.
7: Megkövette a zsidóságot is, akiket ugye a háború alatt elhurcoltak a koncentrációs táborokba, illetve a Szlovákiából kitelepített németektől is bocsánatot kért, és elítélte a velük szemben alkalmazott kollektív bűnösség elvét. Most ennek nyomán még 1992-ben az akkori magyar ellenzéki pártok, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom és az Együttélés elő is terjesztette egy hasonló nyilatkozatot, amelyben a szlovák parlament a magyarokkal szemben alkalmazott kollektív bűnösség elvét is elítélte volna, de ez a nyilatkozat még odáig sem jutott el, hogy a parlament plénuma elé kerüljön megvitatásra, tehát a parlamenti szlovák pártok egyszerűen tárgyalni sem voltak hajlandók róla.
1: 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk a Regina célit. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb 12:05-kor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok!

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A bábozás akár hiszik, akár nem, de nem gyerekjáték, hiszen nem könnyű életre kelteni egy halott figurát, és elhitetni, hogy benne érző szív dobog. 1976-ban, tehát 50 évvel ezelőtt mutatták be a Süsű a sárkány című bábfilmet, melynek forgatókönyvét a 90 éve született Csukás István írta. A bábok mozgatói között volt Csepeli Péter bábszínész, akinek legemlékezetesebb alakítása a sárkány főárus volt. A most következő beszélgetésben őt hallják. Sok mindent, de úgy sok mindent, vagy mégis csak keveset olvashattunk az interneten, abban a rövid életrajzban, amit átfutottam rólad. Elnézést a tegezésért, nem tőled a hallgatóktól, mert mi megegyeztünk, hogy tegeződünk. Köszönöm szépen, és abból kimaradt a gyerekkorod, abból a nyúlfarknyi életrajzból, önéletrajzból. Kezdjük akkor ott.
2: Igen, volt gyermekkorom, eléggé változatos. Ez különböző költözésekkel tarkítva is volt. Zirszen születtem, a Cisserciek nagyvárosában, a Bakony fővárosában, és az az érdekes, hogy minden nyáron aztán ott is nyaraltam, Pestről Zircre mentünk, és bejáratos voltam én az apátságba.
1: Kikre emlékszel?
2: Vendel apát volt akkor.
1: Endrédi Vendel.
2: Endrédi Vendel, igen. És azt kell tudni erről az időről, hogy keresztapám a Vendel apát úrnak az inasa volt. Ezért aztán ők egy szolgálati lakásban éltek a Rákóczi tér 13-ba. Persze elvették azt abban az időben, amikor el kellett venni. No, itt nem részletezem a történetet. A lényeg az, hogy bejáratos voltam az apátságba. Hát talán ennyit Zircről.
1: De annyit, hogy gyerek. Időben el tudjuk helyezni a dolgokat. Mikor születtél?
2: 1938. június 7-én. Nem sokára betöltöm a 88-at, és belépek bizony a 89-be. Érzem már az időt. Azt meg kell mondanom, érzem az időt, járásban, tennivalókban. No de, ha visszatérhetek még a gyerekkorba, édesapám bolgár volt. Nem kertész bolgár, hanem üzletet, kereskedő bolgár. A kelenföldi remízzel szembe volt az üzletünk, amit persze aztán elvettek. Édesapám a nagyvásártelepen szerezte be az árut, és a háborúnak már vége volt, 45 augusztusát írjuk, amikor lovaskocsira szállt más kereskedőtársával együtt, hogy beszerezzék az árut. A Fehérvári úton jártak, amikor orosz katonák megállásra kényszerítették a kocsit. A kocsi nem állt meg, lőttek, és édesapámba fúródott a golyó. Pontosabban átment rajta a szívénél, meghalt. Én akkor Szirjanov Petrov Péter néven éltem. Édesanyám másodszor is férjhez ment, nevelőapámhoz, Csepeli Lászlóhoz. Veszprémi ismeretség volt ez köztük. Nevelőapám, aki református volt, édesanyám hatására katolikus lett. Rendszeresen járták, jártuk az utat Mária Makkosra. No, közben elérkezünk ahhoz a korhoz, amikor felvettek a piarista gimnáziumba, és felvettek a Verbőci gimnáziumba, Petőfi Sándor gimnáziumba, Horváth kertben, az első kerületben. Édesanyám azt mondta, hogy menjek a piaristákhoz, és én kimerem most jelenteni, elnézést kérek mindenkitől. Én hálát adok a Jóistennek, hogy államosították a egyházi iskolákat.
1: Mert különben a ciszterekhez mentél volna?
2: Úgy van. Államosították az egyházi iskolákat, megszűnt a ciszterek, nem maradtak, tanító rend, a piaristák megmaradtak. Ez nagyon fontos a házasságom szempontjából, mert a piaristáknál, miután befejeztem a gimnáziumot, az egyik iskolatársam, Könycs Boldizsár barátom megkérdezte, hogy nincs-e kedvem egy kórusban énekelni. Dehogy nem, volt kedvem, menjünk énekelni. Na, ott szépen összegyűlt a társaság, jöttek fiúk, jöttek lányok is, És itt jön a fordulópont. Jött három helyes lány, én a tenorban ültem, előttem pedig ültek a szopránok, és én elkezdtem hintáztatni az egyik lányt, így a széken. Megszólalt közben a mellette ülő, hogy őt is hintáztassam. Ő lett a feleségem. No, a lényeg az, hogy itt a gimnáziumban azt hiszem harmadikas voltam, amikor elkezdődött a bábszakkör. Vízvári László piarista tanár, akinek régi cserkész múltja volt, alapította, vagy elkezdte ezt a bábszakkört. A bábszakkörben olyan kedvet éreztem későbbiek folyamán, hogy jelentkezzem az Állami Bábszínház stúdiójába. Pályázatot hirdettek, indult egy év.
1: Hányban volt ez, 50-es évek?
2: 55, ez még 56 előtt. No, ez a korszak érdekes volt, de végül is az van, hogy elhatároztam, hogy hivatásos színész leszek. Elvégeztem a 2 éves bábszínészképző tanfolyamot, ez felsőfokú tanfolyam végzettséget jelent. Illetve előadó művészi lehetőséget, előadó művészi beosztást kaptam igazolvánnyal, mint bábszínész. De ettől függetlenül még szavalni is lehetett valamilyen ünnepségen, ha kellett. De itt kerültem be a televízió munkájába, Magyar Televízió munkájába, mert egymás után készültek a bábfilmek. A legrégebbi talán a Rémusz bácsi meséje volt, aztán a Futrinka utca, még sok minden más, most nem tudom sorolni, de a legismertebb, ami körülbelül 50 évvel ezelőtt indult az első rész felvételével, az a Süsü, a sárkány volt.
1: Azért sok mindent kiadtál, mert azokban az években mit csináltál, még nem báboztál?
2: Mely években?
1: Tehát mondjuk a gimnázium, meg a bábozás, a bábfilmek között.
2: Gimnázium, tehát érettségi után ennek az együttesnek különböző megnyilvánulásai, jelenései voltak. Többek között pantomimmal is foglalkoztunk. Volt a Kossuth Klubban, Múzeum utcában egy előadásunk. Hát, hogy most siker volt-e, vagy nem siker, nem volt siker, nem tudom. Újságok írtak róla. Aurora néven alakult ez az együttes.
1: Ez még a Vízvári féle csapat volt.
2: Vízvárival. Az gimnáziumból talán el kellett jönnünk, valószínű, mert a Nemzeti Szalomba folyt tovább a munka. Ott is előadtuk a fából faragott királyfit, és ott egy árnyátékot is Filemon és Baucis címmel. Ez egy Haydn opera volt. De aztán a Nemzeti Szalont lebontották, onnan el kellett jönni, és a Kálvin tér közelében volt egy vendéglő, annak volt egy kuglipályája lent az alaksorban, azt megkaptuk a tanácstól, csak át kellett alakítani a kuglipályát színpaddá, színházzá, nézőtérre. Ez megtörtént, és az is megtörtént, hogy ezt rövid időn belül elvették az együttestől, és akkor került a Pest Erzsébeti Csilibe az együttes, de már ebben a Kálvin téri közeli épületben nem Aurora néven, hanem Astra néven működött.
1: Így meg lehetett ebből élni, bocsáss meg, meg lehetett ebből élni?
2: Ebből élni, ez nem pénzért ment ez.
1: Akkor mi volt a munkád mellette?
2: Aha, tényleg? Na, mit csináltam? Mert azt tudom, hogy korábban nyári munkát végeztem, de is különböző helyeken. Az ott az egyik alkalom a nyáron, hogy szöget egyenesítettem a ácsoknak. Mert ugye akkor kevés szög volt régen, aztán meg kellett menteni a görbét. No, kérem, dolgoztam a SZESZ forgalmi vállalatnál is, az üres üveg raktárban, Lilium utcában szépen összeraktam a különböző színű márkás üvegeket, aztán így olyan csíkokba került az alaksorban. Kérlek szépen, egy fél évet jártam még szemináriumba is, de külsős hallgatóként. No, egy fél év ott is eltelt, akkor volt olyan, hogy egyszer itt dolgoztam, egyszer ott dolgoztam, kereskéltem. Volt, hogy az Astoria szálló mellett volt egy irodaház, és koksfűtéses ház volt, és ott ledobták a kokszot nagy teherautókkal a járda melletti nagy vasaitot felnyitották. Én meg ott lent, ezt lellapátoltam, talicskáztam a nagy kupacba, hogy a fűtő aztán onnan tovább vigye. Na, ilyen is volt. Szerettem csinálni.
1: Mikor nősültél meg?
2: No, ez már érdekes, igen. Tehát megismerkedtünk. Én 60-tól számolom az ismertséget, tehát akkor számolt ki, hogy ez most mennyi. 64-ben volt az esküvőnk, a másrába mentünk mézes hetekre. Tavaly előtt ünnepeltük a 60 éves házassági évfordulónkat. Ha megnézed a hálószobánk falát, ott Ferenc pápa és más püspököknek a áldása van a falon. A püspökök nagy része iskolatársam volt, tehát 64-ben volt az esküvőnk. Egymás után jöttek szépen a gyerekek, 65-ben az első, 67-ben a második, 70-ben a harmadik, 72-ben a negyedik, és akkor jött egy 12 éves szünet. Feleségem akkor 40 éves volt. Megszületett az ötödik, ő a legkisebb, de ennél a legkisebbnél is van három klapec, különben ő az egyetlen, aki a gyerekek közül piarista diák volt, Görbe Laci tanár úr osztályában.

0: Hadd mondjak egy érdekes dolgot, talán ez tényleg említése méltó. Már a levéltárnak dolgoztam.
1: A piarista levéltárnak, piarista. Önkéntes munka.
0: Nem a levéltárnak, a Diákszövetségnek, mint tag és tagdíj nyilvántartó, és az egyik osztály 42-be vagy 43-ba érettségiztek, megkértek engem, hogy szervezzek nekik egy találkozót, 70 éves találkozót. Két osztálynak együtt, hogy mégis többen legyenek. Feleségem valahogy jó füle volt, meghallotta a nevet. Ugye mondtam, milyen nevet mondtál? Mondom, Gímes Rezső. Gímes Rezső? Hát nála szültem. Négyszer. Azt a mindenit. Tény az, hogy összehoztam ennek a két osztálynak a találkozóját. Rezső is ott volt, és elérkeztünk a 60 éves házasság évfordulóhoz. Egy évig titkoltam mindenki elől, hogy ki lesz még itt, mert Rezső bátyám el tudott jönni segítséggel, és amikor megkértem a gyerekeket az oltárnál, mert egy emlékmise volt, hogy gyertek szépen sorba ide ki az oltárhoz, fölálltak négyen, és mondtam, Rezső bátyám, állj föl, légy szíves, nézd meg, őket hoztad a világra. A feleségem akkor nézett egy nagyot, megfordult, oda szaladt hozzá, és megölelte, és gondolom, meg is csókolta. Hát akkora meglepetés volt neki, most képzeld el. Na kérem szépen, hát most viszont nekünk lesz a 70 évesünk, ennek az osztálynak, 6-8-an vagyunk még körülbelül, illetve hát akik el tudnak jönni egy valakiért külföldön, és hát összejövünk valahogy. Urbanek Rudi az osztálytársunk, aki most a második legidősebb Kerényi atya után a piaristáknál, ő mondja majd a misét. Na most kérdezzél.
1: Akkor vissza, hogy bekerültél a tévébe, addig voltak itt-ott munkahelyeid, bekerültél a tévébe, mint bábos. Futrinka utca, Rémusz bácsi.
0: Nem dolgoztam a tévében, csak ezekre a felvételekre egyeztettek engem. Arra is büszke vagyok, hogy az egyik darabnál ott volt a dramaturg, és megkérdezte a rendezőt, te ki mozgatja azt a figurát. És az én voltam. Ez olyan dicséret számomra, hogy valaki észreveszi, hogy egy báb hogyan mozog. Nem kapkodva össze-vissza, nem szép nyugodtan, már csak azért is, mert televízióban egy kicsit nagyobbat mozdulok, már kint vagyok a képernyőből. Néztük mindig felvételeknél a nekünk odatett monitort, és arra kellett mozogni. És azok a felvételek a legkülönbözőbb helyeken történtek. Most jelenleg nem is tudom, mi van az Óbudai zsinagóga helyén, a szállodához csatolták, vagy mi, ott is volt egy csomó felvétel.
1: Akkor főállásban végül is bábos lettél?
0: Főállásban végül elvégeztem a 2 éves bábszínészképző tanfolyamot, megkaptam az előadó művészi engedélyt. Örültem, nagyszerű volt, amikor rám bíztak valamit, mikor megdicsértek a vizsgán, jól szerepeltem. Volt egy pantomim tanárunk, később a varietének az igazgatója lett. Az megkérdezte a vizsgaszámomra, hogy leutánozhatja-e. Hát erre tulajdonképpen engedélyt kell adni, ha a másik az én poénomat akarja használni. Kutya sétáltatás volt. Úgy sétáltattam egy kutyát, hogy nem volt kutya. És a végén a kiskutya lepisíli a nadrágom szárát. Na, igen, és jöttek egymás után az előadások. Az első darabra is emlékszem, az a Misi Mókus vándorúton volt, és tessék elképzelni, az évtizedeken keresztül ment ez a darab.
1: Már az Állami Bábszínházban.
0: Állami Bábszínház, majd Budapest Bábszínház néven is ment a darab. Csak egy pár éve vették le a műsorról. Igen, aztán nagyon sokat jártunk vidékre. Ennek előnye is volt, hátránya is volt. Megismertük az egész országot. Ahol színpad volt, ahol fel lehetett építeni a paravánt, mert ilyen szétszedett paravánnal dolgoztunk, szétszedett, össze kellett rakni, ott játszottunk. A hátránya az volt, főleg később, illetve hát minden második héten mentünk vidékre. Ez a hátrány, akkor a feleségem együtt maradt a gyerekekkel. Ő nevelte őket. Amikor aztán, és most elérkezünk egy ponthoz, amikor arról volt szó, hogy nem minden második héten megyünk egyet, hanem minden második héten két hetet leszünk vidéken. Akkor még nem voltak bábzinázak vidéken. No, akkor én felmondtam, eljöttem a színháztól 14 év után, ha jól emlékszem. Elmentem a rádióhoz, magyar rádióhoz, bemondónak jelentkeztem, de a végén azt mondták, hogy lehet, hogy már előre is tudták, hogy inkább női hang kell, de felajánlották, hogy legyek KTV, központi turnusvezető. Később adás ellenőrnek nevezték el. Helyileg ez a bemondóknál volt egy hely, ahol az volt a feladatom, hogy a munkájukat irányítsam, beosztást csináljak. Ők háromféle munkát végeztek. A műsort vezették, illetőleg hát mindig konferálták a műsorokat, az adón, hangosan, a mikrofonban, ami kiment a rádióba. A másik, aki a híreket olvasta, hírolvasó, bemondó, és a harmadik, aki különböző stúdiókba ment felvételre. Ezt azt felvenni, és aztán később adásba ment. Hát kérlek szépen, ezt csináltam 3 évet, akkor felajánlották nekem a szórakoztató osztályon egy állást, de onnan eljöttem. Visszamentem a színházba, mert hívtak ügyelőnek.
1: Az mit csinál az ügyelő? Mozgató is bábot?
0: Ügyelő, más szóval előadásvezető. Az előadást elindítja, vezeti, befejezi.
1: Ő mondja, hogy színpadra?
0: Úgy van. Az előadás előtt először is ellenőrzi a színészeket. Abban az időben fél órával előtte, előadás előtt fél órával már benn kellett lenni a színésznek. Ezt ellenőrizni kell. Ellenőrizni kell, hogy a színpad előadásra rendben van-e. Pár perccel a kezdés előtt, ez meg volt határozva, hogy 10-8-6 bemondani az első, második, harmadik figyelmeztetést, és aztán kezdésnél én nekem ellenőrizni kellett, hogy a hangosító ott van-e helyén. Hangos a helyén van, fény világosító helyén van, oké, akkor kezdhetünk, színész a színpadon, aki kezd, és elindítottam a zenét, nyitányt. Először eleinte még oda kerültem, a függönyt is kezeltem. Előadás alatt csak olyan feladata volt az ügyelőnek, és ez élő színpadon is, mi így hívjuk élő színpadon, az, hogy az ügyelő valami hangeffektet ad. Persze mindig változtak az idők, nem biztos, hogy mindenhol úgy volt, de például egy csattanás kellett, akkor egy lécet így lábbal leszorítottunk, és bang, elengedtük, az jó nagyot csattant. Vagy pedig voltak ilyen kitöbött zsákok, amit a tenyerünkre vertünk, és az volt egy puff, mikor valaki elesett, mármint a bábú. Ha kellett ilyesmi, ennyi volt. Na most, ha volt szünet, akkor összement a függöny, majd jelezni megint lentre a közönségnek, hogy tessék följönni, legalábbis így emlékszem. Már ez is régen voltam.
1: És nem hiányzott közben a bábozás?
0: Ez érdekes dolog, hogy nem nőttem össze annyira vele, hogy hiányozott volna, az rossz lett volna. Így könnyebb volt válni, hiszen én döntöttem, nem mások, és akkor fájt volna. Én döntöttem így, hogy inkább más csinálok, és hát megmondom, azóta, na hogy mondják ezt, a tudásomat, azt, amit tanultam beszédtechnikában, nézzenek oda, nem jut eszembe a tanár mindjárt.
1: Fischer?
0: A Fischer az a tévéknél volt.
1: Mondták?
0: Mondták. Mondták, Imre nagyszerű tanár volt, szerencsétlen saját autója ütött el, de a rádióban is Vaha Imre, ő is foglalkozott velem, és a bábú mozgatása átkerült a beszédre, a felolvasásra. Amit aztán, mióta itt vagyunk lassan 20 éve a Tétényi egyházközségben, hát persze, hogy felolvasok. Eleinte az olvasmányt, aztán később úgy variálódott, hogy végig a Szentleckét, és képzeld, volt egy megtiszteltető feladat, plébánosom Lajos atya megkért, hogy az evangélistát olvassam.
1: A Passióban.
0: Örömmel megtettem, nagyszerű volt, és még hadd mondjak valamit ezzel kapcsolatban, mert hát jól esett nekem, egymás után jöttek hozzám a hívek, 13-ig számoltam őket. Körülbelül hányan mondták, hogy de szépen olvasok. Húha! Én aztán rájöttem egy valakinek, meg is mondtam, én nem felolvasom valakinek a szövegét, hanem úgy olvasom fel, mintha én lennék, aki írta. Már a megszólításnál, testvéreim. Talán ez van benne, hogy azt közvetítem. Éppen ezért én nem nézek föl olvasás közben a hívekre. Nem én mondom azt a szöveget, nem én, hanem akinek éppen a szövege megy. Éppen ezért én azt nézem csak. Olvasom, olvasom. Ez az Isten igéje.

0: Folytatjuk tovább a beszélgetést Csepeli Péter bábszínésszel. Nyilván vallásos nevelésben részesültél gyermekkorodban, piaristákhoz is jártál, de hogyan sikerült megőrizni a hitedet végig a szocializmus-kommunizmus időszakában?
1: Ez nekem nem volt probléma, ha jól emlékszem. Templomba járás általános iskolában egyszer ott kötelező volt, az osztályon, Kelenvölgyi iskola. Vérmezőnél Krisztinavárosi templom, illetve a Városmajori templom tartottam végig, minisztráltam. Sőt, tudod, hol minisztráltam én először? Ötödikes elemista voltam, a Péterhegyi úton van egy kápolna. Látom, ismered.
0: A Budafok után, az már a 11. kerület.
1: Szabina. Szabina kápolna, Szent Szabina, melyik rendé?
0: Bencés.
1: Bencéseké. Ott volt akkor Szunyog Szavér Ferenc. Ott lakott a kis rendház részben. Na most zárójelbe. Tudod a történetet?
0: Nem.
1: Rálépett valakinek a lábára, ez mesélünk, rálépett valakinek a lábára a villamoson. Az, hogy elefánt, nem bocsánat, szúnyog vagyok. Valahogy így volt. Na, szóval, ott volt egy atya, aki az országban, ha jól tudom, először szemben misézett. 10 éves voltam, akkor 38, de hogy 38.
0: 48.
1: Igen, még államosítás elő, azaz. Tehát még nem volt szó erről, de ő szembe misézett, és még arra emlékszem, hogy ezt mennyire fogadták, vagy nem fogadták el, arra egy példát mondok. A hittantanárom, Varga plébános úr, hogy ki hol volt, vagy miért nem voltam, nem tudom, hogy tudta számon kérni, de számon kérte az osztályban ezt, mondtam, a Szent Szabinában. Az cirkusz, mondta ő. Hát igen, ez volt a véleménye neki, vagy egyeseknek akkor a szembemisézésről, hogy az cirkusz. Ez volt egy érdekesség. Na, tehát már ott is rendszeresen jártam is, sőt, oltárszolgálat is volt, a Krisztinába is misére jártam, és minisztráltam. Oké, megtartottuk szüleimmel a kapcsolatot Mária Makkal, Makkos Máriával. Itt sajnos van egy szomorú, ez piarista a szomorúság. Hol voltam? Mert hát ott is megkérdezték. Osztályfőnököm Helyes László. Hol voltam? Mondom.
0: Ja, az osztálymise helyett.
1: Igen, osztálymise helyett. Mondom, Makkos Máriának kerestem osztályfőnök urat előző nap, hogy engedélyt kérek, nem találtam. Egy akkora pofont kaptam nagy tenyeréből, nem kellett volna. Na mindegy, Makkosvárjára jártunk nagyon sokat, nevelőapám akkor katolizált, református volt korábban, a vári Bonajunta atya, az nem szalézi volt, ott volt a plébános, vagy lelkész, most ezt nem tudom, meg ketten voltak, ott egy jezsuita is volt, meg ő volt a keresztapja apukámnak. Vagy ahogy ő mondta, apsi, apsikámnak. Nekem akkor az a családban volt egy ansi, meg egy apsi. Jó családban voltunk, és hát most a hétről beszélünk, nem volt semmi probléma. Hát utána jött a házas élet, járogatunk templomba. Hát persze, hogy járogatunk. Sőt, minket az ének is összeköt. Nem csak az, hogy ugye ott ismertük meg egymásra jezsuita Jézus szívébe, hanem ott aztán egy pár év után átmentük a Bazilika kórusába, mert a Bazilikában Harbat Artúr halálával megüresedett a hely, és akkor a Fehér Laci, aki ezt a kórust alapította, átment oda, és egy jó párral követtük őt. Ott aztán rengeteget énekeltünk. Egyszer összeszámoltam, vagy 22 mise volt a repertoárunkon. Itt aztán bejött az, hogy nagyon sokat kellett vidékre járni. Itt kapcsolódik ehhez.
0: Ja, bábosokkal, a bábszínházzal.
1: Ja, igen, színházzal. És akkor ezt abban hagytuk. Ja, mert megszületett az ötödik. Ekkor már nagyon sok volt, azt mondtam, nem hagyok mindent a feleségemre, én is nevelni akarok, és akkor abba hagytuk. De akkor az ötödik gyerek aztán a piaristákhoz került, ott hallottuk, hogy a piaristáknál van egy kórus, Borján Tibor vezetésével, akinek a képét látott. Ott énekeltünk 8 évet, és akkor elköltöztünk ide Téténybe. Itt aztán kerestünk lehetőséget, és a Barostelepi Jézus Szíve templomban találtuk meg a kórust. Én soha nem hagytam el a hitemet, nekem jó ez így.
0: Egy valamit nem említettünk, vagy csak érintőlegesen, Süsüt. A Süsübe hogy kerültél?
1: A Süsübe úgy kerültem, hogy ez már nem tudom hányadik bábfilm volt. Velem egyeztetni tudtak, mindig hívtak, aki gyártásvezető, aki ezzel foglalkozott. A Rémusz bácsim meseire emlékszem, régi, az még fekete-fehérbe ment, aztán sok kisebb, rövidebb, vagy esetleg csak 3 részes bábfilm, vagy magyar mese, és hát elérkeztünk a leghosszabbhoz, a Süsühöz, körülbelül 50 évvel ezelőtt kezdődött. Volt úgy, hogy 1 részt vettünk föl, volt úgy, hogy 3 részt vettünk föl. A Sárkány fűjáros volt az én szerepem, ez végigvonul mindegyik részen. Nagyon megszerettem, legjobb figurám volt az egészben, de tényleg azért ismerő, ugye sokat szerepelt, tehát az egy főszerep volt. Hadd mondjak ezzel kapcsolatban egy érdekeset. Van a tévében egy Süsü csoport, mármint az interneten. Van egy Süsü csoport, és ezt csak észreveszem, hogy valaki megcsinálta kerámiában a Süsüt. Hóha, megkérdeztem, hogy megcsinálná-e nekem a Sárkány fűjárust kerámiában. Hát ő egy kezdő keramikus, de nagyon, nagyon szívesen. Azt mondja, megtisztelve érzi, ja, megtudta tőlem, hogy én vagyok a Sárkány fűjáros mozgatója, megtisztelve érzi magát, hogy ezt nekem megcsinálhatja, és nem kér érte semmit. Hát ez egy magyar nő volt, keramikus, aki ezt a szívességet megtette nekem. És aztán csinált hozzá egy kis kosárkát is, és azt mondja, hogy tegyen bele, csinálja meg úgy, hogyha fű benne van. Nem mondom, hogy abba én beleteszek igazit.
0: Nem tudtam nem észrevenni, hogy a jobb kezed hüvelyik ugye nem úgy áll, mint a bal kezedé.
1: Na, ez érdekes, Sárkány fűárus miatt is érdekes, nem akármi miatt. De nézzük meg most ezt a kis figurát.
0: Ja, nagyon jó.
1: Nézd meg, ilyen gyönyörűen megcsinálni. Hát nem igaz, hát még gyönyörű, még ott a kis kosárka. Katonáknak, diákoknak féláról, mindjárt az első részben erről van szó. Na most, elkaptam egy poliartrit.

0: Ez akkor ilyen volt. Csinálják a süsüt. Lerajzolják nekem a kezemet. Mert minden kesztyűs bábnál ez a tartás. Ez megy a nyakba, fejbe.
1: A középső új?
0: Ez a kettő.
1: Meg a mutató.
0: Ez a kettő középső, meg a mutató, igen. Ez a jobb kéz.
1: A gyűrűs új.
0: Ez meg a bal kéz.
1: A hüvelyk új.
0: Na most így kellett csinálni. Ez alatt a rajz alapján a bábúnak a figurát, úgyhogy ha a bábút látnád most, nem tudtam megszerezni, az a televíziónak a raktárában van, akkor látni, hogy a jobb oldal az ilyen szélesen, normális, és a bal karja meg ilyen, hogy bele tudjak bújni.
1: Nyugdíjba végül is akkor honnan mentél?
0: A színházból mentem nyugdíjba, mint ügyelő, tehát mint előadásvezető, és most eszembe jutott valami. De el is felejtettem. Miről volt szó?
1: A nyugdíj.
0: Megvan, megvan. Nyugdíjba mentem, és én a színházban elkezdtem könyvvárosítást, mint bizományos. Akkor bizományosság volt, 8%-ot kaptam könyvekre. Volt olyan, abban az időben szerették, hogy sorba álltak, hogy mi van, mutasd, mi jött a könyvek. Hát így nekem olyan gyönyörű sorozataim vannak, a krónika sorozat teljesen. 65 darabot adtam el az emberiség krónikájából. Szép. No, kibéreltem a szekrény klub, a színháznak a klubjában, az 5. emeleten voltak szekrények, üresek is voltak, és az egyiket, kettőt igénybe vettem erre, megterítettem könyvvel. Kaptam rá engedélyt, stb. És a könyvek mellé aztán szépen hanglemezek is jöttek, a Hungarotonnal volt szerződésem, akkor még a Suprafonnal is, a cseh kultúrából is hoztam elemezek, ideadták nekem bizományba. Akkor még nem volt CD. Női harisnyám is volt, csokoládém is volt, cigaretta is volt, újság is volt. Na, mi kell még?
1: Minden és a színházban.
0: Mindez a színház 5. emeletén. Igen, oda felhozták nekem a cigarettát, én csak árultam. Aztán egyszer hoppá, jött egy ellenőrzés. Hát ugye volt pénztárgépem, de én akkor azt nem tudtam ott beütögetni a dolgot, fizettem egy kis büntetést. Ez már nyugdíj, ezt csináltam, és most jön az érdekesség, amit azt mondtam, hogy itt is jön egy érdekesség. Számomra az, és egy öröm. Egyszer csak azt mondja egy előadás asszisztenseim, én reggel kinyitottam, hogy csukjam be, be kell ugrani egy darabba. Hát a Misi Mókusba. Beteg lett a kolléga. Pont az, aki azt a szerepet játszott, amit én. Gyerünk, elővettem a példányt, kicsit átlapozgattam, hát ilyenkor más nem lehet csinálni. Kis memória, oké, mozgatás, stb. Egy a hátsó lábával lehetett a nyakát így előre dönteni könyvben, csak így ment. Ez nem kesztyűs báb volt. Megcsináltam az előadást. Az évad utolsó előadása volt. Igen, nagy szavak. Ha én nem vagyok ott bent, nem üzletelek, elmarad az előadás. Meg volt az előadás. Valahogy meg is fizették. Jó, kész. Hát ez öröm számomra. Öröm. Még arra talán az, hogy ne. Igen, nem zavart engem, hogy most nem játszom. Túl tudtam magamat tenni rajta magamat, részben, mert ugye én döntöttem, és ja, és akkor itt kapcsolódik az olvasáshoz, beszédolvasáshoz, a szépen olvasáshoz, az nekem hobbim.
2: Az elhangzott beszélgetésben Csepeli Péter bábszínészt hallották, és ezzel reggeli beszélgetésünk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A szerkesztő Stikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok! Most elhangzott műsorunkat csütörtökön, ugyanebben az időpontban, tehát 8:15-től megismételjük.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
7: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést, jelentette be a miniszterelnök Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás átvétel. Megérkezett az első több mint 30 milliárd forintos számla abból az 1300 milliárd forintos keretszerződésből, amelyet Szalai Bobrovnicki Kristóf, a leköszönő kormány honvédelmi minisztere kötött alig egy hónappal a választás előtt, mindenféle társadalmi konzultáció nélkül, titkosított formában. Az új kormány ezt nem fizeti ki, mondta Magyar Péter. Hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést. Működő egészségügyre, működő oktatásra, valódi közbiztonságra, hazahozott uniós forrásokra, beinduló gazdaságra, működő gyermekvédelemre van szükség, nem kém műholdakra, mondta kiemelve, az országnak nincs szüksége a szerződésben szereplő dolgokra. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Posztjában Gulyás Gergely azt írja, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Magyar Péter miniszterelnök élőben közvetített adásban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterrel tegnap megkezdte a Karmelita Kolostor tövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy hétvégente látogatható lesz a kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinettiroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, a kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület, a már felújított, a megépült, illetve az építés alatt álló épületek leghelyesebb funkcióját. Hozzátette, torzó nem fog maradni, igyekezni fognak a még nem elkészült épületeket költséghatékonyan befejezni. A kormány a központi költségvetésről szóló törvényben elfogadottnál lényegesen magasabb időarányos hiány miatt speciális jogkörökkel ruházta fel a pénzügyminisztert a magyar közlönyben megjelent határozatával. Amint azt Magyar Péter bejelentette, a pénzügyminiszter előzetes egyetértésére lesz szükség az irányítása alá tartozó költségvetési fejezetek, központi költségvetési szervek előirányzatai terhére, a 250 millió forintot meghaladó új kötelezettségvállalásokra, valamint a 100 millió forintot meghaladó bármilyen eszköz beszerzéséhez. E szabály alól kivételt képeznek a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, illetve nem állami szervek által ellátott köznevelési, szakképzési, felsőoktatási, egészségügyi vagy egyéb jogszabályban rögzített közfeladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, illetve eszközbeszerzések. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang tegnap számolt be arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 4 billió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig 2 hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Sport. I. és Ferenc elnök szerint a Magyar Kézilabda Szövetség fő feladata, hogy megismerje az új kormányzat sportirányításának terveit, hogy a jövőben közösen együtt tudjanak dolgozni a sportágért. Az elnök a szövetség küldött gyűlésén hangsúlyozta, ez fontos a sportszervezeteknél és a vármegyei szövetségeknél dolgozóknak, a sok tízezer kézilabdázónak és családjaiknak, annak a több százezer magyar embernek, akinek napi szinten élete része a kézilabda, akár az élsportban, akár a tömegsportban, vagy éppen az utánpótlásban. Hozzátette, minden év kihívások elé állítja a szövetséget, de munkatársaival együtt továbbra is minden erejükkel azon lesznek, hogy a sportszervezetek versenyképessége megmaradjon. Végül az időjárásról. Felhős, csapadékos időre készülhetünk. Keletebbre gomolyosodhat, időnként szakadozhat a felhőzet, Itt délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzőek, a keleti harmadban akár heves zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Miskolcon a kukások az óvodák új hősei. A helyi szemétszállító cég meseterapeuta segítségével írt egy mesekönyvet Muki és a Fekete Királyság címmel, melyben a kukások a lovagok, a kukásautó pedig a sárkány, amely megeszi a szemetet. Mai műsorunk vendége Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője lesz, akivel erről a meséről, a hatalmas népszerűségről, szemléletformáról, és szelektív gyűjtésről is beszélgetünk. Kiderül például az is, hogy ki kell lemosni a joghurtos dobozt a szelektív gyűjtés előtt. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Roland, itt a stúdióban. Szervusz!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, szia-szia!
0: Mindenki rólatok beszél, és teljesen felkapott hír lett az, hogy a kukások a hősök. Mesélj az előzményekről, és mondjuk el a történetet.
1: Hát ez egy nagyon izgalmas projekt, nagyon sok ilyen van nekünk, de a média zajt ez a projekt most áttörte, azt látjuk, és nagyon sok helyre elért, és nagyon sokan foglalkoznak vele szerencsére. Alapvetően a történet kicsit messze nyúlik. A edukációs tevékenységünk azért nagyon-nagyon régi már, és nagyon sok korosztályt célzunk vele. Viszont nagyon nagy igény volt az óvodások részéről is. És azt láttuk, hogy nagyon sok eszközünk, amit használunk, az valamiféle képzettséget igényel már, tehát kvázi mondjuk például olvasást. És ez az óvodásoknál nem annyira volt meg, és hát gondolkoztunk, hogy hogyan tudnánk megszólítani, mi az a csatorna, ahogy az óvodásokat el lehet érni, és hát eljutottunk a mesékig. Hogy a mese nyelve az nagyon-nagyon sokat segített, és a gyerekeknek az a fantáziavilága, amiben ők élnek, talán azon az úton keresztül tudjuk a legkönnyebben megmozgatni, vagy azt az impulzus tudást átadni. És hát hoztunk egy döntést, hogy egy mesepedagógus megkerestünk, aki írt nekünk egy mesét, egy hulladékgazdálkodási mesét, kvázi a Mirehuról, és hát ez a mese múlt év végén könyvformájában is meg tudott jelenni. Volt hozzá egy rajzpályázatunk, akkor odaadtuk a pályázóknak a mesét, és hát ma ezt a könyvet ezek a rajzok díszítik, illusztrálják, egy nagyon szép, színes kis könyvecske lett, és hát elkészült évvégére, és hát gondolkoztunk, nagyon-nagyon jó, most már van mesénk, meghirdettük, átadtuk a miskolci óvodásoknak, de hogy ez mégsem elég, mert mi abban hiszünk, hogy személyes találkozások kellnek, mert az, ami a leghatásabb, hogy mindenkivel ilyen face-to-face, ott vagyunk és beszélgetünk, és akkor tudjuk a legjobban a céljainkat elérni, és hát mindig nézelődünk, milyen események vannak, és hát volt a hangos felolvasás napja február elején, és azt gondoltuk, hogy akkor van egy másik projektünk is, ami arról szól, hogy maga a hulladékgazdálkodás, mint hivatás, mint szakma, ennek a társadalmi megítélésén mi nagyon-nagyon szeretnénk javítani. Én korábban külföldi tulajdonú cégnél dolgoztam nagyon sokáig ugyanebben a tevékenységben, tehát ugyanúgy hulladékgazdálkodásban, ahol azt tapasztaltuk, hogy más országokban ennek a szakmának a megítélése az sokkal magasabb, kvázi az orvossal van egy szinten. És nálunk Magyarországon van egy ilyen effektus, hogy mindenki óvodás korában kukás akar lenni. Tehát itt nincs fiú, lány, nincs választás, mindenki a kukásautót választja, mint álom, és ez akar lenni. És akkor eljutunk néhány év múlva, hogyha nem tanulsz, akkor kukás leszel. Című fenyegetés, tehát átcsapunk a másik végletbe, és nagyon fontos, hogy ezen változtassunk. Ez egy nehéz munka, nem könnyű munka, és nem csak a gyűjtés, hát ez egy komoly rendszereket működtetünk már technológiákkal mindenütt, és szeretnénk ezen javítani. Csak azt mondtuk, hogy kapcsoljuk össze a kettőt. Van egy mesénk, amit az óvodásoknak írtunk, illetve vannak kollégáink, rakodók, sofőrök, akik a fizikai munkát végzik, és ezt kapcsoljuk össze. És hát ebből lett ez a projekt, hogy akkor nem szellemi kollégák mentek mesét olvasni, hanem azt mondtuk, hogy egy kukásautóval kimegy egy csapat, aki egyébként hulladékot gyűjt, bemegy az óvodába, és ők olvassák fel a mesét, és megmutatják a saját arcukat. És ők olvassák, vagy ők is képesek el. És hát ez egy ilyen kettős projekt, és talán most ezért van ennek ekkora sikere, hogy ez így átment, hogy mit akarunk ezzel alapvetően üzenni, hogy mi a cél, és egy kicsit így a hulladékazdákat, és egy kicsit terítékekre, és engem nagyon örülök személyesen is, hogy ez így van.
0: Miről szól a mese így nagyjából, nagy vonalakban mondjuk el?
1: Igen, hát van egy kabala figuránk, a Muki, ami a Miskolci újrahasználati központ, ez a Muk, és úgy lett Muki, tehát a nevezéke innen indult el, és hát alapvetően ő hozzá kötődik a mese, mert van a Fekete és a Fehér Királyság. A fehér a királynővel, ott tisztaságban és rend, a fekete pedig a királyfi, ahol mindig szemét van, és hát ők szerelmesek lesznek. És hát egy feltétel van a Frigyhez, hogy legyen rend a Fekete Királyságban is, és hát különböző eszközökkel próbálkozik a királyfi, amíg eljut oda, hogy a sárkányokat hívja segítségül, a lovagokkal együtt, akik rendet raknak, és akkor beteljesedik a Frigy, és ez egy szimbolikus a mese, mert a sárkányok egyébként a kukásautókat a villogó szemeikkel mutatják, a lovagok pedig a hulladékgyűjtők, a kollégáink kvázi, tehát ez a szimbólumrendszer megjelenik benne, ugyanaz újrahasznosítás, újrahasznált, tehát tényleg belecsempésztük a mesébe azt a szakmaiságot, azt a pedagógiai részt is, ami fontos, hogy átmenjen, mint üzenet.
0: Milyen volt a fogadtatás? Ezek szerint jó az országos fogadtatás, legalábbis mindenképpen.
1: Na, nagyon pozitív, hát most rengeteg megkeresést kapunk, nagyon sokat. a kollégáink médiasztárokká váltak, és mert leszúlítják őket, ahol ismerjük őket, hogy akkor mindenkinek mesét kell olvasni, tehát most tényleg nagyon-nagyon megmozdult, illetve rengeteg megkeresést kapunk az ország különböző városaiból, hogy ők is szeretnék ezt. Tehát most nagyon gondolkodunk abban, hogy talán most ez egy olyan lehetőség, hogy akkor ezt a kis helyi projektünket, ezt vigyük ki országos szintre, mindenhol vannak kukások, mindenhol vannak óvodások, és hogy akkor mindenki csinálja ezt is, mert hogy ennek az üzenete azt gondolom mindenhol ugyanaz, hogy ha változtatni akarunk, és tényleg javítani akarunk ki a társadalmi megítélésen, akkor ezt mindenhol meg kell tenni. És ez az esély szerintem most nem szabad elhalasztani, mi ebben gondolkodunk, hogy most ezt kinyitjuk, és akkor ha kell, adunk mesét, odaadjuk a mesekönyvünket, ha másnak nincsen meséje, hogy ebben tudjunk lépni, és tényleg az egész országot meg tudjuk egy picit mozdítani.
0: Lesz folytatás? Tehát a mese folytatódik?
1: Nem tudjuk még, mert most bármi lehet. Tehát most egyelőre meseolvasás projektünk van. Ma délőtt is a kollégák mesét olvastak, és hát meglátjuk, hogy mi lesz a folytatás. Tehát most ez egy kinyitott, egy olyan szelencét, amit nem tudjuk még, hogy hol a vége. Tehát hogy tényleg egy ilyen izgalmas dolog lehet belőle, de nagyon sok projektünk van, tehát ez, ami átütött, de volt a költészet napjához kötődően áprilisban, amikor a kollégáink verset mondtak. Tehát itt egy helyi költő versét mondtuk fel mindannyian, szellemi, fizikai állomány. Ott is ugyanígy bevontuk a kollégákat, versidézeket ragasztottunk a kukákra. Tehát, hogy próbáljuk ezt egy kicsikét ilyen ember közelibbé hozni ezt az egészet, meg a kollégáinkat is, meg magát ezt a tevékenységet is.
0: Nagyon sokáig gyerekrajzok is voltak a kukás autón, ez van még?
1: Vagy van lesz? Még, ez igen? Most is van még. Na,
0: ez honnan vannak a gyerekrajzok? Honnan
1: hát ugyanúgy ez rajzpályázatos forrásból jöttek ezek a rajzok. Vannak olyan autóink, amin egyébként nincsenek, gondolkodunk rajta, hogy most ezt újra gondoljuk majd ezt a projektet, de most még kicsikét ezt várunk, hogy mi hova folyik ki, és hogy tényleg milyen irányba induljunk el, mert most egy picikét, hogy előtérbe tudtuk ezt hozni, szerintem rengeteg mindenki fog nyílni.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Ladányi Rolanddal, a Mirehu ügyvezetőjével beszélgetek, és az előzőekben szó volt erről a meséről. Hol lehet hozzájutni, ha valaki már esetleg az óvodába vagy a gyermeke hallotta ezt a mesét, és szeretné otthonra, ezt meg lehet vásárolni?
1: Hát nincs kereskedelmi forgalomban, tehát ez saját termékünk, mindenféle egyéb okai is vannak, ami miatt nem került ki ez forgalomba. Erre, ha valaki megkeres minket, akkor egyébként nagyon szívesen adunk ebből a meséből, tehát ez érintésmentesen. Tehát van igény, nagyon sok mindenkinek teljesítettünk már ilyen kérdést az ország különböző pontjáról. Tehát fontos az, hogy minél több mindenki ez el tudjon jutni. Persze van korlátja is, mert 10 millió ember majd bejelentkezik értelemszerűen, annyi meséskönyvünk nincsen, de ahol azt gondoljuk és látjuk, hogy ez fontos lehet, és közösségekhez kötődik, ott mindenféleképpen tudunk adni, hogy több embert tudunk mögé csatolni.
0: Tehát akkor elképzelhető az is, hogy hamarosan az ország különböző részein is megjelenik ez a mese, ugye?
1: Igen, hát most is már úton van több csomagunk. Most itt a média megjelenések kapcsán ez előtérbe került, és már küldjük ki. Tehát nagyon sok helyre küldtünk ki már most is mesét.
0: A mese előtt is rendszeresen jártatok és jártok óvodákba, és különböző programokkal a kukásautó, a tűzoltóautóval vetekszik, az biztos, hogy a népszerűségben. De mégis mi a program, mit szoktatok ott csinálni, hogyha éppen nem csak mesét mondtok?
1: Hát a kukásautó leginkább a karácsonyi időszakban a legnagyobb sláger. Nagyon régóta, szerintem első között az országban, lehet, hogy legelsőként, mi díszítettük fel a kukásautót. Tehát feldíszítésben biztosan, meg ki is világítottuk. Tehát van egy külső világítása, és nekünk a fülke is be van rendezve a karácsonyi hangulatban, a karácsonyfával, és hát ebben az időszakban járjuk a várost, illetve kimegyünk ki családokhoz is. Tehát ha valaki kéri, megkeresnek minket, kimegyünk, összegyűlik az utca, gyerekek bemehetnek. Tehát nagyon fontos, hogy ez egy ilyen ember közeli dolog legyen, de ha bármilyen rendezvény van, gyereknap, vagy bármi, nagyon sok helyre hívnak minket. A kukásautó az mindig egy alapjármű, ami tényleg nagyon fontos, gyerekek nagyon-nagyon szeretik, be tudnak ülni, játnak mászni. Van erre egy egyedi autónk, amit alapvetően csak erre a funkcióra használunk, tehát már hulladékgyűjtés, nem? Ez ilyen alacsony padlós, nagyon fontos, hogy a gyerekek könnyen tudjanak mozogni, tehát ne kelljen magasra szállni, nagy valaki kiessen, tehát egy jól kezelhető beszállás szempontjából is maga a jármű, de a fő programok egyébként nálunk alapján a telephelyünk összkötődnek, tehát mi azt mondjuk mindenki, hogy jöjjön be a telephelyre, csoportok napi szinten jönnek be hozzánk, iskolai, óvodai csoportok, de a nyugdíjas klub, csapatépítő, minden megjelenik alapvetően nálunk, és hát mi azt mondjuk, hogy ami látható és kézzelfogható, mindig az a leghatékonyabb, és meg tudjuk mutatni, hogy mi történik a hulladékkal, mit csinálunk mi a hulladékkal, transzparensen minden látszódik, és kézzelfoghatóvá válik maga a tevékenység. És akkor sokkal jobban megértik a városi legendák, akkor rögtön elkopnak, hogy ez összeborítom, nem borítom, mindenki tisztul egy másodperc alatt, és sokkal egyszerűbb, ha ez látható, nem csak beszélünk róla, hanem meg is tudjuk mutatni.
0: Mi most így a rádióban sajnos csak beszélni fogunk tudni róla, hogy mi is a szemét útja, de még mielőtt erre rátérnék, még egy kicsit a mesére térünk vissza, hogy fogadták a kollégák ezt a feladatot? Voltak önként jelentkezők egyből, vagy ez így hogy alakult?
1: Nagyon fontos, hogy én személy szerint vezetőként én azt képviselem, hogy nincsenek kötelezettségek olyan ilyen értelemben, hogy most valakire rá tukmálnám bármit is, hanem ez mind önkéntes. Tehát a kollégáim az egész tevékenységet azért teszik, mert ebbe örömük van, és látják ennek a sikereit, és hogy látják ennek az eredményét, és itt is a kollégák is megkérdezik, ki az, aki ezt szeretné. Voltak rögtön jelentkezők, és a fiúk, én azt gondolom, nagyon jól helyt is állnak, és élvezik ezt a szerepet, főleg most, tehát tényleg egy olyan sikerben vannak most már, az nagyon sokan felismerik őket, meg vannak az arcok, tudják, és azt gondolom, hogy ez nekik is egy nagyon-nagyon pozitív visszacsatolás. És erről szólt ez az egész történet, hogy nem vezetők voltak kiemelve, hanem azok az emberek, akik ezt a munkát ellátják, és ők vannak a fókuszban, ők vannak kint, ők jelennek meg a felületeken, és talán ebben ez a legszebb.
0: A szemléletformálás így sokkal könnyebb, hogy van egy alapszimpátia, és ez az image, ilyen szempontból az image-nek a növelése is az a cél, ezért cél, mert kisgyermekkorban a legkönnyebb még talán így akár a szelektív válogatásról beszélni a gyerekeknek, ugye?
1: Igen, én azt gondolom, hogy egy közszolgáltatást látunk el, és ráadásul az ilyen közszolgáltatásokon belül is a hulladékgazdálkodás egy nagyon-nagyon speciális terület, mert mi minden héten valamikor többször is találkozunk az emberekkel, nincs még egy ilyen szolgáltatás, amit igénybe veszünk, ahol ennyi személyes kontaktus van, és én azt vallom, hogy akkor jó egy szolgáltatás, ha szerethető. Ha úgy állunk hozzá, hogy pozitívan, mert azt látjuk, hogy amit kapunk onnan, és nagyon-nagyon pozitív, tehát hogy a szolgáltatóként működik. és hát próbálunk így működni, és hát innentől kezdve próbálunk egy olyan brandet felépíteni, ami egy jól működő tevékenység, egy lakossági elégedettséggel egyben. És ezt próbáljuk gyúrni. Nem vagyunk tökéletesek, tehát mi is hibázunk, nálunk is ugyanúgy lehetnek problémák, de a cél, hogy alapvetően arra törekedjünk, hogy ez egy nagyon jól működő, a lakosság szempontjából számukra egy nagyon jó színvonalú szolgáltatás legyen.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Ladányi Rolanddal, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével. A mai műsorban a szelektív gyűjtésről és a szelektív szemétnek az útjáról foglak kérdezni téged. Kezdjük a legelején, mi is számít el szelektív gyűjtésben, mit rakhatunk, mit ne rakjunk, tévhitek, gyakori hibák, ilyenek. Hívjuk fel a lakosság figyelmét arra, hogy mi az, amit ne csináljanak, és mi az, amit esetleg jobban.
1: Igen, hát van egy varázsszó, amit mi mindig elmondunk a oktatások közben, és amire mindig a hangsúlyt fektetjük, hogy csomagolási. Ez a csomagolási hulladék. Tehát a csomagolási hulladék az, amit egyébként szelektív hulladékként gyűjtünk. Tehát a műanyagredőny, a összetört szék, a horgászbot, a porszívócső, ha most említsek pár dolgot, az nem csomagolási hulladék. Tehát amiben valamilyen terméket becsomagolunk, bármiféle csomagolás, azok mind a szelektív gyűjtés. Alkalmasok, be kell tenni a szelektív gyűjtőbe, viszont azért, mert valami műanyag, az nem jelenti azt, hogy az szelektíven gyűjtendő műanyag is. Általában műanyagnál van egyébként a legtöbb probléma, ott van az, hogy az emberek egyébként, most ha nézzük pozitívan, mert próbálják jól tenni, hogy akkor műanyag, akkor az a biztos a szelektívben van, de a legtöbb hiba alapvetően ebből fakad, hogy nem csomagolási anyagok jelennek, meg nem csomagolási anyagáramok, és igazából azok elvesznek. Nem tudjuk őket azonosítani, nem tudjuk, hogy mi az, milyen műanyagból vannak. Tehát, hogy rengeteg problémát generálnak, és hát emiatt ez egy tévút, de próbáljuk mi ezt a mindennapi edukációban, megmutatjuk a hulladékokat, mi az, ami jó, ha valaki eljön hozzánk, de ezeket próbáljuk tisztába tenni, és megmutatni, hogy akkor mi a jó, és mi nem jó. De ez az alap tézis, csomagolási hulladék az, ami rendben van.
0: Ki kell lemosni a joghurtos dobozt?
1: Hát ez régi dilemmánk itt az elmúlt évtizedekben, ez mindig egy kérdőjeles dolog volt, ami mindig azt mondtuk, és most is, de szerencsére ma már a központi kommunikáció is, hogy ha valamiből kiborítok valamit, tehát mondjuk nem hagyok benne terméket is kiborítom, nem kell mosogatni. Tehát a technológiai feldolgozásra, amikor ez majd tovább megy hulladékként, ott ezt meg fogják tenni. Sokkal komolyabban. A lényeg, hogy ne legyen benne ételmaradék. Ugyanaz a pizzás doboz, a klasszikus megint, hogyha most van rajta két darab pötty, ami a pizzáról, mert hozzáért a fedele vagy bármi, attól az papír hulladék még. Tehát azért ne dobjuk ki a vegyesbe, mert van rajta két pötty, nem fog semmiféle problémát okozni az újrahasznosítás során, tehát nyugodtan. Tehát egy a lényeg, hogy ne legyen mondjuk ételmaradékkal valamilyen formában szennyezett, vagy a teljes dobozból, mondjuk a társítottból borítsuk ki, ami benne van. Tehát, hogy üres legyen. Ez a legfontosabb. Tehát, ha már üres, akkor már nincsen baj.
0: Ha már a pizzás doboz szóba került, például mi van, ha már átáztatta az olaj vagy a zsír, akkor is mehet a szelektív?
1: Tehát, ha ennek mindig a mértéke, tehát ha most tocsog valami értelemszerűen, az nem tudom, most ha vannak rajta foltok, és általában egyébként a jellemző az, hogy ez nem zsírban vagy olajban áll a pizza, hanem valamiféle nedvességet, így olajnedvességet vázírt lehet mondani, akkor azt átveszi, semmi baj nincsen vele. Nyugodtan, tehát én mindenkit arra biztatok, hogy a pizzás dobozokat nyugodtan tegye a szelektív gyűjtőbe. Ételmaradék nélkül.
0: Mekkora az a mennyiség, amit egy héten elvisztek, mert akár mellé is lehet rakni, ha túl sok gyűlik össze, persze ez sok mindentől függ, de mekkora mennyiséget visztek el a lakosságnak?
1: Nincs limitálva. Tehát a csomagolási hulladéknál nincs, jellemzően különböző típusú gyűjtőedények vannak kint, tehát a családi házas övezetben 120-240 literes edények, de bárki, ha egyébként kirak mellé zsákban, ilyen nagyjából áttetsző zsákban, lássuk, hogy mi van benne, akkor ezt ugyanúgy elhozzuk, illetve társházaknál ma 770 literes, 1100 literes edények, illetve Miskolcon vannak még már nem sok, de gyűjtőszigetek. A város különböző pontjain, hát az egy negatív irányba tolódott történet volt, és hát tényleg ott maradtak meg, ahol azok valóban működnek. Nagyon sok helyen illegális lerakóhelyekké váltak, és nagyon sokat meg kellett szüntetni. Viszont van, ahol tényleg nagyon jól működnek, és beilleszkednek abba a város részbe, és őket is ugyanúgy lehet használni.
0: A repont rendszert, a visszaváltható flakonos rendszert mennyire érzitek a mennyiségen, tehát gondolom érezhető a mennyiség.
1: Hozzánk kerül be válogatásra jelenleg a vegyes szelektív hulladék is, amit a lakosság gyűjt, illetve mi válogatjuk egyébként az automatákból beérkező anyagáramot, és ez két külön anyagáram. Egy a lényeg, hogy a vegyes hulladékban, amiben korábban benne volt, nagyjából eltűnt teljes mértékben. Ami én azt mondom, egy pozitív hír, tehát, hogy a PET palackoknak én azt mondom, a jelentős része egy visszakerül oda, ahova kell, tehát minimális néhány százalék alatti az a mennyiség, ami még benne marad, mert külföldről hoznak be PET palackokat, ami bejön, ami nem betét, tehát nem a hazai betétdíjas rendszer van, tehát kerülnek még be különböző PET palackok, de elhanyagolható már. Vagy valakit még trehány, de azért az is látszódik, és tapasztaljuk azt is, hogy megvan ennek a másik útja is, hogy nagyon sokan, látom én is, akár a belvárosban is megnézik, mi van a kukában, kiveszik, tehát hogy az 50 forintos betétdíj az majd nagyon komoly értéket tud képviselni már, az, hogyha valaki ezt összedi, összegyűjti, és utána vissza tudja váltani. Tehát, hogy tényleg, ami nem oda kerül, még annak is van egy második esélye, valamilyen más csatornán keresztül, hogy akár visszakerüljön a betétdíjas forgalomba.
0: És ha már a betétdíjról beszélünk, ezt akár fel lehet jótékonysági célra is ajánlani az automatánál közvetlenül, ugye? Kiket választottatok, hogyan választottatok?
1: Ez nem a mi fennhatóságunk, ez a MOHU, aki mindig meghatározza, hogy ki az, akinek lehet, ezt ők döntik el, ők határozzák meg, ott az automatánál.
0: Ti a PET palackokkal foglalkoztatok.
1: Igen, tehát hozzánk csak ilyen. Mi, mint kezelő vagyunk benne alapvetően a rendszerben, a maga a repontos rendszert, ezt a MOHU üzemelteti teljes mértékben az automatákkal minden együtt.
0: Mennyiségre lehet tudni, hogy itt a ti működési területeken egy évben hány PET palackot hoznak vissza?
1: Hú, nagyon nehéz, mert a válogatónk az nem csak ebből a régióból fogad. Tehát, hogy mi beérkező anyagáramokat látunk, de hogy az honnan jött, azt mi nem tudjuk. Tehát mi mennyiségekkel dolgozunk, de ez jön az ország különböző pontjaiból, vagy a régióból, inkább azt mondom. Tehát akár valamikor Budapestről is érkezik ide PET palack, attól függ, hogy a kapacitások, a mennyiségek az országon belül hogyan alakulnak. És ha valahol mondjuk megnő a visszagyűjtött mennyiség, ott a feldolgozási kapacitás, ha nem tudja kezelni, akkor ezeket mozgatják így az országon belül, és hát oda viszik, ahol van szabad kapacitás, ami miatt, hogy feldolgozásra kerüljenek. Tehát, hogy ezben van egy ilyen folyamatos, dinamikus járat, tervezés, optimalizálás, hogy akkor minden megfelelje kerül, minden feldolgozásra tudjon kerülni. De ezeket nem mi szervezünk. Tehát mi egy végpontként vagyunk ebben a Miskolcon a rendszerben, és akkor ami hozzánk jön valahonnan, azt mi feldolgozzuk.
0: Akkor beszéljünk erről a feldolgozásról, mi is a szelektív hulladék útja. Összegyűjtitek, járnak a kukás autók a hét különböző, minden napján a hétvégét kivéve, különböző kerületekben, és beviszik hozzátok. Utána mi lesz a sorsa?
1: Hát mi kezeljük, még azért az nagyon fontos, már csak elmondom, akkor egy pici plusz információ, hogy akár a szelektív gyűjtéshez, de akár a vegyes gyűjtéshez is van egy applikációnk és olyan applikáció, ahol be lehet állítani, hogy akkor következő nap gyűjtés, és előtte este kap mindenki egy üzenetet, adott címre, hogy mikor lesz a hulladékgyűjtés, hát segíti a hulladék kihelyezését, mert onnan indul minden, hogy ez a kuka az kikerüljön a ház elé, és nagyon sokszor tapasztaljuk információ, hogy elment a kukás autó, mikor volt ott, kiúztam. A legbiztosabb applikáció címbe, és akkor onnantól kezdve jön a jelzés, és akkor kint van az edény, jön az autó, és akkor hozza be a válogatóműbe. Hozzánk, amit a válogatóműről tudni kell, ez egy viszonylag modern hulladék válogatóművet üzemeltetünk, azt hiszem három éve működtetjük már. Ez egy optikai válogatómű, ami azt jelenti, hogy 6 féle anyagáramot optikai úton válogatunk már, tehát gépekkel a jelentős részét. Ezek a műanyagok, leginkább ott színre válogatunk már, tehát a PET palackot, amikor beérkezik vegyesen, hogy az automatába visszadobáljuk, nekünk az 3 frakcióra kell szétválasztani, van a víztiszta, az a legértékesebb, van a világoskék és a többi. Tehát 3 frakcióra válogatjuk szét, de ugyanúgy papírra, tehát kartonpapír, a műanyag fóliát külön, a kemény műanyagokat is mind gépesítve válogatjuk szét. Van egy utóválogatás, akkor a végén, mert a gép sem tökéletes, azért ő is tud hibázni, a hibákat ki tudják javítani, és akkor alapvetően gépi úton dolgozzuk fel, vegyesen öntjük fel, tehát itt már nincs szétszedünk, tehát nincs az a varázslat, hogy akkor egybe öntik, azért öntjük egybe, mert így a leghatékonyabb nálunk a csomagolás, tehát nem választjuk önmestek a papír, meg műanyag, egybe feladjuk a technológiára, és ott a rendszeren keresztül minden megoldódik.
0: Utána mi lesz?
1: Hát a mi dolgunk, hogy ezt ha leválogattuk, akkor lemálázzuk, tehát bálakat készítünk ezekből a hulladékokból, és utána a MOHU, mint konceszor gondoskodik ezeknek az elszállításáról újrahasznosító partnerek. Ez az már nem a mi feladatunk, a mi dolgunk a válogatás és a bálázás, és onnantól kezdve megint visszaadjuk a MOHU-nak, és ő viszi tovább a hulladékokat újrahasznosításra.
0: Azt lehet tudni, hogy hogyan is működik? Ez egy nagy olvasztó tégely, vagy hogy képzeljük el ezt?
1: Meg vannak a különböző feldolgozók, különböző anyagáramokra, több is. van hazai, van nemzetközi. És hát a MOGU az, aki hát egyeztet és tárgyal a feldolgozókkal, és hát a leginkább gondolom én az árak függényében oda viszi, ahol ez a legoptimálisabban értékesítető. És akkor ők megmondja, hogy akkor jön a kamion, és akkor viszi el valahová, valamilyen végpontra. Tehát ezek akár most Magyarországon a papír tekintetben a legnagyobb dunajvási papírnyár, ami ahová be tud menni, de nagyon sok műanyagfeldolgozó is van, ahová hát a különböző anyagokat viszik, és akkor ezt ők koordinálják és szervezik. A legfontosabb, hogy újrahasznosításra tud kerülni minden.
0: Zenélünk, és itt folytatjuk.

0: Hány háztartás tartozik hozzátok?
1: Jó, nagyon sok. Ráadásul van egy ilyen nagyon speciális dolgunk, ami kicsikét egyedülálló, maga Miskolc városa. Miskolc városa olyan szempontból speciális, hogy van kb. 75 ezer ingatlan lakás összesen, amiből 55 ezer társasház. Tehát kb. 20 ezer családi házas lakosunk van, és hát az 55 ezer a kemény dió. Tehát egy családi házban mindenek van helye, szelektív gyűjtésnek, és hát látjuk is, mérjük ezeket értelemszerűen, hogy nagyon, tehát Miskolc a régióhoz képest, tehát már itt a mi gyűjtési területünkben is kiemelkedik egyébként, tehát a miskolciak nagyon jól gyűjtenek szelektíven, és tényleg nagyon szép eredményeket produkálnak, viszont a társaság sokkal nehezebb. Itt szoktam volt mondani, hogy a közös az a senki mindig, ha közös gyűjtőedény van, az mindig nehezebb, nem úgy figyelek oda rá, míg amikor a saját házam elé teszem ki a saját hulladékomat. És hát ezen próbálunk javítani, mert először Miskolcon is egy gyűjtőszigetes rendszer volt, módosítottunk, átálltunk arra, hogy bevontuk a társházakat is házhoz menő rendszer, ugyan, mint a családházaknak, hogy egyenként akkor társházaknak biztosítottunk edényt, tehát próbálunk folyamatosan javítani azon a helyzeten, hogy az a saját érzés, hogy az a miénk, az meg tudjon mondani, hogy egy picikét odafigyelünk, és akkor tudunk javítani ezen az arányon is, hogy a társházi vezető egy picikét feljebb húzni, de hát erről szól az edukációnk is, hogy minél több emberhez eljussunk, mindenkihez, nagyon sokan társházban élnek, és hogy legyen meg az az indítatás, és az a késztetés, hogy ezt tennünk kell, és ott megpróbáljuk a gyerekeken keresztül a szülőket megtámadni, hogy akkor mindenki figyeljen oda, és akkor ne legyen rest levinni azt a szelektív hulladékot a szelektív gyűjtőkukába.
0: Mik a tapasztalatok a gyerekeknél? Az óvodásokkal kezdtük, folytassuk velük is. Mennyire vannak tisztában például a szelektív gyűjtéssel? Tehát említetted, hogy Miskolc jó helyzetben van, de amikor a gyerekeket kérdezitek, hogy mi számít és mi nem, egyáltalán miről szól egy ilyen óra vagy egy ilyen tájékoztatás?
1: Hát nagyon sokat a hulladékokról, csomagolási hulladékokról beszélünk. Egyrészt milyen hulladékok vannak, hogy megismerjék a hulladékok fajtáit, miért fontos azoknak az újrahasznosítása, vannak oktató filmek nekünk, ez, tehát hogy minél több infójuk legyen, de nagyon érdekes és tényleg fontos erről is beszélni egyébként, hogy nagyon jól informáltak a gyerekek, főleg az iskolások, de nagyon sok zöld, ami van Miskolcon, és ami nagyon jó, és most is szelektív gyűjtéssel mennek, odafigyelnek már óvodáskorba, és én mindig azt szoktam mondani, hogy nem a szelektív gyűjtés a gond, hogy tudjuk, vagy nem tudjuk, hogy most mi kerüljön be. Mert lehet, hogy van kérdés, pizzás doboz, tejfölös doboz, hogy milyen formában vagy tegyük be, de ez nem űrtechnika. Így van, elmondjuk, és akkor általában ezt, hogy az emberek megértik, hanem azt hogyan tudjuk elérni, hogy ezt megtegyék. És ez az izgalmas, hogy a tettek kellenek. Tehát nem az a kérdés, hogy tudjuk, vagy nem tudjuk, mert az körülbelül ennyi. Elmondjuk. És nem bonyolult. Hanem az, hogy ezt meg is tegyék. És hát mi ezt próbálunk egy ilyen élmény alapú edukációt adni, hogyha eljönnek hozzánk, hogy egy ilyen feltüzelt élményekkel teli állapotban mennek el a gyerekek, hogy ők ezt akarják csinálni mindig. Hogy legyen meg az, hogy ők oda menjenek, és ezt megtegyék. És ez a cél. Én azt mondom, ez a legfontosabb, és nagyon sokszor ezen bukik el az akaraton. Hogy a kényelme, mindegy, minek hívjuk igazából, és ha ezt tudjuk átütni, hogy ez egy szokás, egy rutin legyen, tehát fel sem merüljön ez kérdésként, hogy akkor ezzel mit kell tenni, hanem hát be kellettem a szelektívbe. Na, ezt szeretnénk elérni, és ezért a gyerekeknél nagyon fontos, és ezért jó, hogy visszajönnek többször is, hogy kvázi ez a szokás, egy ilyen pedagógiai eszköz, ennek a kialakítása. Mert akkor onnantól ez már nincsenek kérdések, hanem csak rutinok vannak, amiket a mindennapokban végzünk.
0: Igen, mert generációváltás van valahol, és meg kell szoknia az egész társadalomnak a szelektív gyűjtést, vagy meg kellett volna már, lehet ragozni, de azért jól csinálják akkor ezek szerint a miskolciak.
1: Igen, hát van hova javulni, tehát mindig van egy magasabb szint természetesen, de hát ezen dolgozunk mi is, hogy ez mindig jobb és jobb legyen, de én azt mondom, hogy nincs, tehát Miskolcon tényleg ez egy nagyon-nagyon jól működő tevékenység, finomítani kell rajta, hát próbálunk rajta, ez a dolgunk.
0: Szelektívbe üveg szokott kerülni? Mi a tapasztalat?
1: Igen, szokott, nem kellene egyébként, hogy kerüljön, mert alapvetően a gyűjtőpontos rendszer az megmaradt, üveggyűjtőpontos, tehát Miskolcon is, illetve a vidéki településeinken, a gyűjtéskörzetben, ott egyedül csak az üveges gyűjtőedények maradtak, mivel bejött a betétdi, korábban volt házhoz menő üveggyűjtés nálunk ilyen zsákos rendszerben, azt a MUHU kivezette már, mivel a betétdias rendszer miatt a jelentős része visszakerül az automatákba az üveghulladékoknak, viszont van sok anyag áram, ami nem befűtés üvegek például, azok nem. És emiatt megmaradtak ezek a gyűjtőpontok, de látjuk, hogy sokan a szelektív kukába így bele csempészik az üveget, és bekerül a szelektív kukába, mi ezt kivesszük bele, ugyanúgy kiválogatjuk értelemszerűen. Amiatt nem szerencsés, mert a baleset veszélyes tud lenni, és a feldolgozás során az üveg azért tud vágni, vagy bármi lett, bár mi végeztünk kísérletet is, nagyon-nagyon sok kísérletet, az nagyon fontos, hogy legyenek saját tapasztalatok, mindig annak hiszünk, amit magunk látunk. És mi teszteltük azt is, hogy ha begyűjtjük vegyesen a szelektív mellé, tehát mi dobáltuk bele az üveget, mi történik vele, a kukás autóban összetömörítjük, kiborítom, kiürül, feladom a szalagrendszerre, és körülbelül, már csak itt elmondom akkor ilyen információként, hogy a 90%-a az üvegeknek egyben maradt. Tehát, de 10% akkor is összetört. És hát a kollégáinkat nem akarjuk kitenni egy olyannak, hogy akkor most arbuzicsunk, hogy betegyék. Tehát ha bekerül, kivesszük, meg ki kell venni, mert a technológiában nem jó, de én mindenkit arra kérek, hogy van annak helye, vigye inkább az üveggyűjtőpontra, és ráadásul az applikációnkban nyomon követhetők a telítettségi szintek, egyedülálló, ez is a teljes üveggyűjtési rendszerünk benne van, a szintérzékelőkkel az applikációban lehet látni a telítettségét az edényeknek, mi van tele, mi nincsen tele, tehát hogy van információ, és akkor oda kell vinni, az a biztos. Vagy akár hulladékudvarokba is, hogyha valaki vissza hulladékudvarba be egyéb terméket, ott is le tudja adni a más hulladékával együtt.
0: Szelektíven gyűjthető szemetet bármennyit lehet vinni a hulladékudvarba is,
1: igen.
0: Akár?
1: Igen? Igen, ott is látható ugyanúgy, tehát korlátlan mennyiségben.
0: És kommunális szeméttel mi a helyzet a Miskolc helyzetében?
1: Hát arra van, egyéb megoldások vannak, tehát az, ami a hulladékudvarban nem adható le. Tehát ez korábban is így volt, most is így van. Alapvetően, ha valakinek többlet hulladéka van, akkor van többlet hulladékos zsák, azt tud vegyes hulladékra igényelni, hogyha mondjuk ilyen kevesebb mennyiség vagy alkalomszerűen, akkor vesz pár darab zsákot, és akkor ezt ki tudja rakni a gyűjtőedény mellé, és akkor az ilyen logózott zsák, és akkor benne van minden költség, amikor megvette, tehát az elszállítás, ártalmatlanítás költsége. Ha valakinek több van, ilyen hulladék, egyébként ez nem jellemző lakosságnál, hogy ilyen kevert hulladékból, akkor konténert lehet rendelni, arra van díjszabás, tehát meg van, hogy milyen díjon, de én inkább mindenkinek azt javaslom, hogy szelektáljon, szedje szét oda, egy pici odafigyeléssel, a hulladék jelentős része el fog tűnni. És akkor a maradékot pedig már meg tudja oldani akár egy ilyen egyszerű zsákos megoldással, és ha mondjuk többlet hulladéka lenne.
0: Évente egyszer lakcímkártyával lehet még vinni, vagy ez megszűnt? Ez
1: a megszűnt már, megszűnt. Már is a koncesszióval, ahogy bejött a koncesszió, ezek megszűntek.

0: Beszélgető társam Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
1: Hogyan lehet szemléletformáló órát rendelni? Felhívnak titeket mondjuk egy iskolából, és meghívnak egy időpontot, egyeztettek, és ott vagytok? Vagy hát, hogy működik ez?
2: Ez úgy működik nálunk, hogy a honlapunkon fent van egy ilyen szemléletformálás, van egy ilyen fül, ahol minden információ fent van. Alapvetően van egy központi e-mail címünk erre, ami csak a szemléletformáláshoz kötődik, ott fel tudják velünk venni az iskolákkal kapcsolatot, megadják az lehetőséget, és akkor mi leegyeztetjük, hogy akkor nekik mikor lenne jó, meg mi mikor tudjuk őket fogadni. Tehát nagyon nehéz, tele van a naptár, de szerencsére, tehát az éves szinten 2-3 ezer gyerek jelenik meg nálunk ott a telepeinkön csoportméretben. Tehát, hogy mi abban hiszünk, hogy kis csoport mindenkivel legyen személyes egy beszélgetés, tehát mindenkit meg tudjunk szólítani, ami azt jelenti, hogy 20-30 fős osztályok, csoportok vannak mindig csak nálunk. És akkor belülük szépen ez így összegyűlik.
0: És ott körbevezetitek ott a telepen őket?
2: Hát nagyon sok programunk van. Van egy kész, ez a Makuka brand név alapot, már ez egy ilyen edukációs program, és hát nagyon sok elemből áll. Nagyon régóta van egy hulladékfelfedező nevű applikációnk, mi a telepeinkből egy játékmezőt csináltunk, és állomásról állomásra mennek, ahol van egy tablet, beolvassák a QR-kódot, van egy oktató videó, kvíz hozzá, ha jó a válasz, vannak ilyen ládák, ki lehet nyitni a ládákat hulladék kulcsokkal, tehát azok hulladékok a kulcsok, és akkor gyűjtik a puzzle darabokat a ládákból, és akkor végigérnek akkor a kabala figuránknak a teljes puzzle-ja egybe jön ki, tehát van egy ilyen pici ajándék is, de van egy egyedülálló parkunk, ez a Air Park, ami olyan, egy múzeum audio guide-rendszer van hozzá, a csomagolási hulladék áramokat mutatja be az elejétől a végéig, a újrahasznosítással, újrahasználta, a feldolgozással, mindennel. Nagyon van a tematikus, élelmiszerpazarlásos előadásunk van, textil hulladékos foglalkozásunk, tehát nagyon sokféle anyag van, nagyon széles a repertoár, illetve most már az elektronikai hulladékkal is hát kiegészültünk, az a múlt év végi akciónk volt, és de nagyon nagy sikerekkel járt, és ez az akciónk most másodjára jutottunk így a elmúlt években oda, hogy kijutottunk az európai top 3-ból, ott vagyunk a vállalkozások között, ez az elektronikai hulladékhoz kapcsolódó akciónk, volt ez a gömb projektünk, ami egy régi gömbmászókával építettünk egy kiállító termet, és jártuk vele a várost, és UFO észlelések minden voltak, tehát olyan média az ereje volt annak is itt helyben, és ezzel az akciónkkal most júniusban megyünk Brüsszelbe, ott prezentálni kell a projektet majd, és hát alapvetően kiderül, hogy ki az első a háromból, de már azt gondolom, hogy a mi sikerünk már megvan. Más versenyzők, más dimenziók méretben, mint mi, tehát mi egy picinek mondhatók vagyunk így mellettük, de mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre a siker, hogy innen Miskolcra, és nagyon fontos, hogy ma azt gondolom, hogyha a hulladékgazdálkodásról beszélünk, akkor ebben Miskolc és a Mireu az a szint, amit mindenki ismer, és mindenki tud szakmán belül, hogy itt mi folyik, és ha ezt tudjuk elősíteni, akkor ezzel a várost is erősítjük, és ez nagyon fontos itt helyben, azt gondolom, vagy erre büszkék tudjunk lenni, mivel most 150 éves a miskolci szemétszállítás, ez a emlékév, ez a Makuka 150 emlékév folyik most, nagyon sok akciót ahhoz kötünk már, ez az emlékévhez, és hát próbáljuk ezt megünnepelni, mert olyan múltunk van, ami nem sok mindenki másnak, és erre is nagyon-nagyon büszkének kellni, ezek megjelennek különböző felületeken, majd a lépcsőházunkban, az irodázban egy múzeumot fogunk létrehozni fel végig, ahol a történelmet visszük fel a falakra, tehát nagyon sok olyan dolog lesz, hogy megmutassuk, hogy mi miből merítkezünk, és hát hogy a jövőt hogyan tudjuk az elődjeinknek a elért eredményeire építeni, mert tényleg különleges dolgok voltak, és az ember nem is gondolná, hogy Miskolc élen járt a hulladékgazdálkodásban. Tehát most a legeklatánsabb példája, hogy a mai Magyarország területén Miskolcon volt az első hulladékégető

0: megtaláltuk ezt a rendeletet, ami azt mondta, hogy akkor heti gyakorisággal, adott tűrmértékkel egy díjat kell fizetni a szemétszállításért. Tehát ide nyúlik vissza. Tehát nagyon, nagyon izgalmas, Budapesten nincs meg ez. Tehát, hogy tényleg egyszerűen megdöbbentő, hogy mi az, ami itt nagyon sokszor volt, és hát most valami hasonlót járunk mi is. Én azt gondolom, hogy próbálunk utat törni, utat mutatni mindenki másnak is, mert ez nem csak rólunk kell, hogy szóljon, mint ahogy a mesekönyvnél is mondtam, hogy hát pont arról szól, hogy ezt az egészet így az országba egy picikét helyre tenni, oda, arra a polcra feltenni, ahol ez igazából való, és ha másért nem, akkor húzzuk magunk után a többieket. És már az is akkor már megérte.
1: A jó példák próbáltok lenni, és vagytok is, és más, akár nemzetközi példákat szoktatok átvenni, vagy megvizsgáltok?
0: Mindent is nézünk, látunk értelemszerűen, tehát, hogy nagyon fontos az, főleg a verseny, hát versenyben vagyunk mindig, mert hát próbálkozunk mi is nemzetközi versenyekben is ott lenni. Van például 2 éve van a hulladékos világszövetség, ez a legnagyobb a Földön. Minden országban van nemzeti tag, 1100 tagszervezettel, tényleg a legnagyobb, és például a kommunikációs díj első helyezettjei voltunk a világon. Tehát, hogy, és hát ha látjuk, ki a második is, ki a harmadik is, és ezeket persze nézzük a trendeket. Nagyon fontos, hogy nagyon sok olyan probléma van, amivel például csak mi foglalkozunk most az országban is, akkumulátorok problémája, ez a lítium akkumulátorokkal eldobható cigarettáknak a dolga. Nekünk tavaly egy nagyon komoly kampányunk volt, hogy akkor miért ne dobja ki, mi a baj az elemekkel. Ezek még most érnek, mi már látjuk, hogy Nyugat-Európában baj van, és már mi ezt most kezdjük kommunikálni. Hogy erre fel kell készülni, mert ezzel baj lesz és probléma lesz. Ma a technika már ott jár, hogy a kukás autók már füstérzékelővel jönnek a legújabbak, akár oltórendszerrel, éppen emiatt. Itt nálunk ez még nincs, de már a probléma van, csak még nem ért el hozzánk. Nem beszélünk róla, ezeket ki kell nyitni. És mi ebben is próbálunk való utat mutatni, hogy mik azok a dolgok, amik jönni fognak, és amire fel kell készülni mindenkinek. Mert ha mi beszélünk róla, akkor talán más is beszél róla, és próbálnak tenni ellene, mint ahogy mi is teszünk.
1: Végezetül mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink rólatok, és az applikációt is hogyan töltetik le?
0: Hát a legegyszerűbb kapocs az a mireu.hu, a weboldalunk, de a Facebook oldala a Mireu-nak ott is egyébként rengeteg információ fenn van, ott minden elérhető, meg a Mireu Maku app, mert a Makuka brandből a Maku app az, ami akár a Play áruházból, akár pedig a Apple Store-ból egyébként elérhető és letölthető, de a honlapunkon fenn van minden szemléletformálás, fület kiemelten javaslom mindenkinek, ott lehet jelentkezni, illetve ott be lehet tekinteni is magába a programokba, hogy milyen lehetőségek vannak, mi van ott a csomagon belül. Tehát például nálunk vannak egyedül elektromos kukásautóink van a gyerekeknek, amiket ők vezetnek, tehát ez a mindenki kukás akar lenni élményt, azt megadjuk, hogy akkor ő vezeti, kirakunk egy pályát, hulladékgyűjtő, el kell dönteni, mi a jó hulladék, amit be kell rakni az autóba. Tehát nem csak autót vezetünk, hanem kvázi egy hulladékgyűjtőként, szállítóként döntenünk is kell, hogy akkor az jó, amit előtte megtanítottunk, ott tudjuk rögtön mérni, hogy akkor az került-e be az a csomagolás hulladék, amit mi szeretnénk, hogy bekerüljön. Tehát, hogy mindenben ott a játék, és ott az élmény. És közben edukálunk, becsempisszük azt a tudást, és tudjuk kontrollálni. És az egész erről szól, hogy a finomítást meg tudjuk csinálni.
1: Roland, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönjük ezt a szemléletformálást is, amit végezte.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben vendégünk volt Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: 10 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség számára a bukaresti kormányban való részvétel továbbra is csak eszköz, amit használni tud, ha feltételek adottak, de az ellenzékbe vonulástól sem kell félni, mondta Kelemen Hunor, RMDSZ elnök Kolozsváron, a szövetségi képviselők tanácsának ülésén. Az RMDSZ mini parlamentjének is nevezett testület előtt tartott politikai beszámolójában Kelemen Hunor közölte, véleménye szerint a romániai kormányválság rendezésére továbbra is az a legjobb megoldás, ha visszaáll az eddigi kormánykoalíció, bár egyre kisebb az esélye annak, hogy ez megtörténjen. Közölte, hogy a szövetség küldöttsége a szociáldemokrata kormányból való kilépése előtti állapot helyreállítását fogja javasolni a román államfőnek is a hétfői meghallgatáson. Meglátása szerint a nagy koalíció visszaállításához egy olyan miniszterelnökre lenne szükség, akinek személyét a PSD és a Nemzeti Liberális Párt is elfogadja, aki képes asztalhoz ültetni a feleket. Cél, hogy június végéig legyen egy beiktatható kormány, ez mindenki érdeke, mondta a szövetségi elnök. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Posztjában Gulyás Gergely azt írja, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel, a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Magyar Péter miniszterelnök élőben közvetített adásban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterrel tegnap megkezdte a Karmelita Kolostor tövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy hétvégente látogatható lesz a Kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinettiroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, a kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület, a már felújított, a megépült, illetve az építése alatt álló épületek leghelyesebb funkcióját. Hozzátette, torzó nem fog maradni, igyekezni fognak a még nem elkészült épületeket költséghatékonyan befejezni. A kormány a központi költségvetésről szóló törvényben elfogadottnál lényegesen magasabb időarányos hiány miatt speciális jogkörökkel ruházta fel a pénzügyminisztert a magyar közlönyben megjelent határozatával. Amint azt Magyar Péter bejelentette, a pénzügyminiszter előzetes egyetértésére lesz szükség az irányítása alá tartozó költségvetési fejezetek, központi költségvetési szervek előirányzatai terhére, a 250 millió forintot meghaladó új kötelezettségvállalásokra, valamint a 100 millió forintot meghaladó bármilyen eszköz beszerzéséhez. E szabály alól kivételt képeznek a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, illetve nem állami szervek által ellátott köznevelési, szakképzési, felsőoktatási, egészségügyi vagy egyéb jogszabályban rögzített közfeladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, illetve eszközbeszerzések. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang tegnap számolt be arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 4 billió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig 2 hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Sport. Sajtóértesülés szerint Zalánki Gergő olimpiai bronzérmes világ- és Európa-bajnok vízilabdázó elhagyja a görög Olympiakoszt, és visszatérhet korábbi klubjához, az olasz Proreccohoz. A 31 éves Zalánki 2021 és 24 között játszott a Proreccóban, amellyel 2 olasz bajnoki címet és 2 bajnokok ligája trófeát nyert. A 2024-es esztendőben az olasz klub anyagi nehézségei miatt szerződött az Olympiakoszhoz, amellyel tavaly görög bajnok és kupagyőztes lett. Végül az időjárásról. Felhős, csapadékos időre készülhetünk. Keletebbre gomolyosodhat, időnként szakadozhat a felhőzet, itt délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzőek, a keleti harmadban akár heves zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
1: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Nátrán István nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Palotásra látogatunk a 12. Torta Fesztiválra. Műsorunkban először a polgármester asszony köszönti a vendégeket, majd a vele készült riport következik. Juhászné Kovács Feliciát hallják.
1: Sok szeretettel köszönteni Adorján Arankát, aki a 13 évvel ezelőtti első Palotási Torta Fesztiválon volt tulajdonképpen ennek a rendezvénynek a megálmodó anyja és évekig főszervezője. Szeretettel! Nagy örömmel tölt el, hogy a közel 50 versenyző nevezett és érkezett el a mai napon. Kezdve a Palotási Nefelejts utcából, Nógrád, Heves, Pest vármegyei településein keresztül, Börzsöny, Tolna, Somogy, Zala, Bükk, a Nyírség, az Alföld helyettségeken át, és az országhatáron túlról Szlovákiából is. Az általuk elkészített több mint 100 alkotást tekinthetjük és kóstolhatjuk meg a már felsorolt kategóriákban. Ezúton szeretném kifejezni elismerésemet az amatőr cukrász, cukrászadó és cukrász kategóriában elindult versenyzőknek, hogy azt a rengeteg időt, energiát, kreativitást alkotásaikra szentelték. Akár több száz kilométernyi utazás nem sajnálva eljöttek hozzánk, és úgy döntöttek, hogy megtöltik rendezvényünket tartalommal, sőt, évről évben egyre csillogóbbá emelik rendezvényünk fényét. Sok sikert kívánok számukra, és bízom benne, hogy minden versenyző pozitív tapasztalatokkal és méltó elismerésekkel gazdagodva fog visszagondolni erre a szép napra, a 12. Palotási Torta Fesztiválra 2026. május 9-ére.
0: Fiatalon egy viszonylag nem apró településnek a polgármestere lenni azért felelősség.
2: Igen, valóban nagy felelősség, és én azt gondolom, hogy amikor a település olyan mértékű bizalmat szavaz meg egy embernek, mint amilyet én kaptam Palotás lakosságától, akkor ez igen nagy felelősséggel ruház fel. Hitvallásom, hogy a szolgálatom minden napjában tudásom legjavával gyarapítsam a települést, úgy infrastruktúrális, kulturális és az összetartó erő minden jegyében, mint például a 12. Palotási Torta Fesztivál rendezvény alkalmával is, ami tulajdonképpen ugye elődöm Szabó Mihály polgármestersége alatt volt kezdemény. Adorján Aranka, az akkori palotási lakos, aki nagyon szeretett cukrászati készítményeket alkotni, hihetetlen kreativitással és kézügyességgel állt a cukrászati remekekhez. Ő kitalálta, ő volt a szülőanyja ennek az ötletnek, és az akkori településvezetés, illetve a művelődési házigazgatónője, Polonkai Katalin teljes válszélességgel az ötlet mellé álltak, és ez a rendezvény is jó bizonyítéka annak, hogyha egy fantasztikus ötletet valaki kitalál, akkor hogyha a közösség mellé áll, támogatja, akkor egy ilyen gyönyörű hagyomány alakulhat ki belőle. Tulajdonképpen hagyomány teremtődött itt Palotáson, és már hagyományőrző rendezvényként is tekinthetünk arra a 12 év múlt tekintetében.
0: A megnyitót hallgatva azt hiszem, hogy sok mindent tudok, hogy mi is volt, de azért mégsem tudok sokat. Annyit igen, hogy ez egy viszonylag nagy szabású rendezvény, egy nem túl nagy településnek, azért össze kell szedni magát mindenkinek. Az egész falu együtt kell, hogy gondolkodjon, együtt kell, hogy lépjen, és együtt kell, hogy tegyen dolgát, mert azért egy egész napos rendezvényen végigmenni, hát még csodálom a polgármester asszonyt, hogy van ideje arra, hogy leüljön egy kicsit.
2: Ez csak természetes, amikor ilyen megtiszteltetést tapasztalunk, hogy a Szent István Rádió személyesen felkeres minket, és mesélhetünk a rendezvényünkről. Ez mindig melegséggel tölti az ember szívét, hiszen egy olyan országos ismertségre szert tenni, amiről adott esetben nem feltétlenül mindenki tájékozódik az országban, hanem csak aki a témájában érdekelt. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon nagy dolog, és ezzel a lehetőséggel élni kell, hiszen Palotás hírneve tulajdonképpen a 12. Palotási Torta Fesztivál előtt már az immár 18. éve megrendezésre kerülő Biomed tókerülő futás öregbíthette a rendezvények tekintetében, ugyanis itt Palotáson a palotási horgásztó körüli futás olyannyira országos ismertségű rendezvény volt a kezdetek óta, hogy ide is szívesen visszajárnak a mozgást kedvelők, illetve korábban ugye 17 éven keresztül falunapjaink voltak, azonban azt gondoltuk, hogy Palotásnak is van olyan kulináris jegye a palotási horgásztó kapcsán, hogy az egészséges étkezés jegyében és ugye az indokolatlan alacsony halfogyasztás jegyében szeretnénk népszerűsíteni a halfogyasztást, ezért a 17 év falunap után ugyanabban az időben tavaly megrendezésre került az első palotási halfesztivál, aminek legalább akkora sikere volt, mint a Palotási Torta Fesztiválnak, és tulajdonképpen a Torta Fesztivált is az ország számos szegletéből látogatják, de például határon túlról, Szlovákiából is érkezett hozzánk versenyző, úgy tavaly a Torta Fesztiválnak is nagyon nagy volt a látogatottsága. Ezek valóban olyan nagy léptékű rendezvények, amikor nem elég egy-két szervezőnek, hanem a település közösségének, legyen azok magánszemélyek, civil szervezeti tagok, intézményi dolgozók, tehát itt a falu apraja nagyja összefog, és ki a két kezével segítségként, ki a fellépő produkciójával, ki a finom étkekkel, amit elkészítenek, hozzáteszi azt az értéket, amit ha stílszerűek szeretnénk maradni, akkor kerek egész lesz a torta. Tehát mindenki hozzátesz egy-egy pici szeletet, és ettől szép és csodálatos egy-egy ilyen rendezvényt megszervezni, hogy hosszú az előkészület, és azt gondoljuk, hogy már nagyon sok mindent megtettünk, és az utolsó előtti pillanatban mégis azt érezzük, hogy olyan, mintha semmit nem tettünk volna. De például tegnap este 7 órára már nagyon szépen kikristályosodott minden itt a Palotási Torta Fesztivál előkészületeiben is, és én azt sajnálom egyébként, hogy ezek a rendezvényen eltelt órák nem duplikálódnak, mert az a sok előkészület, ami ezzel jár, és nyilván utómunka is, feljogosíthatna minket arra, hogy duplán ünnepelhessünk, és ezek az órák, amiket együtt tölthetünk, és néhány perc, amit egymásra szánhatunk, ezek legalább kétszer annyi lehetne, és így picit több lehetőségünk lenne az együtt töltött időből.

0: töröm a fejem, de nem jöttem rá, de próbálok valamit azért összekapirgálni, hogy mi a hozadéka ennek a rendezvénynek. Országosan jó, ismertek már, de a turizmus szempontjából sok mindent nem hoz. Valószínű, hogy nem is a turistáknak, meg az ide látogatóknak teszik a dolgukat, csinálják a fesztivált, hanem saját maguknak. Ez egy közösség összetartó, formáló erő lehet, amikor egy közösség össze tud fogni egy település valami jó cél érdekében, akkor összehozza őket. És van miről beszélni. Nem arról, mi a problémánk, hogy milyen szép volt, milyen jó volt. Nem ez lehet az a 12. alkalommal megrendezett fesztiválnak a torta, fesztiválnak a hozadéka?
1: Azt gondolom, hogy nagyon jól tetszik látni, és tulajdonképpen szinte mindegy is, hogy éppen egy tó körüli futást, vagy egy tó kerülős sétát, vagy egy értékeink napját tartunk a településen. Itt a kulcsszó az az, hogy közösen. És az én mottom még az, hogy jót s jól. Tehát amikor egy ilyen rendezvényt valaki megálmodik, és legyen az bármilyen ötlet is, mindig mindenből, ha a legjobbat hozzuk ki, és úgy állunk a dolgokhoz, hogy hogyan lehet a legjobban ezt előkészíteni és létrehozni, akkor abból csak jó sülhet ki. És a magyar ember, ezen felül a palóc ember joggal híres a vendégszeretetéről. Nekünk lételemünk az, hogy a vendégeinket maximálisan kiszolgáljuk, gondoskodjunk arról, hogy ők jól érezzék magukat, és minket azt tesz boldoggá, hogyha azt látjuk, hogy ők jól érzik magunkat. Minket ez feltölt, nekünk ez olyan mértékű energiát ad, hogy amikor már lépten nyomon szó esik arról, hogy mondjuk palotási, ó, tudom, palotáson ott nagyon kedves emberek laknak, és joggal gondolják ezt, és hál' Istennek vélhetően ez is az oka annak, hogy míg a környező településeinknél esetleg csökken a lakosság szám, Palotáson egyre nagyobb a lakosság. Azt gondolom, hogy Palotáson szeretnek lakni az emberek, szeretnek tartózkodni az emberek, és most nem árulok el titkot, de például volt olyan tortafesztivál nevező is, aki azt mondta, hogy ő Palotásra szeretne költözni. Tehát ez egy olyan üzenet tulajdonképpen, amikor itt megismeri a helyi lakosságot mondjuk egy idelátogató, és hogyha számára azok a szempontok fontosak, amik itt jelen vannak, akkor akár még egy ilyen vonzerővel is bírhat. És tulajdonképpen ezek a közös munkák, és utána a munka után a jól megérdemelt szórakozás, majd levezetésképpen ugye a szálak elvarrása, ezek ha közösen zajlanak, akkor bizony ez a közösséget építi.
0: Sokfelé járva általában az a probléma, hogy öregszik a lakosság, elöregszik. Itt néztem a programokat, hát egy nyugdíjas csoport volt, de még lesz talán, de egy csomó gyerekcsoport. A színpadon jó kedvel, kint az udvaron is futkároznak, ugrándoznak, akkor jövőkép az megvan.
1: Igen, hál' Istennek, ezt is nagyon reálisan tetszik látni. Palotás egy olyan település itt a térségben, ahol tulajdonképpen minden feltétel adott ahhoz, hogy akár fiatal házasként az ide költözők letelepedjenek, és itt alakítsák ki az életüket. A településünk két csoportos mini bölcsödével rendelkezik, óvodával, 8 osztályos általános iskolával, amit a környékben a legjobb színvonalon biztosítja azok, oktatást, illetve hát a továbbtanulás szempontjából is 20 kilométeres körzetben, Pásztó-Aszód térségben tudnak középiskolába, gimnáziumba járni a diákok. Munkalehetőség is van, lehetne több is, de azért aki szeretné, az megtalálja a számítását, és a településünk rendezettsége és összképe mind olyan vonzerővel bír, ami a környékbeli településről vonza a fiatalokat. Ezáltal ha nem szeretnék nagyon elfogult lenni, de tudjuk tartani azt a korosztály átlagot, tehát nem feltétlenül egy előregedő településről beszélünk, hanem sok a fiatal utánpótlás. Nem biztos, hogy ide születnek, de például a fiatal házasok itt telepednek le, megvásárolják azokat az ingatlanokat, ami megöresedik, és itt itt tervezi a jövőjét. Motiváló lehet egyébként számukra, hogyha rokonok, barátok megismerik a települést, nagyon sok esetben a családtagok is utánuk költöznek, vagy a barátok is kedvet kapnak ahhoz, hogy akkor én is itt szeretnék építkezni, vagy itt vásárolnék ingatlant.
0: Csodálkoztam, hogy egy viszonylag nem nagy település, nem mondtam, hogy kicsi lenne, mert méretében Nógrádhoz képest azért ez a középméretűnek számít, infrastruktúrálisan jó helynek tűnik itt, ahol vagyok. Ilyen nagyságú településeknek színházterme, egy csomó ilyen szaktanterem, vagy nem is tudom, mik vannak még. Ezt idejében megtervezték, mert nem frissen építették, de viszonylag nagynak tűnik nekem. Hát nem beruházni kell, hanem fenntartani kell már mindent.
1: Pontosan a település korábbi vezetése is mind maximálisan arra törekedett, hogy a település összetételéből és léptékéből adódóan egy kis térségi szerepet töltsön be. Ezáltal így a környékbeli településekhez képest büszkélkedhetünk művelődési házzal, ahol tulajdonképpen rengeteg olyan foglalkozásnak adhatunk helyet, ahol az egészen kicsiktől az idősebb korosztályig a civil szervezetek, a szakkörök, az edzések megtartásra kerülhetnek, és ha mindenki megtalálja a számítását, legyen az mondjuk egy óvodáskorú, vagy még korábbról mondjuk egy édesanya, aki mondjuk babamama klubba szeretne járni, utána, ha cseperedik a gyermeke, és mondjuk óvodásként eljön kikölcsönözni néhány könyvet a könyvtárból, majd kisiskolásként eljár a Kenderike Néptánc Együttes próbáira, aztán utána, amikor már serdül, esetleg szeretné saját szárnyait bontogatni, és valamilyenféle kis ifjúsági találkozók ott létére keres helyszínt. Abszolút ideális a művelődési ház, és hogyha így tulajdonképpen az életszakaszokon megyünk tovább, legyen az egy családi rendezvény, akár egy születésnap, bármi, ami helyszínként biztosít a színház teremtől kezdve egészen kisebb klubhelyiségeken keresztül, tehát mind-mind olyan platformot biztosít a művelődési ház egészen a nyugdíjas korú lakosság számára, amikor már mondjuk eljönnek próbálni a nótakör tagjai, vagy adott esetben szenior örömtáncot tartanak, esetleg még ha az idejükbe belefér, akkor mondjuk még egy kis gerinctornára is beiratkoznak, de ha mondjuk valakinek még van egy kis színészi vénája, akkor a Patália Színtársulat tagjaiként is szórakoztathatja a településen élőket és a környékbeli érdeklődő közönséget. Ezzel szerettem volna érzékeltetni, hogy egészen pici kortól, és azt lehet mondani, hogy a 70-es évektől palotás lakossága a kultúrához hozzá van szokva. Tehát itt, míg mondjuk más településen előfordulhat, hogy a művelődési ház egy ilyen szellemjárta hely, itt nálunk pezseg az élet. Itt folyamatosan adják egymásnak a kilincset, mert valaki éppen néptáncruhát jön kölcsönözni, visszahozott egy könyvet, vagy szeretné, hogy a szakkörre feliratkozzon, esetleg érdeklődik, hogy mikor lesz a következő filmvetítés a filmklubban. Ha esetleg mondjuk már ebbe a korosztályba nem tartozik bele, akkor meglátja, hogy éppen most milyen mozifilmvetítés lesz, vagy melyik színtársulat érkezik a településre, és azt lehet mondani, hogy a gyorsaság elve alapján csapnak le a színházjegyekre, mert itt pezseg az élet.
0: Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy csak a gratuláció szavait mondhatom. Nagyon tetszett a rendezvény, magam is népművelő voltam, és pár rendezvényt szerveztem le a kalappal. Természetesen önnek, illetve hát a segítőinek, mert hát nélkülük nem ment volna. Gratulálok még egyszer, és hát jó munkát még, meg pihenést holnap.
1: Nagyon szépen köszönöm. Tulajdonképpen az érdem palotásé. Minden palotáson élő ember segít valamilyen módon. Aki többre vágyik, az inspirál minket. Hiszen arra sarkal, hogy még több lehetőséget biztosítsunk. Olyat, amiben mindenki megtalálja a számítását. Aki aktívan részt vesz az előkészületekben, ő nélkülük nem jöhetne létre egy-egy ilyen nagy szabású rendezvény, és mindig feltétlenül szükséges a rendezvényekhez a vendég. Hiszen, ahogy a beszédemben is mondtam, mit sem érne a sok előkészület, hogyha nem töltené meg ennyi szív és lélek. És én azt gondolom, hogy az interjúnk zárszavaként talán ezzel le is zárom a gondolataimat, hogy ahol sok szív, sok érző szív és sok lélek találkozik, és a pozitív érzések összeadódnak, ott valami nagyszerű dolog történik. Köszönöm szépen a lehetőséget!
0: Elhangzott riportunkban palotás polgármesterét, Juhászné Kovács Feliciát hallották.

0: Műsorunk folytatásában a Palotási Torta Fesztivál megálmodóját, megvalósítóját hallják.
1: Ador Jána Ranka vagyok, üdvözlöm.
2: Hallottam ma már háromszor is, mégpedig azt, hogy hát volt az első, aki kitalálta. Az, hogy valaki kitalál valamit, oké, rendben van, de 13 éve és 12. alkalom az már egy kicsit sok.
1: Igazából maradt ki egy-két év ugye a Covid miatt, igen, tehát ez már előrébb lennénk ebbe a 12-be, de igen, 2014-ben jött létre az első, és hát azóta szerencsére a szervezők, a további szervezők azok azért végzik a munkát. És most egy pár versenyzővel beszélgettem, és szeretnek ide járni.
2: 100 körüli munka van, akkor az első hányjal indult? 10-20?
1: Szerintem az első nevezések ilyen 40 és 50 nevezéssel indultunk neki.
2: Helyiek vagy megyeiek?
1: Akkor is már eléggé tág, tehát volt külföldi nevezőnk is már, szerintem egy-kettő így Szlovákiából, úgy emlékszem, és helyiek voltak heten. Heten voltak helyiek, amatőrben.
2: Na most bennem, mivel én nem vagyok egy nagyon édes szájú, de úgy persze merült volna, hogy torta fesztivál, vagy bárminek nevezhetjük, de hogy a tortát versenyeztetni, mert hát a mindenkinek más az ízlése. Nagyon nehéz lehet.
1: Hát nem a torta versenyzik igazából, hanem maga az, ahogy elkészült, tehát a kinézete, az íze, a belefektetett munka versenyez, és a mögötte álló ember. Tehát sokszor ugye látunk egy cukrászdába is egy sima leburkolt tortát, és aztán meglepődünk a ízen. Igazából itt már ez a művészet kategória a torták világában, amiért ez a verseny létrejött. És én is jártam versenyekre előtte, és így született meg, hogy hozzam ide azt, ami nekem tetszett más helyeken, és amit én hiányoltam, így összegyúrva létrejött így itt ez a fesztivál, hogy megmutassuk, hogy igenis művészet maga a tortakészítés, nem csak egy sima piskóta.
2: Lassan azért kezdem kapizsgálni már, hogy hát bizony-bizony természetes, hogy nem a torta versenyzik, hanem minden más együtt. De gondolom, hogy azóta egy pár helyen már volt, megnézte a torta fesztiválokat, zsűrizhetett is valószínű. Nem, mert zsűrizni.
1: Nem kértek föl zsűrizésre, itt ugye 6 évig szerveztem ezt, ahogy megálmodtam, így benne voltam, utána én kiléptem egészségügyi okok miatt, tehát azóta már nélkülem szervezik, és néha, ha sikerül, akkor nosztalgiázok, hogy mi hol tart ez a gyermek. Én külföldön élek. Ott próbáltam új életet kezdeni, kisebb-nagyobb sikerrel, és ott voltam viszont egy versenyen. Külföldön is megnéztem, milyen egy verseny. Ott igaz, csak egy díjat osztottak ki, kis település, kisváros, és a harmadik lettem volna, mint magyar torta készítő, hiszen Hollandiáról beszélek a verseny szemszögből, és ott inkább ezt a almáspite jellegű tortákat és a tejszíneseket szeretik, és az én a burkolt és artisztikai fölvonulásommal hát megcsodálkozták, de nem értették. Úgyhogy így belekóstoltam meg, hát ugye mielőtt itt megszerveztem, előtte itt is voltam versenyeken, és de zsűrizni nem zsűriztem.
2: De tulajdonképpen azért mégiscsak valamiféle olyan dolog kell hozzá, hogy valaki merjen indulni, önbizalma legyen, meg hát tudjon is valamit. Én biztos, hogy nem tudnék tortát csinálni.
1: Ezt úgy szokták, én magamból indulok ki, hogy először kicsibe kezdik, és online versenyeken. És online lehetőségek is szoktak lenni, régen legalábbis. Ilyen mondjuk közösségi médiában nyomjál rá szavazatot,
2: és akkor
1: egy kis pozitivitást, vagy a szomszéd már egy pozitivitást ad ahhoz, hogy merjen lépni egyet ki a komfortzónájából, egy ilyen háziasszony, mondjuk amatőrről beszélünk, a cukrászok már nagyobb a lehetőség, és hogy elinduljon egy versenyen. És én is magamon tapasztaltam, hogy egy versenyélmény előrébb visz mindig fejlődésben. Mindig.
2: De végül is azért, ugye, ahhoz, hogy jó legyen a torta, ahhoz kell. Hallottam, kölcsönöztem, hogy jó alapanyag kell.
1: Így van.
2: Ugye alapanyag, mellette kreativitás.
1: Így van.
2: Ízérzék.
1: És hát még, a saját, igen.
2: És még akkor bocsánat, igen. Útba vagyok. Mi az média? Bátorság, szem?
1: Kitartás.
2: Kitartás?
1: Akarat és kitartás. Az nagyon fontos, mert ugye a rengede próbálkozás és kudarc élmény, amikor mondjuk egy alkotás nem úgy sikerül és kukába végzi, ott olyankor kell megrázni magát az embernek, és kitartóan tovább menni, hogy igen, akkor is megcsinálom. Én meg tudom csinálni. És így indulnak neki sokan, hogy kitartás, te is akarod.
2: Bonyolult legyen, vagy egyszerű, de tényleg olyan, hogy ránézésre is a szem már megkívánja, hogy ez biztos finom lehet, mert jól néz ki.
1: Azért ezt tudom cáfolni, mert volt régen a csokító, tehát ezt nem mondom most itt a rádió.
2: Én most se ismerem.
1: De finom. Tehát, hogy ilyen rizs felfújt rizssel. Igazság szerint az a legjobb, hogyha néha, hogyha a kevés, néha több. De ha nagyon egyedi akar lenni, akkor viszont a belseje is legyen ehető és finom. Tehát, ha már nagyon különleges tortát csinálunk, ne csak a külcsínyre adjunk, hanem legyen ízletes is a belseje. Jó, elmondtam, igen.
2: Azon gondolkodok, hogy én abszolút nem értek hozzá. Sok mindenhez nem értek, de ehhez aztán végképp nem értek, mert nem is szoktam kóstolgatni. De mégis azért valahogy kezdem pedzegetni, hogy ez tényleg művészet egy bizonyos szinten.
1: Ez határozottan művészet. Tehát ez nem sablon. Ha itt szétetszik nézni néhány alkotást, tehát felülmúlja önmagát. Tehát amikor egy ostyával, mondjuk amit a templomban és a szánkban annak hasonló ostyával, tehát nem meg... Abból csinálnak szárnyakat, fát, falevelet, tehát alkotást, láttam élethű, nagyságú ruhakölteményt belőle. Tehát ez tényleg művészet kell, és hogy az anyagokkal hogy bánjon.
2: Egyébként vannak, akik úgy egyik versenyen lelesik, és megcsinálják, vagy pedig azért itt már a plágium nem nagyon jellemző.
1: Mindenkinek megvan a saját stílusa, és ez általában megmutatkozik. Tehát lehet, hogy megpróbálja lelesni a másik taktikáját, technikáját, viszont nem valószínű, hogy ugyanúgy fog sikerülni, és már ettől ugyanúgy egyedi marad. Tehát lehet utánozni itt is a másikat, de nem biztos, hogy neki is úgy áll a kezéhez, vagy úgy sikerül azt a anyagot hajlítani, vagy használni, vagy burkolni, hogy az olyan legyen, mint amit szeretne megcsinálni.
2: És végig tetszett már nézni ezt a 101 néhány alkotást?
1: Igen.
2: Akkor kinézetre, mert hát kóstolni még nem lehet, kettőtől lehet, hogyha jól tudom.
1: Ízben is van egy favorit, ami nagyon különlegesen hangzott. Van az unokámtól egy külön rendelés, az viszont anyuka az pókfóbiás, és a unokám a 2 éves, az pont abból szeretne kóstolni, úgyhogy még ott sorba kell majd állnom. Tehát úgymond van, meg kinézetre van egy, ami nagyon megütötte a szememet, ahol Royal Leasing és ostya alkalmazásával egy gyönyörű alkotás, számomra gyönyörű, tehát nem vagyok zsűri, tehát én úgy nézem, azért másképp nézem, mint a zsűri a tortákat, de tehát 3 favoritom van, úgymond.
2: Igen. Köszönöm szépen. Hát, ha bejön.
1: Hát, megkóstolunk a belőle 2-t, már az is előny.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó munkát akkor. Szórakozás.
1: Én most már csak élvezem a mások munkáját, úgymond.
2: Van ebbe egy kis munka azért. Felelősséggel tartozik ön, ha már elindította.
1: Jó beszélgetni az emberekkel. Én ezért szerettem annak idején is, az első 6 évben is, hogy családbarát és barátkozós, tehát kapcsolatokat is építsünk, emberi, valós kapcsolatokat.
0: Adorján Orankát, a Palotási Torta Fesztivál megálmodóját hallották.

0: A folytatásban egy cukrászoktató beszél.
1: Hóra Bereknyei Katalinnak hívnak. Pódium beszélgetésre hívtak a Palotási Torta Fesztiválra. Én egy cukrászakoktató vagyok és mestercukrász is egyben, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Szamos Mátyás Technikum és Szakközépiskolájába tanítok 12. szeptemberre óta.
0: Mit lehet? Pódium beszélgetésen ott csak hallgatnak, vagy pedig bele is szólnak néha.
1: Szilágyi Györgyi kedves ismerősem azzal a felkéréssel keresett meg, hogy tulajdonképpen a cukrász szakma egy picit, bármennyire is szétágazó, de egy kicsit körbeért, és az elmúlt években már mindent kimerítettek, amit ebbe a témakörbe ki lehetett meríteni, és most egy új irányból próbálják meg a mi szakmánkat megközelíteni, mégpedig az oktatás terén, és így kerültem én előtérbe, azt mondta, hogy nem tudja megindokolni a miértjét, de amikor ez szóba került a szervezés alatt, akkor az én nevem került a lelki szemei elé, felhívott, és én örömmel mondtam erre igent.
0: Szakma, de hát azért aki cukrász, az igen komoly előképzettség kell hozzá. Ez nem lehet oda szaladni, csak neki szaladna a dolgoknak, ha nem ismernek el az anyagot, mi lesz belőle, és hát majdnem azt mondom, hogy tudomány.
1: Én azt gondolom, hogy igen, nagyon szerteágazó és nagyon-nagyon alapos alapanyagismeretre, technológiai ismeretre van szükségünk. Hát az oktatásához meg ugye módszerekre, módszertani megközelítésekre igen szerteágazónak kell lenni. Én abban szerencsés esetben vagyok, hogy én azt a szenvedélyt, amilyen szenvedéllyel űzöm a szakmámat, én azt a felnőtt, illetve a nappali tagozatos hallgatóimnak is át tudom adni, és bízom abban, hogy minél tovább viszik is tovább ezt a csodálatos szakmát.
0: Szakma, de mondtam, hogy tudomány. Dolgok is vannak benne, tehát nagyon rossz képességű gyerekekből nem lesz cukrász. Általában olyanokat látok, akik komolyan tanulnak is, mellette is van fejük is.
1: Az az igazság, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, és olyan nincsen, és nagyon kevesen tudják magukról elmondani, hogy a cukrász szakma teljes területét, teljes repertoárját azonos minőségben űzik. Még a saját kollégáim körében is szerintem ezt túlzás nélkül kijelenthetem. Mindenki valamilyen irányzatba elmegy. Ugyanígy vannak a gyerekek is. Minden gyerek tehetséges valamiben. Tehát attól, hogy ő nem jó matematikából, adott esetben gyönyörű kézügyessége lehet, és a díszítő poszton megállja a helyét. Természetesen nekünk az a feladatunk, hogy minden területen az alapokat tanítsuk meg, és ez onnantól kezdve, hogy ő ezt elvégzi, a saját ideje, energiája és motivációja fogja eldönteni, hogy ő ebben marad és kiteljesül, teljesen mindegy, hogy melyik területén, avagy pálya elhagyó lesz, mert sajnos erre is van tapasztalat.
0: A szakácsokkal azért egy kicsit gyakrabban találkozok velük, főzőversenyeken, stb. Tehát sok helyen, és rá kérdezek, hogy mikor lesz valakiből már érett, képzett szakács, azt mondja. Holtáig kell tanulni.
1: Ez konkrétan így van. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy valaki feláll az iskolapadból, ugye jelenleg is vizsgák zajlanak, nálam már a héten 2 is volt, illetve hétfőn is, kedden is lesz. Én azt gondolom, hogy valaki szakképesített cukrász lesz, az még nem cukrász. Tehát onnantól kezdve elindul egy olyan úton, ahol az alapok elvileg a tudásbázisában szerepelnek, és ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Én azt gondolom, hogy a mi szakmánk, és ugyanígy igaz a szakács szakmára is, folyton változó. Ha csak az alapanyagokat vesszük, a trendeket vesszük alapul, ha senki nem jelentheti ki magáról, hogy mindennel tisztában van, mert minden folyamatosan változik, és aki ezt nem halad a korral, és nem halad a változással, az a mi szakmánkban elveszett és lemarad.
0: Ugye az ember belegondol, cukrász, cukorpalatok, édesek, minden édes, nagyon-nagyon szép, hát nem pontosan úgy van ez, mert nem csak édességet, hanem sok minden mást is készítenek, de élelmet, az meg kényes dolog. Úgyhogy rendkívül oda kell figyelni, tudni kell a szakmát azon a szinten, meg hát az egészségügyi dolgokat is. Tehát önök akkor nem csak azt tanítják meg, hogy ebbe ennyi cukor kell, ennyi liszt, meg ennyi só, hanem mindent meg kell tanulni.
1: Ez így van, mert felelősséggel tartozunk az emberek irányába, mivel élelmiszert és ami számukra elfogyasztásra alkalmas élelmiszert állítunk elő. Nagyon-nagyon fontos az élelmiszerbiztonság és higiénia betartása. Ez az első és a legfontosabb, amit a gyerekeknek is megtanítunk. Makulátlannak kell lenni, és ez nem csak a testi higiénián, ápoltságon, hanem az élelmiszerbiztonsági követelmények betartásán is múlik.
0: Aki azt mondja, szereti a cukrászati terméket, édességet, sósat, minket, az egy kicsikét talán még el is hízik. De nem úgy szokott lenni általában, az más miatt van. Az egészséges cukrászati termékek, azok egészségesek.
1: Ez így van, az a legkedvezőbb és a legmegfelelőbb, amikor a legmagasabb minőségű alapanyagokat használunk, és én remélem, hogy a legtöbbünk ezt használja, és igen, ezek egészségesek természetesen.
0: Ugye, aki ért valamennyit hozzá, megkérdeztem, hogy ez káros a szervezetre, az káros, akár alkohol, akár mi. Soha nem az a káros, hanem a sok.
1: A mennyiségre kell figyelni, ez így van, és nálunk különösen nagyon fontos, mert adott esetben bizonyos alapanyagok akár gramban beli túlzásba vitele már ízben olyan mértékű, és hát állagról már nem is beszélek, változást eredményez, ami visszafordíthatatlan, és a mit mivel, az is egy nagyon-nagyon fontos, hogy a harmóniába kell lenni a desszertnek, és nem csak a külseje, mert régi standard vélemény, hogy a krém mindent eltakar, nem, hát az nem csak kívülről kell tetszetősnek lennie, hanem minőségileg belülről is harmóniába kell lenni.
0: Tulajdonképpen akkor mondhatjuk azt, hogy lehet egészségesen is szeretni a süteményt.
1: Abszolút, a mennyisége és a minősége határozza meg. Én azt gondolom, hogy senki nem egy desszerttől, vagy egy édességtől, akár egy sós süteménytől lesz beteg. A hosszú éveken át tartó káros mennyisége fogja ezt eldönteni, vagy adott esetben a minősége nem egy desszerttől. Sőt, én azt gondolom, mint ahogyan a szakács szakmában is a legnagyobb minőségre törekednek az emberek, sajnos még a magyar mentalitás az még az van beégve, hogy minél nagyobbak legyenek, és minél súlyosabbak, nem. Most már mi hál' Istennek fordulunk át a monodesszertekre, minél kisebb desszertbe egy olyan ízorgia van becsomagolva, ami tökéletesen elegendő egy-egy ilyen elfogyasztása, egy kiegyensúlyozott ebéd vacsora után.
0: Szégyellem, nekem nincs kedvenc süteményem. Régebben volt. Önnek maradt kedvenc süteménye, vagy mindenből az a megfelelő mennyiség is ízharmónia kell, hogy legyen?
1: Az az igazság, hogy teljes mértékben azt mondom, hogy kedvencem, mint olyan nincs, viszont falusi somogyi lányként elmondhatom, hogy nekem nem a habos-babos desszertek a kedvenceim, hanem a házi sütemények. Gondolok itt egy házi húzott rétesre, ezek a hazai ízek, és nekem ezek a kedvencek, és a két gyermek édesanyjaként elmondhatom, hogy az otthoni családomnak is ezek a kedvencei. Ugyanakkor vannak ízkombinációk, amik nagyon nagy kedvenceim, ilyen a pisztácia málna, de kimondottan kedvenc desszertem nincsen, hanem a hazai desszertek a gyengéim, és hát avval bármikor el tudnak varázsolni.
0: Hát közel ebédidőhöz fog elhangzani ez a műsor, valószínű, hogy akkor újra kapcsolnák legszívesebben az emberek, és akkor kóstolják rögtön ennek a süteményét. Köszönöm szépen, jó munkát még, mert hát azért munka ez egy bizonyos mértékig a tanítás mellett.
1: Iszonyatosan nagy munka, de az az ember szerencsés, akinek a szenvedélye a leg... mert így már nem munkává válik, hanem egy hobbi, egy igazából egy kiteljesülés, talán ezt mondhatom így, igen.
0: Hóra Bereknyei Katalin cukrászoktatót hallották.

0: Végezetül ismerkedjünk meg egy versenyzővel.
1: Bazsón és Lezsák Andrea vagyok.
0: Különleges dolgokat lehet ott látni, olyan dolgokat, amelyek, hát nem azt mondom, hogy mindennaposak. Ezt ön találja ki, hogy mit fog alkotni?
1: Igen, ezt mindig én találom ki. Most a Csukás István születésnapjára lett, mert hogy ő, neki a 90. születésnapja, és ezért készítettem el pompomat, mert mindenki a süsüre gondol, hogyha Csukás István, és én úgy gondoltam, hogy a pompom is megér annyit, mint a süsü, és akkor legyen pompom esély.
0: De jel lesz. Hogy elhallgattam, hogy mondta a feleségemmel, beszélt, hogy hát már azért egy párszor volt itt, és így nélkül nem engedték haza.
1: Nem, első alkalommal a 9. volt itt, a 9. fesztivál, akkor voltam itt először, akkor hazavittem egy külön díjat és egy harmadikat, következően pedig már első díjat is nyertem, másodikat, harmadikat, tavaly is vittem harmadik, második, első díjat, de voltam jótékonysági versenyeken is, úgyhogy onnan is éremmel jöttem haza.
0: Akkor nem kis pályás.
1: Hát amatőr vagyok.
0: Amatőr?
1: Igen, amatőr.
0: Hát én azt hittem, hogy ez már bizony profi alkotás.
1: Nem, amatőr vagyok. És minden saját magam. Nem járok oktatásra, nem járok iskolába. Minden saját magam.
0: Tehát vannak a figurák, illetve torta is van, ugye?
1: Igen, vannak figurák, és vannak torták.
0: A torta
1: és süti is.
0: Ja, azt nem láttam, mert ugye elmúltam magamba. Tulajdonképpen a torta az ehető, mondja, hogy ez is ehető, csak éppen le kéne rágni.
1: Hát a figurák is ehető masszából vannak, ugyanúgy, ezek kiszáradnak, ugye ezek azért kimondottan figurára készülnek ezek a masszák, és ezek megszáradnak. A virágoknak is kimondott virágmasszákból készülnek.
0: És mi lesz a sorsuk?
1: Hát én, amikor jönnek a gyerekek itt vásárolni a sütiket, vagy süti szeleteket, akkor mindig van, amelyik tetszik nekik, és el szokták kérni, én meg nagyon jó szívvel odaadom nekik.
0: Meddig tart ez? Évekig?
1: Van-e az egyik ismerősöm, 2 éve őrizgeti ezeket a figurákat, mert hogy a kislánya nagyon, nagyon tetszik neki, és akkor így mindig elrakják. Papírdobozban amúgy évekig eláll, nem lesz semmi baj, meg kiszárad.
0: Hát ezt nézni jó, nem pedig papírdobozban tartani.
1: Hát van, aki vitrínbe is ki lehet rakni. Az a lényeg, hogy hűtőben nem szabad, mert a pára az nem jó neki.
0: Tehát ez még után megkeményedett. Színe változik? Majd
1: hát elméletileg nem. Ugyanúgy működik, mint a marcipán figurák, hogy nem változik, csak megkeményedik. Ez
0: ételfestékkel van.
1: Igen.
0: Hát megvan, őszintén azt hittem, hogy egy paróka van, de hát az kiderült, hogy az cukorból, vagy nem is tudom, miből van.
1: Igen,
0: amennyire nem értek hozzá, pedig már annyiszor mondtam, hogy nem értek hozzá, hogy a végén már meg fogom tanulni. A tortának van neve?
1: Igen, mindegyiknek van fantázia neve.
0: Igen.
1: Mert ugye pompom meséi, a következő az geometria és szenvedély, a harmadik pedig mézerdő.
0: A geometriát látom, hogy a kocka el van vetve, úgyhogy mondhatnám a latin szöveget is, de előre terem meg az agyában,
1: igen,
0: hogy mi lesz.
1: Igen, megtervezem, mindig megtervezem, és leírom, és meg van tervezve minden, hogy milyen ízű legyen, milyen mintája legyen, hogy tudom azt megvalósítani, mindig meg van tervezve.
0: Az ízeket azt lehet keverni?
1: Hát az ízeket, azt nagyon sok íz van, amit az egyik a másikkal, például a kört is, vagy a csokoládé és a narancssal, tehát azért itt lehet variálni az ízekkel, igen.
0: De úgy is, hogy végül is ön tudja előre, hogy milyen ízű lesz, és akkor milyen formát ad neki.
1: Igen.
0: Nem megy a fejembe, hogy lehet azért előre tervezni egy tortát az embernek. Le is rajzolja, vagy?
1: Igen. Igen, lerajzolom, leírom.
0: Figyelünk, mert közben elmentek, de nem jönnek. Ott lerajzolja, leírja, és akkor munkás egyébként mindegyik. Tehát sok munka van vele?
1: Igen.
0: Ezzel foglalkozik?
1: Nem, én nekem beteg a kisfiam, otthon vagyok ápolásin, gyodon, és így hobbi szinten. Ez nyugtat meg, ezt szeretem csinálni.

0: sokan.
1: Hallottak, mintha fejembe látna.
0: Vannak ismerősök, akikkel évek óta mindig jövünk, és akkor itt találkozunk.
1: Akkor egymásnak is adnak esetleg tanácsot, vagy szóval, már nem
0: hogyha
1: kell.
0: Arról van szó, akkor lehet tőlük, mert cukrász ismerősöm is van, igen, és nyugodtan fordulhatok hozzá, hogyha ha kérdésem van.
1: Ugye, hogyha valaki ilyeneket akar alkotni, akkor fogjon bele bátran, hogy
0: igen,
1: kreativitás.
0: Igen, ha van, meg szeret sütni, akkor nyugodtan fogjon bele. Én is úgy kezdtem, hogy belefogtam.
1: A sütés az az alap a kiskóta, vagy milyen?
0: Igen.
1: Azt ugye megtervezte, akkor a nagyobbik, az a geometria, az legalább három részből áll, hogyha jól látom.
0: Igen.
1: Tehát három kör alakú, de lehetne bármilyen alakú, hadszögtől kezdve bármilyen, amit kitervez, és akkor ehhez ugrik be, vagy pedig már mondja előre, tudta, hogy ez lesz belőle, vagy pedig
0: nem,
1: közben
0: hanem
1: alakul.
0: Közben, ez így, amikor itt tavaly hazamentem innen a versenyről, akkor már gondolkodtam azon, hogy ez éve mit szeretnék hozni.
1: Így, akkor a jövő évi verseny már elkezdődött.
0: Igen. És a pompom az pedig úgy jött, hogy láttam fönn egy ilyen online az interneten, hogy a Csukás István, és akkor ebből jött a pompom.
1: Már úgy van, mint az érettségizőknél, hogy milyen év lesz. Jövőre akkor már nézni kell, hogy milyen év lesz. Akkor majd kiderül, utána nézzük, hogyha sikerül jövőre is eljönnie, vagy esetleg nekem is eljönni. Már én nem vagyok nagy tortaevő, de a látvány azért az szép.
0: Nagyon szép torták, nagyon szép alkotások vannak, mindig én is végignézem, és mindig megcsodálom őket. Van egy-két kedvencem mindig, amit nagyon tetszik, és akkor azt úgy ötletnek is jó.
1: A zsűri az sok mindent néz, ugye küllemet, ízt, mellette, mit tudom én még micsoda át, tehát az, hogy milyen ötlete valósított meg, amit más nehezen tudna esetleg megvalósítani, vagy hát én gondolom, aki itt van már, na, a többség azért meg tudja ezeket a dolgokat,
0: hát
1: ha a fejbe megszületik.
0: Igen.
1: Csodálatos, érdemes eljönni, aki gondolja megnézni.
0: Igen, érdemes, mindig érdemes. És ha szabad mondanom valamit, a 17. kerületben szervezünk egy jótékonyságit 2 hét múlva, és szeretettel várjuk Önöket is.
2: Bazsóné Slezák Andreát hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 11 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség számára a bukaresti kormányban való részvétel továbbra is csak eszköz, amit használni tud, ha feltételek adottak, de az ellenzékbe vonulástól sem kell félni, mondta Kelemen Hunor, RMDSZ elnök Kolozsváron, a szövetségi képviselők tanácsának ülésén. Az RMDSZ mini parlamentjében

0: parlamentjének is nevezett testület előtt tartott politikai beszámolójában Kelemen Hunor közölte, véleménye szerint a romániai kormányválság rendezésére továbbra is az a legjobb megoldás, ha visszaáll az eddigi kormánykoalíció, bár egyre kisebb az esélye annak, hogy ez megtörténjen. Közölte, hogy a szövetség küldöttsége a szociáldemokrata kormányból való kilépése előtti állapot helyreállítását fogja javasolni a román államfőnek is a hétfői meghallgatáson. Meglátása szerint a nagy koalíció visszaállításához egy olyan miniszterelnökre lenne szükség, akinek személyét a PSD és a Nemzeti Liberális Párt is elfogadja, aki képes asztalhoz ültetni a feleket. Cél, hogy június végéig legyen egy beiktatható kormány, ez mindenki érdeke, mondta a szövetségi elnök. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Posztjában Gulyás Gergely azt írja, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Magyar Péter miniszterelnök élőben közvetített adásban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterrel tegnap megkezdte a Karmelita Kolostor tövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy hétvégente látogatható lesz a kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinettiroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, a kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület, a már felújított, a megépült, illetve az építése alatt álló épületek leghelyesebb funkcióját. Hozzátette, torzó nem fog maradni, igyekezni fognak a még nem elkészült épületeket költséghatékonyan befejezni. A kormány a központi költségvetésről szóló törvényben elfogadottnál lényegesen magasabb időarányos hiány miatt speciális jogkörökkel ruházta fel a pénzügyminisztert, a magyar közlönyben megjelent határozatával. Amint azt Magyar Péter bejelentette, a pénzügyminiszter előzetes egyetértésére lesz szükség az irányítása alá tartozó költségvetési fejezetek, központi költségvetési szervek előirányzatai terhére, a 250 millió forintot meghaladó új kötelezettségvállalásokra, valamint a 100 millió forintot meghaladó bármilyen eszköz beszerzéséhez. E szabály alól kivételt képeznek a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, illetve nem állami szervek által ellátott köznevelési, szakképzési, felsőoktatási, egészségügyi vagy egyéb jogszabályban rögzített közfeladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, illetve eszközbeszerzések. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang tegnap számolt be arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 250 millió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig 2 hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Sport. Sajtóértesülés szerint Zalánki Gergő olimpiai bronzérmes világ- és Európa-bajnok vízilabdázó elhagyja a görög Olympiakost, és visszatérhet korábbi klubjához, az olasz Proreccohoz. A 31 éves Zalánki 2021 és 24 között játszott a Proreccóban, amellyel 2 olasz bajnoki címet és 2 bajnokok ligája trófeát nyert. A 2024-es esztendőben az olasz klub anyagi nehézségei miatt szerződött az Olympiakoshoz, amellyel tavaly görög bajnok és kupagyőztes lett. Végül az időjárásról. Felhős, csapadékos időre készülhetünk. Keletebbre gomolyosodhat, időnként szakadozhat a felhőzet, itt délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzőek, a keleti harmadban akár heves zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
2: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
1: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvény bemutatását, és hallhatnak egy előadás részletet a házasságról is. Edward Beneš köztársasági elnök 1945. áprilisában hirdette ki az újjászülető Csehszlovákia első kormányát, amelynek céljait a kassai kormányprogramban rögzítették. Ez a dokumentum, amellett, hogy az állammal kapcsolatos alapkérdéseket tisztázta, célul tűzte ki a 3 milliós német, valamint a 650-700 ezer fős magyar közösségnek a felszámolását, és ezáltal a homogén csehszlovák nemzetállam létrehozását. Ezt a korszakot járja körül Szarka László, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa, aki a témáról Popéj Árpáddal, a Selye János Egyetem történelem tanszékének docensével beszélget. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
2: 60 perc alatt nagyjából a tényeket lehet ismertetni, de ha belegondolnak egy olyan falunak a történetébe, Galánta környékén és Léva környékéről nagyon sok települést érintett például a csehországi deportálás. A deportálás szó ugye általában történetileg foglalt, hiszen a haláltáborokba deportálták a zsidóságot. A magyarokat Magyarországra nem deportálták, hanem áttelepítették. Kényszerrel telepítették át, de minden ingóságukat, az állatokat, mindent hozhattak magukkal a lakosságcsere egyezmény keretében. Tehát ez nem nevezhető deportálásnak abban az értelemben, mint a zsidóság deportálása. De a csehországi deportálás az úgy történt, hogy a kijelölt falvakat, 100-nál több falut kijelöltek csehországi deportálásokra, katonaság, rendőrség körbekerítette a falvakat, adtak néhány órát arra, hogy a legszükségesebb holmikat összecsomagolják, és utána kiszállították őket a legközelebbi vasútállomásra, és onnan vitték őket Csehországba a kijelölt helyekre. Rabszolgavásár. Ez a kép maradt meg a felvidéki magyar történeti emlékezetben, hogy úgy árusítottak bennünket. Volt olyan ismerős, akivel interjút készítettem, idős hölgy, hogy még a fogamat is megnézte a cseh gazda, hogy jók-e a fogaim, hogy alkalmas leszek-e a gazdaságában dolgozni. Tehát ez az egyik mozzanat. A reszlovakizációnál pedig mindannyian nézünk magunkba. Ha azt mondanák holnap után, hogy csak akkor maradhatunk a lakásunkban, csak akkor maradhatunk a településünkön, a családtagjainkkal együtt, hogyha angolnak vallanánk magunkat, vagy románnak vallanánk magunkat, hogy egy kicsit nehezítsük a kérdést. Hogy akkor vajon a 10 millió magyarból, vagy a 9,5 millió magyarból hányan döntenének úgy, hogy hagyok itt mindent, mert én akkor is magyar akarok maradni, és visznek engem a pokolba. Esetleg Szibériába, mert nagyon sokan attól tartottak, hogy a vonatok majd Szibériába fognak megállni. Tehát az emberi dimenzióra, az emberi emlékezetben meglévő különböző dolgokra is emlékezzenek. Közben ismerünk, vagy készítettem olyan interjút is, hogy visszajártak Csehországba a gazdákhoz, mert jóba lettek velük, és normális emberi kapcsolatok alakultak ki. A csehszlovák filmhíradó pedig harsogva mondta, hogy a csallóközi magyar parasztember először lát fürdőszobát. Életében még nem látott, de itt Csehországban a településen fürdőszobás lakásban nyilvánvalóan propaganda céllal, mint ahogy a lakosság cserénél a Szobi állomáson, ahol a tótkomlósi vonatok meg a galántai vonatok sokszor találkoztak, államtitkárok, hangos zene foglalkozó, üdvözlünk benneteket hazánkba, visszatért felvidéki magyarok. Akarta fene visszatérni a saját házából, a csallóközi házából. Ugye a magyar propaganda az legalább ugyanilyen volt, amikor Rákosi megsimogatta a felvidéki tehenet, hogy milyen szép ez a felvidéki tehén Rákosi Mátyásnál, és a filmhíradó másik részében meg a eltávozott svábok itt hagyták gazdátlanul a saját birtokaikat és földjeiket. Tehát a propaganda rettenetes, hogy mit csinált ebből a kérdésből abban az időszakban. Nem szeretjük a statisztikákat, de itt én készítettem egy rövidet, hogy hányféleképpen próbálták a végleges megoldását a magyar kérdésnek elérni Benešék, illetve az adott csehszlovák kormány, a Gottwald, illetve a Firlinger vezette csehszlovák kormány, illetve a Szlovák Nemzeti Tanács és a megbízotti testület, ami egy tartományi szlovák kormány volt. Hát először kezdődött a kényszer migrációval. Az úgynevezett anyaországi magyarok, akik a bécsi döntés után hazatértek, nagyon sokan visszamentek, hazamentek ugye kassára, vagy a lévára, vagy máshova, de hát sok hivatalnok ment, tanárok, tanítók mentek, rengeteg ejtőernyős magyarországi volt, aki a jó felvidéki hivatalokba beleült, és kitúrták az ottani kisebbségi magyarokat. Tehát ez volt az első hullám. A málenki robot ezzel párhuzamosan a kelet-szlovákiai magyarokat, meg a kárpátaljai magyarokat érintette, és ez már együttesen 30 ezer anyaországit kergettek ki két héten belül, 45 májusában, és a málenki robot pedig 40-42 ezeret érintett szintén Kárpátaljával együtt. A városi magyarok elűzése. Nem beszéltünk arról, hogy Pozsonyban rendeletet fogadtak el arról, hogy meg kell jelölni a magyarokat egy M betűvel, és a kassaiakat. Tehát 15 ezeren elmenekültek az embertelen helyzetben a pozsonyi magyarok közül, a kassai magyarok közül. A megbízhatatlanok internálása. 5-6 ezer embert internáltak, hogy nehogy ott véletlenül valami ellenálló mozgalmat szerveztek. Itt egy pillanatra megállnénk, volt ellenállás a szlovákiai magyarok között? Voltak szervezetek, amelyek tiltakoztak?
3: Hát nyilván ugye legális magyar politikai párt nem működhetett. Az Eszterházy János által vezetett magyar pártot már a szlovák nemzeti felkelés idején betiltották. Legalábbis jogszabályt fogadtak el a feloszlatásáról, és amint aztán ugye megjelentek a szlovák, csehszlovák hatóságok Pozsonyban, Eszterházyt le is tartóztatja Gusztáv Huszák, átadja a szovjet szerveknek, akik pedig elhurcolják a Szovjetunióba. Úgyhogy legális érdekvédelmi szervezet nem működhetett, de egyrészt a magyar pártnak a egykori vezetői létrehoztak egy magyar úgynevezett végrehajtó bizottságot, akik próbálták volna felajánlani a együttműködésüket az új szlovák hatalomnak, de nyilván szóba se álltak velük, illetve aztán működött egy illegálisan létező úgynevezett Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség, amely egyrészt ilyen nyugat-szlovákiai központtal, másrészt gömöri központtal létrehozott hát ilyen aktivistáinak egy ilyen szűk körét, értelmiségiek, egyházi személyek, főleg katolikusok tömörültek benne, akik adatokat gyűjtöttek a magyar ellenes intézkedésekről, ezek kapcsolatot tartottak Magyarországon egyrészt a politikai körökkel is, de egyházi vezetőkkel is, mint például Mindszenty József, esztergomi érsekkel, és megpróbáltak volna eljutni akár a párizsi békekonferenciára is, el is indult egy úgymond küldöttségük Párizsba, de amikor odaértek volna, addigra lényegében megszületett a megállapodás, úgyhogy hát ilyen szempontból eredmény nélkül végezték a dolgukat, de jelentős szerepük volt abban, hogy hát 45-46 fordulójától egészen 1947 végéig folyamatosan tájékoztatták a magyarországi politikai és egyházi vezetőket a Szlovákiában történtekről. És őket aztán majd 48-49 folyamán már a kommunista részben a kommunista Magyarország részben a kommunista Csehszlovákia hatóságai felgöngyölítik ezt a szervezetet, folyamatosan sorra letartóztatják az aktivistáikat, és aztán 1948 szilveszterén lényegében egy nagy perben a legtöbbjüket hosszú börtönbüntetésre ítélik.
2: Próbáljunk meg visszatérni a bevezetőben említett hiányzó megbékélési egyezményhez. Miért nem vagyunk képesek ezt a történeti problémát, amely a második világháborúnak a közvetlen következménye volt lezárni 80 évvel azt követően, hogy 46. február 27-én itt aláírták a lakosságcsere egyezményt, 20 ezer menekültet kell még ide hozzászámolni, összesen 240 ezerre tehető azoknak a felvidéki magyaroknak a száma, akiket az 1950-es magyarországi népszámlálásnál, mint nem a trianoni Magyarország területén, hanem Csehszlovákiában született népességet számoltak. Miért nem vagyunk képesek két európai uniós állam eljutni odáig, hogy ahogy azt a Szlovák Nemzeti Tanács 2007-ben egy sokat emlegetett határozatában kifejezte, az azt mondta, hogy ezek a dekrétumok érvényesek, de nem hatályosak, azt már nem írták le, de érvényesek, mert történetileg ezek érvényes dokumentumok voltak, de ez a 2007-es Szlovák Nemzeti Tanácsi határozat megfogalmazta, hogy elítéljük a kollektív bűnösség elvét. És itt egy záró gondolat a kollektív bűnösségről. A németek szembesültek ezzel a kérdéssel. Egy Jaspers nevű kiváló német filozófus, érdemes utána lapozniuk az interneten. Ő azt mondja, hogy a kollektív bűnösségnek legalább 3 vagy 4 dimenzióját érdemes megkülönböztetnünk. Van egy kollektív felelősség, hogy megszavazzuk azt az embert, mondjuk Adolf Hitlert, aki utána az egész világot beledönti egy háborúba. Van felelőssége a német választóknak ilyen értelemben? Van egy morális felelősség, hogy nem ismerték föl annak a folyamatnak a kezdetét, amely egy pokoli világháborúba vezette el. Van egy kriminális felelősség, amikor gyilkolok, amikor nem csak a magam védelmében, a fronton, a harc közben lövök le másik embert, gyilkolok meg másik embert, hanem azért, mert az ellenségemnek ismerem. Ez a kriminális bűn. És van a politikai bűn, amely politikai bűnt csak az államok tudnak elkövetni. Az államok élén álló kormányok. A szálasi kormány. Nem mondhatjuk azt, hogy egy ártatlan kormány zárta le, s vitt el bennünket az utolsó csatlósok sorába. Szálasinak a politikai bűne, meg a többi halálra ítélt magyarországi háborús bűnösnek a bűne az igen. De hogy egy kisebbségi közösség, egy hatalmas, több százezres közösség a gyermekekkel, az asszonyokkal, az idősekkel együtt kollektív bűnösség minősíthető, ezt ma már senki Európában nem ismeri el, mint legitim alapot. Tehát ettől kellene megszabadulnunk, úgy, ahogy a Cseh Alkotmánybíróság ezt 2000-ben megtette. Ez az egyetlen olyan feltétel, amit ráadásul a Szlovák Nemzeti Tanács 2007-ben már leírt egy határozatában, és innentől kezdve lehetne eljutni oda, hova a csehek, a németek a franciák, a németek a lengyelek eljutottak, ahova egyébként a szlovákok a németekkel, a szlovákok a zsidósággal ezt a megbocsátási vagy megbékélési nyilatkozatot már közreadták, megfogalmazták. El kellene jutnunk tehát oda, hogy ez a két testvér nemzet megbékéljen. Mi erről a te véleményed?
3: Hát ugye az előzőkben elhangzott, hogy a szlovák parlament már 1990-91-ben egyrészt megkövette a zsidóságot is, akiket ugye a háború alatt elhurcoltak a koncentrációs táborokba, illetve a Szlovákiából kitelepített németektől is bocsánatot kért, és elítélte a velük szemben alkalmazott kollektív bűnösség elvét. Most ennek nyomán még 1992-ben az akkori magyar ellenzéki pártok, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom és az Együttélés elő is terjesztette egy hasonló nyilatkozatot, amelyben a szlovák parlament a magyarokkal szemben alkalmazott kollektív bűnösség elvét is elítélte volna, de ez a nyilatkozat még odáig sem jutott el, hogy a parlament plénuma elé kerüljön megvitatásra, tehát a parlamenti szlovák pártok egyszerűen tárgyalni sem voltak hajlandók róla, és hát azóta sem született meg hasonló nyilatkozat. Szóba került az a, ugye ez a 2007-es, a szlovák parlamentnek a 2007-ben elfogadott, hát meglehetősen ellentmondásos nyilatkozata, amelyben egyrészt elítéli a kollektív bűnösség elvét, másrészt viszont kimondja azt is, hogy azok a jogszabályok, amelyeket lényegében erre a kollektív bűnösség elvére alapozva hoztak létre, azok megkérdőjelezhetetlenek. Tehát egymásnak teljesen ellentmondó nyilatkozatok. Úgyhogy hát ez is tükrözi lényegében a szlovák pártok és politikusok viszonyát a háború után történtekhez. Tehát egyrészt elítélik a kollektív bűnösséget, másrészt meg is erősítik azokat a jogszabályokat, amelyek a kollektív bűnösség elve alapján születtek meg. És hát ez, és hát azóta is, ugye látjuk, ez a tavaly decemberében megszületett jogszabály, amely a büntető törvénykönyvet módosította, még ezen is túlmegy, és gyakorlatilag kriminalizálja már csak azt is, hogyha valaki megmeri kérdőjelezni, vagy bírálni merészeli a háború utáni jogszabályokat, amelyek úgymond ez alapján a jogszabály alapján a békerendezést szolgálták volna. Tehát rendkívül, tehát azt tudom mondani, hogy hát a szlovák, a mindenkori szlovák politikusok és pártok, tehát óckodnak ugye attól, hogy egyáltalán terítékre kerüljön ez a kérdés, mert attól tartanak, hogy egyrészt ez a választói szemében is ugye ezzel rossz pontot szereznének, és az esetleges választásokon ez a népszerűségük csökkenéséhez vezetne, illetve hát fölvetne számos olyan kérdést, amelynek a fölvetése lehet, hogy nem kívánatos a szlovák politikusok, a pártok és talán az egész szlovák társadalom számára. Tehát fölvetné ugye annak a jogosságát, amit a háború után elkövettek a németekkel és a magyarokkal szemben. Ez aztán a kártérítés kérdését fölvetné. Ez hatalmas vagyonjogi kérdéseket vetne föl. És hát ez mind-mind olyan kérdés, aminek talán amivel az előhozakodása, hát tehát senki nem hozakodik ezzel elő szívesen a szlovák részről.
2: Igen, ehhez hozzá kell tennünk, ugye, hogy 49. júliusában a Tátrában, Magas Tátrában megszületett az a bizonyos sorbatói egyezmény, amelyben a két akkor már kommunista állam egy nullszaldós megoldásban megegyezett. Mi az a nullszaldós megoldás? Magyarországnak 70 millió dollárnyi jóvátételt kellett volna fizetnie a győztes Csehszlovákiának a háború után, a párizsi békeszerződés alapján. Ez egy irdatlan nagy összeg, ma már ez a 70 millió dollárt, sok 100 milliárd dollárt jelentene mai számok szerint. Csehszlovákiának viszont kárpótolnia kellett volna Magyarországot, vissza kellett volna fizetnie, vagy át kellett volna adnia annak a vagyonnak az ellenértékét, annak az ingatlan vagyonnak az ellenértékét, amit a lakosságcsere jegyében Csehszlovákiából kitelepített magyarok ott hagytak abban az államban. És a két ország kommunista delegációi megegyeztek abban, hogy itt nem érdemes vitatkozni, ez mind a kettő irdatlan összeg, a magyarok többé ne fizessék, tovább ne fizessék már a jóvátételi hátramaradt részét, a csehszlovákok pedig megszabadultak attól a hatalmas tehertől, hogy kifizessék Magyarországnak a Csehszlovákiában maradt magyar ingatlan vagyonnak az értékét. Ezt követően még több alkalommal próbálkoztak, legutóbb például tavaly a Vegyes Bizottság, a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság napirendjén is ott volt, hogy hogyan lehetne lezárni néhány vitatott mozzanatát még ennek az időszaknak, nem jutottak dűlőre, de folyamatosan foglalkoznak vele, viszont a minta adva van. A csenémet minta, a német-lengyel minta, a német-francia minta, egyszerűen be kell látni, hogy az összegszerűen azok az emberek, akik a vagonban ültek, akiket elkergettek, akik a Dunán átmenekültek, azok ma már nem élnek, a gyermekeik, az unokáik élnek, tehát őket valamilyen szimbolikus kárpótlással lehetne, minden esetre bocsánatkéréssel, kölcsönös bocsánatkéréssel, hiszen a magyarok is sok mindent elkövettek 1938 után, a bécsi döntés után visszatért felvidék területén élő szlovákokkal szemben. Egyszerűen, ahogy ez Bibó István is mondta, ne menjünk vissza a honfoglalásig, amit kölcsönösen itt egymással szemben ez a két népesség elkövetett. Zárjuk le a történeti sérelmeket, és próbáljunk meg európai nemzetekként egymással a történelmi csontvázak felszámolásával békében együtt élni. Itt szeretném lezárni és megköszönni a figyelmüket, és őszintén remélem, hogy hírét viszik ennek a mai beszélgetésünknek, és köszönjük szépen.
1: Műsorunk folytatásában a kárpátaljai Beregszász városába látogatunk, ahol Berghauer olasz emőke tartott előadást, beszélgessünk a házasságunkért címmel.
4: Ja, nincsenek véletlenek, ezt mindig mondjuk. A legnagyobb ajándék az életemben, ezt ide leírtam, a házastársam. És ha ezzel kezdjük a mondatunkat, akkor tovább lehet gondolni ezt, hogy ha a legnagyobb ajándékként tekintek a házastársamra, akkor valójában ez mit jelent? Amikor kapunk a szüleinktől elsőként ajándékot, a legelső ajándék, amire emlékszünk, azt fel tudjuk idézni? Milyen az? Annak az öröme, amikor meglátom, amikor talán erre vágytam. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy ó, de szeretnék ilyet, és valahogy a szüleim ezt látták, és megkaptam. A házastársam is ilyen. Mindnyájunk életében ilyen, a legnagyobb ajándék. És nagyon sokszor természetesnek vesszük, hogy ott van. Azt tapasztalom én is ebben a rohanásban, a mindennapi készülődésben, a munkában, hogy bizony teljesen természetesnek veszem, hogyha reggel elválunk, elmegyünk a munkahelyünkre, hogy este találkozunk újra. Nagyon sokszor csak egy sziát úgy oda köszönünk egymásnak, és megy a napunk, mindenki a saját munkáját végzi, olyan természetes. És mi van akkor, ha nem így történik? Ha bármiféle olyan dolog történik, amire nem számítottunk? Hát ebben nem nagyon szoktunk belegondolni, hogy őszintén. És nagyon fontosnak tartom ezt a témát, amit így Marian tiszteletessel át próbáltunk világítani, hogy ugye beszélgessünk a házasságunkért. Nagyon fontos téma, hogy ez előkerült, és hogy beszélgethetünk a házasságunkért. A házasságunkról, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezt a témát gondoltátok nekem, és nagyon köszönöm, hogy erről beszélgethetünk, és én is közösen szeretném ezt így kibontani. Elsőként, mikor így elgondolkodtam a témán, hogy beszélgessünk a házasságunkért, vagy a házasságunkról, hogy megfogalmazódott bennem az, hogy mi lenne, hogyha utána néznék az interneten, hogy mi található ezzel kapcsolatban. Mert hát ugye kommunikáció, házasság, beszélgetés, és mi a nagy újdonság ma a fiatalok körében, ugye hallgatókkal, főiskolai hallgatókkal, egyetemi hallgatókkal dolgozom többnyire, itthon is és Magyarországon is, És azt tapasztalom, hogy a mesterséges intelligencia az bizony, hogy belopta magát a tudományos világba, és nagyon kíváncsi voltam rá, hogy mit mond erről a mesterséges intelligencia egyáltalán a házasság kapcsán, hogyha felmerül, meg a beszélgetés kapcsán, egyáltalán milyen visszajelzést tud adni az algoritmusokra épülő mesterséges intelligencia. És hát az volt a kérdésem, hogy mit tegyek, ha a férjem nem szeret beszélgetni. Kaptam választ egyből, tehát ez a meglepő, aki még nem ismeri ezt a mesterséges intelligenciát, hogy szinte nem is gondolkodik, egyből írja a választ. Bum, ilyen robbanásszerűen érkezik a megfejtés, és ezt kaptam válaszként. Tehát mit tegyek, ha a férjem nem szeret beszélgetni? Próbálj meg egy másik kommunikációs csatornát, például írj neki e-mailt, vagy használj emojikat. Emojik ezek a kis mosolygós jelek. Hú, hát ugye elgondolkoztam, hogy ez mennyire gyakorlati válasz az életünk, hogy a férjem, ha nem szeret velem beszélgetni, akkor írok neki egy e-mailt, és úgy elképzeltem, hogy írok egy e-mailt például a férjemnek, és akkor az a levél tárgya, hogy szia, este várom, hogy legalább, vagy szeretnék veled beszélni, 24 órán belül válaszolj, kérlek. És hát ezt kifejeztem, ezt az érzésemet a mesterséges intelligencia felé, hogy hát ez nem igazán jó válasznak tartom, hát hogy írjak e-mailt, és mi van akkor, hogyha a férjem nem válaszol, mondjuk, még az e-mailre sem. És akkor erre is kaptam rögtön választ, azt írja, próbáld megérteni, miért nem reagál, lehet, hogy lefoglalt, vagy épp lemerült. Hát így elgondolkodtam rajta, hogy húha, hát akkor most kezdjük onnan megközelíteni, hogy akkor ha én szeretnék valamit, és nem kapom meg azonnal, akkor lehet kombinálni, hogy vajon mi történhetett, hogy valószínűleg a mesterséges intelligencia is erre gondol, és akkor úgy eljátszottam a gondolata, hogy tényleg egyébként a hétköznapjainkban így szoktunk működni, hogyha én elképzelek egy válasz lehetőséget, vagy egy történést, és nem következik be, akkor egyből elkezdek variálni, hogy vajon akkor mi lehet. Hát mondjuk abban nem gondolok bele, hogy elfáradt, vagy ahogy ő fogalmazott itt, hogy lefáradt, vagy lemerült, mint hogyha egy gépről lenne szó. Szövegetünk történeteket mögé. Ez egy elfogadható úgy számomra. Viszont a következő kérdésem, amit feltettem neki, az teljesen félreértette, de gyakorlatilag tehát el sem tudnám képzelni, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. Azt kérdeztem tőle, hogy hogyan érjem el, hogy a férjem jobban figyeljen rám. És tudják, mit válaszolt? Változtasd meg a beszédhangod hangerejét, vagy próbálj meg vizuális segédeszközökkel felhívni magadra a figyelmet. Lefordítva, beszélj hangosabban, majd mutass neki valamit. Vagy hogyha tovább szövögetem ezt az elképzelést, hogy a mesterséges intelligencia gondolja, hogy algoritmusokból felépítve, hogy akkor kiírom transzparensre, vagy egy ilyen nagy táblára, mint ez, hogy halló, szeretnék veled beszélgetni, vagy figyelj már rám egy kicsit, hogy ez hogy működne otthon. Tehát, hogy valahogy nem így szoktunk mi emberek működni. Bár elég lehet, hogy figyelemfelkeltő lenne, hogyha valaki ezt elkezdeni otthon gyakorolni, bár úgy gondolom, hogy ez mégsem a helyes válasz arra a kérdésre, amit én feltettem. És hát, mondom, még egy próbát teszek. Próbáljuk, hogy hát ha azért valamiféle olyan megoldást tud javasolni, ami nekem is tetszik. És megkérdeztem tőle, hogy mit tegyek, ha veszekszünk a házastársammal. A válasz zseniális volt, kedvencem. Maradj nyugodt, és próbálj objektíven érvelni. Hát most képzeljünk már el egy vitát a férjünkkel, vagy a feleségünkkel, mondjuk veszekedés, hangoskodásba tör ki a vita, nagyon sokszor úgy indul, hogy egy kis apró dologból, és akkor objektívan jövünk ott elő dolgokkal egy ilyen helyzetben, hát ezt teljes képtelenségnek látom. Hogy el is képzelem a szituációt, hogy azt mondom a férjemnek, hogy például te soha nem hallgatsz meg, és akkor azt mondja, hogy dehogy nem. Ugye az ő objektív válasza az lenne, hát a múlt héten kétszer is meghallgattalak. Tehát, hogy ez azért elég objektív, számokban mérhető válasz. Valahogy nem így működünk. És hogyha megnézzük a mesterséges intelligencia válaszait, abszolút elfogadhatóak lennének, de úgy gondolom, hogy mi emberként nem így működünk. Nem így lettünk teremtve, hogy mindent úgy beprogramozva, algoritmusokra építve, hanem bizony abban ott van a hibázás lehetősége, abban ott van a gyarlóságunk, abban ott van az, hogy nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mit válaszoljunk, hiszen attól valódi, attól, tehát nem tökéletes egy házasság sem, mert ezt ki lehetne jelenteni. De milyen érdekes az, hogy a mesterséges intelligencia felé próbálja terelgetni ezt a dolgot, mint hogyha mindent így meg lehetne oldani. Nem lehet. Az emberi érzéseket nem lehet kikapcsolni, az emberi gondolkodást sem lehet kikapcsolni, és ez az, ami megkülönböztet minket a mesterséges intelligenciától. Úgyhogy hagytam az egészet, és elővettem azokat a gyakorlati tapasztalatokat, a pszichológiai előtanulmányaimat, amit a kommunikáció kapcsán tanultam, és amiben benne van az emberi, hiszen ott vagyok én is benne, ott van a férjem benne, ott van a hátizsákom, amit hoztam magammal, ott vannak benne a szüleim, a mintám, úgyhogy ezt próbáljuk meg itt közösen kibontani, hogy mi is tulajdonképpen a házasságban a beszélgetés, hogyan tudunk egymáshoz közeledni.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk a Jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvény bemutatását, és hallhattak egy előadás részletet a házasságról is. Az előadás folytatásával következő adásunkban jelentkezünk. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsorszerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószer kereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. 14. Leó az ökumenikus mozgalomnak. Életet adhatunk egy új békés világnak. Leó pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek, újabb püspökök szentelése skizmához vezet.
1: Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. A Szentatya pénteken délelőtt fogadta a Vatikánban az EBSZ drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit, akik kétnapos tanácskozást tartottak Rómában. Jogállam, emberi méltóság, nevelés, megelőzés, az egyház és az állam összefogása mind hozzájárul ahhoz, hogy biztonságos, stabil társadalmakat építsünk, és megadjuk a szükséges támogatást a függőséggel küzdőknek. A halálbüntetés és a kínzás nem megengedett. Mindenki méltóságát tiszteletben kell tartani. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet országainak képviseletével május 14-én és 15-én az olasz delegáció a római képviselőházban szervezte meg a konferenciát a következő témában. Drogstop. Harcoljunk együtt a kábítószerkereskedelem ellen, hogy megvédjük a biztonságot, az egészséget és a jogszerűséget. A tanácskozás résztvevőit audiencián fogadta a pápa, aki rámutatott, mennyire fontos az illegális drogok elleni küzdelem. Az EBSZ 57 résztvevő államát képviselők jelenléte Vancouvertől Vlagyivosztokig kollektív eltökéltségüket tanúsítja, amellyel szembe akarnak nézni a bűnhálózatokat támogató jelenséggel, ami kockára teszi társadalmaink jövőjét.
2: The Holy See is firmly convinced that the rule of law, crime prevention, and criminal justice must advance together in unity.
1: A Szentszék meggyőződése, hogy a jogállam, a bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás egységben kell, hogy haladjon. A jogállamiság hiteles alkalmazása továbbra is elengedhetetlen az átfogó emberi fejlődéshez. Egyetlen valóban igazságos társadalom sem lehet tartós, hanem a törvény, hanem az emberek önkényes akarata uralkodik. Egyetlen személy vagy csoport sem veheti magának a jogot, hogy megsértse mások méltóságát. Ezért a megelőzés és a bűncselekményekre adott válasz szorosan összefügg az ember egyetemes jogainak tiszteletben tartásával és megóvásával. Ez nem csak a rendfenntartó erők feladata, hanem általában véve a társadalomé is, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, mutatott rá a pápa. A Szentszék ezért minden olyan kezdeményezést támogat, amely egy hatékony, igazságos, emberi és hiteles igazságszolgáltatási rendszer építésére irányul, mely képes megelőzni és feltartóztatni az illegális drogok gyártását és terjesztését. A valódi igazságosság nem elégedhet meg a puszta büntetéssel, a kitartás és az irgalmasság alkalmazásával elő kell segíteni a törvényszegők átnevelését és a társadalom szövetébe való újrabeilleszkedését. A minden embert megillető méltóság azokra is érvényes, akik bűncselekményt követtek el, ezért az kizárja a halálbüntetés, a kínzás és minden kegyetlen vagy megalázó büntetésforma alkalmazását. Átfogó programokra van szükség ahhoz, hogy segítsünk a függőségtől szenvedőknek. Orvosi ápolást, pszichológiai támaszt és folyamatos rehabilitációt nyújtva nekik. Ez a több szakterületet átfogó megközelítés az emberi személy egészét vegye alapul, lépjen túl a pusztán büntető intézkedéseken és a megengedő megoldásokon is, amelyek nem képesek megszabadítani az egyéneket a függőség láncaitól. Ezáltal újra fölfedezhetik és megélhetik az Istentől kapott méltóságuk teljességét.
2: Preventing and countering organized crime is essential to building safe, just and stable societies.
1: Alapvetően fontos megelőzni és megállítani a szervezett bűnözést ahhoz, hogy biztonságos, igazságos és stabil társadalmat építsünk, szögezte le 14. Leó pápa, majd tisztelettel adózott a rendfenntartó erők és az igazságszolgáltatás azon tagjai előtt, akik életüket áldozták vagy megsebesültek kötelességük bátor teljesítése közben. Tanúságtételük ébresszen bennünk hálát, felelősségérzetet és megújult eltökéltséget. A Katolikus Egyház világszerte működő számos intézményén keresztül a függőségtől szenvedő személyek támogatásában szerzett nagy tapasztalatával kész tovább erősíteni a gyümölcsöző együttműködést a civil társadalommal.
2: Together, in a spirit of mutual respect and shared responsibility, we can promote policies that truly serve the common good and the inalienable dignity of every human being.
1: Együtt, a kölcsönös tisztelet és felelősség szellemében olyan politikát mozdíthatunk elő, mely valóban a közjót és valamennyi ember elidegeníthetetlen méltóságát szolgálja. Hozzon bőséges és tartós gyümölcsöket ez a konferencia, a nemzetek feletti együttműködés, a hatékony megelőzés és a hiteles remény stratégiáival, mondta Leó pápa, majd döntéseikre és az általuk képviselt népekre a bölcsesség, a remény és a tartós béke bőséges áldását kérte Istentől. Az EBESZ ma a világ legnagyobb, legkiterjedtebb nemzetközi biztonsági szervezete. Eredetileg az európai béke és biztonság garantálását szolgálta, de tevékenysége kiterjed Észak-Amerikára és egy ideje már Közép-Ázsiára is. Jelenleg 57 tagállama van, közöttük az összes európai állam, az Egyesült Államok és Kanada. A nemzetközi szervezet további 11 országgal működik együtt, például Ausztráliával, Izraellel és Japánnal. Az EBESZ tevékenysége ma kiterjed tagállamai emberi jogi és kisebbségi helyzetének javítására, demokratikus intézményeinek védelmére, választások megfigyelésére, fegyverzet ellenőrzésre, leszerelésre, biztonság és bizalomépítésre is, de a szervezet gazdasági és környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozik. Célja az európai biztonság és stabilitás megőrzése, a konfliktusok korai előrejelzése, a konfliktuskezelés, a válságkezelés és a válságok megoldását követő rehabilitáció.
0: XIV. Leó az ökumenikus mozgalomnak életet adhatunk egy új békés világnak. A Jöjjön el a te országod nevet viselő ökumenikus imaesemény előtt 14. Leó pápa videó üzenetben üdvözölte az összes résztvevőt és biztosította őket lelki közelségéről. A május 14-e és 24-e között zajló esemény egy ima mozgalom, amely arra hívja a keresztényeket szerte a világon, hogy imádkozzanak együtt áldozó csütörtöktől pünkösd vasárnapig, hogy minél több ember ismerje meg Jézust. A Jöjjön el a te országod 2016-ban indult, és mára több mint 1 millió keresztényt foglal magában, a világ nemzeteinek közel 90%-ában, 85 különböző felekezetet és hagyományt felülelve.
2: Each year during the Advent season, Christians address God with the words, Come Emmanuel.
0: Videó üzenetében Leo pápa az adventi időszak hagyományos ősi keresztény énekében szereplő kifejezésre reflektál: Ó jöjj, ó jöjj, Emmanuel! Ezzel a keresztények Ézsaiás proficiájának beteljesedésére, Emmanuel születésére szólítanak, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. A várakozás időszakában Leo pápa kiemeli, hogyan válnak énekeink és karácsonyi dalaink egyre sürgetőbbé, hogy Isten jöjjön le közénk, hogy megmentsen minket a bűntől és mindattól, ami árthat nekünk. Megjegyzi, hogy Istent kérjük, hogy gyógyítsa meg azt, ami megtört mind bennünk, mind a világban.
2: Even though we know that God is almighty and transcendent, we are still bold enough to ask him to be truly with us, not distant, but close.
0: Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy Isten mindenható és transzcendens, mégis elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy kérjük, hogy legyen igazán velünk, nem távol, hanem közel, hangsúlyozza a Szentatya. Majd rámutat. Mégis néha elfelejtjük, hogy szükségünk van Istenre, és hogy csak ő tudja kielégíteni legmélyebb vágyainkat és belső nyugtalanságunkat. Jézus Krisztus személyében Isten lejött, hogy testben közel legyen hozzánk. Most velünk van Szent Lelkén keresztül. Húsvét mostani 50 napjában az Alleluja ennek az időszaknak az énekévé válik, és egy módja annak, hogy dicsérjük és hálát adjunk Jézus feltámadásáért. Ő továbbra is a velünk lévő Isten. Hangsúlyozza Leo pápa, miközben utal arra, hogy még a legközelebbi barátai sem mindig ismerték fel őt feltámadása után. Bár Jézus visszatért a mennyei atyához, nem hagyott minket árván. A Szentlélek ajándéka által jelen marad mindannyiunk számára az egyházban. Krisztus minden számunkra, nyomatékosítja a 14. Leó. Ő benne találjuk meg az élet teljességét és értelmét. Ez az ajándék nem olyasmi, amit megtarthatunk magunknak. Inkább olyas valami, amit bátran hirdetnünk kell. A Jöjjön el a te országod 9-ed tökéletes lehetőséget kínál arra, hogy megosszuk a jó hírt és imádkozzunk, hogy mások is találkozzanak Isten Jézusban kinyilatkoztatott üdvözítő és felszabadító szeretetével. Leo pápa azzal zárja videó üzenetét, hogy felidézi prédikációját az idei húsvéti vigília szertartásról. A találkozásról, amelyről tanúságot akarunk tenni, a hit szavaival és a szeretet cselekedeteivel, úgy tesszük ezt, hogy életünkkel énekeljük az Alleluját, amelyet ajkunkkal hirdetünk. A Szentatya kiemeli, hogy a húsvét vasárnapi evangéliumban szereplő asszonyokhoz hasonlóan nekünk is vágynunk kell arra, hogy elinduljunk és elvigyük az evangéliumot az emberekhez szerte a világon.
2: We too can give life to a new world of peace and unity.
0: Mi is életet adhatunk egy új, békés és egységben gazdag világnak, mint az emberek sokasága. Mégis egyetlen házat építünk, és egyetlen személy vagyunk Krisztusban, mert bár sok a keresztény, Krisztus egy, idézi Szent Ágoston Zsoltár kommentárjaiból. Videó üzenete végén Leo pápa Isten bőséges áldását kéri mindenkire, aki részt vesz az ökumenikus globális imamozgalomban. Leo pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. 14. Leo pápa üzenetet küldött a héten az észak-olaszországi városban megrendezett nemzetközi könyvvásárra. Ebben rámutatott, hogy az irodalomnak elő kell mozdítania az emberi méltóságot, a békét és a testvériséget. Továbbá hangsúlyozta, hogy a gyermekek, különösen a háború borzalmai és a közöny ridegsége közepette, reményt adnak a világnak. Szükség van olyan irodalomra, amely segít felismerni minden ember, különösen a legkiszolgáltatottabbak méltóságát, és amely egyre inkább a testvériség és a béke iskolájává válik. 14. Leo pápa ezt emelte ki a május 14-e és 18-a között Torinóban tartott nemzetközi könyvvására küldött táviratában. Az üzenetet, amelyet a Szentatya nevében Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár küldött, Roberto Repole bíboros torinói érseknek és a nemzetközi vásár résztvevőinek címzett. A vásár igazgatója olvasta fel a rendezvény megnyitó ünnepségén, május 14-én csütörtök délelőtt a pápa üzenetét. Ebben a Szent Atya a könyvvásár címét, amely Elsa Morante írónő A világot a gyermekek mentették meg című művére épül, jelentősnek és időszerűnek nevezte. Leo pápa kiemelte, egy olyan időszakban, amelyet a háború borzalmai és a közöny ridegsége folytogatni látszik, a gyermekek azzal a veleszületett képességükkel, hogy friss szemmel látják a világot, lángra lobbantják a reményt a társadalomban. A Szent Atya üzenete végén reményét fejezte ki, hogy az esemény megújult tudatosságot kelthet a kultúra fontosságáról, a párbeszéd és az egyetértés előmozdításában. Leo pápa szavai a táviratban visszhangozzák azokat a gondolatokat, amelyeket egy hete a torinói eseményen résztvevő vatikáni könyvkiadó képviselőihez intézett az intézmény alapításának centenáriumán. Az alkalomból a Szent Atya akkor hangsúlyozta, hogy az olvasás táplálja az elmét, segít a tudatos és jól kialakult kritikai érzék kialakításában, és védelmet nyújt a fundamentalizmusok és az ideológiai leegyszerűsítések ellen. Azt is sürgette, hogy mindenki olvasson könyveket ellenszerként a zárt gondolkodásmódra, amely merev hozzáállásban és a valóságról alkotott redukált nézetekben nyilvánul meg.
1: A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek. Újabb püspökök szentelése skizmához vezet. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, újból figyelmeztette a tradicionalista testvérület tagjait. Az egyházi közösség végleges megszakadását jelenteni, ha megtartanák a júliusra tervezett püspök szenteléseket. A pápa továbbra is imádkozik azért, hogy a löfevriánusok meggondolják magukat. A Marcel Lefebvre érsek által alapított 10. Szent Pius papi testvérület bejelentette, hogy a pápa felszólítása ellenére is kitart terve mellett, miszerint júliusban pápai jóváhagyás nélkül új püspököket szentel. A hittani dikasztérium prefektusa újabb nyilatkozatot adott ki, amit előzőleg 14. Leó pápa tudomására hozott. A pápa továbbra is imádkozik, hogy elkerüljék az újabb skizmatikus cselekedetet. Ez a lépés valójában az 1988. június 30-i eseményt idézné fel, amikor Lefebvre érsek 4 püspököt szentelt fel, amely laté sententié önmagától beálló, vagyis automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után. Fernández bíboros ismételten leszögezi, hogy a tervezett püspök szentelésekhez nincs pápai jóváhagyásuk. Ez skizmatikus, szakadár cselekedetnek minősül. A skizmához való formális ragaszkodás súlyos vétek Isten ellen, és az egyház törvényeiben meghirdetett kiközösítést vonja maga után. A Szent Atya továbbra is imádkozik, és kéri a Szent Lelket, hogy világosítsa meg a 10. Szent Pius papi testvérület felelőseit, hogy lépjenek vissza ettől a rendkívül súlyos döntéstől. Mint ismeretes, február 10.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: A nap imája.
1: Dicséret és hála neked, jóságos Istenem, Uram, amiért engem, szegény bűnöst egyszülötted lakomájában részesítettél. Nem az én érdemem szerint cselekedtél velem, hanem kegyelmed szerint. Nagy alázattal és forrón kérem szent fölségedet, hogy ez az áldozás ne váljék ítéletemre, hanem bűneim bocsánatára, és vezéremmé az örök életre. Adja meg nekem ez a szent egyesülés a hit fegyverzetét, a bizalom növekedését, s a jó akarat pajzsát. Szabadítson meg hibáimtól s a test kívánságaitól. Üzzön el belőlem minden hiúságot, segítsen, hogy uralkodni tudjak nyelvemen, s erősítsen meg minden jóban. De mindenek előtt gyújtsa föl bennem a szent szeretetet, és egyesítsen veled elválaszthatatlanul, Uram és megváltóm.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: dél van. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert itt méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendez szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk. Istenünk, aki fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak föltámadása által a világot megörvendeztetted, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép napot és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. május 16-án szombaton. A zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyben szeretném majd felhívni figyelmüket néhány a délutánt érintő műsorváltozásra is. 14 óra 30-ig azonban minden változatlan, tehát rövidesen egyházi híreket hallanak, majd a mai napi evangélium hangzik el magyar, szlovák, lovári és német nyelven. A szentek szent életű emberekben ezt követően Nepomuki Szent Jánosról hallanak, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13 órakor híreket mondunk, utána pedig a zenemesterei szórakoztatják önöket. 14 óra 5-től kísérhetik figyelemmel a 7 évfordulója keddi adását, 14 óra 30 perctől pedig rózsafűzéri imádságot és szent misét közvetítünk az Egri Minorita templomból, a Szent István Rádió ima csoportjainak találkozójáról. Ez eltart egészen 16 óráig a tervek szerint, 16 óra 5-től pedig kávéház. A műsorban a Miskolci Reflex Együttesről beszélget a zenekar frontemberével, Bárdos Istvánnal, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet.
2: Azt említettem a beszélgetés elején, hogy kezemben tartok egy könyvet, melynek címe Miskolci Rocklegenda, Reflex egy zenekar története. Mit lehet tudnunk erről a könyvről? Mi indokolta a megszületését? Éppen az 50 éves évforduló?
3: Nem feltétlenül. Én mindig is úgy gondoltam, és inkább onnan kezdeném, hogy tulajdonképpen ez a zenekar lokálpatrióta volt. A kihívások ellenére és a csábítások ellenére ez mindig miskolci zenekar maradt.
1: A kávéház után 17 órától a regionális híreket, majd a regionális sporthíreket hallanak, és 17.30-től megismételjük a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk múlt vasárnapi adását. 18 órától litániát közvetítünk az Egri Bazilikából, azt követi majd az esti mese. 19 óra 5-től az ökumené, 19.35-től pedig a Caritas percek szól. 19 órától Tokai vételkörzetünkben találkozás címmel gasztronómiai műsort és egyajai látképet hallanak, míg Török Szent Miklóson és Kisújszálláson az életünkben kulturális műsorral jelentkezünk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
4: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. 1981. május 13-án a Szent Péter téren II. János Pál pápát két lövedék találta el, melyeket Mehmet Ali Akcsa adott le pisztolyából. Azon a helyen most a maskakövek közé helyezett tábla emlékeztet a történtekre. Leó pápa a merénylet 45. évfordulóján az általános kihallgatás elején leszállt a pápamobilról és megérintve a táblát csendben imádkozott. 14. Leó pápa az audiencián mondott köszöntésében szólt arról a napról, amikor éppen 45 évvel ezelőtt a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapján merényletet követtek el II. János Pál pápa ellen. A lengyel pápát mély kapocs fűzte az üzanyához, pápai jelmondata egészen a tiéd is erre az odaadásra utal. II. János Pál meggyőződéssel hangsúlyozta a merénylet után, hogy életét a fatimai szűzanyának köszönheti. A Szent Péter tér azon pontján, ahol II. János Pált eltalálta a lövedék, egy fehér, a kövezetbe helyezett márványtábla emlékeztet a történtekre. A táblán II. János Pál pápa címere, valamint a merénylet dátuma található. 14. Leó pápa Argentina apostoli nunciusává nevezte ki excellenciás és főtisztelendő Michael Wallace Banach memphisi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér. Az érsek urat Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt Banach érsek úr, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. Szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a Szentatya tanítását és üzenetét. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szónoka az idei pünkösdi búcsús szentmisének, melyet május 23-án, szombaton 12 óra 30 perctől tartanak a csíksomjói hegynyerekben, közölték a szervezők. A pünkösdi búcsú mottója Szent Maximustól származik. A kereszténységgel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, írt a közleményében Timár Sándor Asztrik, a csíksomjói kegytemplom igazgatója. Hozzátette, nyitott lélekkel, tiszta szívvel és ferences testvériséggel várnak idén is mindenkit Csíksomjóra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Székely János szombathelyi megyés püspök főtanácsadónak nevezte ki Rubovszki Ritát, írja a Magyar Kurír. A katolikus lap szerint a szervezet azzal indokolta a lépést, hogy az oktatás és a nevelés a legfontosabb olyan terület, ahol a katolikus egyház részt vállal az állam közfeladat ellátásában. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerint a keresztény szellemiségi oktatásnak a magyar történelemben az államalapítástól kezdve kult szerepe volt, és ez így is van napjainkban is. Székely János azzal bízta meg Rubovszki Ritát, hogy a Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójaként segítse az illetékes állami szervekkel a tárgyalásokat, az oktatás-nevelés témakörében, azokat szakértői szinten irányítsa, a döntéseket előkészítse. Nemrégiben Tar Zoltán elismerte, valóban Rubovszki Ritát jelölte volna oktatási miniszternek az új kormányba Magyar Péter, ám végül mégis Lannert Judit mellett döntöttek. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói, valamint magyar és biológia tanárai számára tartott szakmai továbbképzést Debrecenben Német István hitoktatási referens, bibliakutató. Számolt be róla az egyházmegye. A képzés középpontjában az állt, hogy hogyan lehet a Szentírásban található teremtés és őstörténeti elbeszéléseket a hitoktatásban, illetve az egyházi fenntartású közoktatási intézményekben más tantárgyak keretében is hitelesen és a diákok számára is érthetően közvetíteni. Az előadó bemutatta az egyes bibliai történetek lehetséges keletkezési körülményeit, szólt a feltételezett szerzők személyéről, koruk szellemi és vallási hatásairól, valamint a szövegek teológiai üzenetéről. A képzés célja, hogy a hitoktatás során a diákok hite erősödjön és növekedjen, miközben egyre inkább tudományos igényességgel, felelős és árnyalt módon közelítenek a Szentírás szövegének értelmezéséhez. Az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem dolgozói számára szerveztek lelki gyakorlatot Mátra Verebélyi Szentkúton. A kétnapos programon közel 60-an vettek részt. A lelki gyakorlat során a résztvevők egy-egy főelőadást hallgathattak meg, majd kiscsoportos foglalkozások keretében dolgozták fel a kiválasztott témákat. A program lehetőséget adott az elmélyülésre, a közösségi beszélgetésekre és a lelki feltöltődésre is. Dr. Novák István delegált rektorhelyettest, a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
5: Az immáron 5. éve katolikus Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rendkívül sokat tesz azért, hogy a keresztény értékeket, azon belül is a katolikus egyház tanítását, elveit, erkölcsi és hitbeli tanítását tovább tudja adni mindazok számára, akik érdeklődnek egyházunk és hitünk iránt. Első perctől kezdve szinte indultak a lelki gyakorlatok, a lelki programok egyetemünkön. Egyik fontos helyszín, ahová gyakran eljövünk kétnapos lelki gyakorlatra, Mátra Verebélyi Szentkút, ahol maga a kegyhelynek a szellemisége. Ez mindig segít abban, hogy az egyes csoportok, akik jelentkeznek erre a lelki gyakorlatra, közösséget építsenek egymással, és kapcsolatba kerüljenek az egyházunk tanításával. Most az eddigiekhez képest minden felülmúló létszámmal közel 60-an vettek részt a lelki gyakorlaton. Elsősorban a funkcionális területen dolgozók jöttek most el, akár a HR osztályról, gazdasági főigazgatóságról, a különböző segítő munkakört betöltők, akik nagyon fontos feladatot végeznek az oktatás, a kutatási tevékenység segítsége érdekében és az egyetem működése érdekében. A két fő előadás, amelyet a nagy csoport előtt tartottam, az arról szólt, hogy miért a keresztény hit, miért pont a katolicizmus az, ami számunkra, nekünk hívő keresztény embereknek, hívő katolikusoknak erőt ad, és ezen keresztül számos részét mutattam be a lelki gyakorlat során egyházunknak, egyházunknak az erejéről, olykor a gyengeségéről, más vallásokkal való összehasonlításról, ökumenizmusról, vallások közötti párbeszédről beszéltem. Ezt követően pedig a két segítőmnek a segítségével mind a két nap egy-egy kis csoportot hoztunk létre, 15-18-20 fő volt egy-egy kis csoportban, és ott mindegyikünk olyan témát hozott elő, amely közel áll hozzá. Az egyik lelkipásztortársam az imádság fajtáiról, illetve a gonoszűzésről, az ördögűzésről beszélt. Egy hitoktatótársunk a keresztények helyzetét a mai világban, erről próbált beszélgetni és különböző játékos formában feldolgozni ezt a témakört. Jó magam pedig a Szentmisének a rendkívül fontos részéről, a prédikációról szóltam, hogyan készül egy pap fel a prédikációra, milyen érzések, milyen tudások kellenek ahhoz, hogy valóban egy jó prédikáció hangozzon el, mi ezeknek a fortéja, és természetesen mind a két kis csoportos foglalkozás végén egy kis kvízjátékkal is megörvendeztettem azokat, akik a csoporthoz tartoztak. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy május 12 és 13-án rendkívül szép két napot töltöttünk el, itt a Mátha-Verebélyi Szentkúton, május 13-án a Fatimai Szűzanya ünnepén a Szentmise is felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
4: Megkezdődött a nyíregyházi magyarok nagyasszonya Társszékes Egyház 1904-ben épített Angster orgonájának teljes szétszerelése és felújítása. A feladatot az ócsai illetőségű Süveges István orgonaépítő és csapata végzi, akik már számos jelentős hangszer felújításán dolgoztak országszerte. Korábban új orgonát készítettek Kaposvárra, emellett a budapesti Szent István Bazilika Angster orgonájának rekonstrukcióját is ők végezték. Süveges István orgonaépítőmestert hallják.
6: Igazából most az első lépcsőt, amit láthatunk, a sípokat kiemeltük belőle, ezeket hazavisszük, felmérjük, ekkor kiderül minden pontosan, hogy mi az, ami eredetileg megmarad belőle. A méreteik alapján utána egy rajzot elkészítünk, ugyanis a hangszer bővülni is fog új regiszterekkel, de azért a szekrényének a mérete az nagyon sok mindenben behatárol. Én nagyon sok olyan orgonát tartok karba, ahol a regiszter számot tették a legelső helyre, nem szabad. Tehát azt látom a munkám folyamán, hogy a karbantarthatóságot kell az elsődleges helyre tenni, a hangja mellett persze, de azok a hangszerek, amiket nem lehet karbantartani, azokat nem is fogják egy idő után karbantartani, majd leromlik nekik az állapotuk annyira, hogy inkább akkor megválnak tőlük. Tehát a hangszer befogadó képessége az a határ.
4: A Székesegyház közössége régóta ragaszkodik az ikonikus hangszerhez, ezért a felújítás érdekében széleskörű összefogás indult. Több mint 300 támogató ajánlott fel pénzt az orgona megmentésére, sokan egy-egy sípot jelképesen örökbe is fogadtak, mondta Soltész Béla, a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház kántora.
7: A közösség számára elsősorban is tolmácsolni szeretném a plébános atya és a magam köszönetét és háláját, hiszen nagyon sokan adakoztak, több mint 300 név már összegyűlt, akik örökbe fogadtak orgonasípot, és ezért indulhatott el leginkább az átépítési folyamat. Most ugye hosszabb ideig elnémult a nagy orgona, elköszöntünk tőle márciusba, és így a karorgonát fogjuk használni liturgikus eseményeken.
4: Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program Szentmise, Szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
0: Reklám.
8: 18. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
9: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
10: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
11: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
12: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
11: Nem csak katolikusoknak.
12: Keresztényélet.hu.
10: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
13: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
8: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
13: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony-bizony mondom nektek, bármit kértek majd az én nevemben az atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az atyát. Hiszen az atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem. És hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az atyától, és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az atyához. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Bármit kértek majd az én nevemben az atyától, megadja nektek. Mit kérjünk Istentől? Az atyától. Jézus arra biztat, hogy ne szégyeljük kívánságainkat, bátran tárjuk őket az atya színe elé, mert ő teljesíteni fogja őket. Másutt azonban azt is mondja, hogy tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Imádkozni tehát nem azért kell, hogy mi mondjuk meg Istennek, mire van szükségünk. Számunkra fontos az, hogy megfogalmazzuk kéréseinket, és hogy megvalljuk Isten színe előtt ínségünket, rászorultságunkat, kívánságainkat, legtitkosabb vágyainkat pedig beemeljük Istennel való kapcsolatunk erőterébe. Az én nevemben. Az apostolok húsvét előtt is imádkoztak már Istenhez, mint atyához, Jézus tanítása alapján, de nem Jézus nevében. Az ő nevében csak pünköskor kezdtek el imádkozni, amikor feltárult Jézus életének végső titka. Közössége az atyával és a Szentlélekkel. Hasonló fordulat ez, mint amit a mai olvasmányban szereplő Apolló élt át, aki előbb csak a jánosi keresztségről tudva tanított Jézusról, majd vele, mint Isten fiával találkozott, s ez gyökeresen átalakította ige hirdetését, és új, egészen eredeti lendületet adott neki. Megadja nektek. Ugyan mi az, amit ha Istentől megkapunk, örömünk teljes lesz? Vajon egy hűn áhított tárgy, szeretteink egészsége és jóléte, vagy bármi itt a földön teljessé teheti-e örömünket? Egyetlen ilyen ajándék van. A Szentlélek. Isten őt akarja adni nekünk, mindenekelőtt tehát ezt az ajándékot kell kérnünk. Hiába adna meg az atya bármit, amit szemünk szán kíván, hiába teljesíteni pillanatnyi szeszélyeinket, az örömet nem tehetni teljessé a Szentlélek nélkül. Kérni pedig éppen azért kell őt, hogy tudatosan mondjunk igent egyre mélyebben Istennel való közösségünkre.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Veru, veru, hovorím vám, ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovári nyelven hallják.
5: Te kododjészab a napusna mandark hancsi, csácsesz penaptum enge, szogodí, szonuma mangenle dévlesztarande muro ánav, dellesztum enge. Zsia kanak, namanglek hancsi ande muro ánav, mangen haj hutilna, ketumári los intregoteavel. Kadal andelekin dopekin domtumenge, ba aveltarot császokanába navorbíja ande kiponde, be ande buter de vorbenca szirmíja tumenge ledades. Pe kadogyész, majandem uroána v mangena, hajana penó koditomenge, ke manga vande tumende o dév lesz, ke o dadvi voj kamel tumen, kaj vitumen kamen man, haj patyajle ke katharod dad avilom. Avilom tar ladadestar, ande luma avilom, bákana kathemukave luma, haj palpálezsav kájodad.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
6: Evangélium nach Johannes. Amen, amen, ich sage euch, was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch in meinem Namen geben. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Dies habe ich in verhüllter Rede zu euch gesagt. Es kommt die Stunde, in der ich nicht mehr in verhüllter Rede zu euch spreche, sondern euch offen den Vater verkünden werde. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt und weil ihr geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Vom Vater bin ich ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Nepomuki Szent János pap vértanú, a gyónási titok áldozata. Pomukban született 1350-ben, Prágában halt meg 1393. május 16-án, 43 évet élt. Nepomuki Szent János egyike azoknak a ritka szentjeinknek, akiket a gyónás titok megtartásáért öltek meg, hiszen közismert, hogy a katolikus papnak a Szent Gyónásban hallottakról soha senkinek sem szabad beszélnie. Inkább meghal, de akkor sem árulhatja el a gyónók bűneit. Jókai Mór, a nagy magyar író, akiről köztudott volt, hogy nem volt katolikus, a Tengerszemű Hölgy című regényében a következőképpen írt a katolikus egyházban ősidők óta fennálló gyónásról. Van a katolikus vallásnak egy intézménye, amely annyira magasztos, annyira végasztaló, hogy ez magában elég volna arra, hogy mindenütt elterjedjen a kerekföldön, ahol csak szenvedő emberek vannak, akiknek egyéb is tud fájni, nem csak az ütés és a harapás. Ez a gyónás. Nagy hiba volt Kálvin Jánostól, hogy ezt nem tartotta meg hívei számára. Nem ismerte az ember szíveket. Eddig az idézet. Így beszélnek drága kincsünkről még azok is, akik csak kívülről ismerik a gyónás intézményét. És mi mindent mondhatnának el azok, akik gyónnak, és tudják, hogy mennyi kegyelmet, mennyi erősítést kapnak ebben a szentségben Jézus Krisztustól, a szentség alapítójától. János az egyházjog doktora, és később a prágai érsek általános helynöke. 1350 körül született Dél-Csehországban, a kicsiny Pomuk, ma Nepomuk helységben. Eredeti neve Wolfin János. Szegény szülők gyermeke volt. A prágai egyetemen tanult, és a papi pályát választotta. A prágai püspök szentelte pappá. A mai tenytemplomban kezdte működését. Ami szívében volt, az hagyta el a száját is. Bátran ostorozta hatalmasok bűneit, de az alacsonyrendűek botlásait sem kímélte. Az két a típus lévén nagy hatással volt a népre. Szentbeszédei után a nép elárasztotta gyóntatószékeket, és virágzó lelkélet indult Prágában. Rövidesen kanonoknak nevezték ki. Negyedik Károly cseh királyt méltatlan fia, Vencel követte a trónon, aki nem egyszer megbotránkoztatta viselkedésével alattvalóit. Azonban ő is fölfigyelt János apostoli életére. 1379-ben meghívta, hogy ő vezesse a királyi kápolnában a szokásos nagybőti lelki gyakorlatot, mely szépen sikerült. A nemrégen Bajorországból feleségként idekerült Johanna, fiatal királyné, őt választotta gyóntatópapjának. János atya vállalta a nehéz feladatot. Vigasztalásával ott állt a lelkileg sokat szenvedő királyné mellett, aki már-már kibírhatatlannak tartotta durva lelkű és modorú férjével az együttélést. Wenzel, bár kezdetben igazságos és jó akaratú uralkodó volt, egy sikertelen mérgezési kísérlet után bizalmatlanná és agresszívvé vált mindenkivel szemben. Feleségére pedig féltékeny lett. Azt hitte, hogy titokban megcsalja, de mivel közvetlen bizonyítékot nem tudott szerezni, arra az ördögi gondolatra jutott, hogy gyóntató papján keresztül szerzi meg a titkot. Ezért az egyik nap maga elé idéztette a szentéletű papot, és nyíltan felszólította, hogy mondja el, mit gyónt nála a felesége. János mélységesen fölháborodott ezen az aljas követelésen, és azonnal megtagadta a gyónásban hallottak elárulását, hisz a titok pecsétjét nem törheti fel senki földi halandó. A király akkor egy megüresedett püspöki széket kínált fel neki. János feleletre sem méltatta. Akkor a fenyegetések következtek. Börtönbe hurcoltatta, jelenlétében kínpadra vonatta és fáklyával süttette, de János néma maradt. Kínjai közepette Jézus és Mária szentséges nevét kiáltotta. Már több napja szenvedett, amikor a királyné közbeni járására megkegyelmeztek neki és szabadon engedték. De János tudta, hogy napjai meg vannak számlálva. Még 1383-ban prófétai előrelátással megjövendölte közelgő vértanú halálát és a Csehországra váró borzalmas időket. Éppen húsvét következett, ezért elzarándokolt a brunszlaui híres búcsújáróhelyre. Visszajövet véletlenül a király szem elé került, aki azonnal elfogadta és így kiáltott rá. Nyomorult, azonnal mondd meg, mit gyónt a királyné, mert különben a Moldvába dobatlak. Ő egyetlen szót sem felelt. Ekkor a király dühében azt a parancsot adta katonáinak, hogy a sötétség beálltával dobják a Moldva folyóba. Ezt megtették 1393. május 16-án. A vértanút a Szent Vitus katedrálisban temették el. A gyónási titok áldozatát a nép mindig szentként tisztelte, de hivatalos szentiavatása csak 1729-ben következett be. A prágai régi hídon ma is ott áll szobra, amint mutató ujját az ajkára illeszti. S nem csak ott van szobra, hanem sok-sok helyen és templomban Közép-Európában. Egyike a legismertebb szentjeinknek. Nyelve, akár csak páruai Szent Antalé, ma is éppen látható a Szent Vitus katedrálisban. 1929-től Nepomuki Szent János Csehország főpátronusa, s a jezsuitáknak második pátronusa, a gyóntató papok, hidak, hajósok, tutajosok védőszentje. Jelképe nyelv, csillagkoszorú, középen a felirat, takú, hallgattam, és lakat. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos bűneinknek őszinte beismerése és az őszinte szentgyónás. Mérhetetlenül sok kegyelmet kap az, aki alázatosan ehhez a szentséghez járul. Nepomuki Szent János ünnepén a szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te megerősítetted Nepomuki Szent János áldozópapot, hogy az egyház jogait élete árán is védelmezze. Példájára és közben járására add, hogy mi is helytálljunk a jog és az igazság védelmében, és vele együtt szentjeid sorába jussunk Krisztus a mi Urunk által.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: A mai napon május 16-án a Mózesek és a Botondok ünneplik nevük napját. A Mózes név valószínűleg egyiptomi eredetű. A Moszáj az egyik leggyakoribb egyiptomi név volt akkoriban, jelentése fia valakinek, vagy egyszerűen gyermek. A héber etimológia szerint a Mózes jelentése vízből kimentett. Mindannyian ismerjük a történetet, tehát tudjuk, hogy miért. A botond régi magyar személynév, a buzogány jelentésű bot szó származéka. Jelentése buzogányos harcos. El ne felejtsék a mai napon Mózes és Botond nevű ismerőseiket, rokonaikat felköszönteni. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. 1848. május 16-án a Batthyány kormány kibocsájtotta az önkéntes nemzetőrség toborzási felhívását. Mivel 48. áprilisában a Batthyány kormány úgy került hatalomra, hogy nem volt fegyveres ereje, ezért még abban a hónapban határoztak egy önálló, 10 000 főből álló önkéntes nemzetőrség a későbbi honvédség létrehozásáról, majd május 16-án kibocsájtották a toborzási felhívást. A nemzetőr csapatok azonban a harcokban nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, ezért augusztusban Batthyány kezdeményezte újabb önkéntes alakulatok szervezését, amelyeket az ősz folyamán honvédzászló aljá alakítottak. Ezekből s a császári királyi hadsereg magyar alakulataiból jött létre az önálló magyar hadsereg. És a napon mutatta be Philadelphiában, 1888-ban a híres Franklin intézetben Emil Berner, német származású amerikai feltaláló, a gramofont. Berliner egy rezgő membrán tűjével oldalirányú hullámokat rajzolt egy kormozott üvegkorongra, majd ezeket a nyomokat lakkal rögzítette, azután pedig átvilágította a lemezt. Később rájött, ha a galvanizálással kapott negatív lemezt valamilyen képlékeny anyagba belenyomják, és az megszilárdul, kész a hanglemez, és így nagy mennyiségben sokszorosítható. Ez az alapelv olyan halhatatlan ötlet volt, s olyan időtállónak bizonyult, hogy azóta sem változott. A hangrögzítésére alkalmas szerkezetet, amellyel és a hanglemezek segítségével Berliner a zenét kívánt eljuttatni mindenkihez, Thomas Edison lemásolta, és így az ő nevével terjedt el világszerte. S a mai napon verték le 1943-ban a varsói gettó felkelést. 1943. április 19-én tört ki a varsói gettó felkelés, a II. Világháború legjelentősebb zsidó ellenállási akciója, amelyet a túlerőben lévő németek, mint mondtam, május 16-án vertek le. A végsőkig elszánt zsidók saját készítésű és a lengyel ellenállási mozgalomtól kapott fegyverekkel szálltak szembe a náci osztagokkal, amelyek Himmler parancsára megsemmisítő táborba akarták szállítani a gettó életben lévő lakóit. Május 8-án a vezetők elestek a harcban, ennek ellenére a küzdelem folytatódott, amelyek során 60 000 zsidó halt meg. A felkelés után a németek a gettót lerombolták. És ma van május 16-án a Fény nemzetközi napja, 2018 óta az UNESCO döntése alapján, annak emlékére, hogy 1960. május 16-án Theodor Maiman, amerikai fizikus, először mutatta be a lézersugarat. Célja a napnak, hogy felhívja a figyelmet a fénynek és a fénnyel kapcsolatos technológiának az életünkben betöltött fontos szerepére. S végül a mai napon hunyt el 1993-ban Jászberényben Hamza Ákos festőművész, filmrendező. A képzőművészeti főiskolán Csók István és Kisfaludi Strobl Zsigmond tanítványa volt, emellett jog- és államtudományi tanulmányokat is folytatott. 1925-ben Franciaországba ment, ahol René Clair rendező asszisztenseként dolgozott. 29-ben Párizsban önálló tárlaton mutatta be festményeit. 1936-ban hazatért és rövidesen megalakította a Hamza filmcéget. A Karádi filmek rendezője volt. 44-ben részt vett az ellenállásban. Rá egy évre a filmszakszervezet elnökévé választották, de rövid idő után lemondott. A filmgyár gyártási igazgatója volt, emellett saját kölcsönző vállalatát is fenntartotta. 1949-ben elhagyta Magyarországot, Olaszországban, Franciaországban, majd Brazíliában élt, és elsősorban festészettel foglalkozott. 1989 elején 100-nál több festményét Jászberénynek ajándékozta, majd hazatelepülése után Jászberényben megalapította a Jászok Egyesületét, és betöltötte a Jászságért Alapítvány elnöki tisztét. Főbb filmjei Gyurkovics fiúk, Bűnös vagyok, Sirius, Külvárosi őrszoba, Anna Mária, A lábvirága, Egy szoknya, egy nadrág, Ragaszkodom a szerelemhez, Ördöglovas, és az Ez történt Budapesten. Hamza Ákos 1993. május 16-án hunyt el Jászberényben.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A hormuci szoros újranyitása Kína érdeke is, ezért nincs szükség külön amerikai szívességkérésre. Erről beszélt Donald Trump amerikai elnök újságíróknak pekingi látogatása után. Az amerikai államfő úgy fogalmazott, He Xi Jinping kínai elnök várhatóan nyomást gyakorol majd Iránra, mivel Kína energiaimportjának jelentős része a térségen keresztül érkezik. Donald Trump arról is beszélt, hogy elutasította Teherán legutóbbi békejavaslatát, mert az nem tartalmazott elegendő garanciát az iráni nukleáris program leállítására. Az amerikai elnök emellett egy amerikai-kínai-orosz nukleáris fegyverkorlátozási megállapodás lehetőségéről, valamint jelentős kínai repülőgép és energiaszállítási megállapodásokról is beszámolt. A pénzügyminiszter a rendszer szintű korrupció felszámolását a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte. Kármán András Facebook posztjában hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Az előző kormányzat alatt a korrupció költsége hatalmas terhet jelentett a gazdaságnak és a költségvetésnek. A teljes társadalmi költsége elérte a GDP 4-8%-át, írja bejegyzés.

0: A korrupció közvetlen költsége megjelent a közbeszerzések túlárazásában, ami önmagában évente több ezer milliárd forint kárt okozott. Közvetett költségei pedig abból is adódtak, hogy a magángazdaságban is torzította a versenyt a neres cégek közbeszerzéseken kialakított erőfölénye. Mindezek pedig súlyos hatékonyságveszteséggel jártak az egész gazdaság számára, fogalmaz Kármán András. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang tegnap írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 250 millió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig két hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Politikai bosszúnak nevezte a Fidesz frakció vezetője a kormányfő bejelentését az alapítvány finanszírozásának visszavonásáról, és a döntés felülvizsgálatát javasolta. Gulyás Gergely azzal vádolta a Tisza pártot, hogy a tények ismerete nélkül hozott döntést és rombolást kezdett a tudomány területén. Magyar Péter úgy jelentette be a Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor által vezetett Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását, hogy az szakmai érvekkel nem alátámaszható, kénytelenek vagyunk ezért a háttérben meghúzódó motivációt politikai bosszúként értelmezni, írja Gulyás Gergely. Megkezdődtek az idei Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok programjai Ebesen, közölte a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A hétvégén több mint 100 anyaországi és határon túli településen mintegy 13 ezer önkéntes végez jótékonysági szolgálatot. A megnyitón Kolumbán Vilmos József erdélyi református püspök arról beszélt, a református diákóniai szolgálat célja, hogy segítséget nyújtson a társadalom peremére szorult embereknek. Cibere Károly, a Magyar Református Szeretett Szolgálat elnöke hangsúlyozta, a rászorulók támogatása az egész Kárpát-medencei református közösség közös feladata. Az Ebesi Logisztikai Központban önkéntesek ételosztással, adománycsomagok készítésével és gyermekeknek szánt ajándékok összeállításával segítik a programot, derült ki a beszámolóból. Sport. Alessandro Cappini szövetségi kapitány szerint a kemény munka mellett a jó közeg kialakítása is cél a magyar női röplabda válogatottnál, amely a világbajnoki részvétel kiharcolása érdekében az Európa Liga és az Európa Bajnokság mellett a jövő héten Mariborban a Mevza tornán is részt vesz. A tavaly Európa Liga ezüstérmes együttes Telkiben tartott nyílt edzésén az olasz szakember azt mondta, jó érzés, hogy ismét a nemzeti csapatnál lehet, ahol az egyik fő cél, hogy olyan közegben folyjon a munka, ami mindenkinek hiányzik, amikor épp nem válogatott időszak van. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, azonban az északnyugati tájakon, valamint a Tiszántúlon szakadozhat a felhőzet, és erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nyugati felén 12 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: A zenemesterei. Korszakalkotó egyéniségek.

Szeretettel köszöntöm a zenemesterei hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Vasvári Bernadett. Mai adásunkban a Rocketman című film betétdalaiból hallanak válogatást. A Rocketman egy nagyszabású zenés fantázia Elton John áttörést hozó éveinek hihetetlen emberi történetéről. A film azt a fantasztikus átalakulást követi nyomon, ahogyan a félénk zongorista csodagyerek Reginald Wade-ből világszerte ismert szupersztár lesz Elton John néven. Az inspiráló történet, mely Elton legkedveltebb dalaira van felfűzve, a főszereplő Taron Egerton előadásában nyomon követi a kisvárosi srácot azon az úton, melynek során a popkultúra egyik legikonikusabb figurájává nőtte ki magát. A filmben Jamie Bell alakítja Elton állandó szövegíróját és szerzőtársát, Bernie Taupin-t, Richard Madden játsza Elton első menedzserét, John Reedet, Bryce Dallas Howard pedig Elton anyját, Sheila Fairbrother testesíti meg. A film fejlesztése a 2000-es évek óta zajlott, azelőtt, hogy azt 2013-ban bejelentették volna. A film költségvetése mintegy 40 millió amerikai dollár volt. Az Egyesült Királyságban 2019. május 24-én mutatták be, míg Magyarországon 2019. június 6-án került a mozikba. A film Elton John életét gyermekkorától kezdve az 1980-as évekig mutatja be, címét pedig az 1972-es Rocketman című dala után nevezték el. Műsorunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

A zenemesterei mai műsorában a 2019-ben bemutatott Rocketman című életrajzi zenés film betétdalaiból hallottak válogatást. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Vasvári Bel.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A hormuci szoros újranyitása Kína érdeke is, ezért nincs szükség külön amerikai szívességkérésre. Erről beszélt Donald Trump amerikai elnök újságíróknak pekingi látogatása után. Az amerikai államfő úgy fogalmazott, He Xi Jinping kínai elnök várhatóan nyomást gyakorol majd Iránra, mivel Kína energiaimportjának jelentős része a térségen keresztül érkezik. Donald Trump arról is beszélt, hogy elutasította Teherán legutóbbi békejavaslatát, mert az nem tartalmazott elegendő garanciát az iráni nukleáris program leállítására. Az amerikai elnök emellett egy amerikai, kínai, orosz nukleáris fegyverkorlátozási megállapodás lehetőségéről, valamint jelentős kínai repülőgép és energiaszállítási megállapodásokról is beszámolt. A pénzügyminiszter a rendszer szintű korrupció felszámolását a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte. Kármán András Facebook posztjában hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Az előző kormányzat alatt a korrupció költsége hatalmas terhet jelentett a gazdaságnak és a költségvetésnek. A teljes társadalmi költsége elérte a GDP 4-8%-át, írja bejegyzésében. A korrupció közvetlen költsége megjelent a közbeszerzések túlárazásában, ami önmagában évente több ezer milliárd forint kárt okozott. Közvetett költségei pedig abból is adódtak, hogy a magángazdaságban is torzította a

0: versenyt a neres cégek közbeszerzéseken kialakított erőfölénye. Mindezek pedig súlyos hatékonyságveszteséggel jártak az egész gazdaság számára, fogalmaz Kármán András. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang tegnap írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 250 millió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig 2 hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Politikai bosszúnak nevezte a Fidesz frakció vezetője a kormányfő bejelentését az alapítvány finanszírozásának visszavonásáról, és a döntés felülvizsgálatát javasolta. Gulyás Gergely azzal vádolta a Tisza pártot, hogy a tények ismerete nélkül hozott döntést és rombolást kezdett a tudomány területén. Magyar Péter úgy jelentette be a Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor által vezetett élvonal alapítvány finanszírozásának visszavonását, hogy a szakmai érvekkel nem alátámaszható, kénytelenek vagyunk ezért a háttérben meghúzódó motivációt politikai bosszúként értelmezni, írja Gulyás Gergely. Megkezdődtek az idei Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok programjai Ebesen, közölte a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A hétvégén több mint 100 anyaországi és határon túli településen mintegy 13 ezer önkéntes végez jótékonysági szolgálatot. A megnyitón Kolumbán Vilmos József erdélyi református püspök arról beszélt, a református diákóniai szolgálat célja, hogy segítséget nyújtson a társadalom peremére szorult embereknek. Cibere Károly, a Magyar Református Szeretett Szolgálat elnöke hangsúlyozta, a rászorulók támogatása az egész Kárpát-medencei református közösség közös feladata. Az Ebesi Logisztikai Központban önkéntesek ételosztással, adománycsomagok készítésével és gyermekeknek szánt ajándékok összeállításával segítik a programot, derült ki a beszámolóból. Sport. Alessandro Cappini szövetségi kapitány szerint a kemény munka mellett a jó közeg kialakítása is cél a magyar női röplabda válogatottnál, amely a világbajnoki részvétel kiharcolása érdekében az Európa Liga és az Európa Bajnokság mellett a jövő héten Mariborban a Mevza tornán is részt vesz. A tavaly Európa Liga ezüstérmes együttes Telkiben tartott nyílt edzésén az olasz szakember azt mondta, jó érzés, hogy ismét a nemzeti csapatnál lehet, ahol az egyik fő cél, hogy olyan közegben folyjon a munka, ami mindenkinek hiányzik, amikor épp nem válogatott időszak van. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, azonban az északnyugati tájakon, valamint a Tiszántúlon szakadozhat a felhőzet, és erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nyugati felén 12 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: A hét évfordulója.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. 1347-48 fordulóján első Lajos magyar király seregei Dél-Itáliába vonultak, a nápolyi trón megszerzéséért folytak hadműveletek és diplomáciai tárgyalások. A hadjárat közvetlen előzménye Lajos testvérének András hercegnek meggyilkolása volt, amely egész Európát megrázta. Mai műsorunkban első Lajos külpolitikájáról és a lengyel korona megszerzésére irányuló terveiről beszél dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója. A tehetik, tartsanak velünk!

0: Természetesen vita sem merülhet fel, sem belföldön, sem külföldön azzal kapcsolatban, hogy ugye Károly Robert elsőszülött fia Lajos fogja örökölni a trónt, hogy ez illik és szokás, és ugye lehetséges is. Ebben az időszakban már András herceg évek óta Nápolyban élt, viszont nem csak Károly Robert hal meg 1342-ben, hanem nem sokkal követi őt nagybátyja Robert nápolyi király is a másvilágra, és bizony-bizony úgy tűnik, hogy közvetlenül halála előtt Robert király meggondolta magát, ugyanis amikor András herceg elérte a 15 éves kort, akkor ugye középkori szokás szerint lovaggá ütötték, és meg is történt az esküvő az ifjú arával, ám Robert közvetlenül a halál előtt úgy rendelkezett, hogy egyedül Johanna örökli Nápoly trónját, és ugye András hercegnek marad a királynő férje titulus, amely, hát valljuk meg egész őszintén, jól hangzik ugyan, de hatalmat mögötte nem nagyon sejthetünk, sőt, azért a középkorban ez egy elég megalázó cím is, hogy valakinek a férjének lenni, hiszen a középkorban ugye a nő uralmat egyébként is nagyon nehezen viselték le, vagy a női irányítás a gyakorlatban elképzelhetetlennek tűnt. Ez egy komoly megaláztatás volt a magyar udvarnak, illetve a magyar királyi családnak, és ezért nem sokkal Robert király halála után Erzsébet királynő, itt most ugye Lokietek Erzsébetről van szó, az anya királynéről, Károly Robert feleségéről, Lajos és András mamájáról, akiről köztudott, hogy egy oroszlán természetű hölgy volt. Nagyon hosszú életet élt meg, és gyakorlatilag egész életében, de különösen férje halála után nagyon-nagyon erősen beleszólt az ország kormányzásába. Ami a korban annyira szokatlan volt, és annyira erős természete volt az idősebbik Erzsébet királynénak, hogy bizony egyszer az ő személye miatt majdnem háború tört ki a német-római császársággal, ugyanis a források szerint negyedik Károly német-római császár és cseh király, ugye luxemburgi Károlyról van szó, negyedik Károly a források szerint egyszer részegségében nagyon csúnya dolgokat mondott az idősebbik Erzsébet királynéről, és ez természetesen a magyar udvar fülébe jutott, és ez egy akkora becsületsértés volt a magyar udvar előtt, hogy szinte háborús konfliktus küszöbén állt a két hatalom, és nem győzött utána negyedik Károly elnézést kérni Lajostól és a mamájától, és éppen akkor özvegy lévén hamar gyorsan elvette Erzsébet királynőnek az egyik rokonát, csak hogy kiengesztelje azért a sértésért, amit részegen hangosan hangoztatott róla. Tehát visszatérünk Erzsébet királynéhoz. Erzsébet királyné hatalmas nemesfém készlettel megrakodva indult el Itáliába, hogy rendbe tegye a kisebbik fiának az ügyeit. Első megállója természetesen Róma volt, ahol is a pápánnal, illetve a pápa környezetében próbálta azt megelérni, a bíborosoknak próbálta arra belátásra, vagy arra jobb belátásra meggyőzni őket, hogy intézzék el, hogy igenis Andrást is királyként koronázzák meg, tehát hogy ebből a megalázó helyzetből kiléphessen. Azt tudjuk, hogy Erzsébet királyné hatalmas vagyont költött erre az akcióra, Nápolyba is ellátogatott, és megpróbáltott a nápolyi udvarban úgy rendet tenni, és a fiát előnyös pozícióba hozni. Ám utólag tudjuk, hogy ennek nem volt semmiféle foganatja. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy ebben az időben már látszott az, hogy a nápolyi udvarban tragikus események vannak előkészületben. Azt az igazság, hogy András nem volt abban a helyzetben, hogy ő maga tudott volna tenni, ezért egy 11-nehány éves fiatalember volt, tehát 15-20 év körül hazájától távol, egy nagyon-nagyon szűk csoportra támaszkodott, akik a nápolyi udvarban őt támogatták, és helyzeti hátrányban volt a feleségével szemben, és természetesen Johanna mindent megtett azért, hogy András életét megkeserítse, nyíltan megcsalta, tehát mindenki tudta a nápolyi udvarban is, és Európa szerte is, hogy kik Johannának a szeretői, semmibe vette Andrást, véleményét sem kérte ki. És most valljuk be egész őszintén, bármelyik királyi udvarban egy olyan emberhez, akinek szemmel láthatólag semmilyen hatalma vagy befolyása is nincsen, az udvaroncok nem fognak hozzá tartozni, nem fogják a kegyeit keresni, nem fogják a tanácsukkal ellátni, nem fognak tőle bármiféle előnyt remélni, tehát András borzasztóan elszigetelődött a nápolyi udvarban. És Erzsébet királynénak még volt egy olyan szándéka, hogy hazahozatja Andrást, és egy hatalmas európai skandalumot csinál ebből az ügyből, ám ekkor még Erzsébetet meggyőzték arról, hogy nem, mert hogyha András herceg visszatér Magyarországra, akkor tulajdonképpen ezzel feladják az itáliai politikát, beismerik a vereséget. András maradt Itáliában, és ennek a lépésnek tulajdonképpen az a tragikus következménye lett, hogy 1345-ben András herceget Aversában meggyilkolták. Most a nápolyi udvarban természetesen mindenki tudta, hogy Johanna áll az ügy hátterében, de ettől függetlenül ugye nyomozást indítottak. A nyomozás tulajdonképpen a Johanna királynőnek a nagybácsikája, Duradzói Károly herceg folytatta, aki a tulajdonképpeni gyilkosokat meg is találta, példát is tatuált velük, tehát kivégeztette őket. Természetesen mondhatjuk azt, hogy a valódi felbújtóig Johannáig, ha el is jutott, nyilván hozzá nem nyúlhatott. És innen adódik az, ugye, hogy ez a Magyar Királyságban, illetve hát magában Lajosban és Erzsébetben is hatalmas haragot és felháborodást váltott ki az ifjabbik hercegnek a meggyilkolása. Lajos, amint tudott, természetesen haddal indult el Itáliába. Ennek az volt ugye a feltétele, hogy először az éppen folyó ügyeit a Balkánon, illetve a Velencével, Dalmáciával kapcsolatos ügyeit hamar gyorsan le kellett zárni ahhoz, hogy egy expedíciós sereget tudjon küldeni Itáliába, nem mint Dél-Itáliába. Tulajdonképpen maga a gyilkosság akkora felháborodást váltott ki Európa szerte, hogy Lajosnak ugye a legáldázabb ellenségével még Velencével is sikerült megegyeznie, és Velence is szabad átvonulást engedélyezett a magyar expedíciós seregeknek. Tehát az első sereg 1347-48-ban járt Nápolyban. Tulajdonképpen a magyar expedíciós seregek érkezésének a hírére Johanna elmenekült, természetesen Franciaországba menekült, tehát azt mondhatjuk, hogy minimális ellenállás mellett foglalta el Lajos Nápolyt. Igen ám, de az első itáliai hadjárat során Lajos egy hatalmas taktikai hibát elkövetett. Ugyanis az a bizonyos Duradzói Károly, aki az öcsének a gyilkosait tulajdonképpen felkutatta, ő ott maradt Nápolyban. És hát mindenféle udvari intrikák kapcsán nyilvánvalóan itt a Johanna hívei, megmaradt hívei, akik színleg átálltak Lajos oldalára. Udvari intrikák kapcsán ezt a bizonyos Duradzói Károlyt, hát mondhatjuk így is, hogy Lajos egy koncepciós pert állítatott ellene, és Duradzói Károlyt kivégeztette. Ezzel tulajdonképpen a saját belső bázisát döntötte meg. Innentől kezdve Nápoly udvarban nem volt, aki őszintén támogatta volna Lajosnak az uralkodását, vagy a Lajos trónra léptét. Természetesen a pápaság is viszolygott ettől a lépéstől, hiszen Lajos ugye a testvére iránti bosszútól vezéreltető egyrésztről, másrésztről pedig kihasználva az alkalmat, hogy itt össze lehet ezt a két államot kapcsolni. Ennek kapcsán ugye magának követelte tulajdonképpen a nápolyi királyságot is, mint jogos örökséget, és ezt a pápaság természetesen nem nézte jó szemmel, tehát nem kapta meg a kellő támogatást a pápaság részéről. Természetesen a saját seregével fent tudná tartani a nápolyi hódítást. Ennek a seregnek nagy része nem magyar egyébként, tehát egy viszonylag kis létszámú magyar sereggel érkezik ő Itáliába, és Itáliában útközben fogad fel zsoldosokat, természetesen, hiszen ez így jóval egyszerűbb, jóval olcsóbb, és hát azt is meg kell mondanunk, hogy így egy jóval korszerűbb, modern fegyverzetű sereggel tud ő operálni Itáliában. Lajosnak az egyik legismertebb vitéze mindannyiunk számára Toldi Miklós, akiről ugye Torcsolymosi Apród János is ír a krónikájában, illetve ugye Ilosva és Eimes Péter is a későbbiekben, majd ugye Arany János trilógiájából ismerhetjük Toldi életútját. Ám tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy az az életút, amit Arany János felvázol előttünk, az egy irodalmi fikció. Toldiról nagyon jól tudjuk, hogy ő 1350 után Itáliában maradt, tehát nem követte vissza királyát Magyarországra, és a zsoldos vezérnek állt. Egy 500 fős úgynevezett fehér sereget vezetett, az angolokból, németekből és magyarokból állt, és ugye a sors iróniája, vagy a zsoldos seregeknek az a sorsa, hogy 1365-ben a magyarok által gyűlölt Johanna királynőnek teljesítettek például szolgálatot. A 60-as évek végén tért egyébként vissza a Toldi Magyarországra, és ekkor Lajos udvarában több fontos pozíciót töltött be, például Gömöri Szepesi ispán is volt, és még egy dolog, amit ugye Arany Jánost ki kell javítanunk itt, tehát ha a történelmi hűségre törekszünk, hogy Toldi bizony jó néhány évvel túlélte királyát, tehát ami ugye a Toldi estéjében megvan írva, az maradjon az irodalom órákra. Az öreg Toldi túlélte Lajos királyt. Tehát a jó részből zsoldosokból álló sereggel fent tudná tartani tulajdonképpen itáliai hódítását. Itt egy probléma van, hogy a két ország, ugye Magyarország és Itália, a Nápoly egymásra nemhogy nem határos, hanem borzasztó messzire van egymástól. Tehát, hogyha az egyik országában tartózkodik, akkor a másiknak az ügyeit hanyagolja el. Tehát ez egy előreláthatólag egy nehéz dió lesz a két állam kormányzásának az összehangolása, de végül is nem emiatt fulladt konkrétan kudarcba ez a hadjárat, hanem a pest is miatt. Ugye az 1348. évet a nagy európai pestis járvány éveként szoktuk emlegetni. Irodalomóráról még emlékezhetünk, hogy a Boccaccio Decameronjára, ahol ugye 10 különböző beállítottságú, különböző mentalitású ember egy vidéki birtokra húzódik vissza a pestis erről, és ugye azzal szórakoztatják egymást, és mulatják az időt, hogy különböző történeteket mesélnek el. Tehát azt kell mondanunk, hogy különösen a Mediterráneumban, illetve a francia területeken gyakorlatilag megharmadolta a népességet a pest is. A legújabb demográfiai és gazdasági kutatások egyébként azt is jelzik, hogy nem túlságosan kegyes dolog ilyeneket mondani, de Európának szüksége volt akkor erre a ritkításra, mert az adott technikai színvonalon, tehát a gazdaság technikai színvonalán ennyi embert nem bírtak eltartani. Tehát ez a pestisnek az lett a következménye, hogy a népesség megritkulásával lehetőséget adott egy újabb technikai forradalomra. Tehát a pestis elől menekül el tulajdonképpen Lajos és a közvetlen környezete, egy viszonylag kis létszámú helyőrséget hagynak Nápolyban, és ennek az lesz a következménye, hogy amint Lajos és a sereg nagy része kiteszi a lábát a nápolyi királyságból, Johanna hajóra ül Franciaországba és visszatér, és gyakorlatilag a német zsoldosokat szinte ellenállás nélkül kiverik a nápolyi királyságból, és a Johanna ugyanúgy megint csak birtokába veszi az országot. Most a pestissel kapcsolatban annyit érdemes még megjegyeznünk, hogy Lajosnak az első felesége, Luxemburgi Margit is ennek a pestis járványnak lett az áldozata. Tulajdonképpen Lajos 1350-ben még egy hadjáratot indít Nápolyba. Ismételten hasonló a dolgoknak a forgatókönyve. Ezúttal az expedíciós sereg hajón érkezik, tehát velencéjeket bérli fel, tehát velencei gályák szállítják a magyar sereget Nápolyba. Hasonló a helyzet, Johanna megint csak elmenekül, elfoglalják Nápolyt, illetve a nápolyi királyságot. Többek között ugye Lajosról tudnivaló, hogy ő egy nagyon is harcias férfiú volt, és nem vonta ki magát a közvetlen harcokból sem. Tudunk arra is, hogy ugye a Verza ostrománál maga is megsérült, tehát combon lövik, egy nyilvessző eltalálja a combján, tehát abszolút példát mutat a saját katonáinak is. Tehát 50-ben ismételten el tudják foglalni Nápolyt. Hasonló a helyzet, hogy Lajosnak egyéb ügyei miatt vissza kell térnie Magyarországra, amint kiteszi a lábát Nápolyból, tulajdonképpen azon nyomban visszatérnek Johanna hívei, és vissza is foglalják a királyságot. Tehát Lajos számára 1350-re válik nyilvánvalóvá, hogy nem tudja Nápolyt úgy elfoglalni, hogy meg is tartsa, illetve hogy a pápa jóváhagyását megszerezze, de ez még nem jelenti a nápolyi politika vagy a nápolyi érdeklődés lezáródását. Tehát az ő személyes uralkodásával kapcsolatban lemond a nápolyi trónról, belátja azt, hogy ez az út nem járható, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy ekkora vereséget, vagy egy ekkora fiaskót megbosszulatlanul hagyna. A nápolyi ügyek, a nápolyi trón kérdése továbbra is nagyon intenzíven foglalkoztatja Lajost. Befogadja tulajdonképpen a nápolyi ellenzéket. Méghozzá a nápolyi ellenzéket ebben az időben annak a bizonyos Durazzói Károlynak a fia jelenti, akit ugye 1347-ben Lajos végeztetett ki Nápolyban. Tehát ez a bizonyos Kis Károly Magyarországon nevelkedik. Durazzói Károlynak az unokája Kis Károly. És a 70-es években, tehát egy jó 20 évvel a saját nápolyi veresége után látja elérkezettnek az időt, hogy újra beleszóljon a nápolyi trón kérdéseibe. Nápolyban ekkor még mindig Johanna él, immár többedik férjével az oldalán, és Johanna uralkodik, és ekkor viszont sikerül pápai támogatással, illetve magyar seregek támogatásával Kis Károlyt visszajuttatni Nápolyba. Egy puccsot szerveznek Johanna ellen, tulajdonképpen Johannát börtönbe fogják vetni a férjével együtt, Kis Károly átveszi a nápolyi trónt, és Lajos parancsára a magyar katonák megfojtották Johannát a börtönében, tehát tulajdonképpen a gonosz sugornőjén egy jó 20 éves késésen ugyan, de Lajos bosszút tudott állni. Kis Károllyal viszont egy olyan egyességet köt Lajos, hogy annak fejében, vagy azért cserébe, hogy támogatta a az ő nápolyi trónigényét, annak fejében Kiskároly lemond a magyar trónigényről. Ugyanis a magyar királyi udvarban nem igazán rózsás a helyzet, hiszen Lajosnak a 70-es évek elejéig nem született egyetlen egy gyermeke sem, majd a 70-es évek elején sorban három leánya született, Katalin, Mária és Hedvig. Tehát a várra várt fiú trónörökös csak nem akart megérkezni, és nyilvánvalóan Lajos is érezte azt, hogy itt az Anzsú rokonságból bármikor az egyik herceg hajóra szállhat és Magyarország felé hajózhat. A harmadik, azaz Kiskárolyt ezzel próbálja meg gyakorlatilag Magyarország közeliből eltávolítani, hogy megszerzi neki a nápolyi trónt, és bosszút áll az öcséért. Természetesen Károly ebbe belemegy, és nagyon jól tudjuk, hogy a későbbiekben ezt a fogadalmát nem tartja meg, hiszen Kiskároly néven ő, mint magyar trónkövetelő is, mint néhány hónapig magyar király is regnál Magyarországon. Lajosnak be kell azt látnia, hogy ezt a két országot egybe kötni, illetve hogy az európai politikai akarat sem áll mellette. Emlegetett Erzsébet királyné, ugye Károly Róbertnek a felesége, a lengyel királynak harmadik, azaz Nagy Kázmérnak volt a testvére, tehát Lokietek Erzsébet és Lokietek Kázmér testvérek voltak, és itt tulajdonképpen még a visegrádi királytalálkozót megelőzően születik egy olyan megegyezés, hogy amennyiben Kázmérnak nem születne fiú örököse, akkor Károly Róbert utódai fogják örökölni a lengyel trónt. Ez akkoriban visszafele már nem volt érvényes, hiszen akkor már Károly Róbertnek voltak örökösei, fiú örökösei. Itt egyszerűen a Lokietek ház kihalása merült fel lehetőségként, és a visegrádi királytalálkozó, tehát az 1335-ös visegrádi királytalálkozó tulajdonképpen ennek a lengyel-magyar közeledésnek az egyik gazdasági, kereskedelmi jellegű megerősítése volt. Tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy a lengyel ügyekbe Lajos mindvégig uralkodása során mindvégig nagyon erősen belefolyt. Már a 40-es évektől megkezdve több alkalommal küldött segélycsapatokat harmadik Kázmérnak, ugyanis harmadik Kázmér legfőbb ellenfelei ekkoriban a litvánok voltak. A litván fejedelemsége egy nagyon erős hatalmi tényező volt Kelet-Európában. Ebben az időszakban egyébként a litvánok még Moszkvát is ostromolták a tatárok ellenében, és hát a mongolok ellenében. De ami a legnagyobb probléma volt a litvánokkal, az, hogy a litvánok pogányok voltak. És többszöri lengyelektől elszenvedett vereségeik után megígérték, hogy érsekséget alapítanak Vilniusban, felveszik a kereszténységet, stb. De minden ilyen ígéretük üres beszéd maradt, tehát a 40-es évektől kezdve Lajos ezekben a harcokban rendszeresen részt vesz, személyesen is egyébként, hiszen ez az ő lovagi ideájához nagyon is illett, a kereszténység terjesztése, a kereszténység védelme, egy lovag király ennél szebb célt el sem képzelhet magának. Tehát a lengyel belügyekkel azért ő tisztában volt. 70-ben viszont valóban meghalt harmadik Kázmér, és nem maradt utána örökös. Egyetlen egy leánya, egy házasságon kívül született leánya élt, akit viszont nem sikerült törvényesítetni többszöri próbálkozása ellenére sem. Tehát gyakorlatilag első Lajos megörökölte Lengyelországot. 1370-től Lajos haláláig, 1382-ig ugye a Lengyel és Magyarország personál unióban létezett. Tehát tulajdonképpen akár fogalmazhatnánk úgy is, hogy Lajos kárpótolta magát az Itáliában elszenvedett vereségért a lengyel királysággal. Viszont ez a lengyel királyság kormányzása korán sem bizonyult annyira egyszerű feladatnak, mint ahogy azt gondolnánk, hogy ez a 12 év nem volt egy annyira dicsőséges vagy egy egyszerű időszak a két ország életében. Lajos természetesen nem akarta elhagyni a magyar kormányzási központokat, akár Budát, akár Visegrádon. A lengyelek viszont megkövetelték volna azt, hogy a királyuk állandóan ott tartózkodjon a saját központjukban, saját törvényeik szerint éljen, a saját szokásaikat vegye fel, saját szokásaik alapján kormányozzon. Ezért tulajdonképpen Lajos az anyjára bízza a lengyelországi kormányzást. És bár ugye az anyja lengyel hercegnőnek született, hát tulajdonképpen nem jön ki a krakói arisztokráciával, nagyon rossz viszony alakul ki Erzsébet és a krakóiak között. Ez a rossz viszony egészen odáig fajul, hogy 1375-ben a Krakóban létező összes magyart lemészárolják, egy teljesen jelentéktelennek induló vásári incidens miatt, tehát a krakói nagyvásáron a magyar kereskedőket a lengyelek elkezdték molesztálni, amiből egy kisebb verekedés alakult ki. Teljesen szokványos dolog, és amikor érkezett a sztaroszta, hogy megbékíti a feleket, akkor valaki véletlenül lelőtte nyíllal az idős bírót, és természetesen ezt a magyarokra fogták, és onnantól kezdve, hogy a katagai magyar ellenes pogromnak vagyunk a tanúi, aki éppen el tudott menekülni, szerencséje volt, az túlélte. Egyébként Krakóban az összes létező magyart, nem kímélve a gyermekeket, asszonyokat, időseket, mindenkit megöltek. Ezek után Lajosnak muszáj volt az anyját visszahívnia, hiszen az anyja kormányzása teljes tődöt mondott, és anyai rokonaira, Opuliai László hercegre bízta a kormányzást, illetve egy olyan kormányzási módszert alakított ki, hogy Opuliai László herceg mellett három olyan nagy tekintélyű arisztokrata irányította nevében Lengyelországot, akik állandóan Krakóban tartózkodtak, illetve ismerték a helyi viszonyokat. Lajos pedig megpróbált mindenféle kedvezményeket adni a lengyel nemességnek, csak hogy ne pártoljon el mellőle. De a két ország egyben tartása nem volt hosszú életű, tehát Lajos halála után a lengyel rendek jelentették, hogy semmiféleképpen nem szeretnének még egyszer közös magyar-lengyel uralkodót látni maguk körül, és ebből fog majd adódni ugye az a helyzet, hogy Lajos leányai között oszlik meg ez a kialakuló félben lévő közép-európai birodalom.
1: Elhangzott összeállításunkban Első Anzsú Lajos magyar király külpolitikájáról, pontosabban az 1347-48 fordulóján zajlott nápolyi hadjáratokról és a lengyel korona megszerzésére irányuló terveiről beszélt dr. Kristóf Ilona történész, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most rózsafűzéri imádságot és szentmisét közvetítünk az Egri Minorita templomból, a Szent István Rádió ima csoportjainak találkozójáról. A szentmisét Budapéter atya, rádiónk elnöke mutatja be. Imádkozzanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntölek benneteket itt a Minorita templomban, Egervárosnak a szívében, a Dobótéren, ahol most szokatlanul többen és más helyen gyűltünk össze, pedig hát sokan vagyunk, akik ismerjük egymást a Szent István Rádióból, hiszen itt vannak azok a rózsafűzér ima csoportok, ima közösségek, akik napról napra a Szent István Rádióban előimádkozzák a rózsafűzért, és hozzájuk csatlakoznak azok az ezrek, akik a Szent István Rádiót hallgatják. Most is közösen fogunk imádkozni, és az imádság után pedig majd egy közös szentmisét mutatunk be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Lélekben hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Egyben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézus, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a koporsó széktől, vidd a mennybe a lelket, különösen azokat, aki megjövök a rászorulnak,
2: Az első tizedben 14. Leó pápa május ima szándékára imádkozzunk, hogy mindenki hozzájusson a mindennapi kenyérhez. Imádkozzunk azért, hogy a kormányok és a gazdasági döntéshozók kötelezzék el magukat egy olyan igazságos élelmiszerelosztás mellett, amely senkit sem hagy hátra, és tiszteletben tartja a föld kincseit. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden
0: nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg
1: védkezőknek,
0: és nem minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szent Élektől fogantál.
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szent Élektől fogantál.
0: Szűz Mária, Isten, szent anyja, mert hozzál érettünk bűnösökért, és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szent Élektől fogantál.
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Mária, Istennek szent anyja, hozzád érettünk bűnösökért, most és halálunk. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, hozzád érettünk bűnösökért, most és halálunk.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Szűz, szűz Mária, Istennek szent anyja, hozzád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk
2: óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, hozzád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Ó Jézusom,
3: a második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát a Szent István Rádió és Televízió alapítóira, fenntartóira, adományozóira, imádságos közösségeire, hallgatóira és dolgozóira. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál a érettünk bűnösükért, most és halálunk órája. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket,
3: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A harmadik tizedben a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeklevelésért kérjük a szűzanya közbejárását. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg nékünket, miképpen mi is sem bocsánatunk az ellenünk nékezőknek, és ne vagyunk minket kísérletben, de szabadon is csak a rosszokat.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent rabja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk
0: órájában. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Imádkoztál éhettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ó Jézusom, meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A negyedik tizedben imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Kérjük a szűzanya közbenjárását, hogy a meghívottak meghallják Isten hívó szavát, és bátran vállalják küldetésüket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg minket bűneinket, mentsd meg
1: minket a
2: pokol
1: szélétől, vigyázz meg a lelket, különösen azokat, akik
4: Az ötödik tizedben kérjük a szűzanya a béke királynője közbenjárását, az öldöklő háborúk befejezéséért, a megfogant életek védelméért, a családokban dúló viszályok megszűnéséért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket adjunk ma, és bocsásd meg vétkeinket, és megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,

0: Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve utánozzuk, amit magukba foglalnak, és elnyerjük.

0: Amen.
1: Kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, gondolkodtam, hogy hogyan szólítsalak meg benneteket, de hát talán az a legegyszerűbb, hogy kedves rózsafűzérezők, mert hogy mi azért gyűltünk össze, hiszen az életünkben fontos szerepe van a rózsafűzérnek, és milyen jó, hogy az egyházon belül ezt meg tudjuk élni, sőt, elé tudjuk élni, a hívek elé. És most, amikor a Szent István Rádió és Televízió a 25. esztendejében van, visszatekinthetünk arra, hogy kezdettől fogva milyen fontos volt a rózsafűzér imádkozása a rádióban. És az érsek atya erre az ötletre, hogy hívjuk össze most itt a 25. évben azokat, akik napról napra, hétről hétre, amikor rájuk kerül a sor, akkor összegyűlnek a Szent István Rádióban, annak idején még az Érsek udvarban, most az Érseki Irodaházban, és most itt a Dobótéren, a Minorita templomban találkozzunk. Lássuk egymást, akiknek eddig leginkább talán csak a hangját ismertük a rádióból. Az érsek atya nem csak áldását adta erre a kezdeményezésre, hanem nagy szeretettel köszönti általam mindazokat, akik elfogadták a meghívást, hogy a mai napon is együtt imádkozzuk a rózsafűzért. Én közben már bementem a sekrestébe öltözni, de ott is olyan jól lehetett hallani, amikor ennyi ember egyszerre imádkozza a rózsafűzért. Milyen jó! És igazából a rádió azért jó, mert hogy ez a sok hang most itt, ami együtt van, ezek szétosztva az időben, de mindig-mindig jelen vannak napról napra. És az érsek atya tehát szeretettel köszönt mindenkit, és egyben meg is köszöni mindenkinek azt az áldozatát, fáradozását, amivel hozzájárul nem pusztán csak a Szent István Rádió egy műsorának a föltöltéséhez, ettől sokkal többről van szó, hozzájárul ehhez az ima misszióhoz, amit végzünk. Kedves rózsafűzérezők, ezt a szentmisét értetek ajánljuk föl. Azokért, akik most itt vagytok, akik el tudtatok jönni, tudom azt, hogy vannak olyanok, akik bár szerettek volna, de nem lehetnek közöttünk, betegség, egyéb elfoglaltság, vagy bármi más miatt értük is imádkozunk. És úgy általában azért, hogy az egyházban a rózsafűzért szívesen imádkozók mindig megmaradjanak, hiszen egy olyan hátteret, egy olyan alapot biztosítunk az egyház küldetéséhez, amelyet nem tudunk földi módon értékelni, kifejezni, de a Jóisten látja és bőségesen kegyelmével jutalmazza mindazokat, akik ezt a munkát végzik. Imádkozzunk tehát erre a szándékra. Most pedig vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok ére, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Kérünk téged, Úristen, a boldogságos Szűz Mária közben járására, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek,

Szentlecke az apostolok cselekedeteiből. Miután Jézus fölvétetett a mennybe, az apostolok az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni. Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeusnak fia Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Ez az Isten igéje. Isten.

kicsinyeket pedig felmagasztalt. Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat

Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról.

0: Az Úr legyen veletek,
1: és a lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőségünk neked, Istenünk.
0: Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél, mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt: hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki: a Szent Lélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával, ezért szent lesz az, aki tőled születik, Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogan törekségében, sőt, már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek a

Kedves testvérek és kedves rádióhallgatók, olvastuk az evangéliumot, hallottuk az angyal köszöntését, és hát azt mondjuk magunkba, hogy tulajdonképpen, hogyha kicsit ilyen furcsán nézzük a dolgokat, akkor az angyal elkezdte az üdvözlégy Máriát, elkezdte a rózsafűzért. Hiszen mi történik itt? Elmondja az üdvözlégy Máriának a kezdő sorait, és utána pedig a rózsafűzér imádságnak az első titka következik, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál, mert hogy a köszöntés után ez következett, amikor Mária igent mondott az angyalnak a fölhívására, valójában az Isten üzenetére. Kedves testvérek, mondhatjuk, hogy ekkor kezdődött el a rózsafűzér imádkozás. Akkor, amikor az Isten fia, az ige testet öltött Mária méhében. És ennek volt a körítése, mondhatjuk, az az imádság, amit mi rózsafűzért kedvelők és rózsafűzért buzgón imádkozók újra és újra szűnni nem akaróan és megunhatatlanul újra és újra elmondunk. Kedves testvérek, látjuk tehát, hogy valójában egy nagyon ősi imádságról van szó. Persze, amikor az angyali üdvözlet volt, akkor még senki nem gondolta volna, jó Isten tudta, de Mária nem gondolta volna, hogy ebből majd egy imádság lesz, amit az emberek, a katolikusok olyan buzgón fognak mondani évszázadokon keresztül, és amely itt a harmadik évezred elején még semmit nem veszített a fényéből, nem kopott, sőt, tudjuk azt, hogy Szent II. János Pál, aki maga is a rózsafűzérnek nem csak buzgó imádkozója, hanem buzgó terjesztője is volt, még kiegészítette a világosság titkaival. Tehát mondhatjuk azt, hogy a rózsafűzér nem hogy kihalt volna az egyházban, hogy ózsdi és unalmas, hanem azt kell mondani, hogy tovább virágzik, újabb hajtásokat növeszt, még gazdagabbá válik, és éppen ezért még nagyobb örömmel tudjuk imádkozni. Mert hogy kedves testvérek, ez elsősorban nem szövegmondás, nekünk ez imádság. Imádság, és hiába, hogy a világban sokan nem értik, hogy most mire jó az, hogy annyiszor elmondjuk egymás után az üdvözlégyet, a mi atyánkot. Nem tudják, mert még nem imádkozták. Aki elkezd imádkozni a rózsafűzért, elcsendesedve és az Istenre figyelve, az előbb-utóbb ráérez az ízére, mint ahogy ti is, mindannyian. Mert hogy mivel kezdjük? Elkezdjük a hiszekeggyel. Nem véletlen. Mert hogy ami ezután következik, ez mind a mi hitünknek a kibontása. De először is belehelyezkedünk a Szent Háromság egy Istennek a milliójébe. Hiszen a hiszekegynek a leghangsúlyosabb része a Szent Háromságnak, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek megvallása, hozzátéve még néhány alapvető hitigasságot, a föltámadást és az örök életet. Kedves testvérek, és amikor már megvan az, hogy igen, itt vagyunk, most már az Isten kezébe tesszük az időnket, a valónkat, önmagunkat, akkor kezdjük el mondani azt az imádságot, amelyre Jézus maga mondta, amikor imádkoztok, így imádkozzatok, és elmondta a mi atyánkot. Hát pontosan ezt tesszük. Itt vagyunk a Szent Háromságos Istennek a közelében, beléi helyezkedve, és azt az imát mondjuk, amelyet az Úr tanított nekünk, és amelyre buzdított. És utána elkezdjük a kinyilatkoztatás végső szakaszának a megnyitó szavait, Gábor angyalnak a szavait. Hiszen a kinyilatkoztatás Jézussal érte el a csúcspontját, és Jézus érkezését pontosan ezek a szavak készítették elő. Üdvözlégy Mária,
kegyelemmel teljes. Kedves testvérek, és akkor bele illeszkedünk immár az üdv történetbe, az üdv történetnek a csúcspontjába, ami nem más, mint Jézus Krisztus Urunknak az élete, amelytől elválaszthatatlan a boldogságos szűznek az élete, és nem csak a földi életről van itt szó, hanem az Úr megdicsőülésétől is elválaszthatatlan Mária megdicsőítése az Isten által. Kedves testvérek, amikor mi imádkozunk, akkor a kinyilatkoztatásnak a legnagyobb titkairól elmélkedünk. De hát ezt nem kell mondanom nektek, mert ti ezt tudjátok. Mert ezt napról napra megteszitek, amikor a gyümölcse Jézus után azt a rövid kis mondatot belefűzzük az imádságba. Belefűzzük azért, hogy Mária köszöntését, az ő életét úgy tekintsük, mint amikor még méhében hordozta a Jézust. És akkor Mária volt, aki körülölelte, körülvette a kicsinyi Jézusnak a testét. Hogy ugyanígy az üdvözlégy Máriában is, így van a közepében Krisztus előtte, az üdvözlő szavak az angyaltól és Szent Erzsébettől, és a végén pedig nekünk az egyháznak a könyörgése. Mert láthattuk, hogy Mária együtt imádkozott az apostolokkal, miután Jézus eltávozott ebből a földi világból. Ő elment, és az apostolok Máriával és a többi asszonnyal rögtön rádöbbentek, hogy a legfontosabb dolog, amit itt tenni kell, imádkozni. Nem mennek még az utcára. Nem hirdetik még az evangéliumot. Imádkoznak. Mert hogy ezzel kezdődik minden. Az imádság, miután ott 10 napon keresztül buzgón imádkoznak, és megkapják a Szent Lelket, na akkor indulnak neki. De az alap az imádságos fölkészülés. És kedves testvérek, mi akik imádkozunk, és akik a Szent István Rádió hullámain keresztül, mint egy megimádkoztatjuk Magyarországnak ezt a részét, buzdítjuk őket is, hogy csatlakozzanak hozzánk. Tulajdonképpen ezt tesszük. Az imádsággal megalapozzuk az egyháznak az ige hirdetését, a Krisztusnak a hirdetését, az örömhírnek a hirdetését. Nem fölösleges, amit teszünk, bár sokszor láthatatlan, de ez az alap, erre épül minden. Az imádságból fakad majd az iga hirdetés és a misszió. Kedves testvérek, úgyhogy amit mi teszünk a Szent István Rádió hullámain keresztül, ez az egyháznak egy olyan alaptevékenysége, amely nélkül nem tudna élni az egyház. Imádság nélkül elsorvad a hit. Márpedig az egyház pontosan hitet akar ébreszteni az emberekbe, és ehhez kell a mi imádságunk. Úgyhogy én mindannyiótoknak gratulálok ahhoz, hogy eddig kitartóak voltatok az imádságban, hogy nem adtátok föl, és kívánom azt, hogy tapasztaljátok meg a Jóistennek az áldását, amit ezért az imádságért, ezért a szolgálatért nyertek. Mert lehet, hogy nem lesz érte sok köszönő szó az emberektől, de nem ez számít, hanem az, amit oda teszünk az Isten művének az asztalára. Kedves testvérek, kívánom, hogy legyetek, maradjatok, továbbra is buzgó, rózsafűzért imádkozók, és veletek lesz az Úr áldása, és meg fogjuk tapasztalni napról napra azt is, hogy Mária, aki együtt imádkozott az apostolokkal az utolsó vacsora termében, velünk is együtt imádkozik. Nem vagyunk magunkra hagyva, hanem ő, aki példával járt elől, most csatlakozik hozzánk, és ő is kíséri a mi imádságunkat, szándékainkat, odaviszi
Krisztus és az Isten elé, hogy azok meghallgatást nyerjenek. Kedves testvérek, adjunk hálát a jó Istennek, hogy van erőnk imádkozni, és hogy van kedvünk imádkozni, mert ez jó, és akkor, hogyha ez megvan, akkor továbbra is jól tudjuk végezni azt a szolgálatot, amire meghívott bennünket a jó Isten. Nem nagypecsétes oklevéllel, hanem úgy, hogy megérintette a szívünket, hogy csendesen szólt hozzánk, és mi jöttünk, és imádkozunk. Amen. Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.

0: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává, az ő közben járására tartsd meg a Szent Hitben Leó pápánkat, Csaba főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Hallgass meg, Urunk! Urunk, szűzanyád a világ királynője, az ő közben járására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Hallgass meg, Urunk! Urunk, szűzanyádat, a mi nagyasszonyunk és pátrónánk, az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Hallgass meg, Urunk! Urunk, szűzanyád, a mi édes reménységünk, az ő közben járására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévejgő, és térje hozzád a bűnös. Hallgass meg, Urunk! Urunk, szűzanyád a mennyország ajtaja, az ő közben járására engedd el elhunyt testvéreink hátralevő büntetését, és vezesd be őket az örök életre. Hallgass meg, Urunk!
1: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közben járására. Hallgasd meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Úrunk Istenünk, engedd, hogy méltóképpen mutassuk be ezeket az áldozati adományokat, és úgy ünnepeljük egyszülött fiad életének titkait, hogy elnyerhessük ígéreteit, aki él és ural.

Éppen amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk.

Krisztust. A te fölségedet általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szó,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Kérünk, Urunk Istenünk, hogy aki keszentségben fiat halálát és feltámadását hirdetjük, miután az ő szenvedésének társai lettünk, az ő vígasztalásában és dicsőségében is részesedjünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérek, nagyszerű, hogy együtt tudtunk imádkozni, együtt ünnepeltük a Szent Misét, de még folytatódik tovább a program. Mindannyiótokat szeretettel várunk a Szent István Rádió és Televízió meghívására. Hát sajnos az érseki palotának az udvarán kockázatos lenne megjelennünk az időjárás miatt, ezért magában a palotában, a turisztikai látogató központban várnak bennünket egy kis agapéval és egy dicsőítő koncerttel. Tehát erre várunk benneteket. Nagyon egyszerű, csak az Érsek utcán kell végigmenni, és akkor már ott is vagyunk a palotánál. Mindannyiótoknak további szép délutánt kívánok, holnapra pihentető jó vasárnapot, és mindenek előtt azt, hogy maradjunk még sokáig az Úr imádkozó népe. Álljatok föl, és fogadjátok az ünnepi áldást. Az Úr legyen veletek! Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyas

0: Hálátos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát.
1: Amen.
0: És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le.

0: el.
1: Istennek legyen
0: Jézusunk, lelke körök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mi tárvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk, te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot és szent misét közvetítettünk az Egri Minarita templomból, a Szent István rádió ima csoportjainak találkozójáról. A szent misét Buda Péter, rádiónk alapítványának elnöke mutatta be. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Itt a Szent István rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: 16 óra.
1: Hírek a Szent István rádióban.
3: Kína és az Egyesült Államok egyaránt az ukrajnai háború mielőbbi lezárását kívánja, és mindkét fél erőfeszítéseket tett a béketárgyalások előmozdítása érdekében, közölte Pekingben Wang Yi kínai külügyminiszter, a kínai és az amerikai elnök találkozójának eredményeit ismertetve. Hozzátette, az összetett problémákra nincsenek egyszerű megoldások, és a béketárgyalások sem hozhatnak azonnali eredményt. A külügyminiszter kiemelte, hogy Peking és Washington kész folytatni a párbeszédet, és konstruktív szerepet vállalni a válság politikai rendezésében. Az ukrajnai háború mellett a felek a közel-keleti helyzetet is megvitatták. Wang Yi szerint Kína álláspontja változatlan. A válság katonai eszközökkel nem rendezhető, Peking a párbeszéd folytatását, a Hormuzi szoros mielőbbi újranyitását és a tartós tűzszünet megteremtését támogatja. A pénzügyminiszter a rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte. Kármán András Facebook posztjában hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Az előző kormányzat alatt a korrupció költsége hatalmas terhet jelentett a gazdaságnak és a költségvetésnek. A teljes társadalmi költsége elérte a GDP 4-8%-át, írja bejegyzésében. A korrupció közvetlen költsége megjelent a közbeszerzések túlárazásában, ami önmagában évente több ezer milliárd forint kárt okozott. Közvetett költségei pedig abból is adódtak, hogy a magángazdaságban is torzította a versenyt a neres cégek közbeszerzéseken kialakított erőfölénye. Mindezek pedig súlyos hatékonyságveszteséggel jártak az egész gazdaság számára, fogalmaz Kármán András. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang tegnap írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 250 millió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig két hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Politikai bosszúnak nevezte a Fidesz frakció vezetője a kormányfő bejelentését az alapítvány finanszírozásának visszavonásáról, és a döntés felülvizsgálatát javasolta. Gulyás Gergely azzal vádolta a Tisza pártot, hogy a tények ismerete nélkül hozott döntést és rombolást kezdett a tudomány területén. Magyar Péter úgy jelentette be a Krausz Ferenc

0: Nobel-díjas professzor által vezetett élvonal alapítvány finanszírozásának visszavonását, hogy a szakmai érvekkel nem alátámasztható, kénytelenek vagyunk ezért a háttérben meghúzódó motivációt politikai bosszúként értelmezni, írja Gulyás Gergely. Megkezdődtek az idei Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok programjai Ebesen, közölte a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A hétvégén több mint 100 anyaországi és határon túli településen mintegy 13 ezer önkéntes végez jótékonysági szolgálatot. A megnyitón Kolumbán Vilmos József erdélyi református püspök arról beszélt, a református diákóniai szolgálat célja, hogy segítséget nyújtson a társadalom peremére szorult embereknek. Cibere Károly, a Magyar Református Szeretett Szolgálat elnöke hangsúlyozta, a rászorulók támogatása az egész Kárpát-medencei református közösség közös feladata. Sport. A Magyar Sportújságírók Szövetségének több mint 50 tagja bizalmatlansági indítványban kezdeményezte az összes elnökségi tag felmentését a tisztségéből. Az aláírók felszólították Szőlősi György elnököt, hogy mi hamarabb, de legkésőbb a szervezet alapszabályában foglalt 60 napon belül hívja össze a rendkívüli közgyűlést. Az elmúlt években súlyosan sérült a sportújságírói szakma integritása, romlott a sportújságírás megítélése, miközben valódi érdekvédelmet a Magyar Sportújságírók Szövetsége nem tanúsított. Elutasítjuk a választási kampány alatt tanúsított politikai elkötelezett, a szervezet alapszabályába foglalt függetlenségét sértő tevékenységet, olvasható a közleményükben. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, azonban az északnyugati tájakon, valamint a Tiszántúlon szakadozhat a felhőzet, és erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nyugati felén 12 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
1: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Mai műsorunkban az 50 éves Miskolci Reflex együttesről lesz szó. Riportjaimban a zenekar frontemberével beszélgetek, és beszélgetéseink közben természetesen a Miskolci Reflex együttes zenél nekünk, mint ahogy most is. Hallgassuk először a prológ, vagyis a bevezető felvételüket.

0: Bárdos Istvánnal, a Reflex zenekar és együttes vezetőjével, frontemberével ültem le beszélgetni. Általában, ha mi ketten találkozunk, akkor az állandó témánk az utazások világa, most azonban egy teljesen más témáról beszélgetünk, a miskolci rock legendáról, a Reflex együttesről, zenekarról, mert a kezemben tartok egy könyvet, amely a közelmúltban jelent meg az ön tollából. És egy mottóval kezdem a riportunkat, Huyber Szabolcstól idézem, a dalból a zene az, ami megfogja az embert, a szöveg pedig az, ami ott is tartja. Ez a miskolci Reflex együttes mottója, ars poetikája?
1: Hát ez a két sor, ez mindent elmond. Azt, hogy miért érdemes zenélni, azt, hogy hogyan kell csinálni, azt, hogy mitől lesz esetleg érdekes, mitől kíváncsi rá a közönség. Hát gyakorlatilag ez valóban ez a zenekarnak a mottója. Én amikor annak idején régen elköteleztem magam a különböző dolgok iránt, akkor nekem volt egy nagy álmom. Én két dolgot szerettem volna csinálni, zenélni és utazni.
0: Mind a kettő sikerült, megadatott önnek.
1: Hát igen, ilyen szempontból szerencsém volt, mert egyrészt szerencsés időszakban, szerencsés korszakban kezdett el a zenekar játszani, hiszen a 60-as években indultunk, akkor gyakorlatilag ez egy lázadás volt, minden ellen lázadtunk, amit csak éppen eszünkbe jutott, és próbálgattunk különböző zenéket, próbálgattunk különböző stílusokat, magunk is tanultunk, és hát úgy tűnik, hogy a végére sikerült egy jó zenekarnak lennünk.
0: Igen, mert hogy a miskolci Reflex együttes egy legendás együttes. Nem véletlenül előlegeztem meg azt a kifejezésemet, hogy miskolci rock legenda. Kezdjük akkor el a zenekar történetének ismertetését.
1: Hát ez a fél évszázad azért nem volt ennyire egyenes, voltak azért benne kisebb kunkorok, de arra érdemes visszaemlékezni, hogy a 60-as években, amikor megindult ez az igazán rockzenei őrület, gondoljunk a Woodstockra, és a Woodstock utáni időszakra, amikor mindenki, aki úgy gondolta, hogy képes rá, gitárt fogott a kezébe és zenekart próbál csinálni, hát mi is ekkor kezdtük, és hát az első időszakokban azért az együtteseknek nem volt olyan egyszerű és könnyű dolog, hiszen senki nem tudta, hogy kell csinálni, hogy kell egy zenekart alapítani, mire kell odafigyelni, honnan lesznek hangszerek, hogyan lesznek fellépések. Tehát gyakorlatilag mindent önmagunktól autodidakta módon kellett megtanulni, pontosabban igyekeztünk az angolszász zenekarok stílusát, kinézetét lemásolni, és hát nyilván a dalait is. Most az akkori angol tudásunkkal el lehet képzelni, hogy milyen halacsos szövegek hangzottak el a színpadokról, de aztán később ezek kisimultak, kiegyenesedtek, aztán jöttek a saját dalok és a magyar számok, és hát gyakorlatilag azok voltak a zenekaroknak a döntő sikerei és érvei, hogy milyen új dalokkal tudott jelentkezni, milyen új dalokkal tudta megfogni a közönséget. Nekünk ugye a 60-as évek végéről beszélünk, mert akkor alakult a zenekar. Én egy-két évvel korábban érettségiztem, és teljesen kezdőként belevágtunk ebbe a dologba, és azt tudni kell, hogy abban az időszakban Magyarországon a Balaton volt a legfőbb, legérdekesebb dolog, ami létezik ma a világon. Még csak nem is a főváros, hanem ugye a nyári időszakban mindenki a Balatonra indult, és hát a könnyűzenei élet is gyakorlatilag ott kezdődött, és ott folytatódott. És mi nagy bátran belevágtunk, és irdatlan nagy szerencsénk volt, mert mi a 3 évet lent gyakorlatilag kezdő zenekarként ott játszottunk olyan színpadokon, ahol az elődeink közül, vagy a nagyok közül, akár a Szörényi Fivérek, akár a Ferm, akár a Sámson, és ma nagyon sok ismert zenész ott kezdte a pályafutását. Ezek ugyan vendéglátóipari helyek voltak, de könnyű zenét és az akkori slágerzenét játszott minden zenekar, és ez messze nem vendéglátós zene volt, de ez vonzotta a közönséget, ez vonzotta a fiatalokat, dugig volt minden balatoni helyen nyáron, és hát ott, amikor több hónapon keresztül egyfolytában játszani kellett a zenekarnak, ott tényleg meg is tanult játszani.
0: Beszélgetésünk folytatásában most meghallgatjuk az együttes Hajnalról szóló dalát, hiszen egészen pontosan a felvétel címe is ez, vagyis Dala Hajnalról.

0: Csetek!
1: Milyen zene volt ez? Rock zene? Egyértelműen rock zene?
2: Hát az első időszakban inkább popzenéről beszélünk, mert ahogy alakultak az évek, úgy alakultak a stílusok is. Tehát először az az úgynevezett könnyen emészthető popzene volt, ami megragadta a zenekarokat. Dallamos, énekelhető, mindenki által könnyedén énekelhető, sőt, miután 2-3 akkordból állt egy szám, még a közönségből is nagyon sokan hazamentek és megpróbálták lejátszani a dalokat, és az ment is, mert nem volt annyira nehéz. És gyakorlatilag a popzene után alakult egy kicsit komolyabbá a dolog. A popzene a beat zenébe torkolott át, a beat pedig aztán később a rocknak a különböző válfajaiba, először a könnyebbe, majd a keményebb rockba, aztán voltak szélsőséges hajtások is ebben, és aztán úgy a századfordulók előtt időszakra kialakult egy nagyon hasznos és okos stílus. Ez a rockzenének voltak emészthetői fajtái, és voltak a kicsit keményebb vagy szélsőségesebb vonalak, de gyakorlatilag innentől kezdve beszélhetünk arról, hogy rockzene volt.
1: És milyen zenét játszott ezen belül a Miskolci Reflex zenekar? Meg lehetett önöket ismerni? Volt egy sajátos stílusuk?
2: Hát hogyne, mi 1974-ben jöttünk az a Balatonról 3 év után, és sikeresen elnyertük az ifjúsági házba a pályázatot, és onnantól kezdve a mi klubunk az ifjúsági házban volt, ezek egészen 74-től 79-80-ig, és hát nyilván azokat a zenéket játszottuk, amit a fiatalok akkor hallottak a rádióból, és még itthon nem voltak lemezeken, de zenekaroktól és a rádióból lehetett ezeket hallani, és hát nyilván a zenekarok, az akkori zenekarok igyekeztek minél jobban átvenni ezeket a nótákat, és gyakorlatilag általuk ismerte meg a közönség nagyobb része ezeket a dalokat. Ezek könnyen emészthető, elsősorban slágerzenék voltak az első időszakban, és az idő haladtával aztán keményedtek. Nekünk rögtön az első pillanatoktól kezdve voltak saját dalaink. Tehát játszottuk a angol száz zenekaroknak az ismert nótáit, de mi hozzákezdtünk rögtön az elején saját nótákat is írni, és azok aztán meg is maradtak hosszú időn keresztül.
1: Kik voltak az alapító tagok?
2: Hát ez egy érdekes történet, ugyanis mi hárman, akik az annak idején a leges-legelső zenekart alapítottuk, mert az első 3 évben, tehát mi 70-ben kezdtük a Balatonon, és akkor még minket Deltának hívtak. Kolencsik Imre, Szergely, a Kovács Kálmán és én voltunk a 3 alapítótag, és mindig jöttek hozzánk, vagy mentek el tőlünk, de idő folyamán ez úgy alakult, hogy gyakorlatilag mind a mai napig ez a 3 ember ez egybe van, barátságban van, jó kapcsolatban vagyunk, tehát tulajdonképpen itt van egy 50 éves zenei múlt és egy 50 éves baráti vonal.
1: Miért lett éppen Reflex zenekar a zenekar neve? Hogyan lett a Deltából Reflex?
2: Hát amikor 1970-71-ben lejátszottunk a Balaton, akkor még Delta néven játszottunk. 74-re úgy éreztük, hogy mi már nagy zenekar vagyunk, hosszú hajjal, megfelelő kinézettel, normális zenekari hangszerekkel és felszereléssel, mert ez nagyon fontos volt, hogy a hangzás az olyan legyen, amilyennek kell lenni. És akkor eldöntöttük, hogy akkor válaszunk egy olyan nevet, ami egy kicsit nemzetközibb, egy kicsit jobban elfogadott. Mindenki hozott valami ötletet, volt, aki Edisont hozott, vagy nem is tudom már pontosan miket. Végül én hoztam a Reflexet, én találtam ki, és gyakorlatilag úgy fogadtuk el, hogy innentől kezdve a mai napig Reflex zenekar néven dolgozunk.
1: De mi miatt választotta ezt a nevet? Volt valami különleges oka erre?
2: Hát nem hinném már, én nem emlékszem rá. Azért ez néhány jó névvel ezelőtt volt. Inkább olyan nevet kerestünk, ami hangzatos. Ugye akkoriban Omega, Illés, tehát nem voltak ezek a hosszú, elnyújtott nevek, hanem inkább csak rövid szótagokból álltak a zenekarok, és abból olyat kellett találni, ami mutatós volt. Ugye akkoriban inkább az egy szavakból álló zenekar nevek voltak, és így jött a Reflex szóba.
1: A folytatásban most a legendás DVTK, vagyis a Diósgyőr induló szól a Reflex együttes előadásában, itt a Szent István Rádióban.

0: Azt említette, hogy önökre jellemző igazi slágerek már az elején adtak elő saját dalokat. Hát melyek is a Reflex együttes igazi nagy slágerei? Melyek voltak a szó szerint a zászlós hajók, amelyekkel nagy-nagy sikereket értek el?
1: Hát miután a zenekarnak több korszaka volt, ugye mert a 70-es évektől a 80-as évekig volt a klasszikus Reflex, ott volt egy rövid átalakulás, és aztán 79-től jött az új Reflex, ami szinte gyakorlatilag az ország egyik legkiresebb zenekarának sikeredett, tehát akkor voltunk a legközelebb ahhoz, hogy valóban komoly sztár legyen a Reflexből. Így azt kell, hogy mondjam, hogy voltak könnyebb, slágeresebb ízű dalok a legelején, itt Artur bácsi, a Peretes bácsira gondolok, vagy az 1977-ben született Hajrá Diós Győr, a Diós Győr induló, ami mind a mai napig a DVTK hivatalos indulója.
0: És azt a dalt ön írta?
1: Hát azt én írtam, és a zenekar hangszerelte, tehát ezt persze a szerzője én vagyok, de gyakorlatilag olyan köntösben, hogy ma a dal megszól, a többieknek a segítségével öltöztettük fel. És a második időszakban, ugye, amikor az új Reflex jött, akkor már egy keményebb, rokkos, kőkemény rockot játszottunk, és hát akkor azért voltak már olyan dalok, amik aztán később a országos ifjúsági magazin slágerlistájára felkerültek. Itt lehet gondolni a Madári Esztőre, a Fárótermek albérlője voltál, az Álmodj örökké, a Magyarország, és még sorolhatnám ezeket a dalokat. A zenekar egyébként két saját CD-t adott ki, plusz egy harmadikat, ami inkább csak egy összefoglaló volt, és gyakorlatilag ezek a dalok ott is megtalálhatók, és a zenekarnak a reflexrock.hu honlapján pedig ugyancsak ott van az összes dal, mégpedig úgy, ahogy a CD-k megjelentek, úgy a CD-k kapcsán azok a dalok ott, ha ráklikkel az ember a megfelelő borítóra, akkor ott jönnek fel azok a dalok.
0: Azt említettem a beszélgetés elején, hogy kezemben tartok egy könyvet, melynek címe Miskolci rocklegenda, Reflex, egy zenekar története. Mit lehet tudnunk erről a könyvről? Mi indokolta a megszületését? Éppen az 50 éves évforduló?
1: Nem feltétlenül. Én mindig is úgy gondoltam, és inkább onnan kezdeném, hogy tulajdonképpen ez a zenekar lokálpatrióta volt. A kihívások ellenére és a csábítások ellenére ez mindig miskolci zenekar maradt. Azt mi nagyon jól tudtuk, hogyha országos hírű banda szeretnénk lenni, akkor muszáj Pestre költöznünk, mert egyszerűen akkor ez volt a megoldás, nem lehetett más kitalálni, akkor nem úgy volt, mint a mai nap, hogy Gyulától Sopronig jönnek, és vadonatúj szép jó zenekarok születnek, akkor egy megoldás volt, Pestre kellett menni. Ezt pedig mi nem nagyon akartuk vállalni, és inkább úgy gondoltuk, hogy maradnánk miskolciak, és azért gyakran fel kellett ugye Pestre járnunk, mert a kapcsolatokat az csak ott lehetett megszerezni. És egy másik érdekes dolog a könyv születésével kapcsolatban pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy a Reflexen kívül az utóbbi jó néhány évtizedben itt rengeteg olyan nagyon jó zenész és nagyon jó zenekar született a városban, akik mind megérdemelnék, hogy hasonló könyvekben emlékezzenek meg róluk. Sajnálatos tény, hogy ugye az Eddán kívül gyakorlatilag nem jelent meg egyetlen egy zenekarról sem könyv. Ez egy hiánypótló könyv gyakorlatilag, hiszen, mint ahogy az Edda számított annak idején az egyes számú zenekarnak, Miskolcon a Reflex a kettes számú zenekarnak, annak ellenére, hogy miskolciak maradtunk, de gyakorlatilag így ebből, erről a két zenekarról maradt fel úgy a utókor számára írásos emlék, és hogyha valaki kíváncsi rá, akkor végig tudja olvasni, hogy hogyan is történt. Mi történt, ha 50 év alatt?
0: És hogyan írta meg, hogyan szerkesztette össze ezt a könyvet? Hiszen 50 évet könyvbe foglalni, közel 300 oldalas könyvbe, nem könnyű feladat.
1: Hát a könyv két részből áll. Az első részbe végigviszem az én gondolataimon keresztül a zenekar születését a mai napig. Ebben benne vannak a nagyon sikeres évek, benne vannak a kevésbé sikeres évek, és benne van a utolsó 15-20 év, amikor a zenekar talán az egyik legmagasabb szintre emelkedett. És a könyv második részében pedig, miután ugye az első rész a szubjektív, én írtam, a második részében lehetőséget adtam a tagoknak, hogy ők maguk mondják el, hogy ők hogy gondolják a viszonyukat a zenéhez, hogy kerültek a bandába, mit éreztek itt, miért csinálták, vagy mik a terveik, vagy egyáltalán hogyan élik az életüket. Így gyakorlatilag két egységes, de különálló szerves részből áll a könyv. Az első a zenekar története, a második pedig a tagok visszaemlékezései a saját dolgaikra. Tehát ez a könyv tulajdonképpen a zenekarnak az életpályája is, de egyúttal az én életutam is, zenei életutam is.
0: Beszélgetésünk folytatásában most szóljon ismételten egy dal a Miskolci Reflex együttestől. A felvétel címe A Miskolci villamoson.

0: Milyen példányszámban jelent meg a kiadvány?
1: Hát a Bíbor kiadó vállalta a könyvkiadását, 1000 példányban jelenik meg, és meglátjuk, hogy mennyire lesz sikeres. Nyilván, akik annak idején kedvelték a zenekart, azok keresni fogják a könyvet, akik kíváncsiak egy ilyenre, azok is fognak benne nagyon sok érdekes dolgot találni, én úgy gondolom, hiszen amikor a 80-as évek végén volt a zenekarnak egy nagyobb üres járata. Ugye a 80-as évek elején, a 82-ben oszlott fel az új Reflex. Ez volt egyébként, ami a legsikeresebb formáció volt olyan szinten, hogy rádió, televízió, minden budapesti fellépések, az ország összes ifjúsági parkjában jártunk. Tehát gyakorlatilag az új Reflex volt az, aki előzenekarként az összes nagy ismert zenekar előtt előzenekarként játszott, a Kartágó, a Hobo Blues Band, a P-Mobil, a Balázs Fecó féle zenekar, a Korál, és még mondhatnám mások. Tehát ez a lehetőség azt kínálta fel a zenekarnak, hogy nagy helyeken, nagy közönség előtt bemutatkozhasson. Nem mi voltunk eleinte a főműsorszám, hiszen csak a zenekar bevezető zenekar volt, de ezáltal annyian megismerték, hogy gyakorlatilag utána önállóan hívták a zenekart, és végig turnéztuk az országot, sőt, kikitekintettünk, mert Lengyelországba is jártunk akkoriban két alkalommal. Majd következett egy hosszabb kihagyási időszak a zenekar életébe, amikor a könnyű zenét, az élő zenét átvette a diszkó. Biztos vannak, akik erre emlékeznek, hogy gyakorlatilag az élő zenekarok, akik nem szerettek volna háttérbe szorulni, azok elkezdtek külföldre menni, akár tengerjáróhajókra, akár vendéglátóhelyekre, és ez a nagyok közül is így volt, ezt az időszakot így mentették át ezek a zenekarok. Én ugye akkor ebben az időszakban a másik nagy szerelmemnek, az utazásnak hódoltam, hiszen akkor elmentem idegenvezetőnek 12 évig, gyakorlatilag Keresztbe-Kasba jártam a világot, és a Keresztbe-Kasba alatt azt kell érteni, hogy Hawaii-tól Észak-Koreáig, gyakorlatilag Vietnámtól Amerikáig, tehát mindenütt, minden évben sikerült eljutnom, egyébként 70 országba jutottam el eddig, és ez az idegenvezetősdi korszak, ez tartott a 70-es évek derekáig, amikor Miskolcon a Nonstop Rádiónak eszébe jutott, hogy a Vintage Party keretén belül életre hívja a régi miskolci zenekarokat. Ugye, és akkor az első alkalom az az Építők zenekarnak volt a koncertje, ez nagyon-nagyon sikeres volt, és talán a második vagy harmadik alkalommal hívták a Reflexet, és hát akkor én megkerestem a korábbi tagokat, abból a két-három formációból, amiben játszott a zenekar, hogy próbáljuk meg újraéleszteni a zenekart, és vállaljuk el, és el is vállaltuk ezt a Vintage Partyt. De hát akkor úgy gondoltuk, hogy ez egy ilyen jutalomjáték lesz nekünk, és hát mit ad Isten, kiderült, hogy nem a jutalomjáték lett, hanem az utóbbi 15-20 év az egy olyan magas szintre emelte a zenekart a színpadok világába, amire korábban csak álmodoztunk. Nyilván ebben benne volt az is, hogy maga a zenekar a saját dalaival újra visszajött, megtalálta a közönségét, meg újak jöttek hozzá, és hát a másik vonal pedig az volt, amikor ugye Zalatnaival találkoztunk, aki éppen zenekart keresett az élő koncertjeire, és gyakorlatilag a Reflexet választotta koncertzenekarának. Ez azt jelenti, hogy mi nem egy zenekar voltunk, aki Zalatnait kísérte, hanem a programnak az volt a címe, hogy Zalatnai Sarolta és a Reflex. Tehát magának a produkciónak ez volt a címe. Ezek másfél-két órás koncertek voltak, élő koncertek nagy színpadokon, fesztiválokon, városnapokon és egyebeken, ahol a zenekar az első részben a saját dolgait csinálta, majd a második részben jött Zalatnai, és ez az előadás így alkotott egy szerves egységet. Hát ezzel gyakorlatilag, ezzel a formációval odáig jutottunk, hogy az Erkel Színházat csináltuk, az Erkel Színházas koncertet, teltházas 1600 néző előtt, a Zalatnai 70 koncertet pár évvel ezelőtt, a pandémia előtt, mert azt követően pedig egy 10 előadásos felvidéki turnéra indultunk, Kassától Pozsonyig, a színházakba, itt téli időszakba, úgyhogy elég sikeres időszaka lett ez a zenekarnak, aztán beköszöntött a pandémia, mérhetetlen nagy csend lett a zenekarok közül, mindenki leült, várta a csodát, és hát még mindig várjuk, mert azért igazából még nem, tehát a zenei világ még mindig nem tudott annyira visszajönni, amennyire korábban volt, vagy amennyire szerette volna. Gulyás Szabinának írtam az Őrült világ című dalt,
0: amelyet most meg is hallgattunk itt a Szent István Rádióban.

0: És ebben az időben megírta ön ezt a visszaemlékezést és ezt a rock történeti könyvet, amelynek nagyon szép a megjelenése is. Most a borítóra gondolok. Egy letisztult, szép, fehér színű borító, pirossal ráírva a reflex, mert hogy ennek általában pirosak voltak a fellépő ruhái, és minden mellett még egy ezüst színű monogramot látok magam előtt. Ennek mi a története?
1: Hát ez a zenekarnak a logója, és ennek nagyon érdekes története van, ugyanis ez nem más, mint Pető János festőművész készítette. A története pedig az, hogy ugye a 70-es években a zenekar az Ifjúsági Háznak a zenekara volt, és Pető János akkor ott egy klubot vezetett. János bejárt a próbáinkra, és egyik alkalommal előállt azzal az ötlettel, hogy hát ő csinálna a zenekarnak egy logót. Hát akkor nem nagyon gondoltuk, hogy ennek fontos szerepe lehet, mert hiszen senki nem használt. És János nekiállt, és valószínűleg a mi arc berendezkedésünket, hajhosszúságunkat idézve készített egy képet, és azt mondta, hogy na fiúk, ez lesz a továbbiakban a logótok, használjátok egészséggel, és ez fog kísérni benneteket. Majd eltelt pár hónap, és János beköszöntött egy másik ötlettel, amikor azt mondta, hogy azzal együtt, hogy a logótok megszületett, ez most már egy nagyon jó ötlet, de én úgy gondolom, hogy szeretném, hogyha lenne mögöttetek valami olyan háttér, ami csak rátok jellemző. És akkor kért tőlünk 50-60 négyzetméter vásznat, neki állt festeni, és ezzel a szemmel, ami minket figyel, azzal gyakorlatilag megfestette a zenekar első háttér megjelenését, amit a továbbiakban mindig hurcoltunk magunkkal, azt mondta, hogy ez a szem fog vigyelni rátok, és vigyázni fog rátok. Hát sajnos az idők során mind a rajz, mind ez a háttér elveszett, pedig nem csak egy érték lenne, hanem egy barátságnak a jelképe is, de hál' Istennek a régi képek megőrizték mind a kettőt.
0: Köszönöm szépen önnek ezeket a történeteket, és ezeket a történeteket is többek között elolvashatjuk ebben a könyvben, amely tehát a közelmúltban jelent meg. Akikben felkeltettük az érdeklődést az ön könyve iránt, hogyan juthatnak hozzá?
1: Hát miután a Bíbor kiadó adta ki, a Bíbor kiadónak a saját honlapján online is lehet rendelni, de magában Miskolcon is és a nagyvárosokban is a Libri és a Lira kiadónak a könyvesboltjai fogják értékesíteni. Miskolcon a Genius könyvesbolt az, ahol nagyobb mennyiségben meg lehet találni a könyvet. Ott egyébként többször dedikálása is lesz a könyvnek, és még a Miskolci Antikváriumban is lehet kapni. Tehát gyakorlatilag Miskolcon az összes könyvesboltban elérhető, és az országos hálózatban pedig a Libri és a Lira könyvesboltokban érhető el. Grenella Orsolya énekli a Nem mondd el senkinek című dalt. A dalról annyit kell tudni, hogy miskolci szerző, miskolci énekes, miskolci felvételekkel, miskolci helyszíneken készült dal, hiszen videóklip is készült a dalokból.
0: Szóljon tehát most a Reflex együttes Ne mondd el senkinek című dala.

0: Említettem a fellépő ruháját. A Reflex együttesnek nem csak jellegzetes és speciális dalaik voltak, önökre jellemző dalai, hanem még a fellépő ruhák is speciálisak, önökre jellemző fellépő ruhák voltak. Milyenek is voltak ezek a ruhák?
1: Hát én úgy gondoltam a legelső perctől kezdve, és nyilván ezt a többi zenekarok is úgy csinálták, hogy egyfajta sajátos stílust kellett kialakítani mindenkinek, nem csak zenébe, hanem kinézetre is. Nagyon fontos volt a küllem, hogyha felmegy valaki a színpadra, akkor hiteles legyen. Lehessen látni, hogy ez a 4-5 fiú, ez egybe tartozik, ugyanarra gondolnak, ugyanazt a közösséget alkotják. Bergendi Pistának volt egyébként annak idején egy érdekes mondata, rögtön a történetek elején, hogy a zenésznek a színpadon soha nem szabad úgy kinézni, mint a közönségének. És aki ezt megfogadta, azok, ugye gondoljunk a például az Omegára, akik példamutatóak voltak, nem csak a zenében, hanem a kinézetben, a küllemben, mindenben, és hát úgy gondoltuk, hogy én mindig is ragaszkodtam hozzá, hogy a zenekarnak egységesen kell kinézni. Nem azonos ruhákba, de hasonló jelleggel, és egységesen. És a mi történetünk az arról szól, hogy mi az elején elmentünk a Miskolci Nemzeti Színházba, végig jártuk a ruhatárat, a jelmeztárat, és hát eldöntöttük, hogy akkor ezt a fajta stílust szeretnénk magunknak, úgyhogy először az első időkben onnan vettük kölcsön a fellépő ruhákat, majd aztán mindenki alakította és kialakította magának ugyanazra a stílusra a saját ruháit, de gyakorlatilag a zenekar az utolsó időszakig ebben a jellegzetes fellépő ruhában lépett fel. Ez egy ránk jellemző dolog volt, mikor azt mondták, hogy megjött a küllemében, nem tudom, a 48-as szabadságharcra hasonlító együtt tag, vagy azt mondták, hogy megjöttek a huszárok, vagy én nem tudom. A zenekar úgy nézett ki sajátos jelleggel, mint ahogy senki más.
0: Mert hogy ilyen huszáros ruhájuk volt egy ilyen váltöméssel, és két soros gombbal, aranygombokkal.
1: Igen, ezek a színházban valószínűleg valamelyik előadásnak a fellépő ruhái voltak, amiből ezt kölcsönöztük, és abból alakítgattuk ki. De úgy gondoltuk, hogy ez úgy illik ránk, és egységes képet tud a zenekar általa mutatni, úgyhogy mi ezt örömmel használtuk egész az utolsó időkig.
0: Egy arszpoétikával, egy mottóval kezdtük a beszélgetésünket, fejezzük is be, javaslom, egy mottóval. A közel 50 év után ön a zenekar frontembereként, vezetőjeként hogyan fogalmazná meg, mi is a Reflex zenekar arszpoétikája?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ha az embernek van egy olyan adottsága, amivel képes mások figyelmét felhívni, akkor azzal a lehetőséggel és feladattal élni kell. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy egy dolognak biztosan a birtokába vagyunk valaminek, ami miatt a zenekart elfogadják és figyelnek rá, és szívesen hallgatják, és ha valakinek ilyen adottsága vagy ilyen tulajdonságai vannak, akkor az alkotó embernek ezzel élni kell, és át kell adni a többieknek ezt a fajta lehetőséget, hogy nézzék, próbálják meg élvezni, használják, próbálják meg levonni belőle a megfelelő tanulságokat.
0: Bárdos Istvánnak, a Miskolci Reflex együttes énekesének, frontemberének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, gratulálok az 50 évhez, és gratulálok a közelmúltban megjelent könyvéhez is, amelyet a zenekar történetéről írt. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Hát köszönöm szépen, reméljük, hogy még zeneileg is, meg akár írásban is, a későbbiek során folyamán is tudok majd valamit hozzátenni az eddigi munkásságomhoz, és én azt kívánom, hogyha valaki elolvassa a könyvet és talál benne érdekes gondolatot, akkor már megérte megírni. A 80-as évek nagyon kiugró zenekarának voltak olyan rock jellegű dalai, amik közül nagyon sok a slágerlistára került. Itt a elsősorban mondjuk az Álmodj örökké című dalra gondolok.
0: És ezt a dalt most meg is hallgatjuk itt a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kriston Tamás. Adásunk tartalmából. A pedagógus képzés, a pedagógus továbbképzés, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködések erősítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektora és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnöke. Havi rendszerességgel tartanak tájékoztatót várandós kismamák számára Egerben. A szövetségben Nyíregyházáért frakció egy előterjesztést készített a nyíregyházi utak állapotáról. Alkotópályázatot hirdetett a szegényeket támogató alap Egri Alapítványa, Egri felsőtagozatos és középiskolás diákok számára. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A pedagógus képzés, a pedagógus továbbképzés, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködések erősítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektora és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnöke. Dr. Pajtókné, dr. Tari Ilonát, az egyetem rektorát hallják.
3: Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem életében a pedagógus képzés az egy évszázados örökség, és annak a művelése küldetés magas szinten. Az egyetem az elmúlt évtizedekben számos olyan pedagógiai innovációt valósított meg, amely a hazai pedagógus képzés színvonalának emelését szolgálja. Ilyen például a komplex alapprogram, vagy a gyakorlat és értékközpontú pedagógus képzés megvalósítása. A komplex alapprogram, ugye ez egy iskolafejlesztés, amely ma már Magyarországon több mint 800 iskolában szerte az országban elterjedt, és a mérések azt igazolják, hogy nagy mértékben hozzájárul a lemorzsolódás csökkentéséhez, a tehetség gondozáshoz egyaránt. A pedagógus képzés megújítása pedig gyakorlatorientált módon való átalakítása az elmúlt évek munkájának az eredménye. Nagyon fontos az, hogy ne szakadjunk el a köznevelés szereplőivel, hanem mind a komplex alapprogram, mind a gyakorlati központú pedagógus képzés kapcsán folyamatos kapcsolatban legyünk a köznevelés szereplőivel. Jelesül a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületével, akikkel most egy együttműködési megállapodást írtunk alá. Fontos számunkra az, hogy a szakértők, akikkel a tanári jelöltjeink találkoznak majd a gyakorló idejük során a köznevelési intézményekben, iskolákban, ezek kiválasztása az a szakértők egyesületének a munkáját dicséri, segítenek nekünk majd a szakértők, a mentorok kiválasztásában, akikhez a diákjaink, a tanári jelöltjeink a gyakorlatuk során kerülnek. Közös workshopokat, szakmai napokat szervezünk majd, nagyon fontos számunkra az a visszajelzés, ami a köznevelésből érkezik a pedagógus képzés kapcsán, és ez a közös szakmai munka meggyőződésem, hogy mind a komplex alapprogram kapcsán, mind a gyakorlati központú pedagógus képzés kapcsán hozzájárul ahhoz az munkához,

0: Ahhoz a küldetéshez, amit kitűztünk, hogy olyan pedagógusokat képezzünk, akik a jövőben minél magasabb szinten művelik majd a szakmai munkájukat, és kiválóan szolgálják majd a magyar köznevelés ügyét.
1: A megállapodásról Boldizsár Bertalan Gyulát, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnökét hallják.
2: Mentori hálózat kiválasztásakor a megfelelő mentorok kiválasztásában próbálunk és igyekszünk majd segítséget nyújtani. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy azok a pedagógus növendékek, akik úgy gondolják, hogy a jövőben a köznevelésben, vagy esetleg majd a felsőoktatásban kívánnak dolgozni, megfelelő instrukciókat, támogatást kapjanak a megfelelően kiválasztott mentorok segítségével. Ez tehát az egyik nagyon fontos dolog, amit én úgy gondolok az egyetem és az egyesület közösen szerintem meg fogjuk tudni oldani, és pozitív hozadék hozzáadott értéke lesz. A másik pedig azt, amit rektorasszony is mondott, én nem tudok pontos számokat, de a komplex alapprogram szerintem közel 1000 intézmény ben már a pedagógiai program részévé vált, és ennek talán az egyik legfontosabb kitétele természetesen az, hogy komplexen tudjuk a gyermekeket fejleszteni, az úgynevezett státuszkezelés. Én ebben is látom a nagy erejét ennek a programnak. Mi ebben is kívánunk segíteni, disszeminálni, terjeszteni a pozitívumait ennek a programnak, hiszen gyakorló szakértőként nagyon sok intézményben én magam tapasztalom azt, hogy ahol bevezetésre került ez a program, ott azt kell, hogy mondjam, látványos javulás következik be a tanulók, a tanulmányi eredmények tekintetében, lemorzsolódás csökkenése, és mint ahogy mondtam, tehát a státusz kezelésben.
1: Havi rendszerességgel tartanak tájékoztatót várandós kismamák számára Egerben. A Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szülészet nőgyógyászati osztálya lehetőséget biztosít a szülés, valamint a szoptatás felkészítésére. Az érdeklődő kismamák betekintést nyerhetnek a szülészet, illetve a gyermekágyas osztályok kórtermeibe. A nyitott szülőszoba programot Hasilló Anna Mária, szülésznő, laktációs szaktanácsadó, perinatális szaktanácsadó, csecsemő és kisgyermeknevelő méltatta.
3: A születés hetének, amit az Összhang Egyesület szervez, egy egész hetet szántak a születésre. Így az keddi nap a nyitott szülőszoba program. Mindig nagy izgalommal készülünk erre a nyitott szülőszoba programra, és a születés hetének a fő témája a kapcsolódások lesznek. Úgyhogy első körben a megérkező kismamák és a párjaik fognak egy rövid tájékoztatót kapni a szülésről, születésről, majd szülőszoba látogatás, fölmennek az újszülött osztályra, gyermekágyas osztályra, és majd vissza, és a szoptatással kapcsolatban is egy fél órás tájékoztatót fognak kapni. Törekszünk arra, hogy bizalommal forduljanak hozzánk a kismamák, és hogyha bizalommal fordulnak hozzánk a kismamák, akkor nagy a valószínűséggel biztonságban fogja érezni magát, itt a szülőszobán, a gyermekágyas osztályon is, és én ebben látom a kulcsot, talán ez a legfontosabb, hogy bizalom, biztonságban érezze magát. Több programunk van, havonta, minden hónapban egyszer van nyitott szülőszoba program, ahol tájékoztatók vannak a szülésről, a szoptatásról. Tehát, hogy első körben minden hónapban tartunk egy nyitott szülőszobát, szülésre, szoptatásra való tájékoztatást kapnak a kismamák, akik bejelentkeznek. Majd a civil szervezetekbe is kimennek a szülésznők. Lásd, Összhang Egyesületben is két szülésznő van most a születés hetén, majd az Iránytű központban, a Mévirág központban mindenhol megjelenünk, hogy közelebb kerülhetnek hozzánk kérdésekkel a kismamák. Ez is egy fontos szempont lehet. Szerintem érdemes elmondani, hogy a szoptatás első napjai ráépülnek a szülésre, a kisbaba születésére. Ahogyan született, úgy fog elkezdődni a szoptatásnak a folyamata, és több ösztönzés van, de leginkább amiben mi hiszünk, az a bőr-bőr kontaktus. És lásd, a születés hetének is pont a fő témája a kapcsolódás, és a bőr-bőr kontaktus az, ami az egymásra találást anya és a kisbabája számára leginkább tudja hozni.
1: A szövetségben Nyíregyházáért frakció egy előterjesztést készített a nyíregyházi utak állapotáról. A képviselők úgy látják, a város számos pontján sok a poros utca, több helyen nincs szilárd útburkolat. Schuster Csaba képviselőt hallják.
4: Ez nem más, mint az útstabilizációs program egyébként. Mi ezt úgy gondoljuk, hogy a meglévő homokos földes utakat egy minimális ráfordítással gyakorlatilag pormentessé lehet tenni, vagyis a technológia az azt jelenteni egyébként, hogy egy minimális útalappal, durvakő, finom kavics, és utána lehengerelve, ezután természetesen bitumen emúzióval, forró emúzióval beengedve az egészet, aztán újra kavicsolva és újra lehengerelve egy kiváló pormentes útfelületet lehet kapni. Na most ennek nagyon fontos aktualitása az, hogy még egy négyzetméter aszfaltút körülbelül 60 ezer forintba került tavaly évben, 56 és 60 ezer körül volt átlagosan, ennek az ára 6500 forint volt négyzetméterenként.
1: Egy másik ügyben is előterjesztést készített a szövetségben Nyíregyházáért Egyesület. Jeszenszky András, frakcióvezető úgy fogalmazott, a közműfejlesztési nagy programokból kis utcaszakaszok több helyen is kimaradtak, erre keresnek megoldást.
5: Sokszor néhány ingatlanról van szó, egy-egy utcánál 2, 3, 6, 8, tehát igazából külön-külön egyesével nem sok, de összvárosi viszonylatban mégiscsak sok ilyen ingatlan van, ahol ezek az infrastruktúrális beruházások kimaradtak. Éppen ezért, és a lakossági megkeresések alapján döntöttünk úgy, hogy készítünk egy másik előterjesztést is a frakciónknak a nevében, amely a Nyíregyháza város közigazgatási területén belül az úgynevezett kapcsolódó utcákban víz és szennyvíz közműfejlesztéseket segítene. Az elképzelésünk szerint ez úgy működne, hogy első körben egy 25 millió forintos keretösszeggel indulna ez a pályázati lehetőség, amelyet szintén Nyíregyháza megye jogúváros 2026. évi költségvetésének a tartalékából kívánnánk átcsoportosítani. És ezekhez a közműfejlesztésekhez a lakosság pályázatot nyújthatna be, maximálisan ingatlanonként 1 millió forint összegig, de ez nem vissza nem térítendő támogatás lenne, hanem kamatmentes hitel.
1: Lakossági megkeresés miatt foglalkoznak ismét a Júlia fürdővel is. Mike András képviselőt hallják.
6: Úgy látjuk, hogy egy idő után megakadt ez a folyamat, és nincs évek óta előrelépés az ügyben. Hiányoljuk ez ügyben a politikai döntést, illetve az, hogy most már a költségekre forrásokat tudjanak biztosítani. Remélhetőleg a változások következtében EU-s források újra elérhetőek lesznek, legalábbis bízunk ebben. Ez apropó arra, hogy akkor a műszaki megoldásokat most már kezdjük el kezelni, megoldani, és megfelelő forrásokat biztosítsunk a beruházáshoz.
1: Alkotópályázatot hirdetett a szegényeket támogató alap EGRI alapítványa EGRI felső tagozatos és középiskolás diákok számára. A pályázat témája a társadalmi szolidaritás, embertársaink segítése. A részletekről dr. Farkas Zsuzsát, az alapítvány kuratóriumi elnökét, szakmai vezetőjét hallják.
7: Tavaly fogalmazódott meg bennünk, hogy jó lenne a gyerekeket megszólítani, középiskolásokat, általános iskolásokat egy ilyen alkotópályázattal, melynek a témája maga a szolidaritás. Itt egyrészt nagyon fontos dolog maga a szolidaritás, mint egy társadalmi érték, amely kohéziót biztosít a különböző társadalmi csoportok között, meg életkor szerint is. És most került sor erre, megfelelő előkészítés után, hogy meg is hirdettük ezt a gyerekek számára. Két korcsoportunk van, felső tagozatosok és a középiskolások, és ezen belül pedig három kategóriánk lehet pályázni rajzzal, illetve hát festéssel, tehát különböző technikákkal, fényképekkel és rövid videófilmekkel. Szeretnénk látni azt, hogy a gyerekek akár a személyes életükben, akár pedig iskolai élem vagy egy város életében hogyan látják ezt a kölcsönös segítségnyújtást, hogy fontos-e számukra vagy nem fontos, hogy kellőképpen felnőttek elmondjuk-e nekik, hogy ez miről is szól, és hogy hány embert köt össze ez az érték különböző aspektusból.
8: Ez a pályázat már elindult, meddig kell és milyen módon benyújtani a pályaműveket?
7: május 30-ig kérjük benyújtani, és különböző formában lehet, lehet postán, személyesen és elektronikus formában is.
1: Végül az időjárásról. Jó részt erősen felhős vagy borult idő valószínű, sokfelé lehet eső, zápor, kevés helyen zivatar. Kiadós csapadékra is van esély. Az északnyugati, északi, északkeleti szél elsősorban a nyugati, északnyugati tájakon lehet erős, olykor viharos. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 16-án. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Reklám.
9: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
10: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
9: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
10: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
11: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
8: Reklámot hallottak. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A régió sportja.
1: Lara Davidovics, a Tipmix Pro női röplabda extraliga legjobb pontszerzője, távozik a Magyar Kupa ezüstérmes Fatum Nyíregyháza együttesétől. Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdulj Debrecen program sorozat részeként. Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ústra. Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Lara Davidovics, a Tipmix Pro női röplabda extraliga legjobb pontszerzője, távozik a Magyar Kupa ezüstérmes Fatum Nyíregyházától. A bajnokságban csalódást keltő teljesítményt nyújtó és végül csak 8.-ként záró szabolcsiak a közösségi oldalukon jelentették be, hogy bár a francia feladót szerették volna megtartani, ő olyan ajánlatot kapott a világ egyik legerősebb bajnokságából, amellyel nem versenyezhettek. Davidovicson kívül a többi külföldi, így a venezuelai Ashley Salinas, a finn Daniela Öman, a szerb Alexandra Petrovic, az egyiptomi Sohila Vafik, valamint a spanyol Alejandra del Burgo is távozik az együttestől. Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdulj Debrecen programsorozat részeként. Szilágyi Lászlót, a Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Technikum igazgatóját hallják.
12: A tanulóknak ez egy projektfeladat, amiben ki tudnak teljesedni, illetve a más iskoláknak, a tanulóinak a vendéglátása, a együttlét, a boldogság az iskolánknak nagyon fontos.
1: A sportesemény különlegessége volt, hogy a verseny lebonyolításában az intézmény sportszervező és sportedző szakos diákjai vettek részt. A kupán a Debreceni Szakképzési Centrum 6 intézményének csapatai mérkőztek meg egymással. A sporteseményt harmadik alkalommal rendezték meg az Irinyi János Technikumban, ahol a diákok minden évben nagy lelkesedéssel várják a megmérettetést. Az intézmény igazgatója szerint a sport nem csak a mozgás miatt fontos, hanem a közösségépítésben és a nevelésben is kiemelt szerepe van. A versenyen a Szakképzési Centrum 6 intézménye vett részt. A csapatok különböző korosztályú diákokból álltak, a szabályok szerint pedig minden csapatban legalább 2 lánynak kellett szerepelnie, és legfeljebb 2 igazolt játékos vehetett részt a mérkőzéseken. Szilágyi Sándort, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatóját hallják.
13: Egyre több olyan rendezvény versenyt szervezünk, amelyben megteremtjük a lehetőséget ahhoz, hogy a gyerekek mozogjanak. Nagyon fontosnak tartom természetesen a szakmák tanulását is, az iskolapadban a matematika tanulást is, de egy ilyen rendezvény az mindig egy felüdülést az a diáknak.
1: Széles Diana, Debrecen alpolgármestere szerint a Mozdulj Debrecen program egyik legfontosabb eredménye, hogy az iskolák már maguk szervezik a sporteseményeket.
14: Nagyon szerettük volna a Mozdulj Debrecenen keresztül fellendíteni a szabadidősportot, és azt a szabadidősportot, amikor nem a városnak kell mindent szervezni, hanem önszerveződő, öntevékeny csoportok alakulnak ki, akik alulról jövő kezdeményezésként támogatják a Mozdulj Debrecen mozgalmat.
1: Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. A civil házban filmvetítéssel egybekötött találkozóra várták az érdeklődőket, ahol kérdéseket is feltehettek a megjelentek. Szőnyi Ferenc extrém sportolót hallják.
15: Hányszor leszel rá még képes? Tehát valami olyan dolog történt meg velem, és én tudom, ami soha többet nem fog megtörténni. Az embernek van egy ilyen best of, nyilván az embernek vannak ilyen vágyai, hogy eljutni a Párizsba, eljutni a teljesítményem határa, megfutni a legjobbat, meg kiemelni a legnehezebbet. És én annyira tudtam, hogy olyan jó lett, annyira vártam azt a cél pillanatot, annyira jó volt ott lenni és megélni, amit én tőle már soha nem leszek képes. Csoda, hogy de akkor igen.
1: A triatlonista 43 évesen kezdett el sportolni, és kellő bátorsággal rendelkezett ahhoz, hogy a leglehetetlenebb küldetéseket teljesítse, mint például 480 kilométert futni a Himalájában, vagy éppen egy 30-szoros Ironman versenyen egyáltalán célba érni. A Trans-Canada Ultra című dokumentumfilm a 12.500 kilométeres kanadai útját mutatja be, amelyet 45 nap, 3 óra és 14 perc alatt teljesített, ezzel világrekordot döntve. A verseny alatt napi szinten 250-300 kilométert kerékpározott, de akadt 490 kilométer is. Folyamatos fizikai és mentális terhelés mellett átlagosan 3-4 órát aludt naponta. A végére 12-14 kilogramot fogyott, szervezete szó szerint felérte minden tartalékát. A 61 éves sportember arról is beszélt, hogy mit jelent számára az, hogy képes volt leküzdenie önmagát. Felesége nagyon nehezen érte meg, hogy a verseny szabályai szerint ezúttal nem támogathatta testközelből párját. Bár napi kapcsolatban voltak, többször is beszéltek telefonon, mégis aggódott.
16: Nagyon kemény út volt ez ő neki. Én mindenben támogatom, és örülök, hogy ő neki még mindig van erre ereje, ő motivációja, és hogy ezt annyira szereti, és lubickol az ilyen versenyekben, úgyhogy támogatás itthonról elég kemény volt, mert hát nagyon sokat sírtam. Ezt nem lehet aggódás nélkül. 45 nap, nagyon sok idő. És az első két hét az neki is nagyon borzasztó volt, és nekem is.
1: Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park igazgatóság, Bakancsot fel címmel, amelyben minden pénteken egy tanösvényt mutatnak be. A Bükkben összesen 52 tanösvény található, így az év minden hetére jut egy felfedezni való útvonal. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály vezetőjét hallják.
17: Viccesen mondhatnám azt is, hogy megvártuk, amíg 52 tanösvényünk lesz, és akkor minden hétre jut egy. Nem pont így történt, de valójában azt gondoljuk, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak alapfeladata az is, hogy edukáljon. Nagyon fontos, hogy a lakosság ne csak azt lássa, hogy korlátozunk, tiltunk valamit, hanem azt is, hogy miért kell ezt megtenni. A tanösvényeink azok valójában tematikus túra útvonalak, ahol egyrészt az adott túrához kapcsolódóan információt adunk. Nagyon fontos az, hogy ismerjék a környezetüket a lakosság, és az, hogy hol élünk mi az a fontos természeti érték, amit körülöttünk van. Miskolc egyébként is meghirdette a Bükkvárosa programot, és mi nagyon szívesen csatlakozunk ahhoz, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság a vagyonkezelője a Bükki Nemzeti Parknak is. Úgyhogy mi szeretnénk megismertetni a lakossággal a Bükki Nemzeti Parkot, illetve hát azért egy kicsit nagyobb kitekintéssel, hiszen a tanösvényeink, az 52 tanösvény az igazgatóság teljes területén találhatók, ami azért Borsod megye, Heves megye és Nógrád megyére is kiterjed a működési területünk. De ezek a tematikus tanösvények azt a célt szolgálják, egyrészt, hogy ki tudjon kapcsolódni a városlakó, vagy aki ide érkezik hozzánk turista, ökoturista mondhatnánk így is. Másrészt pedig én vallom és szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy a lakosság védje a természetét, a környezetét, ahhoz szeretnie kell. És akkor tudja megszeretni, hogyha meg is ismeri. És nekünk itt van ebben feladatunk, hogy bemutassuk, megismertessük és megszerettessük velük a természetet, illetve hát a minket körülvevő értékeket. Tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy természeti élőlények, életközösségek, például felszín alaktani formák. Nagyon fontos, hogy itt Miskolcon is a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nyitott egy új látogatóközpontot 2023 évvégén, ami szintén ezt a cél szolgálja, hogy mutassuk meg azokat az értékeket, ami itt a miénk. Egyrészt ökoturisztikai létesítményeket hozunk létre a tanösvényeken, esőbeállót, pihenőpadokat, illetve tájékoztató táblákat helyezünk el, hát sima és interaktív táblákat is ma már, illetve most már vannak olyan tanösvények, amelyeket digitális tanösvénynek hívunk, amelyek során nem is helyezünk ki egyébként a természetbe ökoturisztikai létesítményeket, hanem applikáción keresztül tudja lejárni a lakosság, illetve a turista a tanösvényt. De alapvetően klasszikusan a tanösvényeken azért a mai napig vannak információs táblák, és ezen információs táblákon közvetítünk üzeneteket is. Hát, és hogyha jól csináljuk, akkor meg el is olvassák ezeket a táblákat, illetve talán még az információ egy része is átmegy. Ez a mi felelősségünk, meg kell tudjuk szólítani a turistát azzal, és olyan információt kell feltenni, ami leköti a figyelmét. Egyrészt a célcsoport meghatározza a tanösvény hosszát, másrészt az útvonal nehézségi fokozata is. Tehát, hogyha nagyon erős a szintkülönbség egy adott tanösvényen, akkor nem lehet olyan hosszat tervezni. Tehát, és azért hát egy nap azért jó, hogyha belefér. Tehát nyilván, hogyha kirándulni indul egy család, akkor az egy napos program lehet maximum. Tehát ilyen szempontból behatárolja. Egyébként mi létrehoztunk egy kritériumrendszert, amelynek során rangsoroljuk nehézségi fokozatok szerint a tanösvényeinket. Úgyhogy a mini tanösvényektől kezdve, például a Szelta Park Látogató Központban létrehoztunk egy jövősvény nevezetű mini tanösvényt, de azt elsősorban, vagy leginkább a óvodások, általános iskolások egy természetiskolai modul igénybevételekor ismerik meg, vagy ismertetjük meg velük, míg az igazi tanösvények azok kint vannak a terepen, területen, és azért azok nagyobb lélegzetvételű tanösvények.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Krisztus kereszt az erdőn.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál az adás szerkesztője Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként a Torna Szent Jakabi templommal foglalkozunk, valamint néhány a környéken álló szakrális emléket is bemutatunk önöknek. A folytatásban pedig egy Mária Pócsi és egy Filkeházi útmenti feszület történetét is megismerhetik. Számítok figyelmükre!

0: Élet a határon címmel jelent meg nemrégiben Csontos László könyve, édesapja szülőfalujáról, Torna Szent Jakabról. Sok mindent olvashat benne az érdeklődő, a Torna Szent Jakab iránt érdeklődő. Többek között feldolgoztad a Szent Jakab templom és a kápolnák történetét. Miért kezdtél el foglalkozni ennek a településnek a történetével?
1: Hát, csak is a családi kötődés miatt. Ugye hát én gyerekkoromban nyaraltam Tornaszentjakabon, ugye a nagyszülőknél, Viszlón, ami szomszédfalu volt, meg még többet nyaraltam. Ez egy csodálatos vidék ott az ország határ mellett, és amilyen szép, annyira ismeretlen is, hiszen Trianon után ez a határzónába esett, és azért nem fejlesztették, utána a rendszerváltás után meg azért, mert éppen minden tönkrement, és akkor miért lett volna a határzónára pénz. Tehát ugye ez a mai napig megmaradt ebbe a két faluba, annyira különleges nép él, hogy ott a kommunisták még TS-t se tudtak csinálni, ami az országban alig van ilyen település, hát Tornaszentjakab meg Viszló ilyen volt, hogy megmaradt az ősi magyar falusi gazdálkodás, amit én ennek köszönhetően gyerekkoromból saját magam is ismertem, hiszen nagyapáikkal felültem a tehenes szekérre, ugye mind a kettőnél, ugye ültem a szekére, mentünk ki a határba, aratás volt, akkor láttam az aratást, ugye utána akkor kazlabba volt a széna, hogyha ugye széna volt, hogyha búza, akkor meg kalászba rakva, ugye, és akkor rakották fel a szekérre, és akkor hordtuk haza, otthon cséplés volt, cséplőgéppel, még nem volt traktor, meg nem volt kombány, meg hasonlók, legalábbis a szegény magángazda faluban, mert a TS-eknek már volt, csak hát ez a TS világ volt. Tehát ennek köszönhetően ismertem a 800 éves magyar mezőgazdaságot, mondjuk, ami ez a vidéken folyt. Én, mint történész végzecskét, történész diplomám van, ugye, és úgy gondoltam, hogy emléket állítok az ősöknek addig, amíg én meg tudom csinálni, és van miről.
0: Többek között a templomról és a kápolnákról néhány szóban mondjuk el, hogy milyen is a Szent Jakab templom?
1: Hát a Szent Jakab templom egyébként ősi magyar templom, egész annyira, hogy Árpád-kori, tehát benne van a műemlékek jegyzékében is, sőt a régi bejárati fülke ki is van bontva a templomon, legalábbis úgy, hogy látható, tehát jelezve van, hogy hol volt, hiszen nem a barok, mert később átépítették barok stílusban, megtoldották, de megvan az a régi része, és annak az oldalán van egy bejáró, egy fülkeszerűség, ugye az volt a régi bejárat a templomnak. Ez Magyarországon nagyon kevés helyen maradt meg, főleg ilyen eldugott vidékeken, ami kétszeresen volt eldugott, egyszer azért, mert az ország pereme, de amikor nem volt a perem, akkor is eldugott vidék volt, hiszen dombság, hegyek körbe-körbe, oda még a török is csak egyszer ment, a tatárt nem tudjuk, hogy járt-e vagy nem járt ott, tehát nem volt, aki ledombolja.
0: És a kápolnák kettő van?
1: Van két római katolikus kápolna a falu szélén, általában az egyiket ismerik, ami az országút mellett van, hát nyilván azt ismerik, az 1777-ben épült, tehát még az is ilyen műemléképület. Sok érdekessége van, de egy különleges története, amely az 50-es években játszódik. Ugye én mondtam, hogy a határ mellett van, határőrség is volt ugye Hidvégardóban, Hidvégardó és Jakab között, mert a tanya, ami Jakabhoz tartozik, ott volt a határőrségnek a laktanyája, és a határőrök ugye jártak Jakabra is, illetve hát ugye a határőr, nem tudom, hogy tiszt vagy artiszt volt, úgy esett meg a történet, hogy általában azok, ugye a hivatások azok kommunisták voltak, ezen nincs mit szépíteni, hiszen kommunista állam volt, és akkor gúnyolódott, mert a jakabiak azok mindig nagyon vallásosak voltak, egyébként viszlaiak is, és akkor ott a kápolna előtt imádkoztak, és akkor jött a határőr tiszt lovon, és akkor ugye ő megtette azt, hogy oda ment, kivette a szentképet, a Szűz Mária szentképet a kápolnába, kimert egy tisztnek ugye ellenmond, egy fegyver volt nála, kettő bárki ellenállott, az a börtönbe rohadt volna meg, tehát az biztos, hogy ez elvitték volna azonnal az ávó, mint klerikális összeesküvőt, aki erőszakot tett a határőrön. Tehát a határőr kivette, ugye az emberek ott szörnyűködtek, és felkötötte a ló farkára, hogy majd ő példás statuál, hogy húzza a ló utána a szentképet, hogy ennyire lebecsüli. Igen, ám csak a ló az megijedt, vagy valami, tehát nem volt hozzászokva, hogy a farkához van kötve valami. Megugrott a ló, a határőr leesett, és jól összetörte magát. Elvitték, azt nem tudjuk, hogy túlélte, vagy meghalt, de ezek után Jakabiak még vallásosabbak lettek, hiszen ez volt az istenverés.
0: És ezt a történetet honnan tudod?
1: Ezt édesanyámtól tudom, mert ő 56 után, 58-ban ment feleségül édesapámhoz, és másfél-két évig Tornaszentjakabon élt. Ugye édesám görög katolikus, de hát ugyanúgy járt a római katolikus templomban, nagymamám nagyon vallásos volt, meg élt még dédnagymamám is, és elmesélték neki, és akkor lehet, hogy ezt a történetet már Tornaszentjakabon élők nem is ismerik, hiszen már abban az idős korosztályból már csak egy-kettő él, viszont édesanyám szerencsére még él, és akkor elmesélte nekem ezt a történetet.
0: Gondolom, kiskorodban, amikor ott nyaraltál, nem csak a mezőgazdasági munkákba láttál bele, hanem a vallási életbe, a búcsukba.
1: Természetesen nekem nagyszüleimmel, hogyha akartam vagy nem akartam, akkor is menni kellett a templomba mind a két faluba. Ez nem volt kérdés, hogy menni kell, tehát nyilván Tornaszentcsakon a római katolikus templomba mentem, Viszlóma az kis a görög katolikus falu, az nem megosztott falu, csak egy-két betelepő meg beházasodó van, aki katolikus volt, ott meg a görög katolikus templomba mentem. És akkor ott voltam nagyapámmal, vagy sógorral, édesanyám nővérének a férjével, fenn a karzaton, mert ugye a férfiak oda jártak, tehát én ott voltam, és akkor persze is tökéletes, és mind a két vallást, illetve még azt azért, hogy mondjam, hogy Tornaszentcsakon van még egy kápolna, amit kevesen ismernek, az a Felvégnek a végén van, kint a földek között, de az is nagyon szép állapotban gondozott. Annak nem tudok ilyen történetét, de azt csak azért említettem meg, hogy ez annyira buzgó katolikus falu volt, hogy két kápolnájuk is van.

0: Viszlót is többször említetted, rá kell, hogy kérdezzek, hogy Viszlóról ilyen történeted, vagy valamilyen van?
1: Számtalan történetem van, egész nap tudnék mesélni, de csak egyet mondok el. Nagyapám még háza volt, akkor a falu most már nem, mert épültek közben több ház lefelé, de 1940-es éveken, tehát a világháborúkor még nagyapám még háza volt, mert új ház volt, újonnan épült, a falu legszéle volt, Rakacsa felé. És buzgó görög katolikusok voltak az ősök, és ezért az övék volt már a ház parcella korábban is, és útszéli keresztet, egy szép klasszikus nagy keresztet állítottak az útszélére, és mögé épült a ház.
0: Ők maguk?
1: A dédszüleim idejében, igen, tehát akkor épült a kereszt. Annak is megvolt az oka, ha jól emlékszem, az volt, hogy a utolsó pestis járvány túlélték, és ezért annyira hálásak voltak az Istennek, hogy ők túlélték, mert egy keresztet állítottak. Megfogadták, hogyha túlélik, állítottak egy keresztet. Túlélték, állítottak egy keresztet a falu szélén. Tehát ez nem volt kérdés abban az időben, hiszen egy vallásos ember az becsületes volt, és nem úgy volt, hogy akkor most alkudozunk, hogy mégse kereszt, csak egy, mit tudom én, egy fából valamicskét vagy ezért. Tehát ő azt fogadta meg, ha túléli, akkor egy kereszt, akkor egy keresztet állítottak, pléklisztussal rajta, mint ahogy illik, és akkor 1944-ben karácsonykor jöttek be az oroszok Viszlóra, ugye valójában a szovjetek, csak mi mindig oroszok mondjuk, Rakaca felül, a Cseres felül, az erdő felül, és valamelyik katona, ugye ezek az egy jó része azért, ugye hatott az ideológia meg a fejmosás, ezek kommunisták voltak, és utálták a vallást, pláne a katolikust, ami még az ortodox, ők úgy kezdek, mint ellenség. Mi csak azt mondjuk, hogy más vallás, ők nekik ez ellenség, tehát egészen más a szemléletük az oroszoknak, és akkor meglátták a pléklisztust a falu szélén, akkor valamelyik fogta a géppisztolyt, és belelőtt, és a kezénél találta el, ahol fel volt szögezve Jézus, ugye a pléklisztus, akkor ott találta, és a beton mögül lecsapódott, tehát leverődött a golyónyom, ott volt, még gyerekkoromban is ott volt mindig a pléklisztus mögött, ahol a szovjet katona belelőtt, ott volt a golyónyom. Ez sajnos már nem látható, mert a keresztet a nagybátyám még élnek a nagyszüleimnek a portáján, és hogy 10 éve a lakást felújították, és a keresztet is gyönyörűen felújították, restaurált minden, csak egyetlen hibát elkövettek, kijavították a golyónyomot, tehát most már nem látszik a golyónyom, mert tökéletesen megcsinálták, csak éppen ezzel eltűnt ez a legenda.
0: De ez nem csak legenda volt.
1: Ez nem legenda, ez valóság. Tehát ez valóságos történet, persze, de... Történelmi útikönyvet is írtam, tehát az én megyém, az egy különleges megyekönyv, hiszen a megye minden része, a történelmi minden korszaka benne van a őskortól napjainkig, és ugye érdekesen történetekkel bemutatva, hiszen benne van a tatárjárástól kezdve a törökkorig minden. Tulajdonképpen egy kis útikönyv, és a legnagyobb visszajelzés az volt belőle, amikor megjelent a kötetem, és utána kaptam egy fotót a Facebookon egyik olvasómtól, amin ő volt rajta, meg egy biciklis csapat, lefotózva a nagyszülőmnek a szülőháza előtt a kereszttel, hogy eljöttünk ide, és hogy az útikönyv alapján csinálták a túrát. És akkor mondom, hát nekem ettől nagyobb visszajelzés nem kell, hogy megáll a biciklis csapat a kereszt előtt, és lefotózzák, és elküldik, hogy a könyv alapján járjuk a megyét. Egy dolgok miatt megérte megírnom, egyetlen dolog miatt már, mégpedig az, hogy ez Szlovákiából derült ki, mert Amerika, meg Kanada, meg stb. A történet hosszú. A lényeg az, hogy ugye ez határfalu volt, a rokonaim egy része Magyarország, én nem ismerem a határon túli rokonaimat, de úgy van, hogy egyik falunál Magyarország, másik fal Szlovákia, a rokonok egy része a határ másik oldalán esett. Na most volt olyan rokonom, aki Tornához csatolt településen lakott, ugye a határfaluban, de az már Szlovákia lett, és 1921-ben kivándorolt Kanadába, mert nem akart Csehszlovákiába élni. Na most eltelt 3 generáció, unokája, az most már az Egyesült Államokban él. Amerikában nagy divat, hogy a DNS, hogy tudjuk, hogy ki vagyunk, ott ipari szinten csinálják a DNS kutatást, és ez a magyar kitalált, hogy neki meg kell csinálni a DNS-ét, megcsátott a DNS-ét Amerikába, és addig visszamentek, hogy a Magyarországon megtalálták a legősibb ősét, Szabolcs vármegyében, egy ősi magyar honfoglaláskori temetőben az egyik bejövő magyar vitéznek a leszármazottja, a rokonom. Na már most mi a vérrokonok vagyunk, nagymamámon keresztül, tehát hogyha neki ős magyar a rokona, akkor nekem is ős magyar az ősöm. Ilyen egyszerű. Tehát ezért megérte, hogy megtudtam, hogy nekem ős magyarok az őseim. Legalábbis 1,5%-ban, hiszen ki tudja, hogy azóta eltelt az a 20-22 generáció, hogy közben mit jöttek, mit cserélődtek, de én azon kevesek közé tartozom, aki elmondhatja igazoltan, hogy ős magyar ősei vannak, akik a Vereszkei szoroson keresztül jöttek be Magyarországra.
0: Az elhangzott beszélgetésben Csontos László írót hallották, akinek több könyve is Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyével foglalkozik. Mi ezekből 2 említettünk meg, az egyik az Élet a határon, a másik az Én megyém volt.

0: Ahogy adásunk elején ígértem, két kereszttel még adós vagyok, ezért most képzeletben látogassunk el Mária Pócsra. Az Éléskereszt történetét egy onnan elszármazott, név szerint Subec Mihály mondja el.
1: Mária Pócson rengeteg kereszt van. Azt lehet mondani, szinte minden utcasarkon, minden dűlőúton. Hát mondjuk ez érthető is, ugye, mert egy kiemelt vallási központ. És az egyik, hát nem a legrégebbi, de az egyik legrégebbi közé tartozó az úgynevezett Illéskereszt, aminek egy nagyon szomorú története van. Az Illéskeresztet Szapár Illésnek az édesanyja állítatta a fia emlékére. Szapár Illés az egy fiatal Mária Pócsi gazda volt, aki jegyességbe került egy, azt hiszem, talán Tyukodi lányjal, és már ki is hirdették őket a templomba többször is, és készült a család az esküvőre. Gyakorlatilag már rotyogott a lakodalmi ennivaló ebédvacsora. Amikor ez a fiatal vőlegény, mondták neki, vagy tapasztalta, hogy nincsen elég dohány. És gondolt egyet, fölugrott a lovára, és elindult a papoknak, a görögkatolikus papoknak, akkor volt egy dohánygyára, vagy dohányszárítója Mária Pócsnak a határába, és arra elindult. Ezt a Tyukodi lányt, az ő mennyasszonyát egy másik férfi is szerette volna, állítólag szintén Tyukodi volt, de hát ugye a lánya másik fiúnak ígérte el magát, illetve azzal is volt a jegyesség, és ez nem tudott beletörődni a helyzetbe, és valahogyan megtudta, hogy a fiú, a fiatal vőlegény lóháton megy a falu határa felé dohányért, valahogy megleste, megvárta, aztán nem tudni, én nem tudom legalábbis, pedig próbáltam már a nyíregyházi rendőrségen is utána érdeklődni. A lényeg az, hogy a felállított keresztnek a helyén ott ölte meg, és hát gyakorlatilag a násznak induló gyönyörű szép nap egy gyászba torkollott, mert a fiút ugye holtan találták meg, amikor keresni kezdték. Néhány unokabátyám él Mária Pócson, őket faggattam meg, a feleségeiket is, de túl sokat nem tudtak mondani róla. Az biztos, hogy egy tőzsgyökeres Mária Pócsi lehetett a vőlegény, mert a Szapár név az egy Mária Pócsi név.
0: És akkor ezért Illéskereszt, már az ő nevét ragasztották.
1: A fiút azt Szapár Illésnek hívtak, az édesanyja pedig a gyilkosság helyén a fia emlékére emeltette a keresztet 1920-ban.
0: És be tudjuk azonosítani, hogy melyik kereszt ez a jelenlegi Mária Pócsi feszületek közül?
1: Szégyengyalázat, de életemben eddig csak egyetlen egyszer voltam ennél a keresztnél, pedig többször készültem oda. Unokabátyáim vezettek el. Ez a jelenlegi Pápa térről kell kiindulni, Pócs Petri irányába, nem tudok mást mondani, körülbelül Pócs Petri irányába egy ilyen erdős, dimbes, dombos úton kell menni, és akkor...
0: Hát, a telefonján van a képe, ugye?
1: Igen. Hát itt van ez a tipikus régi kereszt, a felirata pedig, mindjárt mondom, csak kinagyítom. Igen, tehát a felirat Isten dicsőségére állította özvegy Szapár Jánosné 1920. június 24-én Illés fia emlékére, és ezért az a neve, hogy Illéskereszt, mint ahogy a Gyulai felé vezető úton levő keresztet az Gyulai keresztnek nevezik, ami régen az Ófehértúji úton úgynevezett Szenthegy volt, mert mit tudom, egy 20 méter magas dombon kellett átmenni a Szenthegyi kereszt. Hát ilyen elnevezések mindenhol vannak Mária Pócson.
0: A Mária Pócsi Illéskereszt történetét Subec Mihály osztotta meg önökkel.

0: Befejező riportunk a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Filkeházán készült, ahol egy házudvarán feszület áll. Történetét, melyet még 2008-ban rögzítettem, Orosz Jánosné mondja el.
1: Szegény megboldogult férjemnek volt a vágya. 93-ba egy reggelen ő fölébredt, és akkor azt mondja nekem, hogy ő mit álmodott. Hát jó, mondom, mondd el. Hát azt mondja, hogy ő azt álmodta, hogy hát itt az udvaron áll egy nagy kereszt. És akkor ő ebbe nem nyugodott bele, hanem jött, ment, járt a Miskolcot, járt a Sátoraja újhelyt, hogy ezt a keresztet megvalósítsa, annak a keresztnek a festését, és Újhelybe talált egy olyan festőt, aki ezt a keresztet megfestette. Az alapot, a lemez alapot megvette, kivágatta, és akkor Újhelybe megfestette, és még alá is, a kereszt alá, ezt a Szűz Mária és a Szent Józsefnek a, ezt is megcsináltatta. Sőt, még a falu végén, mert ott lakik a lányom, ott is van egy kereszt, oda is megcsináltatta a kereszt alá ezt a
2: bizony. Ezt a két alakot, azért föl is tűnt nekem, hogy egyforma a festés.
1: Igen, úgyhogy ő csináltatta meg. Hát ebbe ő bele is nyugodott, sajnos elhunyt, de talán nyugodt szívvel halt meg, mivel hogy az ő álma megvalósult, és ebben nem segített senki nekünk, mink a saját kis nyugdíjunkból raktuk össze ezt a pénzecskét, és úgy csináltattuk meg. Hát ez a bácsi, aki Pető Istvánnak hívták, ezt Újhelybe lakott, ő hozzá elment, meg hát elmentünk mind a ketten, és akkor ő csinálta meg nekünk. De már meghalt ez is, meghalt. Ez a, hogy mondjam, kőfaragó mester volt. És megegyeztünk, hogy mennyiért, hogy és mint, hát ez a mi kis nyugdíjunkból volt felállítva. Nem kértünk senkitől egy fillért sem. Úgyhogy hát ő ebből a nyugodt lelkiismerettel ment a más világra, és hogy hát ő ezt megcsináltatta, legyen a gyerekek előtt, szem előtt, hogy ez a szülői háznak az udvarán van, és akkor ő ezzel aztán meg is nyugodott.
2: És tetszik ez a kereszt itt a itt lakóknak, meg az átmenőknek?
1: Tudom, hogy tetszik, mert sokan megállnak és fényképezik, meg megnézik, meg hát a falubeli, hát itt a családtagoknak is tetszik, meg az átmenő forgalom is sokszor megállnak, és akkor lefényképezik, meg megállnak és elolvassák a feliratot.
0: Az elmúlt percekben egy korábbi riportunk ismétlésében a filkeházi Orosz Jánosnét hallották. Mai műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is búcsúzom. De még mielőtt ezt megtenném, hadd kérjem további segítségüket a műsor életben tartásához. Tehát ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, kérem írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deװ================================================== Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánrádió.hu címre várunk. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki, Tikovics Ernőt hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Hamarosan májusi litániát közvetítünk.

teremt.

Hadd urunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közben járására, a

oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak, amen. Legkegyesebb Szűzanya Mária, sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítséged értesdekelt, hogy közben járásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, Szüzek szent Szüze. Hozzád járulok, anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtozva lábadhoz borulok. Nevesd meg szavaimat örök igének, szent anyja, hanem hallgasd meg kegyesen, amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és balsósban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, te benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, s ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalmas menedéke, föld reménye, s mennek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgattatlanul. Azért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem is meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fönn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, amen. Mindenható örök Isten, aki a dicsőséges Szűz Mária testét és lelkét a Szentlélek által előkészítetted, hogy szent fiadnak méltó hajléka legyen. Add, hogy akik emlékezetén örvendezünk, kegyes közben járására minden veszélytől és az örök haláltól megszabaduljunk, Krisztus a mi Urunk által. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség igen nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya, amen. Hozzád menekülünk szorongattatásainkban, Szent József, s miután már könyörögtünk legszentebb jegyesed segítségéért, a te oltalmadat is bizalommal kérjük.
hivatkozva arra a szeretetre, amely Isten szeplőtelen szűzanyjához fűzött, és amellyel a gyermek Jézust gondoztad. Könyörögve kérünk, tekints te kegyesen az örökségre, amelyet Jézus Krisztus saját vérén szerzett, és támogass bennünket erőddel és segítségeddel szükségeinkben. Oltalmazd Jézus Krisztus választott nemzedékét te, a szent család gondos őrzője. Tarts távol tőlünk, ó szerető Atya, a tévejgés és romlottság métejét. Védelmezz az égből erős támaszunk a harcban, melyet a sötétség hatalma ellen vívunk. És amiként kiragadtad egykor a kisded Jézust a legnagyobb életveszélyből, úgy védd meg most is Isten szent egyházát az ellenséges cselvetésektől és minden bajtól. Védj állandóan pártfogásodba minnyájunkat, hogy a te példád és gyámolításod által támogatva szentül élhessünk, jámbor véget érhessünk, és a mennyben örök boldogságot nyerhessünk. Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával megörvendeztetted a világot. Hadd kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására

0: Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kut feje, mennyi és föld ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére, önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Áldott legyen az Isten, áldott legyen szent neve, áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, áldott legyen Jézus szent neve, áldott legyen Jézus szentséges szíve,
1: áldott legyen Jézus szentséges szíve,
0: áldott legyen Jézus drága vére,
1: áldott legyen Jézus drága vére,
0: áldott legyen Jézus az oltári szentségben, áldott legyen a vigasztaló Szentlélek, áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária, áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása, áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele, áldott legyen Szűz Mária szent neve, áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese,
1: áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese,
0: áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott

0: májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. 1981. május 13-án a Szent Péter téren II. János Pál pápát két lövedék találta el, melyeket Mehmet Ali Akcsa adott le pisztolyából. Azon a helyen most a maskakövek közé helyezett tábla emlékeztet a történtekre. Leó pápa a merénylet 45. évfordulóján az általános kihallgatás elején leszállt a pápamobilról, és megérintve a táblát csendben imádkozott. 14. Leó pápa az audiencián mondott köszöntésében szólt arról a napról, amikor éppen 45 évvel ezelőtt a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapján merényletet követtek el II. János Pál pápa ellen. A lengyel pápát mély kapocs fűzte a szűzanyához, pápai jelmondata egészen a tiéd is erre az odaadásra utal. II. János Pál meggyőződéssel hangsúlyozta a merénylet után, hogy életét a fatimai szűzanyának köszönheti. A Szent Péter tér azon pontján, ahol II. János Pált eltalálta a lövedék, egy fehér, a kövezetbe helyezett márványtábla emlékeztet a történtekre. A táblán II. János Pál pápa címere, valamint a merénylet dátuma található. 14. Leó pápa Argentina apostoli nunciusává nevezte ki excellenciás és főtisztelendő Michael Wallace Banach memphisi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér. Az érsek urat Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt Banach érsek úr, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. Szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a Szentatya tanítását és üzenetét. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szónoka az idei pünkösdi búcsús szentmisének, melyet május 23-án, szombaton 12 óra 30 perctől tartanak a csíksomjói hegynyerekben, közölték a szervezők. A pünkösdi búcsú mottója Szent Maximustól származik. A kereszténységgel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, írt a közleményében Timár Sándor Asztrik, a csíksomjói kegytemplom igazgatója. Hozzátette, nyitott lélekkel, tiszta szívvel és ferences testvériséggel várnak idén is mindenkit Csíksomjóra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Székely János szombathelyi megyés püspök főtanácsadónak nevezte ki Rubovszki Ritát, írja a Magyar Kurír. A katolikus lap szerint a szervezet azzal indokolta a lépést, hogy az oktatás és a nevelés a legfontosabb olyan terület, ahol a katolikus egyház részt vállal az állam közfeladat ellátásában. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerint a keresztény szellemiségi oktatásnak a magyar történelemben az államalapítástól kezdve kulcs szerepe volt, és ez így is van napjainkban is. Székely János azzal bízta meg Rubovszki Ritát, hogy a Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójaként segítse az illetékes állami szervekkel a tárgyalásokat az oktatás-nevelés témakörében, azokat szakértői szinten irányítsa, a döntéseket előkészítse. Nemrégiben Tar Zoltán elismerte, valóban Rubovszki Ritát jelölte volna oktatási miniszternek az új kormányba Magyar Péter, ám végül mégis Lannert Judit mellett döntöttek. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói, valamint magyar és biológia tanárai számára tartott szakmai továbbképzést Debrecenben Németh István hitoktatási referens, bibliakutató. Számot berúl az egyházmegye. A képzés középpontjában az állt, hogy hogyan lehet a Szentírásban található teremtés és őstörténeti elbeszéléseket a hitoktatásban, illetve az egyházi fenntartású közoktatási intézményekben más tantárgyak keretében is hitelesen és a diákok számára is érthetően közvetíteni. Az előadó bemutatta az egyes bibliai történetek lehetséges keletkezési körülményeit, szólt a feltételezett szerzők személyéről, koruk szellemi és vallási hatásairól, valamint a szövegek teológiai üzenetéről. A képzés célja, hogy a hitoktatás során a diákok hite erősödjön és növekedjen, miközben egyre inkább tudományos igényességgel, felelős és árnyalt módon közelítenek a Szentírás szövegének értelmezéséhez. Az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dolgozói számára szerveztek lelki gyakorlatot Mátra Verebélyi Szentkúton. A kétnapos programon közel 60-an vettek részt. A lelki gyakorlat során a résztvevők egy-egy fő előadást hallgathattak meg, majd kiscsoportos foglalkozások keretében dolgozták fel a kiválasztott témákat. A program lehetőséget adott az elmélyülésre, a közösségi beszélgetésekre és a lelki feltöltődésre is. Dr. Novák István delegált rektorhelyettest, a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
2: Az immáron 5. éve katolikus Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rendkívül sokat tesz azért, hogy a keresztény értékeket, azon belül is a katolikus egyház tanítását, elveit, erkölcsi és hitbeli tanítását tovább tudja adni mindazok számára, akik érdeklődnek egyházunk és hitünk iránt. Első perctől kezdve szinte indultak a lelki gyakorlatok, a lelki programok egyetemünkön. Egyik fontos helyszín, ahová gyakran eljövünk kétnapos lelki gyakorlatra, Mátra Verebélyi Szentkút, ahol maga a kegyhelynek a szellemisége. Ez mindig segít abban, hogy az egyes csoportok, akik jelentkeznek erre a lelki gyakorlatra, közösséget építsenek egymással, és kapcsolatba kerüljenek az egyházunk tanításával. Most az eddigiekhez képest minden felülmúló létszámmal közel 60-an vettek részt a lelki gyakorlaton. Elsősorban a funkcionális területen dolgozók jöttek most el, akár a HR osztályról, gazdasági főigazgatóságról, a különböző segítő munkakört betöltők, akik nagyon fontos feladatot végeznek az oktatás, a kutatási tevékenység segítsége érdekében és az egyetem működése érdekében. A két fő előadás, amelyet a nagy csoport előtt tartottam, az arról szólt, hogy miért a keresztény hit, miért pont a katolicizmus az, ami számunkra, nekünk hívő keresztény embereknek, hívő katolikusoknak erőt ad, és ezen keresztül számos részét mutattam be a lelki gyakorlat során egyházunknak az erejéről, olykor a gyengeségéről, más vallásokkal való összehasonlításról, ökumenizmusról, vallások közötti párbeszédről beszéltem. Ezt követően pedig a két segítőmnek a segítségével mind a két nap egy-egy kis csoportot hoztunk létre, 15-18-20 fő volt egy-egy kis csoportban, és ott mindegyikünk olyan témát hozott elő, amely közel áll hozzá. Az egyik lelkipásztortársam az imádság fajtáiról, illetve a gonoszűzésről, az ördögűzésről beszélt. Egy hitoktatótársunk a keresztények helyzetét a mai világban, erről próbált beszélgetni és különböző játékos formában feldolgozni ezt a témakört. Jómagam pedig a Szentmisének a rendkívül fontos részéről, a prédikációról szóltam, hogyan készül egy pap fel a prédikációra, milyen érzések, milyen tudások kellenek ahhoz, hogy valóban egy jó prédikáció hangozzon el, mi ezeknek a fortéja, és természetesen mind a két kis csoportos foglalkozás végén egy kis kvízjátékkal is megörvendeztettem azokat, akik a csoporthoz tartoztak. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy május 12 és 13-án rendkívül szép két napot töltöttünk el, itt a Mátra Verebélyi Szentkúton, május 13-án a Fatimai Szűzanya ünnepén a Szentmise is felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
1: Megkezdődött a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyház 1904-ben épített Angster orgonájának teljes szétszerelése és felújítása. A feladatot az Ócsai illetőségű Süveges István orgonaépítő és csapata végzi, akik már számos jelentős hangszer felújításán dolgoztak országszerte. Korábban új orgonát készítettek Kaposvárra, emellett a budapesti Szent István Bazilika Angster orgonájának rekonstrukcióját is ők végezték. Süveges István orgonaépítőmestert hallják.
3: Igazából most az első lépcsőt, amit láthatunk, a sípokat kiemeltük belőle, ezeket hazavisszük, felmérjük, ekkor kiderül minden pontosan, hogy mi az, ami eredetileg megmarad belőle. A méreteik alapján utána egy rajzot elkészítünk, ugyanis a hangszer bővülni is fog új regiszterekkel, de azért a szekrényének a mérete az nagyon sok mindenben behatárol. Én nagyon sok olyan orgonát tartok arba, ahol a regiszter számot tették a legelső helyre, nem szabad. Tehát azt látom a munkám folyamán, hogy a karbantarthatóságot kell az elsődleges helyre tenni, a hangja mellett persze, de azok a hangszerek, amiket nem lehet karbantartani, azokat nem is fogják egy idő után karbantartani, majd leromlik nekik az állapotuk annyira, hogy inkább akkor megválnak tőlük. Tehát a hangszer befogadó képessége az a határ.
1: A Székesegyház közössége régóta ragaszkodik az ikonikus hangszerhez, ezért a felújítás érdekében széleskörű összefogás indult. Több mint 300 támogató ajánlott fel pénzt az orgona megmentésére, sokan egy-egy sípot jelképesen örökbe is fogadtak, mondta Soltész Béla, a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház kántora.
4: A közösség számára elsősorban is tolmácsolni szeretném a plébános atya és a magam köszönetét és háláját, hiszen nagyon sokan adakoztak, több mint 300 név már összegyűlt, akik örökbe fogadtak orgonasípot, és ezért indulhatott el leginkább a átépítési folyamat. Most ugye hosszabb ideig elnémult a nagy orgona, elköszöntünk tőle márciusban, és így a karorgonát fogjuk használni liturgikus eseményeken.
1: Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program Szent Mise, Szent Lélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbeni járással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
5: Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
6: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
8: 1% felajánlás, 100% segítség.
7: Hozzájárulása jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este a Kék Szarvas című mese harmadik részét halljátok, melyet Tóth Levente színművész olvas fel nektek.
2: Otthon már nagy aggodalommal várták a szülei meg az udvari emberek, faggatták is, hol járt, miért nem jött hamarabb. De a herceg attól tartott, hogy kinevetik, ha elmondja, hogy mi történt vele, hát inkább hallgatott. De nem csak aznap nem tudták szavát venni az otthoniak, hanem másnap sem, harmadnap sem, hetek, hónapok múltával sem. Az a nehéz bánat, amely Ruzvanszad lelkét megülte, sehogy sem akart felszakadozni. Folytonosan csak Seherisztánit látta maga előtt, folytonosan csak utána kívánkozott. Nem evett, nem aludt, egyre csak sorvadozott a nagy bánattól, epekedéstől. Császári szülei válogatott mulatságot rendeztek a felvidítására, vitézi tornákat, táncos vigasságokat, vadászatokat, de Ruzvanszadnak csak nem derült fel a kedve. Ha nem ült a szobájában, naphosszat az erdőt járta, és azt lesz, hogy nem rezzene meg a bozót, nem lépe egy karcsú, kékszőrű, rubinszemű, aranypatájú gímszarvas a tisztásra. Egyszer aztán magához hívatta az atya. Édes fiam, mondta neki, nem nézhetem tovább, hogy a titkos bánat testedet, lelkedet elemészze. Elhatároztam, hogy megházasítlak. Szép, jó feleség, az kell neked. Ha meg lesz az esküvő, tudom, megvigasztalódol. Köszönöm a gondoskodásodat, felséges atyám, felelte Ruzvanszad, hanem hát az én bánatomra nem jó orvosság az, amit ajánlasz. Ha, nem értesz te ahhoz, legyintett a császár. Meg aztán azt sem tudod, hogy kit ajánlok feleségednek, pedig már meg is egyeztem az apjával. Még ma ide érkezik egész udvarával a mandzsú fejedelem világszép leánya. Ha ide érkezik, engem bizony nem talál itt, mert én világgá megyek, válaszolta a császárfi. Azt szeretném látni, kiáltotta a császár. Szégyenbe akarsz keverni a mandzsú fejedelem előtt? Sajnálom, hogy meg kell búsítanom téged, atyám, felelte Ruzvanszad, de hát, amit mondtam, megmondtam. Márpedig, ha ezt megteszed, kitagadlak, csapott az asztalra a császár. Ha elmégy, vissza se gyere. Ruzvanszad tudta, hogy ha az atya egyszer kimondott valamit, nem másítja meg a szavát. Lehorgasztott fejjel hagyta el a császár szobáját, a palotát, a várost. Kibandukolt az erdőre, már nem remélt semmit, az sem, hogy egyszer elébe toppan a szarvas, csak éppen nem akart embert látni. Békétlen nyugtalan lélekkel barangolt a vastag törzsű, dúslombú fák és a bogyó termő magas bozótok között. Csend volt, csak a lepergő fenyőtűk zizegtek a szárazavaron. Távolról valami zeneféle szűrődött át a sűrűségen. Ó, nem lant és hárfa penget, nem pajkos tündérlánykák daloltak a fák között. Akkor vonult be sípok rivalgása, dobok puffogása, cintányérok csörgése közben a császári palotába a mandzsúriai fejedelem világszép leánya. De egyszer csak megrezzen a bozót. Ruzvanszad oda tekint, és látja, hogy szelíden, bátran, mintha semmi veszedelemtől sem tartana, egy karcsú gímszarvas lép a tisztásra. A szőre kék, a szeme rubintos, a patája arany, s fejével, bókolva, bólogatva, mintha köszönteni, hívná, bíztatná a vándort. Seherisztáni, kiáltott fel a herceg, s odarohant a szarvashoz. Én vagyok, felelte a szarvas. Érted, jöttem, mert kiálltad a próbát. A próbát? Kérdezte elámultan Ruzvanszad. Mit álltam én ki? Miféle próbát? A hűség próbáját, válaszolta a gím. Eltelt egy esztendő, és te nem feledkeztél meg rólam. Inkább választottad a bujdosást, mint a mandzsúriai fejedelem világszép leányát. Ó, hát ez volt az a próba, szólt a herceg. Ezt ugyan könnyű volt kiállanom. Hogy is felejthettelek volna el? Hogy is lehettem volna hűtlen hozzád? Hiszen csak téged szeretlek, csak rólad álmodom, csak utánad epekszem, kerek egy esztendeje. Egyesztendő semmiség nekünk, tündéreknek, felelte a szarvas halakban megjelent Seherisztáni, de nektek, embereknek hosszú idő. Bizony, dicséretes dolog, hogy egy álló esztendőn át nem pártolt el tőlem a szíved. Megérdemlet hát, hogy magammal vigyelek Tündérszigetre. Gyerünk, kiáltotta Ruzvansz, hát mire várunk, talán még a türelem próbáját is ki akarod állatni velem? Indulhatunk, felelte a szarvas. Ugorj fel a hátamra, és kapaszkodj meg erősen. A herceg szót fogadott. A szarvas pedig szökkent egyet, s már is a bogyótermű magas bozótok fölé emelkedett. Szökkent kettőt, s már is maga alatt hagyta a vastag törzsű dús lombú fákat, az egész sűrű erdőséget. Solymok és sasok rebbenő felhőfoszlányok között vágtatott a híg levegő égben. Ruzvanszad letekintett, s látta, hogy a császári palota kapuján sípok rivalgása, dobok puffogása, cintányérok csörgése közben most vonul ki egész udvarával a mandzsúriai fejedelem világszép leánya, aki odabent hűlt helyét talált a hercegi vőlegényének. Falvak, városok, dombok, hegyek, folyók, tengerek maradoztak el a szarvas és lovasa mögött. Csak úgy porzott alattuk a nagy kék semmiség, s a szarvas szikrázó aranypatái nyomán csillagok lepték el a nappali mennyboltot. Alig tellett belé egy óra, egy sosem látott nyugalmas tó közepén felbukkant előttük Seherisztáni birodalma, a boldog Tündérsziget. Az igazat megvalva Ruzvanszad onnan a magasból nemigen látta másfélének, mint a közönséges ember lakta szigeteket. De még akkor sem fedezett fel semmi különbséget az emberek és a tündérek világa között, amikor a szarvas vastag törzsű, dúslombú fák és bogyótermű magas bozótok között lágyan a földre huppant egy nagy erdő közepén. Itt volnánk, mondta a szarvas, leszállhatsz a hátamról. Aztán, mintha kitalálta volna Ruzvanszad gondolatát, így szólt. Aki nem tudja, hogy Tündérszigetre érkezett, nem egy hamar venné észre, hogy miféle országban járt, mert a tündérek világa meg az emberek világa között tulajdonképpen nincs is más különbség, mint hogy a tündérek boldogok, az emberek között pedig nem kevés a boldogtalan. Na meg az is, hogy a tündérek mindenféle csoda dolgokra képesek, tette hozzá Ruzvanszad. Az emberek is képesek mindenféle csoda dologra, felelte a szarvas, csak éppen nem tudnak róla. És ha egyszer megtudják, kérdezte a herceg, akkor alig, ha nem kevesebb szükség lesz a tündérekre, válaszolta a szarvas, hanem hát ne vesztegessük az időt, szedjük rendbe magunkat egy kicsit, aztán gyerünk a palotámba. És azzal megrázkódott, és már is abban a tündöklő szépségű leány alakban álltott Ruzvanszad előtt, amelyben esztendeje mutatkozott meg neki. Fehér kezével gyengéden lesimította a herceg haját, mert kissé összeborzolta a szél odafent a magasban, a solymok, a sasok és a rebbenő felhőfoszlányok között a híg levegőjékben. Kéz a kézben vonultak be a királynő palotájába, amely szakasztott mása volt a tóparti kastélynak. A pincétől a padlásig hófehér kínai porcelánból épült, a kapuja sárgáló vertalany volt, a lépcsője fekete jáspis. A palota nagy csarnokában, amelynek rózsaszínű márványpadlóját, de még a falait is lágy selyem szőnyegek borították, s amelynek drága kövekkel kirakott boltozatos mennyezete színezüst oszlopokon nyugodott, a királynő mindjárt egybegyűjtötte az udvari népet, és messze hallatszó hangon így szólt hozzájuk. Úgy nézzetek erre az ifjúra, hogy ő az, akit férjemül választottam. Nem tündér ugyan, csak ember, de annak igen kiváló. Becsületes, álhatatos, jóindulatú, tehát ha boldog is lesz, amit igen remélek, pompásan közénk illik. Szeressétek, járjatok a kedvében, tanítsátok tündérségre, boldogságra. Az udvari nép hangos éjjent kiáltott Tündérsziget új királyára, és fennszóval fogadta meg, hogy épp oly hűséggel szolgálja majd, mint felséges feleségét. Másnap volt a lakodalom. Nem csak a helybeli tündérek gyülekeztek össze az ünnepségre a palota kertjében, hanem messze földről hazasereglettek azok is, akik a világot járták, hogy kisebb-nagyobb csodatételekkel segítsék meg a bajba jutottakat, és jutalmazzák meg az arra érdemeseket. De ezek éppen csak térültek, fordultak. Septében megcsókolták a királynőt, kezet ráztak a királlyal, és már szálltak is vissza, oda, ahol leginkább várták őket az emberek.
1: Kedves gyerekek, ma este a Kék Szarvas című mese harmadik részével kívántunk nektek jó éjszakát, melyet Tóth Levente olvasott fel. Aludjatok jól, és álmodjatok szépeket!

0: 19 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Donald Trump amerikai elnök szerint Tajvan biztonsági helyzete nem változott pekingi látogatásának következményeként, és nincs változás az Egyesült Államok hozzáállásában sem a szigethez. Az amerikai elnök kínai látogatását értékelő, a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban nyugalmat kért mindkét féltől, azaz Tajvantól is a szigetet saját területeként kezelő Kínától is. Kifejtette, hogy nem keresi a háborút, és megjegyezte, azt akarom, hogy Kína higgadjon le, semmi nem változott. Azt mondanám, hogy nem keresem annak lehetőségét, hogy valaki függetlenedjen, fogalmazott Donald Trump. A Tajvan számára már korábban jóváhagyott 10 milliárd dollárt meghaladó amerikai fegyverzet eladással kapcsolatban az elnök ismét kijelentette, hogy ezt egyelőre nem véglegesítette. Az elmúlt hónapokban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. Az előbbi 57, míg az utóbbi 23%-on áll a teljes népességben, olvasható a Republikon Intézet közvéleménykutatásában. A felmérésben, amit 1000 felnőtt telefonos megkérdezésével készítettek, május 8-a és 13-a között az áll, hogy a választói aktivitás kiemelkedő májusban. A válaszadók 89%-a biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. Megjegyezték, ez jóval magasabb, mint a választás előtti részvételi kedv, és a 80%-os választási részvételnél is magasabb, azaz a választás eredménye és az azóta történtek mobilizáló hatásúak voltak. A Tisza a teljes népesség 57%-ának támogatottságával bír, a Fideszre 23% szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek. A Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1%-on áll a teljes népességben, közölte a Republikon Intézet. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Az új honvédelmi miniszter arra is ígéretet tett, hogy átvilágítják a bérrendszert, megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokban kidolgoznak egy életpályamodellt is. Mint mondta, a fiatalitás és a politikai tisztogatás során eltávolított katonák lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek a honvédség kötelékébe. Közölte, a következő napokban berendeli és áttekinti az elmúlt időszak legsúlyosabb ügyeinek szolgálati jegyzőkönyveit és dokumentumait. Ígérete szerint folyamatosan tájékoztatni fogják a közvéleményt, és ahol szükséges, ott új vizsgálatot rendelnek el. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jelentkezni május 25-ig lehet. Mint írják, a kórházban hagyott csecsemőknek és a családokban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra, a gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Sport. Rozman Sándor szövetségi kapitány kijelölte a jövő heti Szokka Európa-bajnokságra utazó magyar válogatott 14 fős keretét. A szerdától vasárnapig tartó tiranai kontinens viadalon 28 nemzet vesz részt, a magyarok Dániával, Szerbiával és Romániával csapnak össze a C csoportban. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, csupán időszakosan szakadozhat a felhőtakaró, majd nyugat-délnyugat

0: Felől szakarozik, csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, a keleti tájakon akár beágyazott zivatar is előfordulhat. A zivatarok környezetében is előfordulhatnak átmenetileg viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak. Ökumené, a testvéregyházak műsora.
5: Ökumené, a testvéregyházak fél órája következik. Ma az evangélikus egyház műsorát hallják.
6: Uram, te, neked gondod van az én életemre, hiszen beszéltél velem ezekről, és vissza lehet ezekhez nyúlni, és persze lehet kérni a jelenben, hogy Uram, vezess tovább, hogy mi most a te akaratod.

0: Mostanában hogyan vezet téged az Úr? Nem régen kezdted el a szolgálatodat, beosztott lelkészként két gyülekezetben, illetve most már házas ember vagy. Vannak ugye, gondolom, saját terveitek is, de látom, hogy ezeket Istennel beszélitek meg folyamatosan.
1: Újra meg újra meg kell erősödni abban, hogy kérjük az Úrtól, várjuk az Úrtól a vezetést, mert az ember alaptermészete és a miénk is olyan, hogy erre vagyunk a legkevésbé hajlandók. De az ő szavával újra meg újra felfrissít ebbe minket, hogy keressük őt, hogy figyeljünk rá. Itt a gyülekezeti szolgálatra nézve is jó volt megtapasztalni azt, hogy Isten előre beszélt már velünk arról, hogy hova fognak helyezni. Ugye püspöki kihelyezés alapján kerültünk Sámson házára és pásztorra. Jó volt megtapasztalni, hogy voltam egy biatorbágyi férfi napon, és ott már elém hozta az Úr azt az igét Mózes 5. könyvéből, hogy ez a föld pedig, ahova beviszlek, hogy birtokba vedd, hegyes völgyes föld az égből hulló eső vizeit atya, és az Úr a te Istened viseli gondját annak a földnek. Ott még a 6. év felénél előttem volt, na mi lesz velünk, hogyha kikerülünk egy gyülekezetbe, hogy hova kerülünk, és ismerősek voltak számomra a helyek, ahova lehetett volna kerülni. Pont ez a Sámson háza és pásztó volt egy ilyen hegyes, völgyes föld. Korábban voltam is ott gyakorlaton, és akkor úgy a szívemre helyezte az Úr, hogy ez oda kerülünk, akkor ez tőle lesz. Most, mióta ha ott vagyok a gyülekezeti szolgálatban, arra tanít leginkább az Úr, hogy ne saját magam, a saját igényeim, a saját gondolataim, vágyaim legyenek nekem a fontosak, hanem hogy ő legyen nekem a drága. Talán a legutóbbi Isten tiszteleten jött föl Dávidnak az egyik zsoltárából, a 139. zsoltárból a 17. vers, amiben így fogalmaz, hogy mi drágák nekem szándékaid, Istenem. És erről beszéltem ott az embereknek, hogy ez egy megtért szív, ez egy igazán Istentől megszelidített szív, akinek drágák Isten szándékai, hiszen olyanok vagyunk, hogy alapból a saját szándékaink nekünk a fontosak, és az Úr ezzel szembesít engem mostanában, és azt látom, hogy ezt akarja kiformálni az utóbbi időben bennem az Úr, hogy nekem az ő szándékai, az ő akarata legyen igazán drága és fontos.
0: Mi ad neked reménységet a szolgálatod folytatásában, azokra az időkre, amikor még több feladat jön, vagy családotok bővül, illetve hát mindenfélével szembesülhetsz még, ami előttetek áll?
1: Most frissen pár hónapja a szolgálatban nagyon sok olyan dologgal találkoztam, amivel teológusként, vagy akár a 6. év alatt is nem szembesültem, mert nem rajtam volt a felelősség, amikkel sokszor magamtól nem tudom, hogy mit is kéne kezdeni. És nagyon vigasztaló számomra az az ige, amit Ices István bácsitól is sokat hallottam, amikor Pál írja Timóteusnak a 2. levelében, a 4. fejezet 5. versében, hogy a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Nem szabad megfutamodni a különböző problémák elől, hanem az Úr arra indít, hogy nézzek vele szembe, és hogy keressem mindig az ő vezetését azokba, bízzam rá ezeket, erre is nevel az utóbbi időben az Úr, hogy úgy imádkozzak, úgy bízzam rá ezeket a dolgokat, mint akinek hatalma van, hogy ezekbe ő tényleg megoldásokat tud adni, és tényleg jó ezt átélni az elmúlt napokban is, hogy az, amit én nem is gondolnám, hogy megoldódhatna, vagy hogy hogyan oldódhatna meg, az Úr el tudja végezni, és valóban az evangélista feladatát kell nekünk végezni ebben a világban, akik Isten gyermekei lehetünk már, hiszen az evangélium, az Úr Jézusról szóló jó hír és örömhír az, amire mindenkinek szüksége van. Végső soron minden ember meg kell majd álljon Isten előtt, és az igéből tudjuk, hogy nem állhatunk meg sehogy máshogy előtte, csak akkor, hogyha miénk mindaz, amit az Úr Jézus tett értünk, hogyha az ő vérével megmoshatott minket, ugye mindabból, ami elválasztott minket Istentől, és erről bizonyságot kell tegyünk, a terheket pedig tőle kapott erővel hordozni.
0: Kedves hallgatóink, a megelőző fél órában Farkas Ábel evangélikus lelkésszel beszélgettünk.
2: Ez itt a Lélek hangoló.
3: Kívánok! Köszöntöm az evangélikus rádió misszió.
4: Szeretettel köszöntöm az evangélikus.
5: Önök továbbra is a Lélek hangoló
4: evangélikus műsort hallják.
5: Lélek hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Milyen érdekességeket rejt az űrrepülés, az űrkutatás az Isten hívő ember szempontjából? Békés Tibor gazdagon illusztrált előadást állított össze e témában az erdőkertesi evangélikus gyülekezet presbiterével, Győri Gábor Dávid beszélget.
6: Űrhajósok bizonyságtétele egy ilyen előadásnak a plakátjával lehet most már egyre gyakrabban találkozni, és egyre több helyen. Békés Tibor az előadó, aki az űrhajózás nagy szerelmese, és arról szeretném őt kérdezni, hogy kapcsolódik ez a két érdekes téma össze, és azt gondolom, hogy ebben a beszélgetésben aztán sok-sok minden ki fog bomlani, mind a bizonyságtételről, mind a hitbeli kérdésekről a mai világban, és mind arról, hogy kapcsolódik össze ez valami, hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy földhöz ragadt témával, mint az űrhajózás. Melyik volt előbb a te életedben ott az űrhajózás iránti érdeklődés, vagy a hitbeli kérdések?
7: Köszöntök minden hallgatót. Először az űrhajózás iránti érdeklődés volt jelen, talán már óvodás vagy kisiskolás koromban. 22-23 éves koromban estem át egy megtérési folyamaton, de ez, hogy ennyire fókuszáltam az űrkutatásra, vagy az űrrepülésre, ez kb. 3 éve van jelen az életemben. Akkor indult el ennek az előadásnak egy korai, egyszerűbb verziója. 2 éve látogatok vele gyülekezeteket és hívő közösségeket.
6: Mivel foglalkozol egyébként a civil életben? A
7: civil életben autóvillamossági műszerész vagyok. Kis családi autószervizünket irányítgatom most már 25 éve. Én a szakmai részét, feleségem pedig az adminisztrációs részét visszük. Nagyon szeretem a munkámat, esetenként azt is merem mondani, hogy szenvedélyesen állok hozzá, bár néha tartogat kihívásokat, de nagyon szeretem az emberekkel való nagyon intenzív találkozást, és szeretem a problémás helyzeteket is megoldani az ügyfelekkel.
6: Nem tudom, hogy működhet-e másképp egy autóvillamossági műhely, ha hívő ember, keresztény ember vezeti, mintha nem.
7: A műszaki része talán nem, de évekkel ezelőtt hallottam egy szót, amit tudatosan igyekszünk érvényesíteni, az úgynevezett műszaki tisztesség. Tehát, hogy adott problémát nem elfedünk.
8: A srácok már évek óta visszajárnak a Fóti Kántor képzőintézetbe a nyári tanfolyamokra, úgyhogy elég szépen ki vannak talpalva, és ez még reménység szerint, ha Isten megadja, akkor csak gazdagodhat. Családi Isten tiszteleteken, de egyéb alkalmakon, amikor keresztény könnyű zenére kerül sor, akkor szintén ott vagyunk. Családom minden tagja érintett. Szerintem nagyon igényesen, szépen folyik ez a munka. A mi magunk nagy örömére is, mert ez össze is rám bennünket, össze is tart bennünket.
9: Milyen igével indultatok a házasságba? Emlékszel még rá?
8: Az igét Vera választotta, Énekek éneke 8. fejezetéből a 6. vers volt az, tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Bizony, erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Ez volt az ige. Az esküvő is nagyon személyes volt, mert egy-két jól ismert lelkészt kértünk fel a szertartásra, Vera bátyját, illetve egy közös jó ismerősünket. Az énekválasztás is a mi lehetőségünk volt, úgyhogy nagyjából e köré fonódott a közös indulása házasságkötéskor. Valakinek felnőnek a gyermekei, most már lassan ezt mondhatjuk, akkor azért nyilván valamelyest űr kezd úgy megmutatkozni az életében, és ilyenkor kell akkor a házastársoknak újra megtalálni azt a szoros minőségi kapcsolatot, ami azért valahogy mindig, talán nem csak nálunk, de úgy elhalványult a mindennapos gyermeknevelés, iskola, csinált ezen dolgok között. Szerintem ez egy fontos időszak, hogy ezt felfedezzük újra, mert tudom, hogy ebben nagyon könnyű elcsúszni, és sokszor pont ilyen korban szűnnek meg házasságok. Úgyhogy ezt jó lenne nem elrontani és jól csinálni. Ez egy ilyen életkorunkból fakadó kihívás, mert én vallom azt, hogy a házasság azért az ne két embernek a egymás mellett élése legyen, hanem a legteljesebb, legmélyebb közösség. Annak boldogító megélése kölcsönösen. Úgyhogy nem ez a mérce, erre oda kell figyelnünk.
9: A stabil alapok már megvannak ehhez, de azért ezeken dolgozni is kell.
8: Van mihez visszanyúlnunk, ez így van.
9: Mi lenne az imádságod most, amivel a helyzetedet, családodat, gyerekeidet, házasságodat Istenre bízod? Mi lenne ebben az imádságban?
8: Ha csak egy dolgot kéne a fiúkért kérnem, akkor az mindenképpen az lenne, hogy valahol Jézus közelében éljék az életüket, ránézve éljék meg az életüket minél tartalmasabban, minél teljesebben Jézusra nézve. Ezt kérném mind a három fiamnak. Magunk számára pedig azt, ami ebben az életszakaszban a nagy kihívás, hogy szerelemben, hitben éljük az életünket a feleségemmel, földi életünk végig. Ennél azt hiszem, hogy többet nem is kívánnék magamnak sem, úgy amúgy sem, meg imádságban sem.

Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Vendégünk Böjtös Attila, hitoktató volt, három fiú édesapja. Attilát a saját hitre jutásáról, családjuk alakulásáról, Istennek végzett szolgálatairól kérdeztük. A beszélgetés meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.lutheram.hu webhelyen a rádió menü alatt. A Spotify-on Lélekhangoló néven szerepel podcastként a műsorunk. Az Evangélikus Rádió Missziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheram.hu. Böjtös Attila és családja énekével búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.

0: fantasztikus.
1: És a személyes kapcsolatunkat rendeztük Istennel, illetve ő rendezte velünk, és megengedte, hogy megértsük, hogy Jézus az igazság, az út és az élet. Jézus oda nem fog beköltözni, ahol nagy sötétség van, tehát ott először ki kell takarítani, és az a takarítás az valahol nagyon fájdalmas, mert sok olyan emlék, olyan bűn, egészen gyermekkoromtól fogva lévő események előtódultak. Egy-egy reggel fölébredtem, és eszembe jutott egy újabb és egy másik. És voltak olyan dolgok, amiért Istentől kellett bocsánatot kérnem, és voltak olyan bűnök, ami a kapcsolatunkat terhelte, hazugságok, szerelmi dolgok. Ez is olyan érdekes, hogy nagy szerelmi kapcsolatba is belefér az, hogy az ember megcsalja a másikat, és nem is tudom megmagyarázni az okát, és mégis megtesszük. És ezeket a dolgokat Istennek is megvallani, és egymásnak. És annak a lehetetlensége, hogy Uram, pont most mondjam el ezeket a házastársamnak, aki ezért lehet, hogy nem fog megbocsájtani. De nem tehetem meg, hogy nem mondom el, tehát ez volt az a nagy lelki műtét, mert a gonosz ezeket a csapdákat, ezeket a bombákat azt akarja, hogy benn maradjanak az életünkbe, de Jézus fel akar szabadítani ez alól, és úgymond ki kellett hányni ezeket az eseményeket az életünkből. Palitól is kaptam ilyen bűnökről való beszámolókat a saját részéről, tehát ez egy nagyon mélységes időszak volt, mert mind önmagamra, mind a házastársamra nézve...

0: Tulajdonképpen
1: ifing lesz, olyan istentisztelet lesz, mert rendszer generáció és az idősek is akarják ugyanezt. Olyan, hogy sikerélményt ad, mert átélem azt, hogy látom az Isten csodáit, nem csak mindig hallom a prédikációt, hogy Isten meghallgatja az imádságainkat. Nekünk a gyülekezetünkben volt egy ilyen imatablónk, kitettük rá képeket meg az imatémákat, és mindig kitettünk egy cetlit, hogy ez mikor teljesült. Hogy lássuk, hogy ez meg is történik. Majd, hogyha ilyenek lesznek az alkalmaink, a keresztény alkalmaink, a videójátékosoknak az 51%-a mondja azt, hogy azért játszik, mert unatkozik. Ez egy nagyon jó hír. 51% azonnal fölállítható a képernyő mögül, ha ilyen programok miatt állítjuk föl. Mert a dögunalmas, a semmit nem kínáló, a semmilyen sikerélményt nem adó, a semmilyen motivációt nem jelentő, a semmilyen fejlődést nem biztosító alkalmak helyett e-sportot fognak játszani. Mert ezt mind átélik ott. Szervezzük át a missziós munkánkat úgy, hogy ezeket a jelzőket elé tudjuk tenni. Mert akkor föl fognak állni a gyerekek a szobáikból, meg a gépeik mögül, és ki fognak jönni az offline valóságba. Mert ez motiválja őket.

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szűcs Sándor, Pilis Csabai missziói konferenciákon elhangzott egyik előadásából idéztünk részleteket. A generációkutató teológus két konferenciánkon elhangzott előadása meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió honlapján a http://missio.lutheran.hu webcímen a konferencia menü alatt. Ismétlésként Szűcs Sándor minőségjelző listája szerint a fiatalok számára is vonzó missziós lehetőségben legyen elsőként kihívás, ami lelkesíti őket, teremtsen számukra közösséget, adja meg nekik a fókuszált bevonódás, tehát a flow lehetőségét, építsen probléma megoldásra, és nyújtson mérhető módon fejlődést számukra. Szűcs Sándor munkájáról, szolgálatáról az Abcsel 29 elnevezésű weboldalon tájékozódhatnak hallgatóink. Kérdéseiket, üzeneteiket a következő módon küldhetik el az Evangélikus Rádió missziónak. E-mail címünk evmis@lutheran.hu, SMS-t pedig a 0620-620-3679-es számra várunk. Most szeretettel búcsúzunk

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A 2026-os év bibliai mottóigéje az Evangélikus Egyházban, a Jelenések könyvében olvasható. De mit mond számunkra az új esztendőre tekintettel a Biblia utolsó könyve? Erről is beszélgetek Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspökkel. Ezt követően Győri Gábor Dávid országos missziói lelkésznek az említett mottóigéhez fűzött gondolatait hallgathatják meg. Az idei, most kezdődő évünkre szóló mottóige a Jelenések könyvéből szól hozzánk, íme újjáteremtek mindent. Ennek kapcsán is beszélgetünk kicsit a Jelenések könyve fényében az új esztendőről, és hogy mi várhat minket. Ez egy olyan irat, amely nagyrészt és nagyban szól az eljövendő idő.
2: A búcsúzáskor mondod.
3: Azt mondta akkor Kálmán bácsi, hogy Pali Évi magukat csak az imádságba ágyazott élet mentheti meg. Hát ez nekünk akkor nagyon pátoszos volt, de evel a beszélgetéssel kapcsolatban, ami számomra nagyon fontos volt, a számomra ez az ige Isten üzenetét, reményét, lehetőségét jelentette, hogy tulajdonképpen, amit én szerettem volna, hogy az én férjem az enyém legyen, és hogy első számú ember lehessek ő mellette, Isten erre azt mondja, hogy igen, ennek így kell lennie, letaglózó volt, hogy én azon rugóztam, hogy nem találom Pali mellett az első számú helyet, és rám Isten azt mondja, hogy ez így lenne jó, hisz az a tanácsos, ahol előtte jártam, azt mondta, hogy ezt a házasságot föl kell bontani, itt pedig az Isten azt tanácsolja, hogy egy egészen új úton nekünk van jövőnk, a mi házasságunkat meg lehet menteni, és ezért volt annak a reménynek a sírása, amikor kimentünk a Torockó-téri játszótérre, és ott együtt leültünk. De mindenféleképpen el kell mondanom, hogy erre a beszélgetésre én teljes bizonytalansággal mentem, úgy éreztem, hogy ennek nincs semmi értelme. Nem volt közöttünk már semmilyen bizalom. A gonosz által indukált gondolatok azok olyanok voltak, hogy féljek a férjemtől, tehát amit már utólag tudok, hogy a gonosz emberülő volt kezdetektől fogva, azt ő úgy kezdi, hogy az emberi kapcsolatainkat kezdi felszámolni, és amikor egy lélek egyedül marad, akkor jön azokkal a gondolatokkal, hogy hát nincs értelme az életnek. Ezt az Isten megakadályozta, és tanácsolt Palin keresztül az Istennek az igéjét hallhattuk, ami megmentett minket. Csoda történt.
1: Amivel kezdtem, Istennek mi a szándéka, terve az emberrel és a házasságokkal, így a nagy héten Jézus Krisztusra tekintve, akit aztán megismertetek, hogyan ismerhető meg ez az isteni szándék?
2: Mindenféleképpen a hit hallásból van, jó, ha az ember hallja az igét, és engem ugyanvel ezt az igét, amit mondtam az előbb, ugye megszólított, és helyes irányba fordított.
4: Vagy ellógok a karcsfogó tigris elől, vagy megesz. Tehát ott nincs tovább ilyen fölösleges stressztermelés. Viszont amikor napi 6 órán keresztül 4 évesen ér bennünket, éri a gyerekeinket, a 3-5 másodpercenként megvágott Skibidito előtt, meg az ilyen hasonló videók, ami egy ingerorgia gyakorlatilag, egy állandósú stressz helyzet lesz a szervezetükben. Folyamatosan termelődik a kortizol, és folyamatosan termelődnek a betegségek a szervezetükben, már gyerekkortól kezdve. Ezért van az, hogy például a vastagbélrák, ami régen vezető halálok volt a 70 év fölöttieknél, az most vezető halálok a 30 éveseknél. És ennek rengeteg következménye van. A 20 ezer óra, Tari Anna Mária írt arról, hogy igazából azért sok, mert ennyi időt töltenek nem valami mással fiatalkorukban. Annyi mindent kipróbálhatnának, és helyette egy képernyőt néznek egy szobában. Ennek az a következménye, hogy kitolódik a felnőtté válás. Ami régen a 70-es években, mert vannak statisztikai adatok, a 70-es években a felnőttekkel 20-21 évesen megtörtént az első házasság, az első gyerekszületés, az a tavalyi adatok szerint a férfiaknál 37,5 év az első házasságkötés, a nőknél 34 év, és az első gyerek az 30,5 évesen születik. Minden tolódik előrefelé. Ma 27 évesen költöznek el otthon a gyerkőcök, otthonról, skandináv országban 21-22 évesen már lelépnek, és önállóak akarnak lenni, a saját életüket akarják élni. A 74%-uk, ha tehetné, el sem menne otthonról, mert nekik ez nagyon megfelel, hogy a mama hotelban laknak. És a kitolódott felnőtté válásban csak egy érdekes adat Japánból, a Japán mindig előrevetíti azt, ami a nyugati társadalomban történik. A japán 34 évnél fiatalabb, japán fiatalok 42-44% a szűz még, 34 évesen Japánban. Nem akarnak szexelni, mert a pornó az 5 másodperc alatt kockázat nélkül kielégülést tud adni. De hogy belemenjenek egy valódi párkapcsolatba, ahol visszautasíthatják őket, megsérülhetnek, nem merik megtenni. És ez terjed Nyugat-Európában is, és Magyarországon is terjed. Miért van ez? Mi van az egész mögött? Mindaz, ami a médiában történik, az összefoglalható ezzel a szófelhővel. Az a 20 000-28 000 óra, az egy olyan világban történik, ami nekik közösséget ad. Mert együtt játszanak, a közösségi médiában egymáshoz kapcsolódnak, inspirál, motivál és lelkesít. Amiben kihívások vannak, amivel küzdhetnek, mert hogy ebben az életkorban mindenki győzelmet akar aratni gyerekként. Csapatversenyben ebben-abban a média megadja ezt nekik, a számítógépes játék, meg a közösségi média. Jutalmaz és sikerélményt ad. Flowba kerülnek általa, azaz megszűnik a külvilág, fókuszálnak arra, amit csinálnak, és élvezik közben. Probléma megoldásra épít, minden, amit csinálnak, a játéknak az a definíciója, hogy szimulált probléma megoldás, ezért tud nagyon sok készséget fejleszteni a játék, és mérhető módon ad fejlődési lehetőséget.
5: Karitász percek. Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Az Egri Főegyházmegye területén 47 településen közel 8,5 millió forint értékben kaptak vetőmagot és palántát a rászoruló családok. A napokban paprika és paradicsom palántát juttatnak el a Caritas önkéntesek azokhoz a családokhoz, akik idén is vállalták, hogy megművelik a kertjüket, és már elültették azokat a vetőmagokat, amelyeket pár héttel ezelőtt kaptak a szervezettől. A támogatott családok között vannak több gyermeket nevelő szülők, létminimum alatt élők, idősek, betegek, valamint fogyatékkal élők.
6: Kardosné Marian vagyok. A Caritasnak a megalakulásától benne vagyok az elejétől. Nekem nagyon nagy segítség, veteménymagok, palánták, nagyon nagy, mert 3 gyermekem van, és én, ahogy tudom, igazság szerint itt van kert, innen kapnak ők is, ami kell nekik, de én nagyon örülök ennek, nagyon örülök, és én nekem nagyon nagy segítség. Párom nincsen, sajnos elhunyt, úgyhogy egyedül vagyok, így meg pláne nagyon nagy segítség. Amikor ünnepekre csomagokat osztanak, abba én tényleg mindig ott vagyok, úgyhogy kapok, minek tagadnám le. De ha valami segíteni kell a Caritason belül, bármikor szólhatnak, mert biztos, hogy megyek és ott vagyok, akár külföldre kellett mennünk, Dobován, ott is ott voltunk a férjemmel, igen, úgyhogy bármi olyan van, amiben tudunk segíteni, ott vagyunk, de mink is nagyon örülünk, ha nekünk segítenek.
7: Mihály Józsefné vagyok, hát én egyedülálló vagyok, 34 éve özvegy vagyok, és ha van segítségre szorulok, kijövök, akármiben tudnak segíteni, úgy a vetőmagba, most a palánta, ágyat kaptam tőlük, nem olyan régen élelmiszercsomagot, bérestöppet, mert sajnos beteg vagyok. Úgyhogy élelmiszercsomagot is, amikor csak tudnak, mindenben segítenek, amit lehet. Ruhákban, mindenben. Nézze, ha valaki rászorul, azt segítenek, az olyan dolog, hogy elfogadja. Nagyon jó, ha segítenek, nagyon jó. Főleg egyedülállónak. Nekem nagyon jó. Én már korábban benne vagyok, 73 éves vagyok, úgyhogy nagyon jó a segítség, amit csinálnak. Nekem például nagyon sok mindenbe segítettek, tényleg szemüveget kiváltották. A mopedbe segítettek, mert nem tudtam kifizetni, kevés volt a nyugdíjam. Nem volt közgyógyom, ők fizették ki, úgyhogy nagyon sokat köszönhetek a Caritasnak.
5: A program sikerének titkáról Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyházmegyei Caritas igazgatóját kérdeztük.
8: A katolikus Caritas itt az egyházmegyénkben a Zöldellő Kertek programban vetőmagokkal és palántákkal támogatja a családokat. 2012-ben kezdődött el ez a mi egyházmegyénkben. Idén 1212 családot tudtunk támogatni a vetőmagokkal kapcsolatosan, és most pedig 20 000 szál palántával tudunk 1000 családot támogatni, 10 paprika és 10 paradicsom palántát adunk minden családnak. Számunkra a siker ugyanaz, mint ami a családoké, ami annyit jelent, hogy segítjük őket az öngondoskodás felé menni. Rászoruló családok kapják, és mindenki számára ez az egyik legszimpatikusabb programunk, mert itt nem olyan adományt adunk, amit azonnal tudnak használni, hanem ők dolgoznak vele, megtermelik. Gyakorlatilag az egyik legsikeresebb programja a katolikus Caritasnak. A siker egyik eszköze például az, hogy a családok, ahol gyermekek vannak, a gyerekek is megtanulják a növényeket gondozni, és hát ha megnézzük a mai zöldség árakat, konyhakerti növények, paprika, paradicsom, ezeket ők mind saját maguknak ingyen meg tudják termelni, és ezzel hozzájárulnak a saját életükhöz.
5: A pétervásárai Caritashoz tartozó 8 településen minden évben több száz család részesül különböző támogatásokban. Fehér Róbert pétervásárai plébánossal beszélgetünk.
9: Jelen pillanatban a Caritas a jelenlétpontokat leszámítva, ez ugye 3 település, Tarnala lesz, Domonkos és Erdőkövest, most így 8 településen vagyunk aktívan jelen. Ez az aktív jelenlét, tehát az a programokból, a Caritas programoknak a biztosítása, de emellett van, amikor még recskülő is ide és oda is besegítünk, hogyha arról van szó ruhával, vagy ha hirtelen kell, akkor tartós élelmiszerrel. Ez a programban most hát több száz család vesz részt, már évek óta. Sikeres a program, mert akinek van egy kis művelhető földje, kertje, azért az nem mindegy, hogy honnan veszi a paradicsomot. És hát nem tudjuk, tehát ugye azért a gazdaságot is a figyelő kicsit, az ember gazdasági helyzetet, hogy milyen bizonytalanság jön ránk. Csak most mondok egy példát, ha például csak megemelik az üzemanyagot, akkor azt tudjuk nagyon jó, hogy ez a, például az élelmiszer árakban meg fog jelenni. És azért jó, van, itt minden héten van 2 piac, tehát a piacon nem csak honomütök ezt azt lehet, hanem lehet zöldséget, lehet gyümölcsöt, lehet élelmiszert is vásárolni, de azért nem mindegy, hogy milyen áron veszik meg, és ami itt megterem a kertben, már pedig ha jó föld van, azért az megtermi, akkor az abból tud eltenni magának is, illetve hát a Marian, ugye ennek 3 gyermeke, 2 fia és egy lánya van, ott is tud segíteni a családnál. Hát ott is ugye unokák is vannak, tehát hogy például azért nagyon-nagyon segítség. Csak az a baj, az emberek feladták a kertet. Tehát ugye hiába vidéken vagyunk, azért ma már a vidék se olyan, mint régen volt. Tehát csak mondok egy példát, hogy az óvodából hozzám hordják a plébáni herak, a Baromfi udvart megnézni, hogy milyen egy tyúk, vagy milyen egy liba, vagy egy kacsa. Mert már hiába vagyunk vidéken, már nem tartanak sok helyen. Hát meg azért legyünk hozzá az is azért, tehát költséges, azért a terményt is valamiből ki kell fizetni. De aki szereti ezt, mert azért ez kell, a földnek a szeretete kell hozzá. Tehát aki nem szereti a földet, hanem csak gyűjtnek, azt ne is kezdjen bele, mert akkor csak kudarca lesz. Ugye hát a szárazság is, hogy látjuk, az előbb is néztük a kertet, hogy az eső után, hogy elkezdett maga a természet is élni, mert már eljön neki fele a magvak, és kell neki fele, amin lett ültetve a saját dologból. És hát amit mi hozzá tudunk tenni, azért az anyagilag is, tehát megviselni a családokat, én úgy gondolom. Ami nagyon fontos még Caritasnál, hogy ugye tehát kapnak is, meg ők segítenek is. És hát a segítség azt érzi át igazán, a segítségnek a lényegét, aki maga is megtapasztalja, mi ez, amikor valakitől kap. Itt azért sok minden történik, ez most egy látványos program a Caritasnak, és ugye évek óta ugye itt ezen a településen, meg az itt a környező településen osztjuk talán ki az Egri Egyházmegyében a legtöbb ilyen csomagot, amiben növények vannak, de nem csak ez van. Tehát itt, hogyha arról van szó, akkor egy karácsony előtt a tartós élelmiszer gyűjtésen keresztül a Léte és Mikulás a cipős doboz akcióban, amikor a gyerekek részt vesznek, és azért az nagy öröm, hogy a gyerekeknek van rá hajlandóság. Az általános iskolából hitoktató szervezésével, amikor azért átkerül egy ilyen 70-80 doboz, azért az azt jelenti, hogy a gyerekeknek van szociális érzékük. De ezt sajnos manapság tanítani kell. Föl kell elhívni a figyelmet, hogy ami neked már nem jó, az még másnak lehet, hogy jó. Azt is el tudnám mondani, hogy nem csak ilyen mokcióban van, veszünk részt, hanem amiben tudunk. Tehát ott vagyunk, meghívnak bennünket, elmegyünk szívesen. Tehát arra gondolok, hogy megmutassuk magunkat, hogy kik vagyunk. Tehát sátorral megjelenünk, és akkor megmutatjuk azt, hogy ki a, mi a Karitász, milyen tevékenységei vannak. És azt veszük mostanában egyre többször észre, hogy máshonnan, más településekről is nagyon szívesen hordják ide az adományokat. Ennek ugye több oka is van. Az egyik oka az például legelőbb is jön hozzák ide ki, hogy nem szeretnék látni azt a ruhát például a városban sétálva, hogy az édesanyjuk vagy az édesapjuk hordott. Ezért inkább kihozzák ide. Itt pedig ugye mi tovább vagyunk, megy ide, oda, amoda, tehát jól működött, és jól működik most is, és hát van olyan, hogy például Vöröskeresztől kapunk rendszeresen adományokat, a Markozi Vöröskereszt, aki ide hordja föl, mert ők nem tudják hol tárolni. Tehát vannak ilyen, hogy mondjam, olyan kölcsönös együttműködés és segélyszervezetek között, meg hát sajnos azért azt látjuk, hogy most a jelenlegi bizonytalanságban, mert azért van egyfajta bizonytalanság, hogy merre a jövő, az emberek úgy kezdik úgy érezni, hogy most lehet, hogy kicsit vissza kell fogni a dolgaikat, és hát, hogy mivel tudunk segíteni ebbe is. Tehát vannak programok, a programokban mi általában részt veszünk, de van olyan programot, amit, hogy mondjam, lehet, hogy kicsit nem átgondolni kellene, hanem a struktúrás és felépítésén. Itt ezt már mi javasoltuk, hogy hát például a lakhat programban de a tisztítással kezdjük már, ne tisztítószert adjunk először, hanem először azt csináljuk már meg, hogyha le van omolva a vakolat, akkor a vakolatot javítsuk ki, ahhoz pedig cement kell, vagy ha lyukas a tető, akkor oda is először anyag kell, és utána, amikor van készen, akkor lehet tisztítani. De addig hiába tisztítok ki bármit is, ha közben a munkálatok után kezdődnek el. Márpedig nagyon jól tudjuk, hogy ha valaki egy felújításba belekezd, apró finom por, az úgy meg tud rakódni minden, hogy akkor utána kell tisztítani. Én ezt mondom, hogy néha jó lenne meghallgatni, hogy a józan paraszti ész, amit még diktál. Mert ugye sokszor, és most azt nem bántásnak szállom senki részéről, de higgyük már el, hogy ami be van járatva, az jó vagyunk. Tehát aminek van egy rendes menete, azt kövessük végig. Tehát első, ha azt kell, akkor alapot onnan kezdjük, illetve hát ugye, ha a felújításnál, akkor az első a tető. És akkor fentről haladunk lefelé. Építkezésre fordító, hogy alaptól indulunk, úgy megyünk fölfelé. Tehát ennek van egy sora. Tehát ezt ne akarjuk átugrani, hogy tisztítunk, hát mit tisztítsunk meg? Tehát én erre gondolok, hogy néha azért azt úgy jó lenne racionalizálni pár dolgot, meg hát például iskola kezdésnél. Tehát iskola kezdésnél is, most is az volt a probléma, hogy elkezdődött az iskola, és utána kaptuk meg azokat az utalványokat, amelyekből tudtunk volna rendes tanszereket venni. És mi volt akkor? Vége volt az akciónak, és akkor már csak a drágább, majdnem azt mondom, prémium minőségű dolgok maradtak. Na most, hogyha ha én bemegyek és azt mondom, hogy csak egy példát mondok. Egy színeszterúza a prémium minőségből már 3000 forint, a nem prémium minőségű, hanem egy karkerülámmal lebb, viszont lehet, hogy 1500 forintért meg lehetett volna venni. Ha ugyanabból az árból, ugyanabból a pénzből dolgozunk, akkor lehet, hogy a kevesebb, a kerülőből többet tudunk adni, mint egy prémium minőségűből. Én úgy gondolom, hogy ezt a Karitász országos központban ezt ott kéne át racionalizálni, hogy például jön majd, mert most is vége lesz a tanévnek, itt van, hurrá, nyaralunk, de jön az iskola is. Tehát az iskolára készülni kell. És nagyon jól tudjuk, hogy a bevásárló központok már július elejétől kezdve már rakják ki a tanszereket. Tehát ezt az utalványokat legkésőbb augusztus első hetében ki kéne küldeni, hogy akkor addigra írjuk össze, hány család van, akkor ez sokkal flottabbul menne, meg sokkal több segítség elérni a gyerekeket. Én ilyenekben gondolkodok, tehát nem nagy dolgokban, ez csak az apró dolgok a részére, csak ugye ez pontos dolog, mert amikor már indul valaki iskolába, akkor már utána is nagyon nehezen érjük be, hogy jöjjön már be ezért, meg azért, hát de már megkezdődött, és hát igen, rendben van. És meg a másik, ami mostanában szerintem ez már nem szervezet, hanem emberi probléma. Az emberi probléma pedig az ez alatt az értem, hogy nagyon sokan várják a segítséget, megérkezik a segítség, itt van, csak arra képtelen, hogy azért a segítségét eljön és átvegye. Tehát azt ne várja már senki tőlünk, hogy a nap 24 órájában, bocsánat, mindenhol ott vagyunk, mert nem tudunk ott lenni mindenhol. Azért van a Karitásznak is, nálunk is a plébánia, hogy nyitvatartás ideje. Hétfő, kedd, szerda, ez Karitász nap, és utána csütörtök, péntek, az a plébániai nap. Tehát akkor már az irodával mindennel foglalkozunk, akkor már nem tudunk Karitásszal foglalkozni, ezt meg kell érteni. Tehát, bocsánat, annyi fele nem tud az ember szakadni, mert ez fizikai képtelenség. Igen, és ha megkapta, akkor jöjjön elérte. És akkor vannak kirívó esetek, amikor tényleg az ember azt mondja, hogy na most jó, értem én, hogy bajban van, de hogyha bajban van, akkor bajban van tegnap is. Ha bajban van, akkor jöjjön. Illetve, ami még sokszor, hogy ugye az emberek, hogy hát, hogy tologatják maguk előtt a problémát. Tehát megkapja például a fizetési felszólítást, hogy jön egy áram vagy észdíj, ó, hát jó, még van 30 nap, még van-e? Igen, de ha pénteken délután 2 óra, akkor bejön. Pénteken délután 2 óra, akkor mit csinálok? Semmit nem tudok vele csinálni. Felvehetem az adatait, de sehova nem tudom elküldeni. Már szóban nem állnak velünk, mert azt mondják, hogy ne haragudjanak, de péntek van, hát mindenki elmegy haza. Meg hétvégén, tehát hogyha szombaton, hát bocsánat, szombaton egyetlen egy hivatal nincsen. Az más dolog, hogyha valakinek leégett a háza, és tényleg olyan szükséghelyzetben van, az egy viszmajor helyzet. De amikor otthon van, és csak le kéne ballagni, el kéne jönni, és tényleg ezt annyira vissza tudja vetni az embereknek a lelkesedését is. Meg az, hogy hát amikor adakozza, föl van kínálva, és például talán karácsony előtt jártunk így, hogy a pétervásári polgármesternek a felesége, most ez nem a reklám helye, a Kakas étteremnek a tulajdonosa 100 adag ételt ajánlott föl. És a felét vissza kellett vinni. Mert annyira nem voltak képesek, hogy eljönnek az adományért. Hogy átvegyék a gyerekeik és a saját maguk adományát. Tehát én értem, hogy bajban van valaki, de hogyha valaki bajban van, akkor azért annyit tegyen már meg, hogy bocsánat, hát ha már fel van kínálva, ki van hirdetve, megkapták tényleg, SMS-be el lett nekik küldve, fent lett a közösségi oldalon, Messengerre is fel lett téve, hogy csak meg kéne hallani érte. El kéne jön érte. Hát ő, hát bocsánat. És nem számít, hogy a gyerekei, és akkor tényleg, tehát kicsit ő nagy, mindenki kapott ételt. Tehát akkor a gyerekei, nem számít, hogy egy beleg étel kapott volna. Tehát akkor most vagy rászoruló, tényleg rászoruló, vagy csak addig rászoruló, amíg baja van, és addig még helyében nem viszünk minden. Ez nem működik. Tehát ezt a 100 molán családnál nem lehet megcsinálni, hogy mi mindig mindenhova odaérjünk. Nekik is meg kell mozdulni.
5: Robi atya, értem ennek a negatívumát, viszont ennek ellenére évek óta, vagy lehet évtizedek óta a Karitász teszi a jót. Mi az, ami téged mondjuk megtart abban, hogy ennek ellenére, hogy ennyi sok negatívum van, de mégis segítesz az emberek?
9: Hogy mindig van jó. Mindig van jó visszajelzés. Olyan is, amire nem gondolnám. Amikor ott vagy egy családnál, ahol a fiú fogyatékos, és odaül az édesanyja mellé. És ő igazolja az anyukáját, hogy elnézést. Ő igazolja az édesanyját, hogy édesanyám, nincsen semmi baj. Na, ezek azok a pillanatok, amik tovább lendítik az embert. Hogy igenis, még mindig van jó az emberekben. És talán a legjobb azokban van, akik valamilyen módon sérültek. Ők tudják legjobban megmutatni a köszönetüket, a hálájukat. És sokszor bizony ilyennel találkozik az ember. Vagy amikor a kis gyerek odaáll eléd, karácsony előtt, hát én még ennyi ajándékot soha nem kaptam. És öleli a nagy dobozt, nagyobb a doboz, mint ő, és viszi haza örömmel. Na, ezek a pillanatok, amik tovább viszik az embert. Hogy igenis, van értelme ezt csinálni. Minden negatív dolgok, mert vannak negatív. Ez most az a baj, hogy sokszor a negatív dolgokról nem beszél. Pedig a negatív dolgok azért kell kibeszélni, mert egyrészt segítünk többieknek is, másik részt pedig, hogy ha kibeszélem a negatív dolgok, akkor nem marad bennem. Mert ez olyan, hogy belülről tudjam rágni az embert. De hogyha kibeszélem, akkor már szabadulok tőle. És az embernek arra kell koncentrálni, ami örömet okoz. Nem a negatívumokra, hanem az örömet okozó dolgokra, mert tényleg nagyon sok ember nagyon-nagyon hálás tud lenni. Azzal a köszönömmel, azzal, hogy odaáll eléd, és tehát idősek meg különösen, hogy hát köszönjük, hogy nem gondolták volna, hogy őrájuk is gondolunk, hogy nekik is tudunk segíteni. És ebben az az érdekes, hogy ugye, ha megnézzük az adakozóknak az életkorát, azok kik? Legtöbbször nyugdíjasok. Azok a mamikák, akik nem tudom, hogyan csinálják, hogy milyen életművészek, hogy abból a kis nyugdíjukból még tudnak félretenni. Én úgy gondolom, hogy ha ők nem lesznek, akkor nagyon nagy bajba leszünk. mert a mai sarom is igaz, egyre tapasztal, hogy a kicsit módosabb, akinek kicsit jobban megy, az úgy gondolja, hogy neki nem. Tehát a közösségért való felelősség. De amikor azt mondjuk, hogy felelősek vagyunk egymásért. Ha a Jóisten megajándékozta a javakkal, akkor az nem csak azért kapta, hogy önmagára fordítsa, hanem őnek valami kicsi szolgálata is van. És igen, valahogy ezt felejtik el az emberek, hogy amin van, azt én kaptam valamitől, és azért kaptam, hogy ne csak magamra használjam, hanem kicsit is a társadalom felé is. És ezek a jótettek azok a kincsek, amik, ahogy mondja az evangélium, amit a rozsda nem emészte, és a majd nem rák, meg is a rozsda nem tud tönkretenni. Ezeket tudjuk elvinni ebből a világból, minden más itt marad. És hogyha ezek ilyen tetteink vannak, akkor odállhatunk a Jóisten elé, igaz, bánó szívvel és lélekkel, hogy Uram Istenem, irgalmaz nekem szegény bűnösnek, de ezek ott vannak mellettünk, és azért a jó tetteink talán a bűneinknek, ha csak egy negyedét már elveszik, és tisztára mostak bennünket, tisztábra mostak bennünket a Jóistenen, akkor már nem volt hiába való.
5: Fehér Róbert pétervásárai plébánossal beszélgettünk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
10: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11: 20 óra.

bocsánatot kért mindkét féltől, azaz Tajvantól és a szigetet saját területeként kezelő Kínától is. Kifejtette, hogy nem keresi a háborút, és megjegyezte, azt akarom, hogy Kína higgadjon le, semmi nem változott. Azt mondanám, hogy nem keresem annak lehetőségét, hogy valaki függetlenedjen, fogalmazott Donald Trump. A Tajvan számára már korábban jóváhagyott 10 milliárd dollárt meghaladó amerikai fegyverzet eladással kapcsolatban az elnök ismét kijelentette, hogy ezt egyelőre nem véglegesítette. Az elmúlt hónapokban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. Az előbbi 57, még az utóbbi 23%-on áll a teljes népességben, olvasható a Republikon Intézet közvéleménykutatásában. A felmérésben, amit 1000 felnőtt telefonos megkérdezésével készítettek, május 8-a és 13-a között az áll, hogy a választói aktivitás kiemelkedő májusban. A válaszadók 89%-a biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. Megjegyezték, ez jóval magasabb, mint a választás előtti részvételi kedv, és a 80%-os választási részvételnél is magasabb, azaz a választás eredménye és az azóta történtek mobilizáló hatásúak voltak. A Tisza a teljes népesség 57%-ának támogatottságával bír, a Fideszre 23% szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek. A Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1%-on áll a teljes népességben, közölte a Republikon Intézet. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Az új honvédelmi miniszter arra is ígéretet tett, hogy átvilágítják a bérrendszert, megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokban kidolgoznak egy életpályamodellt is. Mint mondta, a fiatalitás és a politikai tisztogatás során eltávolított katonák lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek a honvédség kötelékébe. Közölte, a következő napokban berendeli és áttekinti az elmúlt időszak legsúlyosabb ügyeinek szolgálati jegyzőkönyveit és dokumentumait. Ígérete szerint folyamatosan tájékoztatni fogják a közvéleményt, és ahol szükséges, ott új vizsgálatot rendelnek el. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jelentkezni május 25-ig lehet. Mint írják, a kórházban hagyott csecsemőknek és a családokban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra, a gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Sport. Rozman Sándor szövetségi kapitány kijelölte a jövő heti Szokka Európa-bajnokságra utazó magyar válogatott 14 fős keretét. A szerdától vasárnapig tartó tiranai kontinens viadalon 28 nemzet vesz részt, a magyarok Dániával, Szerbiával és Romániával csapnak össze a C csoportban. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, csupán időszakosan szakadozhat a felhőtakaró, majd nyugat-délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, a keleti tájakon akár beágyazott zivatar is előfordulhat. A zivatarok környezetében is előfordulhatnak átmenetileg viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2026. május 16-án, szombaton. A zenei szerkesztő továbbra is Túri Sarolta, a technikai pultnál azonban Nátrán Istvánt Tompos Péter váltotta fel, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, melyet rövidesen a beszélőkönyvek, majd a szerzetesek fél órája követ. 21 óra 5 perctől megismételjük az egymás közt keddi adását, majd Tokai vételkörzetünkben, szintén ez időben Téka című műsorunkat kísérhetik figyelemmel, míg Törökszent Miklóson és Kisújszálláson a Leltárban kulturális összeállítással jelentkezünk 9 órától. 22 órakor híreket mondunk, majd Kódex című műsorunk ismétlését kísérhetik figyelemmel, 23 óra 5-től pedig a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. Utána a Daloljatok az Úrnak, a Magyar Katolikus Rádió műsora zárja a napot. Ezek tehát a ma esti műsorok. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem, majd további szép estét és jó rádiózást kívánok mindannyiuknak.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Szabó Magda Sziluett című írását Molnár Piroska olvassa fel. A műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna.
2: Sziluett. A helyzet, ami nálunk kérésre nemet mondani sose tudott apám miatt sűrűn bekövetkezett, ezúttal az átlagosnál súlyosabbnak mutatkozott. A soha meg nem adott kölcsönök okozta űrt, valahogy mindig kitöltötte anyám. Volt, hogy vadidegenek mulasztása miatt mi kerültünk bajba. Ez se csoda, se újság nem volt a vesztett háború utáni Magyarországon. S a hajdan azonos társaságban forgó emberek csak ahhoz fordulhattak segítségért, akit gyerekkoruk óta ismertek. Hajdani kislány-kisfiú tánciskolások szókincsét megváltoztatta Trianon. Anyám a minimálisra szorított fizetést is kiegészítette saját keresetével. Az állam sok mindent nem szerezhetett be, amit valutáért kellett volna behoznia. Nem volt déli gyümölcs, semmi csemege, amit a régi város megszokott. Nem árultak fahéjat, datoját, citronádot, narancsot vagy csokoládét. A gyerekszem boldogító játékkereskedések kirakataiban együgyű falovacskák, olcsó, bánatos babák vártak vevőre. Készült olyan baba mészfehér porcelánból, aminek a haját csak úgy ráfestették ecsettel. Undorító és halottszerű volt. Anyám a zárdában sok hasznos műveletre képző varróiskolába is járt. Sorra látogatta a játékboltokat, nem vennének-e tőle, nem nemes anyagból, csak hulladékszövetből, szőrbe maradékból készített játékokat. S rakta is le a mintakollekcióját, hajdani ruhái megmaradt anyagából készített mackókat, kutyákat, lovakat is árult anyám. Volt még egy széles csík a konyhaasztal terítőjéből megmaradt viaszos vászomból. Azt dolgozta fel. Páratlan sikere lett. Áruját elkapkodták, újra rendelték, a városbeli gyerekek ágyukban is magukhoz szorították anyám sajátságos paripáit. A lovak hátán, farán, szilva, eper díszlett, pofájukon, mintha kanyarósak volnának, ribizli. Apróbb helyzetek átívelését mindig elintézte anyám. Ez a mostani más volt. A béke átrajzolta az ország térképét. A nagyobb hiányok miatt nem lehetett a minden fillérért iszonyú oktató beszédet tartó, de mindig kölcsönadó szőlőbirtokos Gizella nagy-nagy nénémhez fordulni. Addigi adósságunk irreálissá nőtt éppen őnála. Fedezetünk az anyám rongyoszsákján kívül nem volt semmi. Gizella birtoka egy csupa nemes gyümölcsöt termő szőlőhegy Biharban a határ túlsó oldalára került. Gizella az özvegy mindenét elvesztette, ami élete fenntartását biztosította volna. Egyik napról a másikra megszűnt a termés rendszeres hazaszállítása szüret után. A feles, a hajdani bérlő eltűnt, nem érkeztek szekerek az ősztájt leszedett gyümölcsel, hordó borokkal, vagy az eladott szőlőtermés árával. Nem jött semmi. A határon túlra került birtok új tulajdonosa nevét sem közölték Gizellával. Birtokát elfújta a trianoni szél. Hogy a történet igazán kerek legyen, a birtok létezését egyedül a helybeli adóhivatal nem felejtette el. Gizella egyszerre sírt és nevetett, mikor adótartozása rendezésére felszólították. Mi miatt fizessen, és minek alapján? Hol az a birtok már? És ha nincs már hozama, miből egyenlítse ki a tartozást? Mi 600 pengővel tartoztunk Gizellának. Apám egyik hajdani jogásztársa öngyilkossággal fenyegetőzött, ha apám, aki eddig mindig kisegítette, Gizellára hivatkozva most visszakívánná tőle a neki kölcsönzött pénzt. reális képet festett saját haláláról, mikor apám félénken szóba hozta a nem létező szőlőbirtok adóját. Apám egy bogarat nem tudott meghalni látni, nemhogy tovább élni egy hajdani barát halálának erkölcsi felelősségével. Nem zaklathattuk azt, aki adósunk volt. Mindnyájan ismertük a gentry törvényt. A póker vesztesének nem fizetés esetén csak egy felé nyílik út. A barát megmentésére igényelt összeget Gizella kínos emléket hátrahagyó tárgyalás után adta oda apámnak. Bár megvolt rólunk a véleménye, ő is ismerte a gentry törvényt. S a fenyegetés reálissá válásának lehetőségét épp úgy tudta, mint anyámék. Amellett Gizella csak szegény volt, de nem fukar. Az ügynek nem is lett volna folytatása, ha a helybeli adóhatóság nem tesz egy váratlan piruettet. De megtette. A békekötés óta eltelt 6 esztendő teljes elmaradt adótartozásának kifizetését követelte Gizellától. Nem fizetés esetén közölték, kilakoltatják, majd következik berendezésének elárveresztetése, ami nem volt akármi. Gizella örökölte Rikl Mária bútorait, nemes porcelán gyűjteményét. Otthonának csodájára jártak annak idején. Gizella bejelentette, milyen végzést küldött neki a hatóság. Pontosan annyit kellett fizetnie az immár nem létező, sok év múlva se rendezett tulajdonjogú és eltűnt szőlőskertjéért, amennyit kanizsai életének megmentésére apámnak adott. Hideg csend maradt a távozása után. S a rettenetes bizonyosság. Apámnak fizetnie kell. Nincs miből. S ha nem teszi, nem egy katasztrófa lesz, de azok sorozata. Gyerekszemem látta, mint Gizella otthonát elárverezik. Kanizsai bácsi szégyenében már meg emiatt végez magával. S az egész azért következik be, mert Kanizsai bácsi felelőtlen rossz ember, az én apám meg felelőtlen jó ember. És csak nekem nincs húsvétra, karácsonyra soha új cipőm, mert apám megint elgazdálkodta, és szégyenkezve bejelentette itthon, talált valakit, akinek nagyobb szüksége volt a pénzre, mint neki vagy nekünk. Ne haragudjék rá, anyám. Anyám sose haragudott. Voltak érzések, amelyeket nem ismert. Sírni is inkább örömében tudott. Tragikus eseményeken szinte soha. Félni is képtelen volt. Az élet csapásait, vagy alattomos támadását egy dínyeltes vívó biztonságával védte ki. Mindkét kezében kard volt. Ami értékünk volt, apám akciósorozata révén már nemigen ért semmit. Az ékszerek közül csak a jeggyűrűk maradtak. Anyámnak ugyan új ménese volt szállításra készen, ezúttal pirospettyes lovakból. A várható összeg komikus volt Gizella jogos követeléséhez mérten. Nyomott, súlyos volt aznap a légkör. Egyelőre senki nem javasolt semmit. Anyám nézett a cigarettája füstjébe. Mindkét szülőm közül csak ő volt valódi dohányos. Én követtem a napi rutint, eljött a zongora gyakorlás ideje. Amúgy is zaklatott voltam amiatt, ami történt. Gizella hideg tárgyilagossága lidérces élmény volt, maradt is. Féltem és féltettem egyszerre mindent, saját életünk szegényes biztonságát. Elkezdtem skálázni. Sajnos, ahogy már meg tudtam maradni a zongoraszéken, anyám beíratott a zenedébe, ahová egy gyerektől meglepő hevességű gyűlölettel jártam. Sem a zenét nem szerettem, se a képzést. Kím volt a gyakorlás. Utáltam a zongorát. Úgy láttam, vigyorog fehér hosszú fogaival, valahányszor elkezdek killódni vele. Kalapáltam a sokat tűrő Bechstein billentyűit, oda se figyeltem, ha mellé ütöttem. Jó az is, bim, bam, bum, úgyis csak dübörgés jön ki az ütések nyomán. Hogy volna ebben muzsika? Ez csak megaláztatás, időpocsékolás, jaj, de utálom. Közben a gondolatom mögött ott volt a másik, a valódi igazság képsora, amelynek szelíd jelzéseit érettebb koromban fejtettem meg. Hogy én nem a zenét utálom, nem a tanárnőmet, nem a kottát, a Csernyi Kován összhangzattanát. Én a zongorát utálom, mert az nekem ellensége. Mit tud egy gyermek anyja elvetélt ambícióiról, kielégületlen becsvágyáról, megalázott, derékba tört művészi pályáról? A gyermek tudatlan és önző. Zengett a skála, a két felnőtt arca a sarokban a füst mögött olyan volt, mintha múzeumban ülnének, életük és titkai kiállított tárgyai között. Anyám szépséges arca azon kívül, ha rám tekintett, egyetlen alkalommal lazult, behúnyt szemű, ébren szunnyadóvá, amikor leült zongorázni, és szállt a nemes zene, a nagy zene, az igazi alkotók álmai és kudarcai vagy reményei, egy soha azzá nem fejlődhetett nagy művész, pettyes arcú babák varrásától összeszúrt ujjai alatt. A zongora elvitte őt valahová messze, ahol én nem éltem, de az apám sem élt. Anyámat elvitte valami díszterembe, ahol a zeneszerző vezényelt, és ilyenkor nem volt sem asszony, se feleség, csak maga a zengés. Vitte a Bechstein, mint a bárka valami hullámokon. Miféle hullámokon, milyen tengeren, merre felé? Nem tudtam, csak ő. Apám a maga örömére zsoltárokat vagy operettdalokat petyektetett olykor. Én elkeseredetten kalapáltam, de anyám muzsikált. Hogy mekkora üzenetet bíztak rá, azt életem utolsó szakaszában tudtam meg. Mikor a történet szereplői közül nem volt más életben, csak én. Amikor megírtam a régi módi történetet. Másfél órát kellett gyakorolnom, mire abba hagytam. Mehettem kezet mosni, vacsorához teríteni. Ilka néni, a szakácsnőnk, nem volt itthon. Onyáron volt befőzni a gyümölcsöt télire. Ott élt a famíliája. Csak mi voltunk az asztal körül hárman. Csendes vacsora volt, jutúró, pár paradicsom. A kenyéren nem volt vaj sem, egyébként nem is szerettem a vajat. Sorra néztem az arcokat, amíg vacsoráztunk, és lehörpöltem a számomra kötelező bögre tejet. Anyám arcán leküzdhetetlen szomorúság, apámén súlyos fekete bánat. Nem mertem én megszólalni. A macska is érezte az est súlyát, mert nem közelített és nem ütögette a lábamat, szánjam meg valamivel. Aznap hamar fektettek le, de nem bírtam elaludni. Legalább ne tudtam volna elképzelni, milyen lenne Kanizsai bácsi szobája, ha szétlövi a fejét. Vagy ne láttam volna azon a furcsa módon, ahogy tényleges látás nélkül is mindent érzékeltem, amit elképzeltem eszmélésem óta, a földön futó Gizellát, akit kergett az adóhivatal, míg megint árverés van valami miatt, ami tetejében nincs is, új árverés a jabloncai házban, mint anyám születése előtt. Kinn a felnőttek hallgattak, nem szólt az esti gramofon, amivel pedig nekem szoktak örömet szerezni. Vagy Dvorzsák humoreszkét kértem, vagy a Szolveiget. Ki érti egy gyerek előrejelzéseit, aki fegyelmezett derűvel gyakorolja? Milyen lesz a már ígérkező időben egyszerre átélni a magányt és a visszavárás hiába valóságát? Eladom a zongorát. Hallottam anyám hangját. Pontosan artikulálva, minden érzelem ellágyulás nélkül mondta. Abból kitelik Gizella adója. Felkönyököltem. A szívem a fülemben dobolt. Ekkora keserűség, ekkora gyönyörűség, sós vízbe vetett az aznapi élet, mint a gyermekdal csigáját. De anyám kiment. Vigyék az átkozott hangszert, talán neki is használunk vele, mert mit álmodja magát valami idegen helyre, ami nem az enyém, nem az apámé, ami csak az övé. Ki tudja, miféle lények laknak ott. Menjen a nyomorult hangszer, amely anyámat úgy is elvarázsolta. Talán akkor olyan lesz, mintha nem lett volna előttünk is élete, és megtörik az átok. Felfigyeltem. Valami vinnyogott. Azt hittem a macska, aki bent aludt a lakásban. Szerencsémre csak most tudom már, hogy apám sírta el magát. Nem tiltakozott, nem tehette. Egyetlen furcsa hang volt, aztán megint csend, és végül egy száraz mondat. Akkor nem maradt semmije. Ó, dehogy nem, dehogy nem. Akkor megoldódott minden. Boldogan átaludtam az éjszakát, vége a zeneleckének, nincs tovább kínzás, szabadok lettünk. A zongorát 10 nap alatt megvette a helybeli zenemű kereskedés. Valamivel többet kaptunk, mint apám tartozása. Anyám betette a pénzt a fiókba, amelynek nála állt a kulcsa. Csendes volt, míg kiemelték az ajtókat, és elvitték a Bechstein tetemét. Én meg álnokul néztem utána, és azt mondtam magamnak, ő maga mondta azon a múltkori estén, éjjelen, hogy nem is fogja nélkülözni. Apám se volt akármilyen azon a napon. Buzgón mutatta, lendít valamit. Ilka néni még nem jött vissza a befőzésről. Apám átcsoportosította a bútorokat, mert a zongora kiáltóan hiányzott. A viszonylag nagy helyiség aránytalanná, és valahogy értelmetlenné lett. Akár az egész érthetetlen élet. Anyám most nem segített. Leült a varrógéphez, és varta a játékszereket. A gramofonunk addig a zongorán állt. Apám egy kerekasztalt hozott le a padlásról, aminek eddig nem volt helye. Rátette a gramofont, és rá egy lemezt. Anyám azonnal abbahagyta a gépelést. Eszébe ne jusson, gyűlölöm a gépi zenét. Sose mondta. Miért mondtam volna, amikor maga szereti, s rászoktatta a lányt is. Hagyjon dolgozni, ne muzsikáljon. Menjen be a zenedébe, intézze el, hogy a gyerek kimarad, maga meg levegőzzék egy kicsit. Ne nézze rám ilyetten, nincs semmi baj. Csak nincs hangulatom semmihez, ami hangos. Menjen. Apám ment, én írtam a leckét, és boldog és áldott biztonságban éreztem magam, mint mindig, ha anyám a varrógépnél ül, és keze nyomán születtek a különféle állatok. Most már minden rendben lesz, megszűnnek a furcsa pillantások, és nem lesznek többé titkai sem. A varrógép megállt. Anyám odament a saját külön könyvszekrényéhez, rengeteg kottáját ebben a kottaszekrényben tartotta, millió keskeny különrekezben. Kivett valamit liszttől, kiterítette az asztalon a pettyes kiszabott állattest darabok közé, és elkezdte nézni. Zenét olvasott, mint más regényt szokott. Ahogy láttam, az ujja meg se rezzent. Aztán egyszer egy mozdulattal leseperte az asztallapról a kivágott játékelemeket, és elkezdett az asztallapon zongorázni. Akkor már alig nézte a kottát. Azt hittem, elpusztulok. Olyan valamit fogtam fel, amit annyi évesen és olyan idegrendszerrel nem lett volna szabad még felfognom. Ordítottam. Sose tudtam szépen sírni, csak csúnyán. Ordítottam, hogy senki nem győzött, csak én. De mit kezdek a győzelemmel? Nem a nyomorult zongora volt a bárka, amin néha elment, de amit most tesz, amikor szemem láttára elmegy innen messzire, mi meg ketten itt maradunk apámmal. Anyám némán zongorázott tovább. Ez volt életemben az egyetlen nap, amikor nem csillapította a bánatomat. Nem tette félre a maga bánatát. És nem segített, csak játszott a sorsnak, a végzetnek, a kudarcnak, mindennek, ami gát. S közben eljátszotta a művész diadalát is. Ennyi neki is járt. Egy asztallap és az ujjak teremtő csodája. Nem tudhatta, hogy a kép, a jelenet rögzül, hogy sose beszélek róla majd senkinek, apámnak sem. Neki aztán valóban soha. De ez lesz az a látomás, amiben kapaszkodva, mikor sor kerül rá, átlépem saját reszkető árnyékomat. És anyám nevét kimondva, minden gonosz varázslat ellen elindítom a magam bárkáját az ellenséges tengeren.
1: Kedves hallgatóink, Szabó Magda Sziluett című írását hallották Molnár Piroska előadásában. A szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt.

0: Szerzetesek fél órája.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről beszél dr. Gál Máté történész levéltáros.
2: Sixtus atya bántalmazására 1947. szeptember 7-én kerül sor. Ekkor ugye a vasárnapi miséről lép ki a templomból, és pártjelvénnyel ellátott emberek, karszalagos emberek körbeállják, kérdőre vonják, a földön nagyon komolyan megrugdossák, összetörik a szemüvege, és a helyiek, akik Sixtus atya védelmére kelnek, és a kommunista párt tagjai között tömegverekedés tört ki. Ennek van egy komoly előzménye, mégpedig Ballagó László tanító személye, aki ellen a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vizsgálatot rendelt el. Ő az egyházi iskolában tanító, állami tanító volt, ez ugye egy több iskolatörténész kollégáimtól kértem ebben iránymutatást, hogy ez hogyan is volt, hogy egy állami tanító egyházi iskolában, hát ugye a háborús utáni zűrzavar miatt kellett pótolni állami tanítókkal az állományt, ugye rengetegen fogságban voltak ekkor, frontszolgálatot töltöttek be. Az a lényeg, hogy Ballagó László tulajdonképpen nagyon trehányul látta el a feladatait a helyi iskolában, és ezt Sixtus atya is sérelmezte, és hát a hitoktatáson tulajdonképpen ateista színezetű monológokat mondott a gyermekeknek, tehát a nevelést is félrevitte, de abszolút tanmenet nélkül tanított és egyebek, és hát a VKM tulajdonképpen, illetve a VKM utasítása alapján tulajdonképpen Svoly Lajos eltávolítja a pozíciójából Ballagót, és ő is ott van azok között, az emberek között, akik megtámadták Sixtus atyát a templom előtt. És hát a nagykarácsonyi kommunista párt 1947. decemberében tulajdonképpen a megyei bizottságtól kér segítséget, hogy eltávolíthassák Sixtus atyát a plébánia éléről, és hát radikális iskolaállamosítást követelnek. 1947-ben ugye tudjuk, hogy 48-ban államosították az egyházi iskolákat. Ekkor leinti radikalizmusa miatt a megye bizottság a helyi követeléseket, mondván, hogy próbáljanak felbújtani minél több kisgazdapártit, minél több parasztpárti embert, ne használjanak pártjelvényeket, írjanak egy levelet a megyebizottságnak, és majd mi elintézzük, hogy el legyen onnan távolítva a pap. Tehát ez ebben az időszakban teljesen bevett módszer volt, pártirányítással eltávolítani egy egyházi szemét. Ráadásul ugye a telepes lakosság azt kezdi el hangoztatni, hogy ők fekete papot akarnak, tehát fekete reverendás papot akarnak, nem pedig ciszterci papot szeretnének. A konfliktusok tulajdonképpen 1948. októberére odáig fajulnak, hogy Endrédi Vendel elteszi a plébánia éléről debreceni Imre Sixtust, és Terebes Jandor kerül az ő helyére, de ugye kevés szó esett talán Sixtus atyáról, hogy mit is tette a közösségben a béke érdekében. Hát ő például munkát adott azoknak a telepeseknek, akik ellene voltak tulajdonképpen, vagy kommunista pártagsággal bírtak, és az ellenszolgáltatás terményben adta nekik oda például, bevette őket az egyház tanács tagjai közé arányosan. Tehát ő próbált törekedni a békére, legalábbis erre mutatnak a történeti útfők, illetve az ő utóélete, hiszen teljesen távol áll tőle az, hogy a közösségében ellentéteket szítson. És hát ezután következtek az egri évek, talán itt kicsit hosszasan beszéltem a korábbi plébános éveiről, és hát azért fontos tisztáznunk azt, hogy a ciszterciéknek és egernek milyen a viszonya. Ugye maga a Szent Bernát plébánia 1944-től kap plébániai rangot, de a ciszterek már a 18. századtól jelen vannak a településen, oktató-nevelő munkát végeznek, ami nagyon fontos, tehát tulajdonképpen gimnáziumot és az azzal együtt működő általános iskolát működtettek a városban, ugye Budán, Baján, Székesfehérváron, Szegeden és Egerben működtek ilyen intézmények 1948 előtt. Ugye beszéltünk az 1948-as iskolaállamosításról, és hát nagyon fontos szerepe volt az iskolaállamosítások után és a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása után Hegyi Gábor kapisztrán perjelnek. Hegyi Gábor kapisztrán egyébként az iskolát is vezette, illetve a rendházat is, 1948, illetve 1950 a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása előtt, és egyébként az illegálisan működő ciszterci rendnek a helyi szervezetét is ő vezette 1950 után a Budapesten működő illegalitás vezetése alatt. 1948-ban ugye államosítják az iskolát, ekkor veszi fel a Gárdonyi Géza gimnázium nevet. Tulajdonképpen a püspöki kar döntése értelmében nem vállalhatnak a szerzetes tanárok pozíciót, állami pozíciót, ez a kivétel volt ugye a hitoktatás. Tehát hitoktatás, ez egy nagyon fontos konfliktus forrás lesz egyébként a 40-es évek második felében, illetve az 50-es évek első felében. És itt nagyon érdekes mozgások történnek a belvárosi iskolákban. 1949-50-es tanévben az egész Gárdonyi átköltözik a Dobó István gimnáziumba, és tulajdonképpen tanári karral, diákostul, mindenestül elköltözik, és beköltözik az épületbe az állami pedagógiai gimnázium, illetve egy évig az állami közgazdasági gimnázium is itt kap helyet. Tehát nagyon-nagyon komoly vándorlások vannak, egy viszont állandó a rendház, illetve az iskola egybeépült, ami szintén egy konfliktus forrás volt a kommunista diktatúra időszakában, hiszen a szerzetesek, amíg ugye nem zavarták szét őket és nem államosították az épületet, addig ott éltek bent, és bizony-bizony ez a lelkiség, ez áthatotta az intézményt. Akár tetszett nekik, akár nem, már az ellenlábasoknak. És hát ugye debreceni Imre Sixtus plébánosi éveiről javarészt csak a visszaemlékezők emlékei azok, amik információként szolgáltak számomra. Például Kilián Istvánnénak vannak kiváló visszaemlékezései erről, rádióinterjú formájában, illetve nyomtatott formában is megjelent. De mindenféleképpen Hervai Ferenc Leventéről szót kell ejteni, aki ekkor ugye debreceni Imre Sixtus beosztottja volt tulajdonképpen a plébánián. És hát egyik nagyon-nagyon fontos kvázi reformjuk ahhoz képest, ami volt előtte a Szent Bernátban, a templom fűtésének a megoldása. Ezt is ugye a visszaemlékezésekből tudjuk, hogy két hatalmas kályha fűtötte ekkor a Szent Bernát templomot, és szénnel fűtötték, az egyik toronynak az alját használták állítólag széntárolónak. Ezt majd megerősítik, vagy megcáfolják, én tényleg csak a visszaemlékezésekre tudok hagyatkozni. És ez mire is volt jó? Tulajdonképpen arra, hogy a legvadabb téli időszakban is az idősek, illetve már a gyengék, betegek is eljutottak a misékre, és hát ugye nagyon-nagyon fontos volt a gyermek, ifi és felnőtt énekkarnak a megszervezése, itt nagyon-nagyon nagy szolgálatot tettek azok az angol kisasszony, szerzetesnők és növendékek, akikről majd a későbbiekben lesz szó. És hát megindul a templomi hittanoktatás különböző korcsoportokban, erről is majd a későbbiekben fogok pár gondolatot mondani. És hát a ciszterci obláció, ami egy nagyon-nagyon komoly szolgálat, ugye tulajdonképpen a civilek, a hívek vállalják azokat azt a fajta lelkiséget, amit a ciszterek képviselnek, a ciszterciek képviseltek ekkor, hát a legvadabb diktatúra időszakában mondhatni. És hát ugye a plébániai könyvtár, ami a hívek adakozásából jött létre, állítólag tényleg zsákszám kerültek be könyvek a plébániára, és azt szabadon lehetett használni. És hát maguk a kirándulások, amik tulajdonképpen a cserkész hagyományokra vezethetőek vissza, és hát bődületes 3-400 fős vonatos kirándulásokat szervezett Sixtus atya, ugye ilyen filléres vonatokkal mentek tulajdonképpen a Bükkbe, Bélapát falvára, Bilafüredre, és hát ugye itt szervezett programok voltak, meg volt ennek a lelkiségi része, a kirándulás, a cserkész hagyományokra építő része, és hát ugye az erős karitász munka. Tulajdonképpen Sixtus atya kerékpáros missziót hajtott végre a városban, ha úgy tetszik, ugyanis ismerte a híveit, ez nagyon fontos, és a rászorulókhoz kiárt, tüzelőt vitt nekik, lelki egyensúlyukat próbálta karbantartani, most csúnyán fogalmazva, tulajdonképpen internált családokhoz járt ki, úgyhogy tényleg ő ismerte a híveit, és egy nagyon erős karitász munka jellemezte az ő munkásságát, és itt tényleg fontos Hervai Levente munkásságát még kiemelnünk mellette. Amit még fontosnak tartok az az, hogy tulajdonképpen itt ez egy önszerveződés volt. Ugye az állambiztonság igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy itt a budapesti, főleg az illegális időszakban, 1950 után itt a budapesti illegalitás mondta meg, hogy mi fog történni. Ez nem igaz. Tehát az állambiztonsági dokumentumok is abba az irányba mutatnak, hogy itt a ciszterci és a cserkész hagyományokra épülő közösségszervezésről volt szó, semmiféle összeesküvésről, cselszövésről és egyebekről, tehát a források inkább ezt bizonyítják. Itt ugye mire tudunk támaszkodni? Hát ugye Hervai Ferenc Levente 1961-es kihallgatására. Ő idézi fel ezeket az időszakokat, illetve olyan kivonatokra, amiket az állambiztonság keletkeztetett az 1950-es évek első felében, de a dossziékat megsemmisítették. Ugyanakkor a kivonat megmaradt, mert a 60-as évek dossziéjába átpakolták őket másolatba. Tehát ennyit röviden az állambiztonsági források hátteréről, meg azok hiányáról. A fakultatív iskolai hittanoktatás bevezetése 1949-ben egy fontos fordulópont, egy újabb konfliktus forrás, A belvárosi iskolákban óriási volt a feszültség 1949-re, hiszen olyan ciszterci atyák jártak át hittan tanítani, mint Hölvényi György Alf. Például, de Holzer Gyula, aki ugyan nem, tudomásom szerint nem volt ciszterci, de ő is hittanoktatást végzett ezekben az iskolákban, átjártak, és hát jó viszonyt ápoltak az ideológiai átállásra oda tett iskola igazgatókkal. Például ugye Csanád Vilmossal vagy Lénárt Jánossal. A feszültségek egyébként 1949-re tényleg pattanásig feszülnek. Ekkor van ugyanis Sztálin 70. születésnapja, az iskola tele van különböző díszekkel, Sztálin Rákosi arcképekkel és a munkásmozgalom egyéb nagy alakjaival, idézőjelek között emlegetem, és hát ugye a diákok letépkedik ezeket a fali újságokat, eltűnnek, és közben az iskolai hittanoktatás gimnáziumban néhány osztályban 70%. Ami egy brutális arány ahhoz képest, hogy az 50-es években mi történik, majd mindjárt mutatok pár diagramot, hogy mi volt a városban az 50-es években a hittanoktatással. És hát a Városi Diák Szövetség, az Állambiztonság és az iskolák pártosabb tanárjai is akcióba lépnek, és ennek az akciónak a vége az 1950. április 14-i internálási akció. Ekkor ugye a felsorolt iskolaigazgatókat, illetve hittanoktatókat internálják, ugye először Kistarcsára, aztán például Csanád Vilmos raboskodott a hírhet recski kényszermunkatáborban is, és ők ugyan egy idő után szabadulnak, de sokukat megtöri ez a fogság, és hát tulajdonképpen nagyon érdekes a két iskolaigazgató pozíciója, akik tulajdonképpen MDP, tehát Magyar Dolgozók Pártja pártagsággal rendelkeznek, ugyanakkor kifejezetten jó viszonyt ápolnak ezekkel a ciszterciekkel, és motiválják a hittanoktatást az iskolában, holott totálisan az ideológiai átállás lett volna az ő feladatuk. Ez is a ciszterci lelkiségnek a továbbélését bizonyítja, azt gondolom. Felhívnám a figyelmet Egerre, körülbelül 70 tanuló járt iskolai hittanra az 1951-52-es tanévben, és a gimnáziumokból teljesen eltűnt a hittanoktatás. És ekkor, illetve a szerzetes rendek működési engedélyének megvonását követően kezdődik meg, de lehet már ezelőtt is megkezdődött, de nagyobb arányban, ekkor kezdődik meg a magánházaknál történő hittanoktatás erősebb formában, hiszen az iskolában erre már nincs tér, a magánházaknál pedig bizalmas környezetben ez tud mégiscsak zajlani. És hát ugye az illegális ifjúsági munka, ez nem véletlenül van idézőjelben, ezt ugye az állambiztonság frazeológiáját vettem át. Az állambiztonság koncepciója az volt ezzel kapcsolatban a 60-as években, hogy a ciszterek itt egy elitnevelésbe kezdtek egy esetleges rendszerváltás után. Ez ugye nyilván egy koncepció, amit az állambiztonság fabrikált, de ugye mi tudjuk azt, hogy ez a cserkész és a ciszterci lelki hagyományokból eredt ez a fajta ifjúság, pasztoráció és hittanoktatás. Ugye beszéltem a szerzetes rendek működési engedélyének megvonásáról, és hát innentől kezdve már tényleg illegális formában történt mindez, viszont az fontos megjegyezni, hogy a Szent Bernát templom ciszterci vezetés alatt maradt ezek után is, de ugye sokan létszám felettinek minősültek, és tulajdonképpen polgári szakmát kellett vállalniuk ezeknek az embereknek, akik eddig mondjuk oktatással foglalkoztak. Ez fizikai munkát jelentett a legtöbb esetben, ugye ezt megtapasztalta Sixtus atya is egyébként 1951 után. A templomi munkaközösség legalábbis Hervai atya vallomása alapján 1951-ben a következőképpen állt fel. Ugye Hervai Levente a fiúk hittanoktatásával foglalkozott, Szabó László ő lányokéval, és Szigler Ábel pedig nagyon kicsi gyerekekével. Én úgy tudom, hogy óvodás hittan is működött ekkor a Szent Bernátban, ami abszolút unikális volt ezekben az években, és Debreceni Imre Sixtus végezte az első áldozás előtt állók felkészítését, legalábbis 1951 nyaráig, amikor is Capik Gyula egréiesek nyilvánvalóan állami nyomásra beszünteti ezt a nagyon komoly szerveződést. Azt ugye nem szabad elfelejteni, hogy 1951-ben jön létre az Állami Egyházügyi Hivatal, jelennek meg az Állami Egyházügyi Hivatal meghosszabbított karjaiként azok az egyházügyi titkárok vagy és püspökségi megbízottak, akik a vallásfelekezeteket ellenőrizték, illetve a püspöki érseki paloták működését felügyelték, tulajdonképpen kezelték a pecsétet, bontották a postát, és sajnos muszáj ezen a lapon emlegetni azokat a BKU listákat is, akik alacsony egyházi pozícióból hirtelen nagyon-nagyon magasra emelkedtek, és hát tulajdonképpen ők felügyelték azokat a főpásztorokat, akik adott esetben renitenskedtek, vagy renitenskedhettek. Capik mellésbe volt egy ilyen osztva. Capiknak nyilván a megítélése az szerintem a mai napig nincsen helyre téve, és azért ez fontos lenne, hogy a történeti irodalom is ezt valahogy helyre pakolja. Na most ugye beszéltem az angol kisasszonyokról, Weber Etelka, Balázs Magdolna és Wolski Gizella szerzetesnők támogatásáról. Ők egyébként hitoktatást végeztek későbbiekben házaknál is, és hát ugye Ambrus Adrien, Barczi Erzsébet és Kövér Erzsébet ekkor növendékek voltak, ők is segítették debreceni atya munkáját. Tulajdonképpen 1951-ben távoznia kellett debreceni atyának a plébánia éléről, és ekkor tapasztalja meg a fizikai munka és a rendőri felügyelet alávonásnak a kihívásait. Az Egri Kertészeti Szövetkezetben kezd el dolgozni, tulajdonképpen napszámosként. Muszáj volt neki, a város nem hagyhatta el, nem költözhetett szabadon, nem tarthatott otthon telefont, tehát számos megkötés nehezítette az ő életét. Mindennek ellenére ez a nagyon komoly kerékpáros missziója, ez megmaradt. Tulajdonképpen, ha kellett, havat ment takarítani olyan emberekhez, akik már erre képtelenek voltak, és hát nyilván a magánházaknál az ifjúság lelki vezetése az tulajdonképpen megmaradt, és eljutunk ahhoz a tragikus időszakhoz, ami nagyon sok mindenkit foglalkoztat a mai napig, ugye debreceni Imre Sixtus halála. Ugye ezt többször említettem, hogy kerékpáros missziót végzett a városban, tehát tulajdonképpen ő a legvadabb télben is kerékpárral járta a város utcáit. 1953 végén kettőgázolási kísérlet volt a visszaemlékezők szerint ellene. Az egyik egy teherautó, a másik egy személyautó volt, legalábbis a visszaemlékezések fényében ezt lehet mondani. És a második gázolási kísérletnél a biciklije teljesen tönkrement, és akkor az állambiztonsági források szerint Ambrus Adrián adta neki kölcsön a biciklit, és állítólag ezt az aktatáskát is, amit megtaláltak nála a gázolás után. Majd erre még kitérek itt az előadásom végén egy picit bővebben. Ugye a hittanoktatás továbbra is látogatta mindannak ellenére a magánházaknál, amit ugye ekkor már ugye az angol kisasszonyok végeztek, ő állítólag tényleg csak megjelent, családokat látogatott, megkérdezte, hogy ki hogy van, mi hangzott el, megkérdezte a gyerekeket az elhangzottakról. Tehát tulajdonképpen ő járt-kelt a városban, és egyfajta ilyen nagyon komoly lelki szervezője volt ennek a közösségnek. És hát egy családlátogatásról tartott hazafelé a Malom utcába, ekkor a Malom utcán lakott ismereteim szerint, ezt is az állambiztonsági dokumentumokból tudom, amikor is február 21-én egy autó halálra gázoltam. Na most ugye az autónak a minősége sem megerősített, bizonyos visszaemlékezők katonai járműre emlékeznek, mások AVH-s gépkocsira, kiskatonára, AVH-sra, ittas, nem ittas fiatalra, tehát ezeket történeti kútfőkkel én nem tudom alátámasztani, viszont a szándékosság az, én azt gondolom, hogy majdnem biztos két gázolási kísérlet után, viszont tényleg ezt se tudom alátámasztani, viszont azt tudom, hogy a gázolót azt felmentették, legalábbis erre mutat minden jel, és ugye itt a táska és a bicikli egy politikai tiszttől kért, egy állambiztonsági tiszttől kért útbaigazítást Ambrus Adrien, nem tudom, hogy titkos minőségében történt ez a beszélgetés, vagy sem, mármint a tisztel, de ő kért útbaigazítást, hogy hogyan tudnak kártérítést követelni, hiszen az aktatáska az övé volt, illetve a bicikli is. Ugye itt egy rendőrtiszttel beszélgetett, de én nem tudom, hogy tisztában volt-e azzal, hogy az egy rendőrtiszt volt, vagy sem. Tehát, hogy fedésbe beszélt vele, vagy tényleg tudott mindenről. Azt a házat biztos, hogy figyelték, ahol élt, és arról jelentések születtek, abból csak minimális maradt meg sajnos, de innen tudom, hogy a bicikli és a táska is jó eséllyel kölcsönbe volt nála ebben az időszakban, és hát a politikai rendőrség szerepét és élénk érdeklődését jelzi az is, hogy már másnap házkutatást tartottak nála, viszont a Sixtus atya bizalmasai gyorsabbak voltak, és összeszedték a holmiát a lakásáról. Itt ugye Ambrus Adrien, Barczi Erzsébet, azok a szerzetes nők és növendékek a Hegyi Gábor kapisztrán kérésére szedték össze ezeket a nyomtatványokat. Nem kell itt nagyon komoly dolgokra gondolni, olyan egyházi sajtóanyagokra, amikre nem volt engedélyük. De itt lelkiségi szövegekről van szó, ugye mindent engedélyeztetni kellett az Állami Egyházügyi Hivatallal abban az időszakban, és hát sok mindent cenzúrázott. És hát ezeket a egyházi lelkiségi iratokat, irodalmat, ezt csak így lehetett abban az időszakban terjeszteni, ha nem akarta kitenni magát az ember különböző procedúráknak. Úgyhogy ezeket az anyagokat átmentették, a politikai rendőrség nem talált semmit, és hát a temetése is nagyon rejtélyes körülmények között zajlott. A család ideutazott, ha jól tudom, Zala megyéből és más messzi megyékből, majd egyszerűen közölték velük, hogy a Sixtus atya holttestét Székesfehérvárra szállították, azért, hogy a családnak a dolgát megkönnyítsék az utazással. Hát szólhattak volna hamarabb is, ha ez így lett volna, én azt gondolom. Viszont Székesfehérváron temették el, valamikor a 70-es években exhumálták, és a ciszterci templomba helyezték végső nyugalomra.
1: Dr. Gál Máté történész levéltáros, dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről beszélt. Előadását egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Donald Trump amerikai elnök szerint Tajvan biztonsági helyzete nem változott pekingi látogatásának következményeként, és nincs változás

haladó amerikai fegyverzet eladással kapcsolatban az elnök ismét kijelentette, hogy ezt egyelőre nem véglegesítette. Az elmúlt hónapokban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. Az előbbi 57, még az utóbbi 23%-on áll a teljes népességben, olvasható a Republikon Intézet közvéleménykutatásában. A felmérésben, amit 1000 felnőtt telefonos megkérdezésével készítettek, május 8-a és 13-a között az áll, hogy a választói aktivitás kiemelkedő májusban. A válaszadók 89%-a biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. Megjegyezték, ez jóval magasabb, mint a választás előtti részvételi kedv, és a 80%-os választási részvételnél is magasabb, azaz a választás eredménye és az azóta történtek mobilizáló hatások voltak. A Tisza a teljes népesség 57%-ának támogatottságával bír, a Fideszre 23% szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek. A Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1%-on áll a teljes népességben, közölte a Republikon Intézet. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a területminisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a Honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Az új honvédelmi miniszter arra is ígéretet tett, hogy átvilágítják a bérrendszert, megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokban kidolgoznak egy életpályamodellt is. Mint mondta, a fiatalitás és a politikai tisztogatás során eltávolított katonák lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek a honvédség kötelékébe. Közölte, a következő napokban berendeli és áttekinti az elmúlt időszak legsúlyosabb ügyeinek szolgálati jegyzőkönyveit és dokumentumait. Ígérete szerint folyamatosan tájékoztatni fogják a közvéleményt, és ahol szükséges, ott új vizsgálatot rendelnek el. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jelentkezni május 25-ig lehet. Mint írják, a kórházban hagyott csecsemőknek és a családokban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra, a gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Sport. Rozman Sándor szövetségi kapitány kijelölte a jövő heti Szokka Európa-bajnokságra utazó magyar válogatott 14 fős keretét. A szerdától vasárnapig tartó tiranai kontinens viadalon 28 nemzet vesz részt, a magyarok Dániával, Szerbiával és Romániával csapnak össze a C csoportban. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, csupán időszakosan szakadozhat a felhőtakaró, majd nyugat-délnyugat felől szakarozik, csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, a keleti tájakon akár beágyazott zivatar is előfordulhat. A zivatarok környezetében is előfordulhatnak átmenetileg viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban dr. Mészáros Aranka egyetemi docens a különböző generációk sajátosságairól beszél. Előadása az Egyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények igazgatói számára tartott értekezleten hangzott el 2024. októberében.
2: Nem egy egyszerű téma keretében kerültünk itt össze, generációváltás az iskolában. Hogyan is értsük meg egymást? Arról szeretnék egy kicsit beszélni az elején, hogy mik voltak az én előzményeim, hogy kerül a csizma az asztalra, hogy kerülök én ide. Hát én rögtön egyetem először is. Édesapám nem engedte azt, hogy én pedagógus legyek. Tehát azt mondta, hogy ő is pedagógus, a pedagógus az a nemzet napszámosa, nem lehetek pedagógus, földrajz, történelmi szakos tanár szerettem volna lenni. Hát nem lehettem, ezért elmentem pszichológia szakra Debrecenbe. Mi történt? Elvégeztem a szakot, rögtön elkezdtem tanítani, és azóta is a tanári pályán vagyok, tehát, hogy aminek lennie kell, az előbb-utóbb bekövetkezik. A közös sorsunkat pedig onnan eredeztetem, hogy akkor, amikor ti elkezdtetek tanítani, akkor ti se ezzel a generációval kezdtétek, ahol most vagyunk, és ti is valószínűleg hasonló problémákkal néztek szembe, mint ahogy én is az egyetemen folyamatosan, ugye én elkezdtem majdnem a saját kortársaimat tanítani, és akkor egyre fiatalabbak jöttek, és már néha mi is ott állunk, hogy úristen, mit csinálunk ezekkel a gyerekekkel, annyira megváltoztak. És először szeretném magat bemutatni, lehet, hogy néhányan ismeritek is egyébként a munkáimat. Könyv az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, ez a tanárképzésben nagyon hosszú ideig kötelező könyv volt, több mint 10 000 példányban jelent meg, és ilyen nagyon tudományos neve van, hogy az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Debrecenből elkerültem az ELTE-re, és az ELTE-n csak ilyen tudományos szózatokkal lehetett könyvet megjelentetni, miközben tere van gyakorlati jellegű ismeretekkel. Tehát ez a gyerekeknek a megismerése és az osztályoknak a működtetéséről szól. Rengeteg gyakorlati dolog van benne, és Zoltán ugye mondta, hogy egy hidat szeretnétek képezni az iskolák és az egyetem között. Hát hagyd mondjam el, hogy az egyetem különböző tanszékei között is már is hidat képeztetek, mert én a két előző előadót nem ismertem, tehát itt találkoztam velük, úgyhogy már onnan is jön az újabb információ. És akkor az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága cím könyvnek az apropóján megjelent ugyanez HR-eseknek is, tehát az ELTE-ről elmentem, mert sajnos nem tudtam annyira gyakorlatias lenni, mint amennyire én szerettem volna, viszont Gödöllőre hívtak, akkor ott indult a HR szakot, az nagyon gyakorlatias volt a képzés, tehát megjelent az a másik könyv. Aztán pedig arról volt szó, hogy jó lenne valami a kommunikációról is, meg a konfliktusok kezeléséről is. Nektek is ajánlom, nagyon sok szeretettel, és Zoltán tudja, mert már küldtem át neki PDF-esített formában ezekből a könyvekből. Ha bárkinek szüksége van rá, ír Zoltánnak, tőle megkaphatjátok, jó? Illetve, hogyha valami olyat kértek, amit megtaláltuk az interneten, és még nem küldtem el, nagyon szívesen átküldöm. Előadásaim is vannak fent a neten, hát élemedettebb koromból kiindulva elég sok mindent tudtam idáig csinálni. És egy nagyon lényeges dolog az Üzlet és Pszichológia című folyóiratban pedig az asszertív kommunikációról jelent meg egy nagyon jó kis tanulmányunk. Az volt a címe, azt írta a főszerkesztő, hogy ezt receptre kéne felírni, konfliktus helyett legyen asszertivitás. Tulajdonképpen minden, amiről most beszélek, részleteiben benne van ezekben a könyvekben, és ami most nagyon aktuális az az, hogy 2017-ben mi ketten létrehoztunk egy olyan könyvet, aminek az volt a címe, hogy generációsok. Tehát ugye a generációk, akik sokkot okoznak számunkra, és akkor rólam már majdnem mindent tudtok, még egy dolgot hadd osszak meg, 3 gyermekem van, akik így végigmentek a különböző generációs körön, úgyhogy ott is rengeteg tapasztalatot szereztem, ugyanúgy, ahogy ti a saját tanítványaitokkal és a saját gyermekeitekkel. Mai előadásnak a célja az az, hogy a különböző generációkat ismerjük meg, és a két legfiatalabbat, a Z és az Alfa generációt, akik jelenleg a középiskolában, illetve az általános iskolába kerülnek szembe velük. Hát mi is jellemző rájuk, nektek megvan a magatok tapasztalata. Én csak összegyűjtöttem mindazt, amit a könyvekben leírnak meg. Bevallom nektek őszintén, tanárszakosokat tanítok, és a tanárszakosoktól is összeszedtem egy csomó információt, mi az, amit tapasztalnak, mi az, amik ilyen általános generációs szokások, és mi az, ami nekik bejön, hogy hogyan érdemes velük bánni. Úgyhogy ezeket szeretném veletek megosztani. Hát a helyzet az az, hogy a technológia nagy mértékben megváltoztatta a szemléletmódot. A köznevelésben jelenleg tanulók, gyerekek, azok beleszülettek a Google világába. Szokták mondani, hogy még ott van a fenekükön a tojásé, hát ő rájuk a Google ragadt rá, de rendesen, ugye? Tehát, hogy ők már semmit el nem tudnak képzelni, anélkül, hogy a Google-be ne keresnék meg. És hát bizony, mi még az elmúlt évezredben láttuk meg a világot, és nekünk teljesen más tapasztalataink voltak, teljesen más a kiinduló pontunk, és ez rengeteg kérdés meg konfliktust idéz fel. Nekem még eszembe jutott itt az előadásra való készülés közben, hogy 1995-ben én azon gondolkodtam, hogy egyáltalán elkezdjek egy számítógéppel foglalkozni, vagy olyan távol áll tőlem, hogy még véletlenül se egy könyvtári katalógust létrehoztak számítógépen, és szittam a mindenféléjüket, hogy miért nem lehet megmaradni a kis cetliknél, mert nekem az sokkal kellemesen volt. Hát bizony ezeket a konfliktusokat, ezeket meg kell oldanunk, a kérdéseket meg kell válaszolnunk. Most, ahogy itt működni fogunk, különböző kérdéseket fogunk megválaszolni. A családban elkezdtünk találkozni velük. Nagyon érdekes, ide is két férfit rajzoltam fel, hogy miért, azt nem tudom. Hát a tesztoszteron valószínűleg náluk jött ki a leghamarabb, amikor nem értettek egyet egymással, ugye? Tehát azért mi se értünk egyet mindenben az unokáinkkal, de azért mi egy kicsit lekerekítettebben tudjuk ezeket a dolgokat megbeszélni. Aztán jött a tanári. Hát bizony a tanáriba is azok az Y-generációs fiatalabb kolléganők már egy kicsit másképp gondolkodnak a dolgokról, mint mi. Na aztán, amikor meg bemegyünk az osztályba, és mivel szembesülünk, akkor, amikor ott állunk, tanárként azt mondja a gyerek, hogy azonnali feedbacket kérek. Nálunk az egyetemen van olyan, hogy beküldi dolgozatát, 2 óra múlva ír, tanárnő, megkapta a dolgozatomat? Na, biztos nem ennyire durva nálatok a helyzet, de én, amikor először találkoztam ezzel, hát úgyhogy mindig azzal kezdem, a fél év elején az órát, hogy 48 óra reagálási időt kérnek szépen, nekem az a normális reakció, nem az, ami nektek, hogy beírjátok, azt rögtön már 5 választ is kaptam rá. A következő ott és akkor akarom csinálni, amikor nekem időm van. Szoktatok ilyennel találkozni? Hát ez a hihetetlen nagy szabadságvágy. Megvizsgáltuk egyébként, különböző generációkat vizsgáltunk, és azt találtuk, hogy az önállóságra való igény minél fiatalabb egy generáció, annál nagyobb. Az, hogy én akarom eldönteni, és mindenhol mindig adjatok nekem döntési lehetőséget, ez náluk hihetetlen erős. Hát a baby boom generáció mikor akar dönteni az iskolában? Megkaptuk a feladatot, aztán csináltuk, ugye? Tehát, hogy teljesen más a hozzáállásunk. Multimédiát akarok, minden órára tessenek nekem bejátszani valamit, hogy nekem az nagyon élményszerű és érdekes legyen. Mit érdekel engem, hogy a tanár magyaráz a táblánál? Játssza le! Következő multitask vagyok, egyszer sokféle mindent tudok csinálni. Tehát akkor, amikor megkérdezem a hallgatót, hogy mit csinál, amikor ott a telefonját nyomkodja, hát egyrészt természetesen jegyzetel, de látom, hogy nem jegyzetem, mert egy videó megy előtte, és akkor azt mondja, hogy én úgy jegyzetelek, hogy közben a videót hallgatom, én egyszerre tudom a kettőt is. És az, hogy játszva szeretnék tanulni, mert úgy sokkal könnyebb. Tehát legyetek szívesek mindig valamilyen játékos formátumba belerakni mindazt, amit tanulok. Hát milyen unalmas egy tanári magyarázat, játszunk már inkább. Az se baj, hogyha közben tanulunk valamit, de valahogy úgy tanítsátok már bennünket, hogy az hihetetlenül érdekes legyen. No, hát ehhez bizony változni kell, hogy így tudjuk tanítani őket. És most egy modellt szeretnék veletek megismertetni, ami egy kicsit elméleti lesz, de annál nagyszerűbb, mert hogy mindenféle változási folyamatot, hogyha megakad, ezzel a modellel értelmezni tudtok. A változás csak és akkor indul be, hogyha elégedetlenek vagyunk a jelennel. Azzal, ami most éppen van. Ha ti elégedetlenek vagytok azzal, ahogy most tudtok bánni a legifjabb generációkkal, hát akkor valószínűleg megfogalmazódott már bennetek, hogy valamit változtatni kéne. Nem rajtuk, mert rajtuk nem tudunk. Ők már ilyenek, amilyenek. Ők már ide születtek, neki már ez a kiinduló pont, hogy már pedig Google van. Neki nem az a kiinduló pont, hogy esetleg be lehetne menni a könyvtárba és megnézni valamit, mert az már őt nem érdekli. Mi még bemegyünk, imádjuk a könyveknek az illatát. nem is tudom, hogy a fiatalok azok mikor vesznek a kezükbe könyvet. Egyébként egy iszonyatos élményemről hadd számoljak be. Elmentem Egerbe cipőt venni, és a cipőboltba egy apa, kb. A másfél éves gyerek lehetett, így viszi a hátán a gyereket, a gyerek meg így tartja a kezébe a telefont, és ott össze-vissza magyarázza a telefon valamit. És oda mentem az apukához, és megkérdeztem tőle, hogy most ez egy olyan jó lehetőség lenne. Itt elmagyarázza, hogy az a piros cipő, az a zöld cipő, szálljon le a gyerek, nézzék meg, hogy melyik a nagyobb, melyik a kisebb, tehát hogyha már együtt vannak, akkor miért nem beszélgetnek? Hát én ezzel nem tudok beszélgetni. Ez csak olyankor van csendben, amikor így húcolom, és nézheti a telefont közben. Úgyhogy ezek a gyerekek azok, akik 3-4 év múlva megjelennek majd az iskolákba is. Elkeserítő, de azért én még remélem, hogy van hozzájuk kulcs. A következő dolog, kell, hogy legyen egy elképzelt jövőnk. Az elképzelt jövőben sok minden beletartozhat. Beletartozhat az, és talán ez lenne a legjobb, hogy én tanárként tudok olyan körülményeket teremteni, ahol figyelő szemek néznek rám. Ez nem egy egyszerű dolog, de remélem, hogy a mai előadás végén néhány ötletet fogtok majd ezzel kapcsolatban kapni. Ha nincs elképzelt jövő, nem fogtok nekiállni a változásnak. Tehát nagyon fontos, mindig gondoljátok át, hogy mi az, amit szeretnétek majd mondjuk egy év múlva, és ezek után meg kell tenni az első lépéseket. Az első lépéseket már is teszitek ti is, hallgattatok előadásokat, még én is itt vagyok, hazamentek, mindenféle egyéb képzésekre jártok, úgyhogy ez így teljesen rendben van. Elkötelezettnek kell lenni. Az elkötelezettség az az, hogy nem adom fel. Nem sikerült, hála Istennek, valami új technikát tanultam, nem sikerült, hála Istennek, van egy munkaközösség, majd annak a tagjaival megbeszélem, hogy hát, ha másnak ugyanez a módszertan működik, és valamit egy picit után kell hangolni. Az elkötelezettség azt jelenti, hogy ténylegesen belül megvan az elhatározás, meg fogom csinálni. Ha nincs elkötelezettség, ha egy-két kudarc után feladom, akkor az tuti, hogy az a cél, az elképzelt jövő az nem fog bekövetkezni, és hogy ellenállás lesz benne, az teljesen biztos. Minden változással szemben van ellenállás. Mert miért is ne lenne? Hát az a könnyű, amit eddig csinálunk, idézőjelbe téve. Eddig az működött, de már nem működik. Tehát ilyenkor ezt az ellenállást valamilyen szinten érdemes lebontani, és az, hogy az ellenállást le tudjuk bontani, el kell engedni bizonyos dolgokat, és el kell fogadni bizonyos dolgokat. Az elengedésre javaslom annak a gondolatnak az elengedését, hogy ezek hülyék, és nekik kéne változni. Nem fog menni. Inkább el kéne fogadni azt, el kell fogadnunk azt, hogy más módszertannal kell megközelíteni őket, és akkor fognak működni. Tehát, hogyha az eddigi kulcsok nem voltak jók, akkor érdemes más kulcsokat keresni, és ahogy hallottam itt a mentor-tanár képzéssel kapcsolatban, nem beszéltünk itt az előző előadóban, és mégis egy csomó olyan dolgot fogok majd mondani, amit már a tanárképzésben megvalósítanak. És ami még egy jó dolog volt számomra, az az, hogy nem csak a most tanárképzésben résztvevők számára nyitott ez a mentor-tanár képzési lehetőség, hanem akár utánképzés, szakképzési formában is elmehettek oda. A komfortzónában fejlődési lehetőség van, bár roppant nehéz kimásznunk a komfortzónából. Komfortzóna az, amikor bent vagyunk a tanáriba, és közösen szidjuk az új nemzedéket. Mert hogy ez szörnyű. Hogy a mi jó kis módszereinkkel ezeket nem lehet tanítani. Mégis hogy képzelik? Aztán történik valami nagyobb dolog, ami kibillent bennünket a komfortzónából, és arra jövünk rá, így, hát lehet, hogy mégse csinálok jól mindent. Azért valami is picikét kéne változtatni. Tehát kikerülök a tanulási zónába, ahol fejlődési lehetőség van. És hogyha megoldok bizonyos problémákat, akkor a komfortzónám növekedni fog. Tehát, hogyha most sikerül megoldani valamit, a következő alkalommal, amikor ugyanazzal a problémával szembesülök, már semmiféle negatív érzésem nem lesz. Tehát ezért érdemes kijönni a komfortzónába, ugye, mert ez egy fejlődési lehetőséget okoz. Hát a kérdés az az, hogy hajlamosak vagyunk ennek neki látni? Akarunk mi ilyesmit csinálni? Ne Nem kérek most elköteleződést, de legalább belül fogalmazzátok meg, hogy érdemes-e. Nem lesz egyszerű, energiát kell beletenni, de hogy megoldási lehetőségeket fogtok kapni itt az előadáson végére, ez teljesen biztos.

0: Szóval pedagógusként tudatos embernek kell lennünk.
1: Mire van szükség ahhoz, hogy tudatosak legyünk? Tanuljunk a saját tapasztalatainkból, saját hibáinkból. Ki az, aki ezt azért meg szokta tenni? Tehát aki azért elgondolkodik rajta, amikor valamit... Proaktivitás jellemez benneteket valószínűleg. Mi ez a proaktivitás? Ezt is 100 000-szer hallottátok már valószínűleg. Reaktív meg proaktív ember. Mi a különbség a kettő között? A reaktív az mit csinál? Valamire reagál, a proaktív?
2: Megelőzi.
1: Az pedig előre. Így van, tehát előre gondolkodik. Megelőzi a problémákat. És probléma helyett legyünk megoldásorientáltak. Ez mennyire jellemző rátok? Most százalékot szeretnék kérni, az eseteknek mondjuk a 0-30 százalékában, 30-50 és 50 felett, igen. Tehát mindig tegyétek fel a kérdést, amikor valami történt, hogy akkor merre van az előre, hogy tudom megoldani, mit kell tennem annak érdekében, hogy legközelebb ez ne forduljon elő velem. Most beszéljünk egy kicsit arról, hogy mik is ezek a generációk, van erre vonatkozom bármilyen ötletetek? Az azonos életkorú gyerekek vagy nemzedékeknek a hasonló élményei, tehát ugyanolyan körülmények között nevelkednek, ugyanolyan szocializációs hatások érik őket. És a kohors élmények hatására az értékek is hasonlóak, valamint a preferenciáik, tehát hogy miket szeretnek. Meg fogjuk ismerni a generációs sajátosságokat, generációk értékeit, preferenciáit, a működésüket, azt, hogy hogyan lehet működtetni őket, és egy generációs szinergiát jó lenne létrehozni velük, ugye a win-win, ezt ismeritek, ugye a nyertes-vesztes helyett inkább a nyertes-nyertes, és próbáljuk meg újra keretezni a generációkról kialakított véleményünket. Tehát, hogyha egy kicsit pozitívabban tudjuk látni azt, amit itt hallottunk, hogy gyorsak, azonnali visszajelzés akarnak, és úgy érezzük magunkat, mintha egy puskával soroznának bennünket le, mert nincs időnk átgondolni, ugye, mert mi teljesen más tempó szerint haladunk, akkor, ha át tudjuk keretezni, jó, és akkor ők is átkereteznek majd, akkor ők is egy kicsit lenyugszanak, aztán más szemüvegen keresztül néznek bennünket. A veteránok, ők azok, akik már nyugdíjasok, körülbelül 2 millió a létszámuk, ők nagyon nehezen tudnak megbirkózni az internettel, meg ezekkel a kütyüs dolgokkal. Ők digitális analfabéták, ők egy munkahelyen dolgoztak hosszú időn keresztül. Édesanyám, ahol elkezdte, onnan ment nyugdíjba. És ő azt gondolja, veterán létére, hogyha majd ő azt mondja az unokájának, hogy sütöttem nagyon finom sütit, gyertek el hozzám, akkor el fognak menni, nem. Az unokája odaáll a kerítéshez, azt mondja, mama, elvitelre lehet? Miközben ő beszélgetni szeretett volna. Az unoka meg éhes volt, és finomat süt a nagymama. Tehát, hogy hát nehéz ezt így összerakni. Igen. Tehát a lojalitás, becsületesség, önfeláldozás jellemző rájuk. Melyik Z és alfa generációsra jellemző ez a három érték? Biztos van valamennyi, de hogy nem olyan nagy létszámban, az teljesen biztos. Nagyon fontos a család és az emberi kapcsolatok, meg a kemény munka. Először az Y-osokra mondták azt, hogy ezek nem akarnak dolgozni. Nekem 3 Y-os gyerekem van. Tudjátok, mikor akartak dolgozni? Amikor értelmét látták a munkának. Az, hogy ők beüljenek valahol 8 órán keresztül, és csak ott üljenek, meg dumáljanak, az nem. De akkor, hogyha értelmét látja a munkának, éjjel 3-ig is képes dolgozni. Tehát megfelelő céllal hajlandóak ők is. Mi vagyunk a 46-tól 64-ig születettek. Még azért vagyunk néhányan, akiknek nyugdíjat kell majd fizetni, de ránk is még a realizmus, tehát reálisan ítéljük meg a dolgokat, és az, hogy a munkát tiszteljük, ez biztos, hogy így van. És eléggé tapasztaltak is vagyunk. Tehát, hogyha a baby boomból van benne valaki az iskolai igazgatói székbe, szerintem az az iskola az nem jár rosszul, mert hihetetlen sok energiát és tapasztalatot bele tudunk vinni. Találékony, tekintély és szabálytisztelők is vagyunk. Tehát nekünk nem kell elmagyarázni, hogy mit lehet és mit nem. A változásokat sokszor nehezen éljük meg, kedveljük a bejáratott sémákat, tehát amit én mondtam arról, hogy nem akartam elkezdeni használni a számítógépet egy könyvtári katalógusnak a megnézésére, mert tök jó volt nekem az a kis kártya. Nehéz lépést tartani. Abszolút el tudom képzelni azt a szituációt, amiben ti benne vagytok az iskolába. Nehéz, én is számtalanszor átélem azt, hogy a hallgató mondja, hogy a mit tudom én milyen rendszert használja,
0: közöm nincs, hogy mi az. De halljátok, hogy azt mondanám, hogy hát én ezt még véletlenül se tudom. Következő alkalommal jöjjön, azt mutassa be nekünk. Tehát, hogy szokták mondani, hogyha kapunk egy citromot, csináljunk belőle limonádét. Nagyon-nagyon jól érzik magukat a hallgatók, hogy megbízom őket olyan feladattal, amihez ők értenek. Hát nekem meg milyen jó, hogy nem kell utána néznem, hanem ő kihámozza a lényegét, ugye? Néha nem ismerjük el a fiatalok tudását, hogyha meg tudjátok tenni, hogy elismeritek, hogy van olyan, amit ők jobban tudnak, mint ti, nagyon hálásak tudnak lenni, érte? Az X-generáció, ők voltak a kulcsos gyerekek. Szülők a nyakába akasztották a kulcsot, aztán reggel elmentünk, suli után meg hazamentünk. Igen, mert olyan szülők közül nagyon sokan voltak, akik nem csak a normál munkaidőkben dolgoztak, hanem akkor még úgy hívták, hogy GMK, meg Maszekol, meg ilyenek, mert muszáj volt, hogy el tudják tartani a családot. Nagyon önállóak voltak, vagy önállóak az X-generáció. Nagyon akarnak bizonyítani jelenleg is. Jelenleg is. Tehát erre vigyázni is kell, mert hogyha túl bizonyítani, és tökéletességre akarnak törekedni. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ezt el kéne engednünk. És inkább precízeknek kellene lennünk a perfekcionizmus helyett. Mert amikor vezetői székben ültem, és az én munkatársaim tökéletességre törekedtek, miközben mondtam, hogy küldjenek el két adatot, és a két adathoz küldtek három oldalas magyarázatot, na akkor én azt mondtam, hogy kifekszeg az egész, és akkor jöttem rá, hogy nem jó a perfekcionizmus. Tehát, hogy mindig arra kértem utána már a munkatársakot, hogy pontosan nézzétek meg, hogy mit kell, és csak annyit küldjetek, ne küldjetek többet, mert azzal csak rontjátok az én munkámnak a minőséget. Ami biztató az az, hogy az X generációnál ez a lifelong learning, ez nagyon mélyen beégett, mert tudjuk, hogy változnunk kell, viszont a munka és a magánélet egyensúlyát még nem biztos, hogy tudjuk. És most már egy új fogalom jött be egyébként a munkavilágába, ez a munka és a magánélet harmóniája. Mi a különbség a kettő között? Harmónia és egyensúly. Mi a kettő közötti különbség? Nem biztos, hogy fele-fele. Tehát a harmónia már az, hogy mi az, amit én el tudok viselni, mi az, amit a család el tud viselni. Tegyem össze egy egységes egészé a munkát és a... Lehet, hogy van olyan életszakaszom, amikor kicsit több időt tudok a munkára fordítani, de kevesebbet a magánéletre, vagy éppen amikor a gyerekek megszületnek, meg mit tudom én, 4-5 évesek, amíg nem lesznek, addig jobb, hogyha inkább a családra áldozom azt az energiát. A technikával próbálnak lépést tartani az X-esek, ugye? A magánéletben nagyon gyakran gondok vannak, pontosan emiatt, mert a munka és a magánélet harmóniája, az nem tud létrejönni. A lojalitás megvan az X-esekben is, és féltik a munkahelyüket egyébként az Y-osoktól. Tehát az újonnan bejövőktől féltik, mert hogy azok sokkal több mindent tudnak például az informatikai dolgokról, és így fogják a székeiket, és azért, mert nagyon gyors karrierben részesültek a hihetetlen munkamánia miatt, ezért sokan ki is égnek olyan 50 éves korukra körülbelül. És ami nagyon átgondolandó, hogy az X-esek közül sokan vannak olyanok, akik direkt nem akarják engedni a fiataloknak a karrierváltását. Küzdjenek meg ők is. Én is megküzdöttem. Stresszesek vagyunk, és önmarcangolók. Hát látom, hogy jó ez a leírás, ugye? És ami fontos még ezt nektek, mint X-es szülőknek hadd mondjam, a gyerekeknek mindent is meg akarunk adni. Miközben, hogyha túl sokat kapnak, akkor nem fogják értékelni. Tehát ez kezdődik ott, hogy amikor kicsik voltak ezek a gyerekek, és otthon hagyták a 10 óraiakat, akkor rohantunk utána kocsival, hogy jaj, nehogy véletlenül ma éhen maradjon az a szegény gyerek, ugye? És akkor ezzel azért el tudjuk rontani őket, de ugyanígy egyébként az iskolában is, hogyha vannak bizonyos megállapodásaink, hogy mit és hogyan kérünk, és ezeket nem teljesítik a gyerekek, akkor ezt érdemes visszajelzni, és ne nézzük nekik el, mert akkor nagyon elneveljük őket.

0: Folytatjuk műsorunkat, melyben dr. Mészáros Aranka egyetemi docens a különböző generációk sajátosságairól beszél.
1: Jöjjön az Y-generáció, 82-95 között születtek, itt már rengeteg válás, munkacsaládok, férfi minta nincsen, főként a nők nevelik a gyerekeket, főként a fiúk voltak veszélyeztetettek, már közösségi életforma nincsen, van viszont rengeteg internet, interneten keresztüli kapcsolódás, kedvező ösztöndíj programok, korlátlan információ, és nincs szükség a személyes együttműködésre. Egyszer mentem be a fiamnak a szobájába, énekel. És hallok egy másik hangot, és mondom, ez micsoda? Anya, hagyjál már, Afrikában van egy srác, akivel szoktunk így együtt énekelni. És akkor kiderült, hogy mit tudom, ez egyik az altót, a másik meg a mezzót énekli, és tök jól megvoltak. Nem is ismerték egymást soha, csak így megbeszélték, hogy minden héten egyszer van egy óra, amikor ők együtt próbálnak. Tehát ők már digitálisak, bumeráng gyerekek. Mit jelent ez, hogy bumeráng gyerek? Visszapattan. Tehát elköltözik, nem jó neki, visszapattan, és anyucina olyan boldogan fogadja, hogy nem igaz, ugye? Állandó versenyhelyzetet produkáltak, viszont szoronganak a kapunyitási pánik miatt. Tehát régen kapuzárási pánik volt, az Y-sokkal pedig megjelent a kapunyitási pánik. A fiam azt mondta nekem, hogy anya, nem tudom, hogy kell azt csinálni, hogy akkor most megnősüljek. Annyi nehézséggel jár és felelősséggel, hogy én nem tudom. És elkezdett járni pszichológushoz, 2 évre tellett, aztán 2 év múlva azt mondta, hogy most már tudom. Tehát a kitolódott életkezdés, a gyerekvállalásnak az eltolódása, ezek mind mindennek a következményei. Viszont az életvezetése az olyan szempontból tudatosabb, hogy a munka-magánélet egyensúlyát kialakítja. Délután 4-kor, ha vége a munkának, nincs olyan feladat, amit ő csinál. Kivéve, hogyha valami nagyon érdekes feladatra be tudják húzni. Tehát neki az, hogy egyszer éjjel 3-ig dolgozon, másik nap meg 11-ig, hogyha be van fejezve fel, neki az elfogadható munkarend. Tehát nem a 8-tól 4-ig. Nagyon fontos az, hogy narcisztikus monások alakulnak ki náluk, ugye? Én megmondom, én vagyok a középpontban, miért tudja megtenni? Hát azért tudja megtenni, mert mi meg hátulról szülőként támogatjuk, ugye? Ahelyett, hogy magunkra is figyelnénk. Tehát most már ez a feladatunk, hogy magunkra figyelnek. Éppen ez, tehát nagyon türelmetlenek is, ha valamit nem kaptak meg azonnal abban a pillanatban, add ide, légy szíves, a folyamatos visszajelzés már náluk is megjelent, az Y-nál is, aztán ez csak növekszik. Ami gondot jelentett az Y-osoknál, az, hogy az elvárások hihetetlen magasak voltak, és a szülők azt helyezték vissza nekik, hogy te vagy a szuper, és utána megjelent a realitás. És ennek a kettőnek a különbsége nagyon nagy szorongást jelentett számukra. Jelenleg is ők az a generáció, ahol a legtöbb ilyen jellegű gond van, és ők járnak a leginkább pszichológushoz. Tehát nekik jó, hogyha ezt meg tudják oldani. És akkor nézzük az E-generációt, ők már digitális benszülöttek, a legkisebb létszámú, legoktatottabb, a legkisebb családba születnek. Tehát általában úgy, hogy van egy nagymama, van egy anya, meg van egy gyerek, aztán csók. Nincsenek már családi kötelékek, nincs már a családi szocializáció, nincsenek férfiak a családban. Ezért fantasztikus dolog az, hogy itt is egy csomó férfit látok iskolaigazgatóként. És egyébként meg nagyon nagy boldogság számomra azt tanítok az EK-n a tanárképzésbe, egyre több férfi jön levelező tagozatra pedagógusnak. Teljesen megdöbbentő, de nagyon jó érzés. És azt mondják, hogy kiégtek versenyszérába, és ezért jönnek megpihenni tanároknak. Hát így legyen! Ami nagyon fontos a Z-generációnál, ez a mozaik-szerű érettség. Tehát, hogyha tanítotok Z-generációt gimibe, nagyon-nagyon jó az intelligenciájuk, ugyanakkor az érzelmi érettségük hihetetlen alacsony, nem tudják kezelni az érzéseiket. Tehát, hogyha abba tudtok nekik segíteni, azzal ők nagyon jól járnak, és ezért fontos például a mentortanárképzés, mert tudom, hogy ott ez a témakör nagyon előtérbe van, hogy hogyan lehet segíteni az érzelmi intelligencia fejlesztését. Sokkal tudatosabbak, tehát ez a környezeti tudatosság, ne dobjuk ki a műanyag flakont, hanem tényleg ügyjük. Tehát azonnaliság, abban a pillanatban kérem a visszajelzést,
2: inger küszöbük magas, hát ha állandóan filmeket meg videójátékokat néznek, mindig megy be a fülükbe a zaj, a szemük állandóan villódzik, mind a két területen akusztikusan és vizuálisan is nagyon magas az inger küszöb. Multitasking, nagyon megy náluk, élményes képközpontúság. Gamification, tanítsatok úgy, hogy legyen benne a játékosítás, mert egyébként ők nem köthetők le. Tehát versengenek, ugye? Pontokat gyűjtenek, kuponokat gyűjtenek. Ami fontos, és ezt nap mint nap megtapasztaljátok, hogy az Z-generációnál az állandó online tér nagyon sok viselkedés és személyiségbeli torzulást okoz. És még nem járunk az alfa generációnál. Az, hogy ő nem tud egyszerre egy helyre koncentrálni, ezt szoktátok tapasztalni? Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy na most figyeljetek, akkor is 25 felé. Mivel állandó a figyelem megosztásuk az online térben, ez nem tud kialakulni. Társas viselkedésükben is rengeteg probléma van. Türelmetlenség. Hogy látjátok most egyébként, tehát az, hogy szünetben nem játszanak egymás, az egy társas viselkedésbeli probléma. Most, hogy már a telefonokat összeszeditek, van valami változás?
3: Összebeszélgetek, mint nem sem.
2: Jól látható.
3: Nem mennek az udvarra, például szünetben.
2: Tehát elkezdődött a kapcsolódás, csak még a kapcsolódásnak nem a megfelelő formájával szembesül. Tehát ezért például az agresszió kezelés elég nagyfokú jártasságot követel a pedagógusoktól. Az alfa generáció digitális ninja-k. Mit jelent az a szó, hogy digitális ninja? Mindenhez is ért, így van. Tehát a digitális dolgokon állandóan mindig villódzik, hol ide kap, hol oda kap, ők aztán lekaszabolják az összes digitális dolgot, mindenhez értenek, így van. Multitasking, ez már volt az Z-generációnál is, folyamatos technológiai váltások miatt innovatívabb a gondolkodásuk. Szoktátok ezt érzékelni, hogy innovatívabb a gondolkodás? Nem, nem jön át az iskolába, ugye? Tehát ott a játékok között, hogyha abban mélyen beleásnák magukat, biztos, hogy nagyon sok innovativitást találnának, de nem tudják áthozni az iskolában. Személyes verbális kommunikációnak a fejletlensége. Érzékelitek? Sajnos igen. Ki tudják mondani és meg tudják hallgatni úgy a másikat, hogy nem vívják ki a másik haragját? Nem. Tehát pont amit mondtál, úgy odavetik, azt a 3-4 szót, hogy utána aztán kaszabolnak, ugye még képzeletben is. Szociális készségek fejletlensége nagy mértékben tapasztalható az iskolákban. Szeretnék nektek ajánlani egy oldalt, ez pedig a Kesjár Csaba általános iskolának az oldala. Nézzétek meg, nagyon sok jó ötlet van rajta, hogy ők az érzelmi intelligenciát hogy fejlesztik. Autóversenyző volt, és a 7 szokás programot beindították, gyönyörűen le van írva, hogy ők miket csinálnak. Én voltam náluk látogatni. Bementünk az osztályba, nem volt ott a pedagógus, a gyerekek mindegyike így kereste a szemünket. Nem egyszerre, hogy na akkor köszönjetek, hanem mindenki jó napot kívánok, jó napot kívánok, jó. És utána, mintha mi sem történt volna, elkezdtek egymással beszélgetni. Tehát ők ott megtanulták azt, hogy bent vannak negyed órával az első óra kezdet előtt, és az alatt a negyed óra alatt, akit meg tudnak, megszólítanak, szia, mi történt veled tegnap, és értő figyelmet adnak nekik. És mire kezdődik 8 órakor az oktatás, addigra a nagy érzelmi viharok levezetődnek. Mert ha már két gyereknek el tudom mondani azt, hogy tegnap milyen hülyék voltak az én szüleim, akkor már megkönnyebbülök, és tudok úgy beülni a pedagógusnak az órájára, hogy már tudok figyelni. Tehát ezeket a módszertanokat érdemes megnézni, tényleg menjetek fel, sőt, én azt ajánlanám, iskolaigazgatók vagytok, bízzatok meg két pedagógust, nézzék meg, legyen olyan, aki az első szokás nézi, legyen, aki a másik, és számoljatok be hétről hétre egymásnak, nagyon jól követhető programot mutatnak be, érdemes ezt alkalmazni. Nagyon fontos, az alfa generációnál már csökken a netfüggés. Kutatások ezt írják le, hogy a Z-generációhoz képest már csökken a netfüggés, és megvan ugyan a szociális izoláció, de sokkal nagyobb a szociális kapcsolatok iránti igény. Tehát ők könnyebben bevonhatóak, mint a Z-generáció volt bevonva a szociális kapcsolatokba. Tehát, hogyha csináltok csoportos feladatokat, akkor ők könnyebben, ha meg tudjátok beszélni, hogy a csoporton belül milyen fő funkciók vannak, könnyebben együttműködnek egymással, mint az ezelőtti generáció. Azt tudtátok, hogy a 14 éveseknek a 20%-a már online értékesítéssel keres pénzt? Magyarországon is. Hihetetlen. Hihetetlen. Nem gondoltam volna.
4: sokkal függetlenebbül szeretnének tanulni, hogyha órán is meg tudjátok tenni azt, hogy önállóan adtok feladatokat, és amikor kész vagytok, oda mentek hozzá, és leellenőrzitek, a kevesebb kötöttséget meg tudjátok valósítani, akkor ez nekik jobb. Hogy ez mennyire megvalósítható, nem tudom. Órai figyelemre vonatkozóan 7-20 percig tudnak figyelni. Csoportos interaktív feladat, kutatómunka projektek. Tehát a csoportos feladatoknál nagyon lényeges, hogy adjatok szerepet. Legyen olyan, aki az időt méri például. Nagyon fontos, hogy ők boncolgatni akarják, át akarják élni azt, amit tanulnak. Tehát, hogyha ennek a megbeszélésére tudtok időt adni, tudom, hogy nagyon nehéz, de akkor sokkal könnyebben tanulnak. A hasznosság. Mire lehet hasznosítani? Anélkül semmit ne tanítsatok, hogy ezt el nem mondjátok nekik. Mert ez a legfőbb igényük, hogy legyen haszna a dolgoknak. Tehát matekból simán csak százalék számítást tanítani ezeknek a gyerekeknek kész öngyilkosság. De hogyha azt tudja, hogy anyádék, apádék felvették a hitelt, hány százalékra vették fel, legközelebb kérdezd meg, és akkor elkezdjük számolgatni, hogy 4 év alatt mennyit fizettek be a, mit tudom én, 6%, ha csak 6%-os kamatos kamat. És megérti, az biztos, hogy akkor rendesen meg is fogja tanulni. Kérjetek tőlük tanácsokat bizonyos dolgokra. Sokkal gyengébb az olvasási készségük, és fejletlenebb a gondolkodásuk. Tehát hiába használják a rengeteg IK-t és eszközt, meg kell velük tanítani. Ha nem álltok ott mellettük, akkor tök felesleges az a rengeteg időtöltés, amit ők ezen a téren eltöltenek. Ahelyett, hogy elmélyült asszociatív tudásuk lenne, zanzásítva a netes tartalmak, ugrálnak. Tehát ezt is, hogyha meg tudják tenni úgy, hogy ti vezetitek az ő információszerzésüket, ez jó lehet. Tehát IKT eszközöket sokkal gyakrabban használnak, a tempójuk sokkal gyorsabb, az időt abszolút nem tudják kezelni, más az értékrendjük, de hogy hihetetlenül szabadságorientáltak, ez teljesen biztos. Úgyhogy ezért is jelent nagy kihívás. Ami fáj és ami bosszant, kérek 3 ilyen dolgot. Mi az, amivel gondotok van az alfa és az Z generációnál? Egoisták! Hát a szülők nem tudnak velük mit csinálni. Gondoljátok el, hogyha ez a kisgyerek ott az apja vállán hajlandó csak békében maradni, mit fog kialakítani benne a szülő, hogyha ezt a dolgot nem tudja másfél évesen megoldani? Akkor az egoizmusuk az nagyon ki fog majd alakulni. Igen, és akkor ami örömmel tölt el, gondolkodni tanítás, nyitottság, egyéni tanulási stílus. Ismeritek ezt a vizuális, akusztikus, kinesztetikus tanulási stílus kérdőívet? Érdemes megnézni, hogy az osztályban hányan vannak azok, akik a vizuális ingerekre tudnak reagálni, hányan az akusztikusra, és van-e olyan, aki a kinesztetikusra. Ezeknél a gyerekeknél sokkal több a kinesztetikus, mint a megelőző generációknál is. Tehát ezért érdemes kinesztetikus feladatokat adni nekik, ez a vakkérdőív. Csak elmondom, nagyon nagy tanulsága lenne. Most azt mondanám nektek, nem csináljuk meg, mert időnk nincsen, hogy írjátok le a jobb kezetekkel, amit szoktatok használni, a neveteket teljesen írjátok ki. Mit gondoltok, milyen gyorsan és milyen hatékonysággal csinálnátok? Gyorsan és jó lenne, ugye? Utána, hogyha azt mondanám, hogy és a másik kezeddel, az lassabb, és a végeredmény az valami szörnyűség, ugye? Na, hát ezt arra hoztam tanulságul, hogyha a generációkat át akarjuk alakítani, azt akarjuk, hogy pontosan ugyanúgy működjenek, mint ahogy mi működünk, akkor nekik ez lesz az érzésük, mint hogyha állandóan a másik kezükkel kellene élni.
0: Kedves hallgatóink, dr. Mészáros Aranka egyetemi docenst hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Mai műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Papildikó, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Donald Trump amerikai elnök szerint Tajvan biztonsági helyzete nem változott pekingi látogatásának következményeként, és nincs változás az Egyesült Államok hozzáállásában sem a szigethez. Az amerikai elnök kínai látogatását értékelő a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban nyugalmat kért mindkét féltől, azaz Tajvantól és a szigetet saját területeként kezelő Kínától is. Kifejtette, hogy nem keresi a háborút, és megjegyezte, azt akarom, hogy Kína higgadjon le, semmi nem változott. Azt mondanám, hogy nem keresem annak lehetőségét, hogy valaki függetlenedjen, fogalmazott Donald Trump. A Tajvan számára már korábban jóváhagyott 10 milliárd dollárt meghaladó amerikai fegyverzet eladással kapcsolatban az elnök ismét kijelentette, hogy ezt egyelőre nem véglegesítette. Az elmúlt hónapokban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. Az előbbi 57, még az utóbbi 23%-on áll a teljes népességben, olvasható a Republikon Intézet közvéleménykutatásában. A felmérésben, amit 1000 felnőtt telefonos megkérdezésével készítettek, május 8

a Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek. A Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1 százalékon áll a teljes népességben, közölte a Republikon Intézet. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a területminisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a Honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Az új honvédelmi miniszter arra is ígéretet tett, hogy átvilágítják a bérrendszert, megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokban kidolgoznak egy életpályamodellt is. Mint mondta, a fiatalitás és a politikai tisztogatás során eltávolított katonák lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek a honvédség kötelékébe. Közölte, a következő napokban berendeli és áttekinti az elmúlt időszak legsúlyosabb ügyeinek szolgálati jegyzőkönyveit és dokumentumait. Ígérete szerint folyamatosan tájékoztatni fogják a közvéleményt, és ahol szükséges, ott új vizsgálatot rendelnek el. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jelentkezni május 25-ig lehet. Mint írják, a kórházban hagyott csecsemőknek és a családokban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra, a gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Sport. Rozman Sándor szövetségi kapitány kijelölte a jövő heti Szokka Európa-bajnokságra utazó magyar válogatott 14 fős keretét. A szerdától vasárnapig tartó tiranai kontinens viadalon 28 nemzet vesz részt, a magyarok Dániával, Szerbiával és Romániával csapnak össze a C csoportban. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, csupán időszakosan szakadozhat a felhőtakaró, majd nyugat-délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, a keleti tájakon akár beágyazott zivatar is előfordulhat. A zivatarok környezetében is előfordulhatnak átmenetileg viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Mai műsorunkban egy különleges történelmi előadás első részét hallják. Dr. Romsics Ignác, Széchenyi díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a modern magyar történelem egyik legismertebb kutatója. Hosszú évtizedek óta segít eligazodni múltunk legfontosabb kérdéseiben, beszél a magyar történelem nagy fordulópontjairól. A most következő óra egy gondolatébresztő történelmi utazás, amely nem csupán eseményeket idéz fel, hanem azt a kérdést is felteszi, mely pillanatok döntötték el igazán Magyarország sorsát. A honfoglalástól és Szent István államalapításától, Mohácson és Trianonon át egészen a rendszerváltásig olyan korszakok kerülnek szóba, amelyek ma is alakítják a magyar közgondolkodást és önképünket. Romsics Ignác előadásának egyik különlegessége, hogy a történelmet nem legendákon vagy politikai jelszavakon keresztül mutatja be, hanem összefüggéseiben. Hogyan hatottak a nagyhatalmak, milyen mozgástere volt az országnak, és milyen döntések terelték új irányba a magyar történelmet. Az előadás 2022-ben Egerben hangzott el, egy olyan időszakban, amikor Európa ismét történelmi bizonytalanságokat élt át, és sok régi kérdés újra aktuálissá vált. Kelet és nyugat viszonya, nemzeti identitás, történelmi emlékezet és Magyarország helye Európában. Kedves hallgatóink, most következzen Romsics Ignác előadása, amelynek címe Fordulópontok a magyar történelemben.
2: A 150 éves török uralom után, azután a 17. század végén a nemzetközi viszonyok úgy alakulnak, hogy a törököt lassan lehet kinyomni Európából. Ez egy több évszázados folyamat, ami ekkor kezdődik, de csak 1914-re fejeződik be. Folyamatosan megy le a Balkánról a török birodalom. Ennek egy fontos dátuma Budának a visszafoglalása 1686-ban, és azt követően az országnak a felszabadítása. Nagyjából ugye ez a Habsburg uralom, ott a határőrvidékkel még a délen, sematikus rajzban pedig így néz ki. Magyar királyság, és az körüleli az osztrák császárság, ami kezdődik Bukovinánál, Galíciával folytatódik, és lemegy Dalmáciával. Innentől kezdődően a középkorban önálló magyar királyság volt. Független attól, hogy ki volt a király, Anzsú volt, Árpádházi volt, vagy Habsburg volt, az egy önálló entitás volt, magyar királyság. A török kiűzését követően a magyar királyság megszűnik. Az európai kultúrából nem szakadunk ki. Továbbra is a nyugat-európai kultúrában vagyunk, talán jobban, mint azt megelőzően, de nem önálló államjogilag a magyar királyság, hanem a Habsburg birodalom része, és az uralkodója mindig a Habsburg uralkodó, aki egyben osztrák császár is. Ezzel nem akarok rosszat mondani az osztrák császárokra, mert volt közöttük olyan, akinek a politikája, az alkotásai jelentősen segítették a regenerálódást a török 150 éve után. Egy ilyen uralkodó volt Mária Terézia, aki újra telepíti az országot, mert a törökkel elnéptelenik az ország, különösen a középső fele, és utána válik igazán Magyarország sok nemzetiségű állammá. Munkaerőre van szükség, és ez a munkaerőt részben délszlávok adják, részben északról szlovákok adják, nagy mértékben délkeletről románok, és részben német nyelvűek nyugatról. És ez az, aminek a következtében Magyarország a 19. századra oly mértékben sok nemzetiségű válik, hogy a magyarok aránya a 40%-ot éri el. A magyar nyelvűek aránya a magyar királyságban. De egyébként Mária Teréziának a közoktatásügyben, földpolitikában, egészségügyben rendkívül jelentős a 40 éves uralkodásának a hatása. Alatta épül újjá Buda a királyi palotával, az ő idejében létesül az invalidusok háza, ami a háborúk, a felszabadító háborúknak a rokkantjainak készül tulajdonképpen az invalidusoknak. Ekkor készül az úgynevezett Sándor palota Budán, ahol a köztársasági elnöknek a hivatala van most, meg talán a rezidenciája is, de hivatala biztos, ahol olyan lóistálók voltak, hogy a márványvájúból abrakoltak a lovak. És ekkor készül a magyar Versailles, ez pedig a Fertődi Eszterházi kastély, ami kicsiben az, mint a Versailles királyi palota. És megint ugyanaz. Az 200 éve előbb épült, és némileg nagyobb. De Pest még a 18. század végén így néz ki, vannak már nagy épületek, de még csak egy ilyen hajóhídja volt, és az első épített hajóhíd, ugye a Lánchíd, ekkor készül el, ott már megvan a Budai vár, fönt kész a Lánchíd, kezdi elnyerni a modern formáját Budapest és Magyarország is, és ezért értek egyet azzal, aki azt mondja, hogy a harmadik nagy fordulópont az valahol a reformkor és 1867 közötti időszak. Nehéz egy időponthoz kötni, mert ha egyhez kötöm, akkor 1848-hoz, áprilisi törvényekhez lehet kötni. De valójában egy folyamatról volt szó, és ennek a folyamatnak kettős lényege volt. Az egyik az, hogy a évszázadokon át tartó feudális, rendi állam után, amelyben ugye földesurak vannak, jobbágyok vannak. Vannak egy kicsit szabadabb városok, kézművesekkel, iparosokkal, de alapvetően ez a két osztály van, és a klerikusok, az egyházi rend. Ez váltja föl a polgári rend, amely megszünteti földesúr és jobbágy között és kézműves közötti jogi különbséget, jogilag minden ember egyenlő lesz a polgári társadalomban, és részben a nagybirtokok egy részét, a földesúri nagybirtokok egy részét a parasztok kezelésébe adja, amire nagyon várnak. Tehát a polgári jogegyenlőség, a tulajdonjárásjog, a földbirtoklás óriási változás. Megszűnik az úri szék. Tehát olyan bíróságok alakulnak, ha embert ölök, akkor ugyanaz a büntetés vár rám elvileg, ha egyszerű paraszt vagyok, kézműves vagy földesúr, gyakorlatban nem mindig, de elvileg igen. Hát a középkorban ez nem így volt, mint tudjuk. Tehát itt egy olyan hosszú, fél évezredes időszak ér véget, amelyre egyáltalán nem mondom azt, hogy a sötét középkor, de minden esetre ember és ember között egy egészen más viszonyrendszerben élt, hozott létre, mint a francia a felvilágosodás, 18. század, és a francia forradalom által elképzelt polgári, szekularizált modern társadalom. Ennek az alapjait a reformkorban kezdik letenni minden tekintetben, és hát nagyjából a 19. század közepén fejezik be. Nézzék meg Debrecent. Az utazók, amikor jönnek, akkor mindig leírják, hogy hát Debrecen olyan, mint egy nagy falu Nyugat-Európában, ahol reggel hajtják ki a disznókat meg a teheneket, azok gondoskodnak arról, hogy a porba némi fekália kerüljön, amit szépen a lakosok utána összetaposnak a porral. Ha pedig esik az eső, akkor deszkákon közlekednek, mert önök a viszonyunk. Ez a 19. század közepe még mindig. Innen jut el Magyarország oda, ahol áll. Na most a gazdasági fejlődésnek a szintje. Hát manufaktúrák jönnek létre Magyarországon, a céhes kereteket lassan haladják meg, de ez innentől kezdődően egyre inkább vannak exakt adataink, amik mutatják a helyünket Európában. Magyar Királyságban összesen van 11 gőzgép 1841-ben, és látják 120-130 lóerő teljesítménnyel. A birodalom osztrák csefelében, az osztrák császárságban 337 gőzgép 8000 lóerővel, Angliában pedig csak a textiliparban több mint 3000 gőzgép 71000 lóerővel. Anglia a csúcs ekkor. Na most, ha még lenne adatunk, és azt néznénk meg, hogy a román fejedelemségbe, vagy a cári Oroszországba menj, az alattunk állna. Tehát ez a fajta szintkülönbség, ez nagyon meg tud maradni, és meg is volt. Közlekedés terén. Próbálunk lépést tartani, és nem sikertelenül. Nézzük meg, hogy néhány éves késéssel megépítjük a hajót. Ami nem süllyed el, a vasból van, és nem süllyed el a vízem. Menetrendszerű hajójárat Bécs és Budapest közé. És hát korábban az ugye nagyon fontos, még az áruszállítás szempontjából is, hát amíg Bajától, vagy még lent Temesvárról körülbelül lóvontatással fölvitték Bécsig az árut, az 2-3 hónapot vett igénybe. Gőzgéppel, gőzhajóval, és az egyre tökéletesednek, 8 nap. Óriási. Ugyanez a vasút. Hát Kiskunhalasról 19. század elején, amikor ment föl valaki a vásárra, az 2-2,5 napot vett igénybe. Útközben minimum egy éjszakát kellett valahol eltölteni, de volt úgy, hogy 2. Amikor elépült a vonat, az 3-4 óra alatt megtette ezt az utat. Óriási a változás. És innentől kezdődően gyorsul föl rettentes módon, Európában legalábbis, és az európaiak által ellenőrzött területeken. Belső Afrikában nem. És még számos helyen, de itt igen. Amellett, hogy tehát van egy gazdasági modernizáció, ami elkezdődik Mária Teréziával, folytatódik a reformkorban, A reformkornak van egy másik fontos célja is, és ezt sikeresen valósítja meg, ez pedig a kultúra magyar nyelvűvé tétele. A középkorban a kultúra latin nyelvű volt. A kérdés az volt a 18. századtól kezdődően, hogy ezt a latin nyelvű kultúrát német nyelvű kultúrával váltsuk-e föl, mint ahogyan ezt a Mária Terézia és a fia, különösen II. József javasolták, kicsit arrogáns módon, vagy pedig nem. És a magyar nemesség úgy döntött, hogy nem. A latint mi magyarral akarjuk fölváltani, és a magyar nyelven akarunk egy új, modern kultúrát létrehozni. És ennek következtében a magyar nyelvet is mindenféle módon terjesztik, és a fejlődés fél évszázad alatt mutatja, hogy 1800-ban a magyar nyelvű kiadott könyveknek az aránya még nem érje el a 40%-ot, és 1848-ban már 69% a magyar. És szorul vissza a latin erősen, és kisebb mértékben a német. A 19. század második felében még jelentős a német, az folyamatosan csökken, és egyre inkább a magyar terjed el. És ekkor jönnek létre a magyar kultúrának azok az intézményei is, amelyek azóta is a magyar kultúra szolgálatában állnak, mint például a Magyar Nemzeti Múzeum. Hát sajnos a Magyar Nemzeti Színház az már nem, nincsen meg, azt fölrobbantották ugye a Blahánál, és az egy újat hoztak létre. És az egészet ugye megkoronázva betetőzik az áprilisi törvények, amikor ugye kimondják a parlamentnek felelős kormány, országgyűlés, törvény előtti egyenlőség, közös teherviselés, és így tovább, és így tovább. És hát a 12. az unió, ami azt jelenti, hogy unió Erdéllyel, mégpedig azért, mert a török kiűzését követően a Habsburg uralkodók nem egyesítették a Magyar Királyság régi területeit Erdéllyel, hanem az erdélyi fejedelemséget külön adminisztrálták Pécsből, helyi adminisztráció útján. És akik ezt létrehozták, és akik ezt hát mondjuk a saját tevékenységükkel elősegítették, ez a 48-as forradalmi kormány Batthyány Lajossal, Deákkal, Kossuthtal, Széchenyivel és a többiekkel, akik indokoltan vannak benne ma is a magyar panteonban, mert ezek az emberek és a körülöttük állók voltak azok, akik a saját tevékenységükkel a rendi társadalom fölváltását polgári társadalommal elősegítették. Ez mindenhol végbe ment Európába. De Németalföldön végbe ment a 17. században, Franciaországban a 18. században, nálunk a 19. század közepén, Oroszországban meg egyáltalán nem ment végbe, vagy csak felemás módon ment végbe később. Tehát ismét ugyanez a szintkülönbségeket látjuk. Sajnos a 48-49 az vereséggel végződik, 1849-ben, mert az egyik cél a nemzeti függetlenség kivívása volt. Ezt nem éri el Magyarország, köszönhetően a idézőjelben a cári hadseregnek, de a polgári vívmányok, amiket a gazdaság, az oktatás, kultúra területén beindítanak, azok megmaradnak. És végül hosszas húzavona és gondolkodás után létrehoznak egy olyan konstrukciót, és ezért mondom, hogy reformkor is 1867 mondjuk a harmadik nagy fordulópont, amely egy különleges státusz biztosít a Magyar Királyságnak a Habsburg Birodalmon belül, két központú birodalomnak, mondjuk dualizmusnak, mert a Magyar Királyságnak is megvan a parlamentje, megvan a neki felelős kormány, és megvan az osztrák császárságnak is, és bizonyos ügyekben, fontos ügyekben, mint a külügy és a hadügy, abban pedig közösen döntenek. A fejlődés a 19. második felében ismét nagyon impozáns, és ezt adatokkal is egyre jobban alá tudjuk támasztani. Az egyik dolog a vasútnak az elterjedése. Nézzék meg, hogy tartunk 1857-ben és 13-ban. Ekkor hálózza be az ország területét a hálózákba a sinek, és azokon a vasút, azokon a közlekedő mozdonyok és a vagonok, amelyek az embert is és az árut is sokkal gyorsabban szállítják egyik pontról a másikra, és amelyek egy olyan integrált gazdaságot hoznak létre, hogy a továbbiakban a bánsági gabona, minden tovább, hogy a bácskai gabona, minden további nélkül tud menni Bécsbe, és tud menni tovább, és ugyanígy az országnak más nyersanyag kincse is, és be tud jönni az országba az a technológia, amire az országnak szüksége van a továbbfejlődéshez. Ekkor jön létre a nyugati pályaudvar. Az épület olyan ma is, mint akkor volt, csak a lovaskocsik tűntek el előle, és most már másfajta közlekedési eszközök vannak, de az épület az nem változott. Ez is mutatja, hogy ugye ennek most már 150 éve, ha jól számolom, hogy ez létrejött, és ma is áll. Ez az épület is, ez még régebbi, és ez is ma is áll, és ma is használjuk. Vajon mi lesz azokkal az épületekkel, amelyeket manapság hoznak létre, az üvegpalotáik, ők meddig fognak vajon állni? Ez egy kérdés, de mondjuk ekkor létrehozott épületek rendszereket túlélve szolgálják a közlekedést, a kultúrát, egyebeket. Az egyfelüljutó vasútvonalat is le tudjuk mérni, és ez megint egy exakt mutató abból a szempontból, hogy hol állunk. Nyugat mögött és kelet előtt. Keleti pályaudvar. Ez is így néz ki mai nap is, mint ahogy akkor nézett ki. És ekkor jön létre, ekkor építik meg az országházat is. Nagyváradnak a központja, ami gyönyörű, ekkor jön létre. És egy csomó magyar városnak a központja ekkor jön létre. Hogy lehet ekkorá? Hogy tudnak ekkorá? Hát meg kell mondanom, hogy ez csak úgy lehet, hogy adókkal az állam sok pénzt elvon a termelésből. Tehát ez az ország lakosságának 70-80%-a ekkor még paraszt, jobbágy. Nagyon nagy az életszínvonal belül különbség, és az elvont pénzekből, az adókból az állam sokat költ olyan beruházásokra, amelyek hasznosak, és még mai napig a magyar kultúrának a szolgálatával állnak. Itt egy következő mutató, amely most már egy eléggé exakt, az egyfelejtő nemzeti jövedelmet mutatja különböző országokban, Magyarországon is, és ahogy látják, a magyarországi a Nagy-Britanniának több mint egyharmada, de kevesebb, mint fele, és jelentős részét még a mezőgazdaság adja, nem pedig az ipar. Magyarország jelentősen a nyugattól lemaradva áll, de az érdekes az, hogy ekkor még nem csak Gána, meg más afrikai országok vannak mögöttünk, meg Mexikó, meg Oroszország, Japán is mögöttünk van, és Finnország is mögöttünk van 1900-ban. Tehát elképzelhető 100 év alatt, 150 év alatt egy olyan impozáns fejlődés, hogy a sereghajtókból vagy a középmezőműen valaki kiugrik, az is elképzelhető, hogy valaki lecsúszik. Spanyolország és Portugália például lecsúsztak, mint volt gyarmat birodalmak. Finnország, az pedig nagyon jelentősen előreugrott a későbbiekben.

Nos, ezzel a harmadik nagy fordulóponton is túl vagyunk, és következik az utolsó, nem az utolsó, a negyedik, amely nem gazdasági jellegű, vagy csak kismértékben gazdasági jellegű, inkább etnikai, demográfiai, emberi jellegű, ez pedig a trianoni békeszerződés, amelynek az okaiba, körülményeibe nem mennék bele, mert akkor nem lenne vége ennek a mostani foglalkozásnak. A kollégájuk Felicán tudja, hogy a délelőtti kurzuson töltem szakosoknak ezzel indítottam ezt a fél évet, és másfél óráig volt szó a trianoni békeszerződésről. Itt most másfél percig lesz szó róla. A lényege az a továbbiakban, ugye, hogy az országnak körülbelül egyharmada és a népességének is egyharmada marad meg, és ilyen módon oszlott meg a környező államok közül. A nyersanyagkincsünk jelentős része ugyanígy Erdélyben Romániához kerül, vagy a felvidékhez kerül, és ennek az a jelentősége, hogy egy adaptálódási nehézséget okoz, de szeretném hozzátenni, hogy ez az adaptálódási problémát Magyarország elég gyorsan megoldotta. Két okból. Egyrészt azért, mert könnyebb a nyersanyagot pótolni, az elveszett nyersanyagot, mint meglévő nyersanyagra egy ipari kapacitást fölépíteni. A nyersanyag behozatal az egyszerűen döntés kérdése. Az ipari kapacitás létrehozása egy hosszabb dolog. A második dolog pedig az, hogy a trianoni békeszerződéssel olyan részek kerültek el Magyarországtól, ahol a kulturális mutatók rosszabbak voltak, mint a törzs területen. Tehát az analfabetizmus átlagosan 30% volt 1910-ben Magyarországon, de bizonyos leszakadt részeken, Kárpátalján, Dalmácia környékén elérte a 60-70%-ot, és Romániában is meghaladta az 50%-ot. És a modern gazdaság körülményei között minél iskolázottabb egy társadalom, az annál inkább segíti a növekedést és az adaptálódást. És ilyen értelemben a Trianonnak ez mondjuk egy előnye volt a sok hátrány mellett. Ekkor már rendelkezünk nemzeti jövedelem számításokkal, hogy Trianon ellenére volt egy visszaesés, de már 29-re elérjük a háború előtti szintet, és utána 38-ra jelentősen meg is haladjuk. A két világháború közötti magyar gazdaság, itt 25 évről beszélünk, két világháború között Magyarország nem szakadt le az európai élmezőnyről, nem is került közelebb hozzá, hanem körülbelül őrizte azt a pozícióját, amelyet történelmileg kivívott magának az elmúlt évszázadok során. Az adott körülményeket figyelembe véve ez nem volt kevés. Tehát a Horthy korszaknak a gazdasági teljesítménye az hogy mondjam, európai átlagnak felelt meg. Nem volt kiugró, és nem volt rossz. Japán még mindig mögöttünk van. Finnország már leelőzött bennünket 38-ra, és ez azóta is így tart. A nagy vesztesége a Trianonnak, és ez azóta is nyomaszt bennünket, ez az volt, hogy az elcsatolt területeken élt akkor több mint 3 millió magyar. Ma már nem él 3 millió magyarot, de 2 millió még mindig él, sőt 2 milliónál valamivel több. És ez, hogy mondjam, a modern korban, amikor a nemzeti érzés fontos, vagy legalábbis sokunk számára fontos, akkor az egy állandó dilemmát ad, hogy a magyar kormánynak, a magyar vezetésnek hogyan kell viszonyulni ez a helyzethez. Szolidárisnak kell lenni, nem kell szolidárisnak lenni, vagy miként. A magyar vezető réteg 1920-ban a Trianon nem úgy fogta föl, mint egy végleges rendezést, hanem úgy, mint egy átmeneti állapotot. Nem egyszerűen a Székelyföldről van csak szó, amelyet nem lehet áttolni a Tisza mellé, vagy szorványokról, hanem arról, hogy a Trianon határok mellett összefüggő sávban élt 1,7 millió magyar, akiket etnikai alapon elszakítani nem igen lehetett volna Magyarországtól. És ezzel tehát keletkezett egy olyan probléma, ami mai napig terheli Magyarország és a szomszédai közötti viszonyrendszert. Úgy nézett ki, hogy ezt sikerül orvosolni. 1938 és 1941 között 4 lépcsőben Magyarország jelentős területeket szerzett vissza, jelentős magyar lakossággal. A területe Magyarországnak majdnem megduplázódik, és a lakosság száma is jelentősen 9 millióról csak nem 15 millióra nő, és ezeknek a többsége magyar volt. Igaz, hogy kerül vissza a nemzetiségi lakosság is, mert vannak területek, ahol keverten laktak, de a döntő többség magyar volt.
Ezek a döntések hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország a második világháborúban Németország oldalán vett részt, és hát olyan katasztrófákat élt meg, mint 1943. januárjában a Dunkanyar, ahol egy komplett magyar hadsereg pusztult el a fegyverzetével együtt, és amelynek a végeredményben végül a Budapest szétlövése volt. Budapest nem adta meg, nem adta föl magát, hanem német, főleg német, kisebb részben magyar csapatok hónapokon át védték az orosz seregekkel szembe, akik végül azonban örömittasan bevonultak a városba, és hát itt maradtak a következő fél évszázadra. És ezért lehet azt mondani, hogy most, ami mostani perspektívánkból 1945 az egy újabb szakasz határ, és ez már az ötödik szakasz határa, amiről beszéltünk, mégpedig azért, mert a következő közel fél évszázadra olyan viszonyokat alakított ki Magyarországon, amelyek ellentmondtak az addigi történelmi fejlődésüknek. Tehát a feudális társadalom átalakult polgári társadalommá, voltak törekvések, vagy elgondolások, hogy a polgári társadalmat át kell alakítani közösségi szocialista társadalomba, ennek azonban a támogatottsága Magyarországon is és más európai országokban is mindvégig korlátozott volt. Ahhoz, hogy ezt a kelet-európai országban megvalósítsák, az a második világháborús vereségre és szovjet győzelemre volt szükség, és ott, ahol a szovjet hadsereg megjelent és ott maradt, ott mindenhol ugyanolyan típusú átalakulás megy végbe, politikai szinten több pártrendszerből egy pártrendszer, gazdasági szinten magántulajdonból közösségi tulajdon, kulturális téren antiklerikalizmus, egyházellenesség és a marxizmus ideológiájának a minden eszközzel történő terjesztése. Úgy indult 1945-ben, hogy nem csak a kommunisták, hanem kisgazdák, Tildy, szociáldemokraták, Szakasics, Erdei Ferenc, Veres Péter, Nemzeti Parasztpárt egy koalíciós kormány lesz, egy köztársasági koalíciós kormány. Az első köztársasági elnökünk az Tildy Zoltán, református lelkész volt, kisgazda politikus. Ez az időszak azonban alig tartott tovább egy-két évnél. 1949-re egy pártrendszer van. 1949-re az ipari üzemeket, az ipari szektort gyakorlatilag teljes mértékben államosítják. Ez egy nagyon új helyzet, mert a korábbi időszakban ugye a saját vagyonom működtetése okozott nekem előnyt vagy hátrányt. Ha jól gazdálkodtam, én lettem gazdagabb. Ha rosszul gazdálkodtam, akkor én veszítettem. De állami viszonyok mellett gyakorlatilag a vezérigazgatóknak, a munkásoknak, egyebeknek a béren sokkal kevésbé függött a teljesítménytől. Ennek következtében nem is volt olyan hatékony. És ezzel ez a rendszer végig küzdött, hogy a magántulajdonra épülő és a magán érdekeltséget figyelembe vevő rendszerhez képest nem tudta azt nyújtani, amit hát vártak volna tőle. Ezért, meg a diktatúra miatt, amit a Rákosi időszakban kiépítettek, és amelyről hosszan nem beszélek, volt 56, amely két hét egy választóvonal. Nem abból a szempontból választóvonal 56, hogy új rendszert hozott volna létre. Továbbra is egy pártrendszer volt Magyarországon. Továbbra is állami tulajdonban voltak a vállalatok. Sőt, 59 és 61 között a vidéken, az agráriumban is felszámolták a magántulajdonot, és TSZ-eket hoztak létre. Tehát gyakorlatilag mindenhol állami és szövetkezeti tulajdon volt, a magántulajdon minimálisra szorult vissza, és egy pártrendszer volt. Úgy, mint a 56 előtt. Miben különbözött mégis? A rendszer működtetésében. 1956 előtt Rákosinak a jelmondata az volt, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Kádárnak a jelmondata pedig az volt, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Ezen túlmenően a Kádár korszak alatt sokkal több energiát fordítottak az embereknek a fogyasztási szokásaikra, érdekeikre, mint a Rákosi korszakban, amikor egy nagyon erőszakos iparosítás és fegyverkezés zajlott. Ezért aztán Kádárnak az emlékezete, meg a Kádárkornak az emléke pozitívabb a magyar közvéleményben, mint a Rákosi korszaké, miközben alapvetően mindkét esetben Szovjetuniónak a, hát hogy mondjam, a szatellit államai voltunk, és mindkét alkalommal ugyanolyan rendszer működött Magyarországon. Ha a gazdaságnak a teljesítményét nézzük, akkor önmagához képest ez egy
nagyon jelentős emelkedés, mint látják, majdnem megnégyszereződik, több mint megháromszorozódik az egyfőre jutó GDP Kádár korszak, illetve az államszocializmus időszak alatt. Ha pedig úgy ábrázolom, hogy a korábbi időszakokat is belenézem, 1950 és a rendszerváltás időszaka között mekkorát nőtt az egyfőre jutó nemzeti jövedelem. Tehát azt nem úgy kell elképzelni az államszocializmus időszakát, hogy ott az emberek egyre rosszabbul éltek. Az emberek egyre jobban éltek, csak hogy a dilemma az, és ezt a történész hallgatók tudják, hogy soha nem csak önmagunkhoz kell viszonyítani a teljesítményt. Tehát ha én magasugró vagyok, és 1.30 helyett átugrok 1.50-et vagy 60-at, az egy jelentős előrelépés. De hogyha jön mellém egy nyurga afrikai fiú, aki 2.20-at ugrik át, akkor ugye ahhoz képest az én teljesítményem vagy növekedésem az nagyon szerény. És itt is erről volt szó, hogy az egész világ történelemben a leggyorsabb fejlődést és a legimpresszívabb fejlődést az egész világ a második világháború utáni 3 évtizedben élte át. Keleten és nyugaton egyaránt ekkor volt leggyorsabb a fejlődés, és ha ahhoz mérjük magunkat, hogy az élen járó országok hogyan fejlődtek ebben az időszakban, akkor azt látjuk, hogy bizony a teljesítményünk szerény. Sőt, lehet mondani, hogy rossz, mert az élen járó európai országokhoz és az USA-hoz viszonyítva az egyfőre jutott nemzeti jövedelmünk Kádár korszakban csökken. Úgyhogy tehát összegezve a 45 az egy biztos, hogy egy kitérő a magyar történelembe, de hogy ez majd 200 év múlva egy olyannak fog-e számítani, mint a tatárjárás, amire azt mondtam, hogy túlértük. Nem egy akkora fordulópont, mint Mohács, vagy a Szent István, vagy a Trianon. Abban nem vagyok biztos. Lehetséges, hogy ez egy hosszú távú megközelítésben, ez a közel fél évszázad el fog törpülni, de a mostani perspektíva, az enyémben legalábbis, a magukéban már lehet, hogy nem, az enyémben, mert hát ebben éltem, ez egy elég meghatározó időszak volt, és valóban az a helyzet, mint amit a grafikon mutat, hogy a viszonyok anyagilag egyre jobbak voltak, kulturálisan, mentálisan, egyre liberálisabb, egyre szabadabb volt a Rákosi korszakhoz képest, de soha nem volt olyan hatékony, mint a nyugati gazdaságok, és soha nem volt a kultúra úgy szabad, mint ahogyan ez egy polgári demokráciában megszokott és elvárt, hanem mindig korlátozott, mindig ellenőrzött volt. Voltak célok, ugye a kislakásból nagyobb lakásba jutni, a Trabantot ladára cserélni, a szocialista országból nyugatra utazni, tehát a kis szabadságok körei, ezek nőttek, hogyha az ország nem is volt szabad. Úgyhogy 1989-ben, és ez az utolsó fordulópont, történt az, amit rendszerváltásnak hívunk. Ebben most megint nem tudok belemenni részleteibe, amit szeretnék, nem a magyar munkásosztály, vagy a magyar értelmiség döntötte meg a Szovjetuniót és a Kelet-Európa szocialista rendszereket. Alapvetően a nemzetközi rendszer alakult át, ha másként akarom megfogalmazni, 1945-46 óta zajlott egy fegyverkezési, politikai, ideológiai harc a nyugat és a kelet között. A nyugatot az Egyesült Államok vezette, keletet a Szovjetunió vezette. Ezt hívjuk hidegháborúnak. Ez a hidegháború a 80-as évek végén a nyugati gazdaság az Egyesült Államoknak a győzelmével ért véget. Miért? Azért, mert hatékonyabb volt, mint a keleti gazdaság. A Szovjetunió próbált versenyt tartani a nyugattal fegyverkezési szinten, és tudott is. Vagy ellopott egy találmányt, vagy ő is kitalálta, de minden esetre akár az atomot, akár a hidrogént, akár mit nézünk, egy idő után a Szovjetunió is előállította azokat a rakétákat, még az űrrakétákat is, mint amit az Egyesült Államok. Csak hogy, és ez a nagy különbség, hogy ami az Egyesült Államokban a nemzeti jövedelem 7-8%-át igényelte a fegyverkezés, az a Szovjetunióban 15-20%-át igényelte úgy, hogy az amerikai nemzeti jövedelem egyfőre számítva, az 3-4-5-szöröse volt az orosznak. Tehát a szovjetnek azzal kellett, és Gorbacsov ezzel nézett szembe a 80-as évek második felére, ha továbbra is lépést akarunk tartani az amerikai gazdasággal, és ha továbbra is az egész világon olyan kötelezettségvállalásaink lesznek, mint eddig voltak, akkor olyan egy belső szociális robbanás lesz. Tehát a hadi kiadásokat mérsékelni kell, ki kell vonni az erőinket Kubából, Dél-Amerikából, Afrikából, és arra kell koncentrálni, hogy belsőleg erősödjünk meg. Ez volt a terv, amely nem sikerült. Mondhatni, hogy van egy szép mondás erről, hogy a áporodott volt a levegő a
szobába, mármint a Szovjet Birodalom szobájába, és a Gorbacsov kinyitotta az ablakot, hogy friss levegő jöjjön be, csak azzal nem számolt, hogy húzat lesz. És a húzat mindent ki fog vinni, az egész berendezést, és hát nem csak Kelet-Európában, hanem Szovjetunióban is a szocialista rendszert felszámolta, sőt magát a Szovjetuniót is felszámolta. És ezzel egy világpolitikailag totálisan új helyzet teremtődött. És ez teremtette meg a lehetőséget arra, hogy ezzel a lehetőséggel Magyarország éljen, mint ahogy a többi Kelet-Európa ország számára is ezt teremtette meg, és valamennyi élt vele. Mindenhol 1989-90-91-ben Bulgáriától Lengyelországig, balti államokig, mindenhol az egypártrendszer több pártrendszer váltja föl, és a halászlét próbálják visszaalakítani hallá, ahogy egy lengyel közgazdász mondta, vagyis az állami tulajdonból magántulajdon csinálni. Ez nem volt és nem problémamentes, de nagyjából egészében megy vagy ment, és hát csak remélni lehet, hogy ez egy nagyobb hatékonyságot fog biztosítani, mint amit a szocialista gazdaság. De, és ez most már részben történt csak, részben inkább prognózis, futurológia, kérdés számomra, hogy ezek a változások képessé teszik-e a Magyarországot és Kelet-Európát arra, hogy saját árnyékát átugorva a történelemben először nyugat-európai szintet érjen el. Eddig erre nem volt képes. Lehet, hogy az Európai Uniós integráció ezt el fogja hozni egy idő múlva, amit nem tudok, de eddig az elmúlt 30 évben nem sikerült jobban megközelíteni, vagy érdemben utolérni nyugatot, mint ahogyan korábban. Nagy fejlődés van, ennyi autópálya Magyarországon, vezetékes telefonoknak, mobiltelefonoknak az elterjedése, internet, ugyanazok a tendenciák, mint a világban, de ha megint összehasonlítom magunkat a világ fejlett országaival, akkor azt látom, hogy érdemben a történelmi hátrányunkat nem sikerült ledolgozni. Ma is jobbak vagyunk Bulgáriánál, meg Romániánál, de rosszabbak vagyunk Ausztriánál és a nyugat-európai országoknál. És ez az, amit a magyar állampolgárok nem mindig vesznek észre, hogy ez rendkívül fontos, hogy mit viszonyítok mihez. És a helyes álláspont az az, hogyha önmagamhoz is viszonyítom, hogy hol voltam ezelőtt 10 éve, hol vagyok most, és viszonyítom a lemaradókhoz és az előttem járókhoz is magamat. És ezekből a paraméterekből tudom mindig meghatározni azt, hogy hol tartok most. Ha csak egy adatot veszek ki, akkor az nem elegendő. Ha mindig az Egyesült Államokhoz viszonyítom magam, akkor nem, akkor egy helybe topogunk. Ha Albániához viszonyítom magam, hát akkor mi vagyunk Hawaii, akkor élenjárók vagyunk, ugye? Tehát ezeket minden együtt kell látni. A rendszerváltás nem egy diadalmenet volt. Tehát amíg ott az állami vállalatokat magánosították, amíg a leépülő TSZ-ek helyében létrehoztak egy új mezőgazdasági struktúrát, az nagyon komoly szenvedéssel és nehézségekkel járt. Szóval nem úgy volt, hogy a rendszer megbukott a kommunizmus, és egyből mindenki boldog lett. Nézzék meg, hogy milyen csökkenés van GDP-ben, főleg a nyugdíjak esetében, az 1990 évek közepéig, és onnantól kezdődően megy fölfele minden, és 2008-ban mutatja a ipari termelés a válságot, a 2008-as válságot, amire már emlékezhetnek talán. És ez ugyanígy volt a Horthy korban, vagy a korábban. Amióta exakt adataink vannak, nagyjából egy bizonyos sávon belül mozog az ország, és ezt a sávnak az alsó és a felső határát olyan dolgok jelölik ki, amit nem tudunk változtatni. Nem tudunk változtatni az, hogy nincs tengerpartunk. Hát az nem, a hajózás miatt is fontos, meg a hal ingyen van. Horvátország nemzeti jövedelmének több mint egyharmada a turizmusban van. Tehát nekünk ilyen nincs. Nincs kőolaj. De ha itt lenne egy kőolaj tartalék az ország alatt, egészen másként néznénk a világba. Nincs. És semmiféle olyan nyersanyagunk nincs, amivel, hogy így mondjam, előnyre tudnánk szerteni, mint ahogy az arab országoknak van, vagy Oroszországnak, ugye a kőolaj is. Ha Oroszországnak nem lenne kőolaj és gáz tartaléka, hát a világ egyik legszegényebb országa lenne, és már rég szétesett volna. Tehát az abból tartja fönn magát, sok szempontból. De nekünk ilyen nincs, nem tudjuk átugrani. Vagy nincsenek olyan erdőink, mint Finnországnak, amelyre egy nagy papíripar épült, és épül még ma is. Ezünk sincs. Gabonánk van, de hát az nem túl sok. És igazából semmi olyan nyersanyagunk nincs, ami lendíthetne rajtunk igazából. Nagyon. Egy dolgot lehet csinálni,
a szürke állományt, vagyis a kulturálódási szintet komolyan fejleszteni. Ez viszont nem hoz azonnali sikert, csak hosszú távú sikert hoz. 10, 20, 30, 40, 50 év múlva mutatkozik meg az, ha ma sokat fektetek a kultúrába és az oktatásba. Megmutatkozik, csak ki kell várni. Nem annál mutatkozik meg, aki befektet, hanem majd az utódjánál. Emiatt ezt nagyon óvatosan nyúlnak ehhez a politikusai. De a saját árnyékunkat akkor sem fogjuk tudni átugrani. Tehát itt ezt ne úgy vegyék, hogy pesszimista vagyok, hanem úgy vegyék, hogy realista vagyok. És ezeken a kereteken belül lehetséges jobban és rosszabbul működni ezeken a kereteken belül. Ez kétségtelen. És hát arra kell törekedni, hogy minél jobban működjünk. Van egy olyan mutató is, ez a London Economist-nak a rangsora, ami nem csak a GDP-t, vagyis a megtermelt, egyfőrejtő megtermelt értéket veszi figyelembe, hanem figyelembe veszi HDI, Human Development Index, az egészségügyi viszonyokat és az oktatási viszonyokat is. És az alapján ugye 36-ak vagyunk a sorban. És ahogy mondtam, ha valamivel lehet javítani a pozíciónkat, akkor az én véleményem szerint az az oktatás. Elég gyakran jártam Finnországba, és foglalkoztam is egy időben finn és magyar összehasonlítással. Finnországban vásárolóerő számítva az egy főre jutó oktatási kiadás az négyszerese a magyarnak, hogyha nem vásárolóerő számítom, akkor nyolcszorosa. És abban, hogy a Finnország ilyen jól teljesített az elmúlt 100-120 évben, ebben az oktatásba való investálásnak és az odafigyelésnek ebben jelentős szerepe van. Finnországban mondjuk 50 év alatt mindenki tud angolul. Azon a szinten, ami neki kell. Nem Wittgensteint tud magyarázni angolul, de bármit kérdez, merre kell menni, adjon egy menetjegyet, vagy mennyibe kerül a sör, ezt angolul az egész országban meg lehet érteni. Magyarországon is javul a helyzet, de azért nem teljesen így van még, azt hiszem. És az angol az csak egy példa, mert mondhatnám a számítógéphez való hozzáférést, a számítógéppel való bánást, és biztos van még egy-két olyan dolog, ami a jövő szempontjából alapvető, és amelybe a befektetés, mostani befektetéseink majd évtizedek múlva hozzák meg az eredményt, ha meghozzák.

0: Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkban dr. Romsics Ignác Széchenyi Díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Fordulópontok a magyar történelemben címmel tartott előadásának második részét sugároztuk. Az előadás 2022-ben hangzott el Egerben. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Donald Trump amerikai elnök szerint Tajvan biztonsági helyzete nem változott pekingi látogatásának következményeként, és nincs változás az Egyesült Államok hozzáállásában sem a szigethez. Az amerikai elnök kínai látogatását értékelő a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban nyugalmat kért mindkét féltől, azaz Tajvantól és a szigetet saját területeként kezelő Kínától is. Kifejtette, hogy nem keresi a háborút, és megjegyezte, azt akarom, hogy Kína higgadjon le, semmi nem változott. Azt mondanám, hogy nem keresem annak lehetőségét, hogy valaki függetlenedjen, fogalmazott Donald Trump. A Tajvan számára már korábban jóváhagyott 10 milliárd dollárt meghaladó amerikai fegyverzet eladással kapcsolatban az elnök ismét kijelentette, hogy ezt egyelőre nem véglegesítette. Az elmúlt hónapokban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. Az előbbi 57, még az utóbbi 23%-on áll a teljes népességben, olvasható a Republikon Intézet közvéleménykutatásában. A felmérésben, amit 1000 felnőtt telefonos megkérdezésével készítettek, május 8-a és 13-a között az áll, hogy a választói aktivitás kiemelkedő májusban. A válaszadók 89%-a biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. Megjegyezték, ez jóval magasabb, mint a választás előtti részvételi kedv, és a 80%-os választási részvételnél is magasabb, azaz a választás eredménye és az azóta történtek mobilizáló hatások voltak. A Tisza a teljes népesség 57%-ának támogatottságával bír, a Fideszre 23% szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek. A Mi Hazánk 5, a

bérrendszert, megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokban kidolgoznak egy életpályamodellt is. Mint mondta, a fiatalitás és a politikai tisztogatás során eltávolított katonák lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek a honvédség kötelékébe. Közölte, a következő napokban berendeli és áttekinti az elmúlt időszak legsúlyosabb ügyeinek szolgálati jegyzőkönyveit és dokumentumait. Ígérete szerint folyamatosan tájékoztatni fogják a közvéleményt, és ahol szükséges, ott új vizsgálatot rendelnek el. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jelentkezni május 25-ig lehet. Mint írják, a kórházban hagyott csecsemőknek és a családokban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra, a gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Sport. Rozman Sándor szövetségi kapitány kijelölte a jövő heti Szokka Európa-bajnokságra utazó magyar válogatott 14 fős keretét. A szerdától vasárnapig tartó tiranai kontinens viadalon 28 nemzet vesz részt, a magyarok Dániával, Szerbiával és Romániával csapnak össze a C csoportban. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, csupán időszakosan szakadozhat a felhőtakaró, majd nyugat-délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, a keleti tájakon akár beágyazott zivatar is előfordulhat. A zivatarok környezetében is előfordulhatnak átmenetileg viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. A Szent Atya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Leó pápa homíliája Cserrig bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Interjú Balogh Péter Pius gödöllői premontrei apáttal a rend alapításának 900. évfordulójáról és a gödöllői premontrei rend alapításának centenáriumáról. A Szent Atya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Szombaton délelőtt a Vatikánban találkozott Leó pápa a genovai főegyházmegye mintegy 600 bérmálásra készülő fiataljával, akiket 150 pap és hitoktató kísért el az audienciára. A Szent Atya rögtönzött beszéddel köszöntötte őket, elmondva, hogy egy püspök számára nagy öröm a bérmálás ünneplése, viszont szomorúság, ha utána a fiatalok eltűnnek a plébániáról. Ezért kitartásra kérte őket Jézus Krisztus mellett.
1: Una delle gioie più grandi del vescovo, penso in tutte le diocesi, è celebrare le cresime.
0: A Szentlélek ajándéka a bérmálás szentsége, amit pünkösd vasárnap szolgáltatnak ki a fiataloknak. Nagyon szép ebben a szentségben részesülni, mert a Szentlélek teljessége megadja a lelkesedést, az erőt, a képességet, hogy Jézus Krisztust kövessük, hogy mindig igent mondjunk az Úrnak, ne féljünk bátran követni őt, és megélni a hitet egy olyan világban, amelyik messze akar vinni minket Krisztustól. A Szentlélek különösen is velünk van jövő vasárnap, amikor pünkösdöt ünnepeljük. Az első tanítványok, az apostolok tapasztalatára emlékezve, akik megkapták a Szent Lelket, hogy hirdessék az evangéliumot, hirdessék Isten szeretetét. A bérmálandók ennek a küldetésnek lesznek a részesei, amire mindannyian hivatottak vagyunk, hogy elvigyük családunknak, barátainknak, mindenkinek. Ti is a lélek élő tanúi lesztek, aki bennünk él, mondta a fiataloknak a pápa. A bérmálás a püspök számára az egyik legnagyobb öröm. Olykor azonban a bérmálás után a püspök nem látja viszont a fiatalokat, akik eltűnnek a plébániáról, és ez szomorú.
1: In questo voglio chiedere che mettete un'attenzione particolare a uno dei doni dello Spirito Santo che è chiamato perseveranza.
0: Azt kérem tőletek, hogy figyeljetek különösen a Szentlélek egyik ajándékára, amit úgy hívunk, kitartás. Ne feledjétek el, amit most megéltek, az örömöt, hogy Rómába jöttetek, együtt ünnepeltetek, imádkoztatok. Éljen élénken ez az öröm a szívetekben, és legyetek továbbra is Jézus Krisztus hűséges tanítványai. Tartsatok ki a hitben, térjetek vissza a plébániára, ahol nagyon sok tevékenység lehetőség van, de főként a hitéletbe, mert Jézus Krisztus veletek akar haladni mindnyájatokkal, és ez nagyon fontos. A hitet nem egyedül éljük, hanem együtt. Ezeknek a baráti, közösségi kapcsolatoknak a létrehozása pedig egy módja annak, hogy Jézus tanítványaiként éljük meg a kitartást, mondta a genovai bérmálkozó fiataloknak a Szent Atya, majd együtt elimádkozták a Mi Atyánkot, és áldásával búcsúzott tőlük.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Tanti auguri a tutti.

0: Leó pápa Cserrik bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Május 12-én 79 éves korában hunyt el a svájci bíboros, aki Olaszországban és San Marinóban képviselte a Szent Széket. Pénteken délután a Szent Péter Bazilikában 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a bíboros lelki üdvéért. Homíliájában méltatta a főpásztor odaadó és hűséges munkáját, amelyet az apostoli szék szolgálatában, a különböző pápai képviseleteken és az államtitkárságon végzett.
1: Ha contribuito con il lavoro spesso non appariscente, ma non di meno alla
0: Paul Emil Cserrik bíboros a diplomatákra jellemző gyakran nem látványos, de buzgó és fáradtságos munkájával hozzájárult Isten országa építéséhez. Hosszú éveken át türelmesen és lemondással segítette az egyetértést a rábízott lakosság körében, szembenézve azokkal az akadályokkal és kihívásokkal, amelyeket egy pápai képviselőnek vállalnia kell mindenki java érdekében.
1: Ha svolto la sua missione da prima come collaboratore in diverse nunziature.
0: Küldetését előbb nunciatúrai munkatársként kezdte, majd 1996-ban kinevezték Burundi apostoli nunciósává. Ezt követte Trinidad és Tobago és több karibi ország, Dél-Korea és Mongólia, majd Svédország, Dánia, Finnország, Izland és Norvégia, Argentína, végül 2017-től 2024-ig Olaszország és San Marino. Széleskörű egyházi és nemzetközi tapasztalatra tett szert, mely jól mutatja készségét és alkalmazkodó képességét, melyet lelkipásztori szeretetben gyakorolt az egymástól igen eltérő közegekben. Azokban az országokban is népeknél, amelyekbe a Szent Atya nevében küldöttként érkezett, hogy a szeretett közösség szálait szője a helyi egyházak és az apostoli szék között, valamint megerősítse a baráti kapcsolatokat. Ferenc pápa a diplomatákhoz intézett 2025. januári beszédében arra szólította őket, hogy virágoztassák fel maguk körül a reményt, válaszolva a népek jó iránti vágyára és várakozására. Ezt a felhívást mi is gyakorlatba ültethetjük, hiszen a világnak olyan hírvivőkre van szüksége, akik segítik visszanyerni a bizalmat, és ehhez a jó tanúságtétel hozzájárul. Leó pápa a gyászmise homiliájában rámutatott. A halál misztériumával szemben emlékezzünk arra, hogy reményünk végső alapja túlmutat a történelmen, és Krisztus húsvétjában gyökerezik, az ő dicsőséges győzelmében a bűn és a halál felett. A legnagyobb csoda az örök életre való feltámadás, mely földi életünk minden fáradozásának és munkájának a megkoronázása.
1: Questo ci richiama anche alla dimensione essenziale della missione della Chiesa.
0: Ez az egyház küldetésének lényegi dimenziójára irányítja figyelmünket, átöleli és megvilágítja földi cselekvésének minden szintjét. Az egyház ugyanis az időben működik, de fáradozásainak célja túlmutat e világ valóságán, Krisztushoz akar vezetni. Ebben a nagy világosságban köszönünk el a szeretet Emil Cserrik bíborostól, akinek püspöki elmondata azt hirdette, Spes mea Christus, Krisztus az én reményem. Krisztus, a mi úrunk reményt adott neki egész életében, olyan reményt, amelyben nem csalatkozott, mert a szeretetben gyökerezik, melyet Isten a Szentlélek által helyezett szívébe, és ami ma örökre beteljesedik, zárta homiliáját Leó pápa. Kedves hallgatóink, a következő percekben beszélgetést hallhatnak Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Balogh Péter Piusz atyát, aki a gödöllői premontrei apátság éléről jött el, mint apát. Mi első alkalommal beszélgetünk itt a rádióban. Isten hozott, kedves Piusz atya, és mindenekelőtt arról kérdeznélek, ami a premontrei rend életében egy közös nagy esemény volt, 5 évvel ezelőtt az alapításnak a 900. évfordulója, illetve egy centenárium ünnepség, amely már gödöllői magyar vonatkozású. Téd a szó.
3: Igen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, és a befogadást. A premontrai rend egy nagyon különleges időszakban, ott a 12. század elején formálódott az egyház keblén, amikor jó régen már voltak szerzetesek, de azok a szerzetesek azok mind bencés formájú vagy bencés regulájú szerzetesek voltak, akik hát inkább ugye kimentek a világból, és az ő kincseiket felhalmozva az egész egyházért dolgoztak és imádkoztak, de nem közvetlenül az emberekkel foglalkoztak. Viszont voltak nyilván papok is, püspökök is, akik az egyház élén evangelizáltak és munkálkodtak, természetesen sok nehézséggel. És egy olyan reformrend támadt 900 évvel ezelőtt, amely egyesítette papságot a szerzetességgel. Tudjuk, hogy azóta persze sok-sok olyan szerzetesrend van, hogy természetes, hogy pappá szentelik a tagjait, de akkor ez egyáltalán nem volt természetes, és azért is tehette meg Norbert ezt, Szent Norbert az alapító, mert ő maga is klerikus volt, Szantemben, német földön, ott Hollandia közelébe volt kanonok, még nem is volt pap, és hát úgy alapította az ő rendjét, hogy egy nagyon mély Szent Pál-szerű megtérése volt, és valójában azt az indítást kapta a Szentlélek Úristentől, hogy a papságnak a megújítását a szerzetesi fogadalmak bevonásával tegye meg. És ez egy nagyon-nagyon komoly reform tevékenység volt akkor, 900 évvel ezelőtt, és ennél fogva rohamos gyorsasággal terjedt el a rend.
2: Mely területeken volt jelentős?
3: Ugye Prémontré, ez egy francia hely, előre megmutatott mező, előre megmutatott hely, ugye a fordítás, ahol letelepedtek, Laon közelében, de Németország, ugye Hollandia területe, és hát aztán később Európa sok-sok része, és még a rendalapító életében 1130-ban nagyváradi Váradhegyfoki alapítás, ugye az Magyarországot is jelentette. Így az ő élete és az ő kisugárzása az első 100 évben robbanásszerű volt, egészen ugye a ferences meg a domonkos rend megalakulásáig, mert akkor utána már ezek a fajta tényezők megoszlottak, és nyilván ők is helyet találtak maguknak az Anya Szent Egyházban. Nos, a 900 éves évforduló azért fontos számunkra, mert a rendnek ez az alapvető karaktere és karizmája, hogy papi rend, lelkipásztori rend, egy olyan rend, amely először kapott pápai engedélyt arra, hogy plébániákat tartson fönn a 12. század óta. Ez számunkra nagyon fontos, és azt gondoljuk, hogy egyébként nagyon időszerű is. Magyarországon 1990 után, az újra kommunista idők utáni újraindulás után a rend nem csak az eredeti karizmájával él, tehát hogy plébániákat és templomokat működtet és tart fenn, hanem a kicsit több mint 200 éves közép-kelet-európai múltját, amennyiben tanító rendé vált ferences, ciszterci, bencés iskolákkal együtt ugye a 19. század elején. Ezt is magunkévá tettük, és ilyen módon a 21. századra legalábbis Magyarországon egy olyan rendé vált, amelynek nem csak templomai, hanem oktatási intézményei, iskolái is vannak.
2: És akkor a másik nagy esemény, a magyar centenárium?
3: Igen, a magyar centenárium az pont az iskolai, illetve iskola alapításhoz köthető, mert 1920 után, a trianoni nagy katasztrófa után az a kolostor szövetség, amely három premontrai kolostort számolt magába, ugye Jászót, Leleszt és Nagyváradot. Jászó és Lelesz felvidék, tehát Csehszlovákia lett, Nagyvárad pedig ugye hát most is Romániához tartozik, és közéjük ékelődik be ugye a kis Magyarország. Lehetetlen volt ezeknek a rendi atyáknak az együttműködése, és hát azokban az államokban pedig hát elkezdték ellehetetleníteni a katolikus oktatást és nevelést. Ilyen módon Klébezbe Kuno Takács Menyhértet, a jászóvári apátot szólította meg, hogy valahol Magyarország területén belül építsen és indítson el egy olyan intézményt, egy olyan rendházat, ahol újra ki tud virágozni itt Magyarországon a premontrai oktatás, és hát természetesen ezt a kassai iskoláról, rozsnyói római iskolából, illetve hát a nagyváradi iskolából való premontrei atyákkal tudta megvalósítani. 1923-ban kezdték az építkezést, és 1924-25-ös tanévet már két osztállyal kezdték el Gödöllőn. A mostani Magyar és Agrártudományi Egyetem főépülete, ugye az, amelyik a rendház, gimnázium és konviktus, tehát bentlakás volt. Ez egy 7-8 év alatt készült el, ez a nagy épület komplexum. És
2: A két háború között,
3: igen. 1924 és 48 között tudott ez működni, hiszen hát 48-ban ugye megtörtént az államosítás, aztán 50-ben pedig a szeretesrendek szétszóratása. Áldozatául esett természetesen ez is mindennek, de nagymúltú iskolává vált, és az 1990-es években még sokan éltek, akik érettségiztek 1948-ban vagy 48 előtt, illetve akik akkor akárhanyadikosként is, de elhagyni kényszerültek ugye a premontrei gimnáziumot. Még most is vannak olyanok, akik egy-két vagy három évet tanultak ott, és találkozunk velük.
2: Piusz atya, te apád volt, mutasd be a közösségedet.
3: 1990-es évek elején léptem én be a premontrei rendbe. Egyébként zeneakadémia zongora szakot végeztem, igen, előtte, de a hivatás elért engem is még közbe, és az egyetem befejezése után aztán beöltöztem, és teológiát tanultam. Teológia mellett az egyházzene szakot is elvégeztem, tehát gazdag volt az egyetemi időszakom igazán, és nagyon nagy szeretettel emlékezem vissza ezekre az évekre. 2000-ben szenteltek pappá, és akkor kerültem Gödöllőre. Zsámbéki rendházunkban volt egyébként az én formációs időszakom, Ulman Péter atya mellett, és 2000-től kezdve pedig Gödöllőn vagyok. Az első 15 évben nyilván a templomi munkálatokban, lelkészi szolgálatban, illetve az iskolai lelkészi szolgálatban, meg hát iskolában tanítottam nagyon sokféle tantárgyat, és 2015-ben választottak engem elöljáróvá, akkor még kormányzó perjelség volt Gödöllő, és 2018-ban nyert aztán apáti rangot ez a közösség, hiszen ugye a 100 éves évforduló kapcsán ugye tudjuk, hogy viszonylag régebbi a közösség, de ott volt egy 40 éves kimaradás ugye a történelmi nehézségek miatt, de a fejlődés, a intézményeinkben való fejlődés, illetve a személyi létszámban való fejlődés is azt mutatta, hogy bár lassan, de biztosan tudtunk előre haladni, és a rendi generális káptalan megszavazta azt 2018-ban, hogy legyünk apátság, és így tudjuk folytatni a mi munkánkat, és hát magába 900 éves ugye jubileumba is, mint apátság vegyünk részt. Jelenleg hatan élünk Gödöllőn, és ketten dolgoznak atyák Zsámbékon, és természetesen nagyon jó kapcsolatunk van a zsámbéki premontrai nővérekkel is.
2: Milyen lelkipásztori feladat hárul rátok?
3: Lelkipásztori feladatainkban úgy érezzük, hogy nagyon szeretnénk plébánosokként is, vagy akár templom igazgatóként is az evangelizációt, a feltámadt Krisztusnak a hirdetését, a hívek között a katolikus hit megszidállítását, megerősítését szolgálni, együtt a világi papsággal, de ugyanakkor belevonva a mi sajátos rendi karizmánkat, amely nem csak a közös lelkipásztori szolgálat, tehát az, hogy egy-egy templomban nem csak egy atyá, hanem több premontrai atyával is találkoznak a hívek, bár nyilván tisztségek, plébánosi tisztség vagy templomigazgatói tisztség megvan, de azért egy közösségi szolgálatunk ez. Másrészt pedig a rendi közösségünknek a liturgikus élete egy elég komoly liturgikus élet, mind a zsolozsma végzése, zsolozsma éneklése területén, illetve a szentmisének az ünnepélyes végzése területén, és mi ezt, mint rendi közösség így végezzük, és hát ezzel próbáljuk gazdagítani az iskolai közösségeinket is, meg a plébániai közösségeinket.
2: Kedves Piusz atya, köszönöm a beszélgetést, Isten áltását kívánom az eljövendő időszakra, és további áldott római zarándoklatot.
3: Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Daloljatok az Úrnak! Népének tanítás a budapesti Szent János Bogár kórus közreműködésével. Karnagy, Gyombolai Bálint.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a rádió hallgatókat! Ma a Hozsanna 95-ös számú énekét tanuljuk meg, melynek kezdősora Krisztus a mennybe fölmene. Ennek dallama 1664-ből a szegedi Cantus Catholiciből származik. Szövegét Sík Sándor írta. Első verszaka így hangzik. Krisztus a mennybe fölmene, alleluja, alleluja, egeknek élő Istene, alleluja. Hallgassuk most ezt meg szólóval.

Krisztus mennybe menetelére készülve, különösen aktuális a 8. és a 9. verszak üzenete. Örüljünk mink is most velük, alleluja, alleluja, és zengjük boldog énekük, alleluja. Siessünk hálát mondani, alleluja, alleluja, s a három egyet áldani, alleluja.

A mennybe menetel Krisztus földi pályájának végpontja, megdicsőülésének a feltámadást beteljesítő mozzanata. Mivel ő, mint Isten ember ment a mennybe, mint az emberiség feje, benne elrejtetten már mi is feljutottunk a mennybe. Végül, ha eddig nem tettük volna, nyissuk fel Hozsanna énekeskönyvünket a 95-ös számú éneknél, és együtt énekeljük el elejétől a végéig.

Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Várjuk Önöket a holnapi énektanításra is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották. Az elhangzott adást a Magyar Katolikus Rádió készítette.
1: Napbúcsúztató.
0: Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél szombati adásunk tehát végéhez közeledik. Éjszaka is érdemes bennünket hallgatni, és elmondom miért. Óránként hírekkel jelentkezünk, és közben megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat, így rövidesen a beszélőkönyveket, majd a szerzetesek fél óráját. 1:05-től a 7 napot, majd a líceumi krónikát kísérhetik figyelemmel. 2:05-kor jelentkezünk majd a kávéházzal, 3:05-től pedig az Itt élünk el. 4 órától hajnali zene szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb holnap hajnalban 5:05-kor hallanak majd. A mai műsor elkészítésében a következők voltak segítségemre. Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Grunda János, Kónya Éva, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, valamint Somosvári Eszter Anna. Most búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!

Az egybegyűltek megkérdezték Jézustól: Uram, mostanában állított helyre Izrael országát? Nem tartozik rátok, felelte, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját tetszése szerint. De amikor leszárátok a Szentlélek, erőt ölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, és egész Judeában és Szamáriában, sőt azon túl is egészen a föld végső határáig. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Kezünk van, és mindent meg akarunk ragadni, amit csak el tudunk érni. Saját vágyainkat keressük, sokat akarunk birtokolni, és így kívánunk boldogulni. Szerencsétlennek érezzük magunkat, ha a javak kihullanak a kezünkből, ha nem teljesülnek önző, földies kívánságaink. Nem is gondolunk arra, hogy akkor leszünk igazán boldogok, ha gondtalanok vagyunk, szentül könnyelműekké válunk, ha könnyedén le tudunk mondani a legkedvesebb egyéni vágyainkról is. Mert így mindig jobban felismerjük az Istent, és benne megtaláljuk legigazibb boldogságunkat. Isten készítget arra, hogy hozzátérjek. Szent keze egyenként veszi el tőlem mindazt, amit a világ adott, mert engem akar egyedül, és azt akarja, hogy én egyedül őt keressem. Betakart engem ennek a világnak ezerféle viszonylatába, most bont ki belőle. Azt akarja, hogy ne tekintsek hátra, mint Lót felesége, mert egy elmúló égő városból, e múló világból menekülök az ő hazahívó karjai felé. Készítget arra, hogy csak vele társalogjam. Ő legyen mindenem, mert nem sokára át kell mennem azon a keskeny pallón, ahol mindenki elhagy, senki sem segíthet. Ahol az emlékek teherré válnak, egyedül ő a segítség. Egyedül ő tart meg, és szállít át erős karjaiban a túlsó partra. Jézus Krisztus, Isten fia, légy üdvözítőm! Megtestesülésed legyen örömem, tanításod oktatóm, magatartásod mintaképem, szenvedésed megváltásom, türelmed példaképem, gyalázatod becsületem, alázatosságod igazságosságom, halálod életem, feltámadásod vigaszom, mennybe meneteled reményem, utolsó ítéleted mennybe menetelem.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 30

Az amerikai elnök kínai látogatását értékelő, a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban nyugalmat kért mindkét féltől, azaz Tajvantól és a szigetet saját területeként kezelő Kínától is. Kifejtette, hogy nem keresi a háborút, és megjegyezte, azt akarom, hogy Kína higgadjon le, semmi nem változott. Azt mondanám, hogy nem keresem annak lehetőségét, hogy valaki függetlenedjen, fogalmazott Donald Trump. A Tajvan számára már korábban jóváhagyott 10 milliárd dollárt meghaladó amerikai fegyverzet eladással kapcsolatban az elnök ismét kijelentette, hogy ezt egyelőre nem véglegesítette. Az elmúlt hónapokban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. Az előbbi 57, még az utóbbi 23%-on áll a teljes népességben, olvasható a Republikon Intézet közvéleménykutatásában. A felmérésben, amit 1000 felnőtt telefonos megkérdezésével készítettek, május 8-a és 13-a között az áll, hogy a választói aktivitás kiemelkedő májusban. A válaszadók 89%-a biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. Megjegyezték, ez jóval magasabb, mint a választás előtti részvételi kedv, és a 80%-os választási részvételnél is magasabb, azaz a választás eredménye és az azóta történtek mobilizáló hatások voltak. A Tisza a teljes népesség 57%-ának támogatottságával bír, a Fideszre 23% szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek. A Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1%-on áll a teljes népességben, közölte a Republikon Intézet. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a területminisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Az új honvédelmi miniszter arra is ígéretet tett, hogy átvilágítják a bérrendszert, megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokban kidolgoznak egy életpályamodellt is. Mint mondta, a fiatalitás és a politikai tisztogatás során eltávolított katonák lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek a honvédség kötelékébe. Közölte, a következő napokban berendeli és áttekinti az elmúlt időszak legsúlyosabb ügyeinek szolgálati jegyzőkönyveit és dokumentumait. Ígérete szerint folyamatosan tájékoztatni fogják a közvéleményt, és ahol szükséges, ott új vizsgálatot rendelnek el. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktus kezelési módszereket is elsajátíthatnak, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jelentkezni május 25-ig lehet. Mint írják, a kórházban hagyott csecsemőknek és a családokban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra, a gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Sport. Rozman Sándor szövetségi kapitány kijelölte a jövő heti Szokka Európa-bajnokságra utazó magyar válogatott 14 fős keretét. A szerdától vasárnapig tartó tiranai kontinens viadalon 28 nemzet vesz részt, a magyarok Dániával, Szerbiával és Romániával csapnak össze a C csoportban. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, csupán időszakosan szakadozhat a felhőtakaró, majd nyugat-délnyugat felől szakarozik, csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, a keleti tájakon akár beágyazott zivatar is előfordulhat. A zivatarok környezetében is előfordulhatnak átmenetileg viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

látszódó, egy csepp, hogy eltévedt. Sose bán, ne szégyed, egy cseppnyi bánat ébredt.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban. Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Szabó Magda Sziluett című írását Molnár Piroska olvassa fel. A műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna.
2: Sziluett. A helyzet, ami nálunk kérésre nemet mondani sose tudott apám miatt sűrűn bekövetkezett, ezúttal az átlagosnál súlyosabbnak mutatkozott. A soha meg nem adott kölcsönök okozta űrt, valahogy mindig kitöltötte anyám. Volt, hogy vadidegenek mulasztása miatt mi kerültünk bajba. Ez se csoda, se újság nem volt a vesztett háború utáni Magyarországon. S a hajdan azonos társaságban forgó emberek csak ahhoz fordulhattak segítségért, akit gyerekkoruk óta ismertek. Hajdani kislány kisfiú tánciskolások szókincsét megváltoztatta Trianon. Anyám a minimálisra szorított fizetést is kiegészítette saját keresetével. Az állam sok mindent nem szerezhetett be, amit valutáért kellett volna behoznia. Nem volt déli gyümölcs, semmi csemege, amit a régi város megszokott. Nem árultak fahéjat, datoját, citronádot, narancsot vagy csokoládét. A gyerekszemboldogító játékkereskedések kirakataiban együgyű falovacskák, olcsó, bánatos babák vártak vevőre. Készült olyan baba mészfehér porcelánból, aminek a haját csak úgy ráfestették ecsettel. Undorító és halottszerű volt. Anyám a zárdában sok hasznos műveletre képző varróiskolába is járt. Sorra látogatta a játékboltokat, nem vennének-e tőle, nem nemes anyagból, csak hulladékszövetből, szőrbe maradékból készített játékokat. S rakta is le a mintakollekcióját, hajdani ruhái megmaradt anyagából készített mackókat, kutyákat, lovakat is árult anyám. Volt még egy széles csík a konyhaasztal terítőjéből megmaradt viaszos vászomból. Azt dolgozta fel. Páratlan sikere lett. Áruját elkapkodták, újra rendelték, a városbeli gyerekek ágyukban is magukhoz szorították anyám sajátságos paripáit. A lovak hátán, farán, szilva, eper díszlett, pofájukon, mintha kanyarósak volnának, ribizli. Apróbb helyzetek átívelését mindig elintézte anyám. Ez a mostani más volt. A béke átrajzolta az ország térképét. A nagyobb hiányok miatt nem lehetett a minden fillérért iszonyú oktató beszédet tartó, de mindig kölcsönadó szőlőbirtokos Gizella nagy-nagy nénémhez fordulni. Addigi adósságunk irreálissá nőtt éppen őnála. Fedezetünk az anyám rongyoszsákján kívül nem volt semmi. Gizella birtoka egy csupa nemes gyümölcsöt termő szőlőhegy Biharban a határ túlsó oldalára került. Gizella az özvegy mindenét elvesztette, ami élete fenntartását biztosította volna. Egyik napról a másikra megszűnt a termés rendszeres hazaszállítása szüret után. A feles, a hajdani bérlő eltűnt, nem érkeztek szekerek az ősztájt leszedett gyümölcsel, hordóborokkal, vagy az eladott szőlőtermés árával. Nem jött semmi. A határon túlra került birtok új tulajdonosa nevét sem közölték Gizellával. Birtokát elfújta a trianoni szél. Hogy a történet igazán kerek legyen, a birtok létezését egyedül a helybeli adóhivatal nem felejtette el. Gizella egyszerre sírt és nevetett, mikor adótartozása rendezésére felszólították. Mi miatt fizessen, és minek alapján? Hol az a birtok már? És ha nincs már hozama, miből egyenlítse ki a tartozást? Mi 600 pengővel tartoztunk Gizellának. Apám egyik hajdani jogásztársa öngyilkossággal fenyegetőzött, ha apám, aki eddig mindig kisegítette, Gizellára hivatkozva most visszakívánná tőle a neki kölcsönzött pénzt. Reális képet festett saját haláláról, mikor apám félénken szóba hozta a nem létező szőlőbirtok adóját. Apám egy bogarat nem tudott meghalni látni, nemhogy tovább élni egy hajdani barát halálának erkölcsi felelősségével. Nem zaklathattuk azt, aki adósunk volt. Mindnyájan ismertük a gentry törvényt. A póker vesztesének nem fizetés esetén csak egy felé nyílik út. A barát megmentésére igényelt összeget Gizella kínos emléket hátrahagyó tárgyalás után adta oda apámnak. Bár megvolt rólunk a véleménye, ő is ismerte a gentry törvényt. S a fenyegetés reálissá válásának lehetőségét épp úgy tudta, mint anyámék. Amellett Gizella csak szegény volt, de nem fukar. Az ügynek nem is lett volna folytatása, ha a helybeli adóhatóság nem tesz egy váratlan piruettet. De megtette. A békekötés óta eltelt 6 esztendő teljes elmaradt adótartozásának kifizetését követelte Gizellától. Nem fizetés esetén közölték, kilakoltatják, majd következik berendezésének elárveresztetése, ami nem volt akármi. Gizella örökölte Rikli Mária bútorait, nemes porcelán gyűjteményét. Otthonának csodájára jártak annak idején. Gizella bejelentette, milyen végzést küldött neki a hatóság. Pontosan annyit kellett fizetnie az immár nem létező, sok év múlva se rendezett tulajdonjogú és eltűnt szőlőskertjéért, amennyit kanizsai életének megmentésére apámnak adott. Hideg csend maradt a távozása után, s a rettenetes bizonyosság. Apámnak fizetnie kell, nincs miből. S ha nem teszi, nem egy katasztrófa lesz, de azok sorozata. Gyerekszemem látta, mint Gizella otthonát elárverezik. Kanizsai bácsi szégyenében már meg emiatt végez magával. S az egész azért következik be, mert Kanizsai bácsi felelőtlen rossz ember, az én apám meg felelőtlen jó ember. És csak nekem nincs húsvétra, karácsonyra soha új cipőm, mert apám megint elgazdálkodta, és szégyenkezve bejelentette itthon, talált valakit, akinek nagyobb szüksége volt a pénzre, mint neki vagy nekünk. Ne haragudjék rá, anyám. Anyám sose haragudott. Voltak érzések, amelyeket nem ismert. Sírni is inkább örömében tudott. Tragikus eseményeken szinte soha. Félni is képtelen volt. Az élet csapásait vagy alattomos támadását egy dínyeltes vívó biztonságával védte ki. Mindkét kezében kard volt. Ami értékünk volt, apám akciósorozata révén már nemigen ért semmit. Az ékszerek közül csak a jeggyűrűk maradtak. Anyámnak ugyan új ménese volt szállításra készen, ezúttal piros pettyes lovakból. A várható összeg komikus volt Gizella jogos követeléséhez mérten. Nyomott, súlyos volt aznap a légkör. Egyelőre senki nem javasolt semmit. Anyám nézett a cigarettája füstjébe. Mindkét szülőm közül csak ő volt valódi dohányos. Én követtem a napi rutint, eljött a zongora gyakorlás ideje. Amúgy is zaklatott voltam amiatt, ami történt. Gizella hideg tárgyilagossága lidérces élmény volt, maradt is. Féltem és féltettem egyszerre mindent, saját életünk szegényes biztonságát. Elkezdtem skálázni. Sajnos, ahogy már meg tudtam maradni a zongoraszéken, anyám beíratott a zenedébe, ahová egy gyerektől meglepő hevességű gyűlölettel jártam. Sem a zenét nem szerettem, se a képzést. Kím volt a gyakorlás. Utáltam a zongorát. Úgy láttam, vigyorog fehér hosszú fogaival, valahányszor elkezdek killódni vele. Kalapáltam a sokat tűrő Bechstein billentyűit, oda se figyeltem, ha mellé ütöttem. Jó az is, bim-bam-bum, úgyis csak dübörgés jön ki az ütések nyomán. Hogy volna ebben muzsika, ez csak megaláztatás, időpocsékolás, jaj, de utálom. Közben a gondolatom mögött ott volt a másik, a valódi igazság képsora, amelynek szelíd jelzéseit érettebb koromban fejtettem meg. Hogy én nem a zenét utálom, nem a tanárnőmet, nem a kottát, a Csernyi Kován összhangzattanát. Én a zongorát utálom, mert az nekem ellensége. Mit tud egy gyermek anyja elvetélt ambícióiról, kielégületlen becsvágyáról, megalázott, derékba tört művészi pályáról? A gyermek tudatlan és önző. Zengett a skála, a két felnőtt arca a sarokban a füst mögött olyan volt, mintha múzeumban ülnének, életük és titkai kiállított tárgyai között. Anyám szépséges arca azon kívül, ha rám tekintett, egyetlen alkalommal lazult, behúnyt szemű, ébren szunnyadóvá, amikor leült zongorázni, és szállt a nemes zene, a nagy zene, az igazi alkotók álmai és kudarcai vagy reményei, egy soha azzá nem fejlődhetett nagy művész, pettyes arcú babák varrásától összeszúrt ujjai alatt. A zongora elvitte őt valahová messze, ahol én nem éltem, de az apám sem élt. Anyámat elvitte valami díszterembe, ahol a zeneszerző vezényelt, és ilyenkor nem volt sem asszony, se feleség, csak maga a zengés. Vitte a Bechstein, mint a bárka valami hullámokon. Miféle hullámokon, milyen tengeren, merre felé? Nem tudtam, csak ő. Apám a maga örömére zsoltárokat vagy operettdalokat petyektetett olykor. Én elkeseredetten kalapáltam, de anyám muzsikált. Hogy mekkora üzenetet bíztak rá, azt életem utolsó szakaszában tudtam meg, mikor a történet szereplői közül nem volt más életben, csak én. Amikor megírtam a régi módi történetet. Másfél órát kellett gyakorolnom, mire abba hagytam. Mehettem kezet mosni, vacsorához teríteni. Ilka néni, a szakácsnőnk, nem volt itthon. Onyáron volt befőzni a gyümölcsöt télire. Ott élt a familiája. Csak mi voltunk az asztal körül hárman. Csendes vacsora volt, jutúró, pár paradicsom. A kenyéren nem volt vaj sem, egyébként nem is szerettem a vajat. Sorra néztem az arcokat, amíg vacsoráztunk, és lehörpöltem a számomra kötelező bögre tejet. Anyám arcán leküzdhetetlen szomorúság, apámén súlyos fekete bánat. Nem mertem én megszólalni. A macska is érezte az est súlyát, mert nem közelített és nem ütögette a lábamat, szánjam meg valamivel. Aznap hamar fektettek le, de nem bírtam elaludni. Legalább ne tudtam volna elképzelni, milyen lenne Kanizsai bácsi szobája, ha szétlövi a fejét. Vagy ne láttam volna azon a furcsa módon, ahogy tényleges látás nélkül is mindent érzékeltem, amit elképzeltem eszmélésem óta, a földön futó Gizellát, akit kerget az adóhivatal, míg megint árverés van valami miatt, ami tetejében nincs is, új árverés a jabloncai házban, mint anyám születése előtt. Kinn a felnőttek hallgattak, nem szólt az esti gramofon, amivel pedig nekem szoktak örömet szerezni. Vagy Dvorzsák humoreszkét kértem, vagy a Szolveiget. Ki érti egy gyerek előrejelzéseit, aki fegyelmezett derűvel gyakorolja? Milyen lesz a már ígérkező időben egyszerre átélni a magányt és a visszavárás hiába valóságát? Eladom a zongorát. Hallottam anyám hangját. Pontosan artikulálva, minden érzelem ellágyulás nélkül mondta. Abból kitelik Gizella adója. Felkönyököltem, a szívem a fülemben dobolt. Ekkora keserűség, ekkora gyönyörűség, sós vízbe vetett az aznapi élet, mint a gyermekdal csigáját. De anyám kiment. Vigyék az átkozott hangszert, talán neki is használunk vele, mert mit álmodja magát valami idegen helyre, ami nem az enyém, nem az apámé, ami csak az övé. Ki tudja, miféle lények laknak ott. Menjen a nyomorult hangszer, amely anyámat úgy is elvarázsolta. Talán akkor olyan lesz, mintha nem lett volna előttünk is élete, és megtörik az átok. Felfigyeltem, valami vinnyogott. Azt hittem a macska, aki bent aludt a lakásban. Szerencsémre csak most tudom már, hogy apám sírta el magát. Nem tiltakozott, nem tehette. Egyetlen furcsa hang volt, aztán megint csend, s végül egy száraz mondat. Akkor nem maradt semmije. Ó, dehogy nem, dehogy nem. Akkor megoldódott minden. Boldogan átaludtam az éjszakát, vége a zeneleckének, nincs tovább kínzás, szabadok lettünk. A zongorát 10 nap alatt megvette a helybeli zenemű kereskedés. Valamivel többet kaptunk, mint apám tartozása. Anyám betette a pénzt a fiókba, amelynek nála állt a kulcsa. Csendes volt, míg kiemelték az ajtókat, és elvitték a Bechstein tetemét. Én meg álnokul néztem utána, és azt mondtam magamnak, ő maga mondta azon a múltkori estén, éjjelen, hogy nem is fogja nélkülözni. Apám se volt akármilyen azon a napon. Buzgón mutatta, lendít valamit. Ilka néni még nem jött vissza a befőzésről. Apám átcsoportosította a bútorokat, mert a zongora kiáltóan hiányzott. A viszonylag nagy helyiség aránytalanná, és valahogy értelmetlenné lett. Akár az egész érthetetlen élet. Anyám most nem segített. Leült a varrógéphez, és varta a játékszereket. A gramofonunk addig a zongorán állt. Apám egy kerekasztalt hozott le a padlásról, aminek eddig nem volt helye. Rátette a gramofont, és rá egy lemezt. Anyám azonnal abbahagyta a gépelést. Eszébe ne jusson, gyűlölöm a gépi zenét. Sose mondta. Miért mondtam volna, amikor maga szereti, s rászoktatta a lányt is. Hagyjon dolgozni, ne muzsikáljon. Menjen be a zenedébe, intézze el, hogy a gyerek kimarad, maga meg levegőzzék egy kicsit. Ne nézze rám ilyetten, nincs semmi baj. Csak nincs hangulatom semmihez, ami hangos. Menjen. Apám ment, én írtam a leckét, és boldog és áldott biztonságban éreztem magam, mint mindig, ha anyám a varrógépnél ül, és keze nyomán születtek a különféle állatok. Most már minden rendben lesz, megszűnnek a furcsa pillantások, és nem lesznek többé titkai sem. A varrógép megállt. Anyám odament a saját külön könyvszekrényéhez, rengeteg kottáját ebben a kotta szekrényben tartotta, millió keskeny különrekezben. Kivett valamit liszttől, kiterítette az asztalon a pettyes kiszabott állattest darabok közé, és elkezdte nézni. Zenét olvasott, mint más regényt szokott. Ahogy láttam, az ujja meg se rezzent. Aztán egyszer egy mozdulattal leseperte az asztallapról a kivágott játékelemeket, és elkezdett az asztallapon zongorázni. Akkor már alig nézte a kottát. Azt hittem, elpusztulok. Olyan valamit fogtam fel, amit annyi évesen és olyan idegrendszerrel nem lett volna szabad még felfognom. Ordítottam. Sose tudtam szépen sírni, csak csúnyán. Ordítottam. Hogy senki nem győzött, csak én. De mit kezdek a győzelemmel? Nem a nyomorult zongora volt a bárka, ami néha elment, de amit most tesz, amikor szemem láttára elmegy innen messzire, mi meg ketten itt maradunk apámmal. Anyám némán zongorázott tovább. Ez volt életemben az egyetlen nap, amikor nem csillapította a bánatomat, nem tette félre a maga bánatát, és nem segített, csak játszott a sorsnak, a végzetnek, a kudarcnak, mindennek, ami gát. S közben eljátszotta a művész diadalát is. Ennyi neki is járt. Egy asztallap és az ujjak teremtő csodája. Nem tudhatta, hogy a kép, a jelenet rögzül, hogy sose beszélek róla majd senkinek, apámnak sem, neki aztán valóban soha. De ez lesz az a látomás, amiben kapaszkodva, mikor sor kerül rá, átlépem saját reszkető árnyékomat. És anyám nevét kimondva, minden gonosz varázslat ellen elindítom a magam bárkáját az ellenséges tengeren.
1: Kedves hallgatóink, Szabó Magda Sziluett című írását hallották Molnár Piroska előadásában. A szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt.

0: szerzetesek félórája.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről beszél dr. Gál Máté történész levéltáros.
2: Sixtus atya bántalmazására 1947. szeptember 7-én kerül sor. Ekkor ugye a vasárnapi miséről lép ki a templomból, és pártjelvénnyel ellátott emberek, karszalagos emberek körbeállják, kérdőre vonják, a földön nagyon komolyan megrugdossák, összetörik a szemüvege, és a helyiek, akik Sixtus atya védelmére kelnek, és a kommunista párt tagjai között tömegverekedés tört ki. Ennek van egy komoly előzménye, mégpedig Ballagó László tanító személye, aki ellen a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vizsgálatot rendelt el. Ő az egyházi iskolában tanító, állami tanító volt, ez ugye egy több iskolatörténész kollégáimtól kértem ebben iránymutatást, hogy ez hogyan is volt, hogy egy állami tanító egyházi iskolában, hát ugye a háborús utáni zűrzavar miatt kellett pótolni állami tanítókkal az állományt, ugye rengetegen fogságban voltak ekkor, frontszolgálatot töltöttek be. Az a lényeg, hogy Ballagó László tulajdonképpen nagyon trehányul látta el a feladatait a helyi iskolában, és ezt Sixtus atya is sérelmezte, és hát a hitoktatáson tulajdonképpen ateista színezetű monológokat mondott a gyermekeknek, tehát a nevelést is félrevitte, de abszolút tanmenet nélkül tanított és egyebek, és hát a VKM tulajdonképpen, illetve a VKM utasítása alapján tulajdonképpen Svoly Lajos eltávolítja a pozíciójából Ballagót, és ő is ott van azok között, az emberek között, akik megtámadták Sixtus atyát a templom előtt. És hát a nagykarácsonyi kommunista párt 1947. decemberében tulajdonképpen a megyei bizottságtól kér segítséget, hogy eltávolíthassák Sixtus atyát a plébánia éléről, és hát radikális iskolaállamosítást követelnek. 1947-ben ugye tudjuk, hogy 48-ban államosították az egyházi iskolákat. Ekkor leinti radikalizmusa miatt a megye bizottság a helyi követeléseket, mondván, hogy próbáljanak felbújtani minél több kisgazdapártit, minél több parasztpárti embert, ne használjanak pártjelvényeket, írjanak egy levelet a megyebizottságnak, és majd mi elintézzük, hogy el legyen onnan távolítva a pap. Tehát ez ebben az időszakban teljesen bevett módszer volt, pártirányítással eltávolítani egy egyházi szemét. Ráadásul ugye a telepes lakosság azt kezdi el hangoztatni, hogy ők fekete papot akarnak, tehát fekete reverendás papot akarnak, nem pedig ciszterci papot szeretnének. A konfliktusok tulajdonképpen 1948. októberére odáig fajulnak, hogy Endrédi Vendel elteszi a plébánia éléről Debreceni Imre Sixtust, és Terebesi Andor kerül az ő helyére, de ugye kevés szó esett talán Sixtus atyáról, hogy mit is tette a közösségben a béke érdekében. Hát ő például munkát adott azoknak a telepeseknek, akik ellene voltak tulajdonképpen, vagy kommunista pártagsággal bírtak, és az ellenszolgáltatás terményben adta nekik oda például, bevette őket az egyház tanács tagjai közé arányosan. Tehát ő próbált törekedni a békére, legalábbis erre mutatnak a történeti kútfők, illetve az ő utóélete, hiszen teljesen távol áll tőle az, hogy a közösségében ellentéteket szítson. És hát ezután következtek az egri évek, talán itt kicsit hosszasan beszéltem a korábbi plébános éveiről, és hát azért fontos tisztáznunk azt, hogy a ciszterciéknek és Egernek milyen a viszonya. Ugye maga a Szent Bernát plébánia 1944-től kap plébániai rangot, de a ciszterek már a 18. századtól jelen vannak a településen, oktató-nevelő munkát végeznek, ami nagyon fontos, tehát tulajdonképpen gimnáziumot és az azzal együtt működő általános iskolát működtettek a városban, ugye Budán, Baján, Székesfehérváron, Szegeden és Egerben működtek ilyen intézmények 1948 előtt. Ugye beszéltünk az 1948-as iskolaállamosításról, és hát nagyon fontos szerepe volt az iskolaállamosítások után és a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása után Hegyi Gábor kapisztrán Perjelnek. Hegyi Gábor kapisztrán egyébként az iskolát is vezette, illetve a rendházat is 1948, illetve 1950 a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása előtt, és egyébként az illegálisan működő ciszterci rendnek a helyi szervezetét is ő vezette 1950 után a Budapesten működő illegalitás vezetése alatt. 1948-ban ugye államosítják az iskolát, ekkor veszi fel a Gárdonyi Géza gimnázium nevet. Tulajdonképpen a püspöki kar döntése értelmében nem vállalhatnak a szerzetes tanárok pozíciót, állami pozíciót, ez alól kivétel volt ugye a hitoktatás. Tehát hitoktatás, ez egy nagyon fontos konfliktus forrás lesz egyébként a 40-es évek második felében, illetve az 50-es évek első felében. És itt nagyon érdekes mozgások történnek a belvárosi iskolákban. 1949-50-es tanévben az egész Gárdonyi átköltözik a Dobó István gimnáziumba, és tulajdonképpen tanári karral, diákostul, mindenestül elköltözik, és beköltözik az épületbe az Állami Pedagógiai Gimnázium, illetve egy évig az Állami Közgazdasági Gimnázium is itt kap helyet. Tehát nagyon-nagyon komoly vándorlások vannak, egy viszont állandó a rendház, illetve az iskola egybeépült, ami szintén egy konfliktus forrás volt a kommunista diktatúra időszakában, hiszen a szerzetesek, amíg ugye nem zavarták szét őket és nem államosították az épületet, addig ott éltek bent, és bizony-bizony ez a lelkiség, ez áthatotta az intézményt. Akár tetszett nekik, akár nem, már az ellenlábasoknak. És hát ugye debreceni Imre Sixtus plébánosi éveiről javarészt csak a visszaemlékezők emlékei azok, amik információként szolgáltak számomra. Például Kilián Istvánnénak vannak kiváló visszaemlékezései erről, rádióinterjú formájában, illetve nyomtatott formában is megjelent. De mindenféleképpen Hervai Ferenc Leventéről szót kell ejteni, aki ekkor ugye debreceni Imre Sixtus beosztottja volt tulajdonképpen a plébánián. És hát egyik nagyon-nagyon fontos kvázi reformjuk ahhoz képest, ami volt előtte a Szent Bernárdban, a templom fűtésének a megoldása. Ezt is ugye a visszaemlékezésekből tudjuk, hogy két hatalmas kályha fűtötte ekkor a Szent Bernárd templomot, és szénnel fűtötték, az egyik toronynak az alját használták állítólag széntárolónak. Ezt majd megerősítik vagy megcáfolják, én tényleg csak a visszaemlékezésekre tudok hagyatkozni. És ez mire is volt jó? Tulajdonképpen arra, hogy a legvadabb téli időszakban is az idősek, illetve már a gyengék betegek is eljutottak a misékre, és hát ugye nagyon-nagyon fontos volt a gyermek, ifi és felnőtt énekkarnak a megszervezése, itt nagyon-nagyon nagy szolgálatot tettek azok az angol kisasszony, szerzetesnők és növendékek, akikről majd a későbbiekben lesz szó, és hát megindul a templomi hittanoktatás különböző korcsoportokban, erről is majd a későbbiekben fogok pár gondolatot mondani, és hát a ciszterci obláció, ami egy nagyon-nagyon komoly szolgálat, ugye tulajdonképpen a civilek, a hívek vállalják azokat azt a fajta lelkiséget, amit a ciszterek képviselnek, a ciszterciek képviseltek ekkor, hát a legvadabb diktatúra időszakában mondhatni. És hát ugye a plébániai könyvtár, ami a hívek adakozásából jött létre, állítólag tényleg zsákszám kerültek be könyvek a plébániára, és azt szabadon lehetett használni. És hát maguk a kirándulások, amik tulajdonképpen a cserkész hagyományokra vezethetőek vissza, és hát bődületes 3-400 fős vonatos kirándulásokat szervezett Sixtus atya, ugye ilyen filléres vonatokkal mentek tulajdonképpen a Bükkbe, Bélapát falvára, Lilafüredre, és hát ugye egy szervezett programok voltak, meg volt ennek a lelkiségi része, a kirándulás, a cserkész hagyományokra építő része, és hát ugye az erős karitász munka. Tulajdonképpen Sixtus atya kerékpáros missziót hajtott végre a városban, ha úgy tetszik, ugyanis ismerte a híveit, ez nagyon fontos, és a rászorulókhoz kiárt, tüzelőt vitt nekik, lelki egyensúlyukat próbálta karbantartani, most csúnyán fogalmazva, tulajdonképpen internált családokhoz járt ki, úgyhogy tényleg ő ismerte a híveit, és egy nagyon erős karitász munka jellemezte az ő munkásságát, és itt tényleg fontos Hervai Levente munkásságát még kiemelnünk mellette. Amit még fontosnak tartok az az, hogy tulajdonképpen itt ez egy önszerveződés volt. Ugye az állambiztonság igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy itt a budapesti, főleg az illegális időszakban, 1950 után itt a budapesti illegalitás mondta meg, hogy mi fog történni. Ez nem igaz. Tehát az állambiztonsági dokumentumok is abba az irányba mutatnak, hogy itt a ciszterci és a cserkész hagyományokra épülő közösségszervezésről volt szó, semmiféle összeesküvésről, cselszövésről és egyebekről, tehát a források inkább ezt bizonyítják. Itt ugye mire tudunk támaszkodni? Hát ugye Hervai Ferenc Levent 1961-es kihallgatására. Ő idézi fel ezeket az időszakokat, illetve olyan kivonatokra, amiket az állambiztonság keletkeztetett az 1950-es évek első felében, de a dossziékat megsemmisítették. Ugyanakkor a kivonat megmaradt, mert a 60-as évek dossziéjába átpakolták őket másolatba. Tehát ennyit röviden az állambiztonsági források hátteréről, meg azok hiányáról. A fakultatív iskolai hittanoktatás bevezetése 1949-ben egy fontos fordulópont, egy újabb konfliktus forrás. A belvárosi iskolákban óriási volt a feszültség 1949-re, hiszen olyan ciszterci atyák jártak át hittan tanítani, mint Hölvényi György Alf. Például, de Holzer Gyula, aki ugyan nem, tudomásom szerint nem volt ciszterci, de ő is hittanoktatást végzett ezekben az iskolákban, átjártak, és hát jó viszonyt ápoltak az ideológiai átállásra oda tett iskola igazgatókkal. Például ugye Csanád Vilmossal vagy Lénárt Jánossal. A feszültségek egyébként 1949-re tényleg pattanásig feszülnek, ekkor van ugyanis Sztálin 70. születésnapja, az iskola tele van különböző díszekkel, Sztálin Rákosi arcképekkel és a munkásmozgalom egyéb nagy alakjaival, idézőjelek között emlegetem, és hát ugye a diákok letépkedik ezeket a fali újságokat, eltűnnek, és közben az iskolai hittan oktatás gimnáziumban néhány osztályban 70%. Ami egy brutális arány ahhoz képest, hogy az 50-es években mi történik, majd mindjárt mutatok pár diagramot, hogy mi volt a városban az 50-es években a hittanoktatással. És hát a Városi Diák Szövetség, az Állambiztonság és az iskolák pártosabb tanárjai is akcióba lépnek, és ennek az akciónak a vége az 1950. április 14-i internálási akció. Ekkor ugye a felsorolt iskolaigazgatókat, illetve hittanoktatókat internálják, ugye először Kistarcsára, aztán például Csanád Vilmos raboskodott a hírhet recski kényszermunkatáborban is, és ők ugyan egy idő után szabadulnak, de sokukat megtöri ez a fogság, és hát tulajdonképpen nagyon érdekes a két iskolaigazgató pozíciója, akik tulajdonképpen MDP, tehát Magyar Dolgozók Pártja pártagsággal rendelkeznek, ugyanakkor kifejezetten jó viszonyt ápolnak ezekkel a ciszterciekkel, és motiválják a hittanoktatást az iskolában, holott totálisan az ideológiai átállás lett volna az ő feladatuk. Ez is a ciszterci lelkiségnek a továbbélését bizonyítja, azt gondolom. Felhívnám a figyelmet Egerre, körülbelül 70 tanuló járt iskolai hittanra az 1951-52-es tanévben, és a gimnáziumokból teljesen eltűnt a hittanoktatás. És ekkor, illetve a szerzetes rendek működési engedélyének megvonását követően kezdődik meg, de lehet már ezelőtt is megkezdődött, de nagyobb arányban, ekkor kezdődik meg a magánházaknál történő hittanoktatás erősebb formában, hiszen az iskolában erre már nincs tér, a magánházaknál pedig bizalmas környezetben ez tud mégiscsak zajlani. És hát ugye az illegális ifjúsági munka, ez nem véletlenül van idézőjelben, ezt ugye az Állambiztonság frazeológiáját vettem át. Az Állambiztonság koncepciója az volt ezzel kapcsolatban a 60-as években, hogy a ciszterek itt egy elitnevelésbe kezdtek egy esetleges rendszerváltás után. Ez ugye nyilván egy koncepció, amit az Állambiztonság fabrikált, de ugye mi tudjuk azt, hogy ez a cserkész és a ciszterci lelki hagyományokból eredt ez a fajta ifjúság, pasztoráció és hittan oktatás. Ugye beszéltem a szerzetes rendek működési engedélyének megvonásáról, és hát innentől kezdve már tényleg illegális formában történt mindez, viszont az fontos megjegyezni, hogy a Szent Bernát templom ciszterci vezetés alatt maradt ezek után is, de ugye sokan létszám felettinek minősültek, és tulajdonképpen polgári szakmát kellett vállalniuk ezeknek az embereknek, akik eddig mondjuk oktatással foglalkoztak. Ez fizikai munkát jelentett a legtöbb esetben, ugye ezt megtapasztalta Sixtus atya is egyébként 1951 után. A templomi munkaközösség legalábbis Hervai atya vallomása alapján 1951-ben a következőképpen állt fel. Ugye Hervai Levente a fiúk hittanoktatásával foglalkozott, Szabó László ő lányokéval, és Szigler Ábel pedig nagyon kicsi gyerekekével, én úgy tudom, hogy óvodás hittan is működött ekkor a Szent Bernátban, ami abszolút unikális volt ezekben az években, és Debreceni Imre Sixtus végezte az első áldozás előtt állók felkészítését, legalábbis 1951 nyaráig, amikor is Capik Gyula egriesek nyilvánvalóan állami nyomásra beszünteti ezt a nagyon komoly szerveződést. Azt ugye nem szabad elfelejteni, hogy 1951-ben jön létre az Állami Egyházügyi Hivatal. Jelennek meg az Állami Egyházügyi Hivatal meghosszabbított karjaiként azok az egyházügyi titkárok vagy és püspökségi megbízottak, akik a vallásfelekezeteket ellenőrizték, illetve a püspöki érseki paloták működését felügyelték, tulajdonképpen kezelték a pecsétet, bontották a postát, és sajnos muszáj ezen a lapon emlegetni azokat a békeaulistákat is, akik alacsony egyházi pozícióból hirtelen nagyon-nagyon magasra emelkedtek, és hát tulajdonképpen ők felügyelték azokat a főpásztorokat, akik adott esetben renitenskedtek, vagy renitenskedhettek, Capik mellésbe volt egy ilyen osztva, Capiknak nyilván a megítélése az szerintem a mai napig nincsen helyre téve, és azért ez fontos lenne, hogy a történeti irodalom is ezt valahogy helyre pakolja. Na most ugye beszéltem az angol kisasszonyokról, Weber Etelka, Balázs Magdolna és Wolski Gizella szerzetes nők támogatásáról. Ők egyébként hitoktatást végeztek későbbiekben házaknál is, és hát ugye Ambrus Adrien, Barczi Erzsébet és Kövér Erzsébet ekkor növendékek voltak, ők is segítették debreceni atya munkáját. Tulajdonképpen 1951-ben távoznia kellett debreceni atyának a plébánia éléről, és ekkor tapasztalja meg a fizikai munka és a rendőri felügyelet alávonásnak a kihívásait. Az Egri Kertészeti Szövetkezetben kezd el dolgozni, tulajdonképpen napszámosként. Muszáj volt neki, a város nem hagyhatta el, nem költözhetett szabadon, nem tarthatott otthon telefont, tehát számos megkötés nehezítette az ő életét. Mindennek ellenére ez a nagyon komoly kerékpáros missziója, ez megmaradt. Tulajdonképpen, ha kellett havat, ment takarítani olyan emberekhez, akik már erre képtelenek voltak, és hát nyilván a magánházaknál az ifjúság lelki vezetése az tulajdonképpen megmaradt, és eljutunk ahhoz a tragikus időszakhoz, ami nagyon sok mindenkit foglalkoztat a mai napig, ugye debreceni Imre Sixtus halála. Ugye ezt többször említettem, hogy kerékpáros missziót végzett a városban, tehát tulajdonképpen ő a legvadabb télbe is kerékpárral járta a város utcáit. 1953 végén kettőgázolási kísérlet volt a visszaemlékezők szerint ellene. Az egyik egy teherautó, a másik egy személyautó volt, legalábbis a visszaemlékezések fényében ezt lehet mondani. És a második gázolási kísérletnél a biciklije teljesen tönkrement, és akkor az állambiztonsági források szerint Ambrus Adrián adta neki kölcsön a biciklit, és állítólag ezt az aktatáskát is, amit megtaláltak nála a gázolás után. Majd erre még kitérek itt az előadásom végén egy picit bővebben. Ugye a hittanoktatás továbbra is látogatta mindannak ellenére a magánházaknál, amit ugye ekkor már ugye az angol kisasszonyok végeztek, ő állítólag tényleg csak megjelent, családokat látogatott, megkérdezte, hogy ki hogy van, mi hangzott el, megkérdezte a gyerekeket az elhangzottakról. Tehát tulajdonképpen ő járt-kelt a városban, és egyfajta ilyen nagyon komoly lelki szervezője volt ennek a közösségnek. És hát egy családlátogatásról tartott hazafelé a Malom utcába, ekkor a Malom utcán lakott ismereteim szerint, ezt is az állambiztonsági dokumentumokból tudom, amikor is február 21-én egy autó halálra gázoltam. Na most ugye az autónak a minősége sem megerősített, bizonyos visszaemlékezők katonai járműre emlékeznek, mások AVH-s gépkocsira, kiskatonára, AVH-sra, ittas, nem ittas fiatalra, tehát ezeket történeti kútfőkkel én nem tudom alátámasztani, viszont a szándékosság az, én azt gondolom, hogy majdnem biztos két gázolási kísérlet után, viszont tényleg ezt se tudom alátámasztani, viszont azt tudom, hogy a gázolót azt felmentették, legalábbis erre mutat minden jel, és ugye itt a táska és a bicikli egy politikai tiszttől kért, egy állambiztonsági tiszttől kért útbaigazítást Ambrus Adrián, nem tudom, hogy titkos minőségében történt ez a beszélgetés, vagy sem, mármint a tisztel, de ő kért útbaigazítást, hogy hogyan tudnak kártérítést követelni, hiszen az aktatáska az övé volt, illetve a bicikli is. Ugye itt egy rendőrtiszttel beszélgetett, de én nem tudom, hogy tisztában volt azzal, hogy ez egy rendőrtiszt volt, vagy sem. Tehát, hogy fedésbe beszélt vele, vagy tényleg tudott mindenről. Azt a házat biztos, hogy figyelték, ahol élt, és arról jelentések születtek, abból csak minimális maradt meg sajnos, de innen tudom, hogy a bicikli és a táska is jó eséllyel kölcsönbe volt nála ebben az időszakban, és hát a politikai rendőrség szerepét és élénk érdeklődését jelzi az is, hogy már másnap házkutatást tartottak nála, viszont a Sixtus atya bizalmasai gyorsabbak voltak, és összeszedték a holmiát a lakásáról. Itt ugye Ambrus Adrián, Barczi Erzsébet, azok a szerzetes nők és növendékek a Hegyi Gábor kapisztrán kérésére szedték össze ezeket a nyomtatványokat. Nem kell itt nagyon komoly dolgokra gondolni, olyan egyházi sajtóanyagokra, amikre nem volt engedélyük. De itt lelkiségi szövegekről van szó, ugye mindent engedélyeztetni kellett az Állami Egyházügyi Hivatallal abban az időszakban, és hát sok mindent cenzúrázott. És hát ezeket a egyházi lelkiségi iratokat, irodalmat, ez csak így lehetett abban az időszakban terjeszteni, ha nem akarta kitenni magát az ember különböző procedúráknak. Úgyhogy ezeket az anyagokat átmentették, a politikai rendőrség nem talált semmit, és hát a temetése is nagyon rejtélyes körülmények között zajlott. A család ideutazott, ha jól tudom, Zala megyéből és más messzi megyékből, Majd egyszerűen közölték velük, hogy a Sixtus atya holttestét Székesfehérvárra szállították, azért, hogy a családnak a dolgát megkönnyítsék az utazással. Hát szólhattak volna hamarabb is, ha ez így lett volna, én azt gondolom. Viszont Székesfehérváron temették el, valamikor a 70-es években exhumálták, és a ciszterci templomba helyezték végső nyugalomra.
1: Dr. Gál Máté történész levéltáros, dr. debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről beszélt. Előadását egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Donald Trump amerikai elnök szerint Tajvan biztonsági helyzete nem változott pekingi látogatásának következményeként, és nincs változás az Egyesült Államok hozzáállásában sem a szigethez. Az amerikai elnök kínai látogatását értékelő, a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban nyugalmat kért mindkét féltől, azaz Tajvantól és a szigetet saját területeként kezelő Kínától is. Kifejtette, hogy nem keresi a háborút, és megjegyezte, azt akarom, hogy Kína higgadjon le, semmi nem változott. Azt mondanám, hogy nem keresem annak lehetőségét, hogy valaki függetlenedjen, fogalmazott Donald Trump. A Tajvan számára már korábban jóváhagyott 10 milliárd dollárt meghaladó amerikai fegyverzet eladással kapcsolatban az elnök ismét kijelentette, hogy ezt egyelőre nem véglegesítette. Az elmúlt hónapokban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. Az előbbi 57, még az utóbbi 23%-on áll a teljes népességben, olvasható a Republikon Intézet közvéleménykutatásában. A felmérésben, amit 1000 felnőtt telefonos megkérdezésével készítettek, május 8-a és 13-a között az áll, hogy a választói aktivitás kiemelkedő májusban. A válaszadók 89%-a biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. Megjegyezték, ez jóval magasabb, mint a választás előtti részvételi kedv, és a 80%-os választási részvételnél is magasabb, azaz a választás eredménye és az azóta történtek mobilizáló hatások voltak. A Tisza a teljes népesség 57%-ának támogatottságával bír, a Fideszre 23% szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek. A Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1%-on áll a teljes népességben, közölte a Republikon Intézet. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a területminisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a Honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Az új honvédelmi miniszter arra is ígéretet tett, hogy átvilágítják a bérrendszert, megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokban kidolgoznak egy életpályamodellt is. Mint mondta, a fiatalitás és a politikai tisztogatás során eltávolított katonák lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek a honvédség kötelékébe. Közölte, a következő napokban berendeli és áttekinti az elmúlt időszak legsúlyosabb ügyeinek szolgálati jegyzőkönyveit és dokumentumait. Ígérete szerint folyamatosan tájékoztatni fogják a

0: biztonságot nyújt otthonra, a gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Sport. Rozman Sándor szövetségi kapitány kijelölte a jövő heti Szokka Európa-bajnokságra utazó magyar válogatott 14 fős keretét. A szerdától vasárnapig tartó tiranai kontinens viadalon 28 nemzet vesz részt, a magyarok Dániával, Szerbiával és Romániával csapnak össze a C csoportban. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, csupán időszakosan szakadozhat a felhőtakaró, majd nyugat-délnyugat felől szakarozik, csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, a keleti tájakon akár beágyazott zivatar is előfordulhat. A zivatarok környezetében is előfordulhatnak átmenetileg viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
2: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem dolgozói számára szerveztek lelki gyakorlatot Mátra Verebély Szentkúton. A kétnapos programon közel 60-an vettek részt. A lelki gyakorlat során a résztvevők egy-egy főelőadást hallgathattak meg, majd kis csoportos foglalkozások keretében dolgozták fel a kiválasztott témákat. A program lehetőséget adott az elmélyülésre, a közösségi beszélgetésekre és a lelki feltöltődésre is. Dr. Novák István delegált rektorhelyettest, a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
1: Az immáron 5. éve katolikus Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rendkívül sokat tesz azért, hogy a keresztény értékeket, azon belül is a katolikus egyház tanítását, elveit, erkölcsi és hitbeli tanítását tovább tudja adni mindazok számára, akik érdeklődnek egyházunk és hitünk iránt. Első perctől kezdve szinttel indultak a lelki gyakorlatok, a lelki programok egyetemünkön. Egyik fontos helyszín, ahová gyakran eljövünk kétnapos lelki gyakorlatra, Mátra Verebély Szentkút, ahol maga a kegyhelynek a szellemisége. Ez mindig segít abban, hogy az egyes csoportok, akik jelentkeznek erre a lelki gyakorlatra, közösséget építsenek egymással, és kapcsolatba kerüljenek az egyházunk tanításával. Most az eddigiekhez képest minden felülmúló létszámmal közel 60-an vettek részt a lelki gyakorlaton. Elsősorban a funkcionális területen dolgozók jöttek most el, akár a HR osztályról, gazdasági főigazgatóságról, a különböző segítő munkakört betöltők, akik nagyon fontos feladatot végeznek az oktatás, a kutatási tevékenység segítsége érdekében és az egyetem működése érdekében. A két fő előadás, amelyet a nagy csoport előtt tartottam, az arról szólt, hogy miért a keresztény hit, miért pont a katolicizmus az, ami számunkra, nekünk hívő keresztény embereknek, hívő katolikusoknak erőt ad, és ezen keresztül számos részét mutattam be a lelki gyakorlat során egyházunknak az erejéről, olykor a gyengeségéről, más vallásokkal való összehasonlításról, ökumenizmusról, vallások közötti párbeszédről beszéltem. Ezt követően pedig a két segítőmnek a segítségével mind a két nap egy-egy kis csoportot hoztunk létre, 15-18-20 fő volt egy-egy kis csoportban, és ott mindegyikünk olyan témát hozott elő, amely közel áll hozzá az egyik lelkipásztortársam az imádság fajtáiról, illetve a gonoszűzésről, az ördögűzésről beszélt egy hitoktatótársunk, a keresztények helyzetét a mai világban, erről próbált beszélgetni és különböző játékos formában feldolgozni ezt a témát.

témakört, jómagam pedig a Szentmisének a rendkívül fontos részéről, a prédikációról szóltam, hogyan készül egy pap fel a prédikációra, milyen érzések, milyen tudások kellenek ahhoz, hogy valóban egy jó prédikáció hangozzon el, mi ezeknek a fortéja, és természetesen mind a két kis csoportos foglalkozás végén egy kis kvízjátékkal is megörvendeztettem azokat, akik a csoporthoz tartoztak. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy május 12 és 13-án rendkívül szép két napot töltöttünk el, itt a Mátha-Verebélyi Szentkúton, május 13-án a Fatimai Szűzanya ünnepén a Szentmise is felemelő érzés volt mindannyiunk számára.

0: Egyre több medvét látni a Bükkben. Az elmúlt 2 hétben Borsod vármegye több pontjáról is jelentettek észleléseket. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága megerősítette a híreket, miután az Andókútnál és a Kisfensíkon vadkamerák is rögzítették az állatokat. Bár a szakemberekhez számos téves riasztás is érkezik, a barna medvék jelenléte a térségben immár bizonyított tény. A Nemzeti Park kéri a túrázókat, hogy a fokozott óvatosság jegyében csak a kijelölt turistautakat használják, és kerüljék a sűrű bozótosokat. Hangsúlyozták, hogy a medve nem játék, ezért észlelés esetén azonnal hívni kell az igazgatóság ügyeleti telefonszámát. A terepen tanúsítandó pontos viselkedési szabályokról a látogatók a park hivatalos honlapján tájékozódhatnak. A részletekről Gombkötő Pétert, a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának szakreferensét hallják.
1: Alapvetően egy nagyon ingoványos talaj ez a jelenlegi medve észlelés sorozat, ami az elmúlt nagyjából 2 hétben fölröppent a médiában. Igazából a probléma az, hogy ugye nagyon sok bejelentés érkezik, ezeket igyekszünk mindig a lehető legrövid időn belül lehelyszínelni. Nagyon gyakori probléma, főleg most ugye az aszályos időszaknak is köszönhetően sajnos, hogy ott, ahol medvét látnak, vagy medvét vélnek látni, ott igazából a medvének nem sok életnyoma maradt, tehát lábnyomót, talpnyomót, lenyomatokat lehetetlen találni gyakorlatilag. Olyan esetekre, hogy a hullatékát esetleg ott hagyja, vagy a testéből szőrszálakat hagyjon, ilyen esetet nem nagyon tudtunk regisztrálni. Amit igazából itt a tavaszi időszaktól a Bükki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai összegyűjtöttek adatokat, illetve megfigyeléseket, különböző forrásokból, ami információkat kaptunk. Ugye volt egy nagyjából április közepi 22. vagy 23. körüli megfigyelés, az egy vadászati létesítménynél Miskolc közelébe. Aztán volt egy másik megfigyelés, az belekerült a SZON médiába is, hogy a Varbú környékén, ugye ez nagyjából egy hétre elkövette ezt a megfigyelést, és akkor utána kerültek elő ezek a Dél-Bükki, Bogács, akkor Novaj környéki észlelések, amik mondjuk úgy, hogy talán több valóságalapot tartalmaznak, bár ugye mindig körültekintően kell azért bánni ezekkel a felvételekkel, amik előkerülnek, mert ugye nagyon nem nehéz sajnos olyan akár generált felvételeket is készíteni, nagyon sok ilyen van egyébként a világhálón, hogy rohadó medve annak képen, de igazából nincs oka, hogy miért rohanjon. Tehát nagyon körültekintő eljárás kell véghez vinni. Igazából talán ezek a legbiztosabbnak tekinthető medvés megfigyelések, amik az elmúlt a bő 3 hétben, 1 hónapban történtek a környékünkön. Az a gond a másik fele ugye a problémáknak, hogy nem mindig kapunk direktbe információt. Minket annak ellenére, hogy próbálunk ugye nyilvánállami szervként ebbe konkrét feladatokat ellátni, ugye hamarabb kerül egy-egy ilyen megfigyelés észlelés a közösségi médiába, utána fölkapja a sajtó különböző források, és igazából már arra nincs is szinte esély, hogy az ember ugye követni tudja ezeket a híreket, mert nagyon sok verziója alakul ki egy-egy megfigyelésnek, illetve hát az a előzetes kontroll, ami azért szerintem célszerű lenne ilyen esetekben, hogy valós megfigyelések legyenek a közszájon, akkor legalább egy valamiféle előzetes szakmai kontroll nem ártana. Nagyon gyakran előfordult már, hogy borznyomot vélelmeztek medvenyomnak, nagyon gyakran előfordul, hogy más állatok lépéseit, akár patás állatoknak a láblenyomatait, csülöklenyomatait gyakorlatilag benézik, vagy olyan is volt már, hogy sima kutyanyomot vélelmeztek medvenyomnak, ezeket érdemes tisztába tenni. Mielőtt a hírekbe kerül, illetve hát volt olyan eset is néhány évvel ezelőtt, amikor ugyanarra az állatra az egyik megfigyelő azt mondta, hogy medvét lát, a másik meg farkast említett, és amikor a szakemberrel, kollégánkkal ugye megnéztük, akkor egy Akita kutya volt. Ez egy mezőköves landolnak tájék közötti megfigyelés volt évekkel ezelőtt, de volt már arra is példa sajnos, hogy egy rosszul megkonstruált vadetetőt, aminek ugye a fedőlapján levő kátrány papír mozgott medvének, illetve bocsának néztek. Tehát rendkívül olyan sok érdekes megfigyelés van, ami azért jobb, hogyha reális információként kerül be a köztudatba. Alapvetően, hogy az ilyen találkozásokat legjobb elkerülni, illetve nyilván ebből csendesen visszavonulni, de legbiztosabb támpont talán, amikor már ugye biztonságban vagyunk, hogy a Bükki Nemzeti Park honlapján levő központi számot, ügyeleti számot hívjuk, és akkor ott egy-egy tanácsot is kaphatunk, hogyan viselkedjünk, miként lépjünk következőt, illetve hát annyi, hogy az ügyeleti kollega felveszi a telefont, és akkor éppen beosztott vagy területi felelős ezt ellenőrzi ezeket a megfigyeléseket.

0: A Tokaj-Hegyalja Egyetem megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki a gazdasági és társadalmi szereplőkkel, valamint erősítse szakmai együttműködéseit a térségben és azon túl is. Az elmúlt 5 évben végzett hálózatépítő tevékenységéről dr. Kéri Szabolcs rektor beszélt.
1: Most zárul le az intézményépítés első fázisa, amikor számot kell adnunk arról, hogy milyen eredményeket értünk el az oktatás, a kutatás, a tudomány, a kulturális együttműködések, illetve az úgynevezett lokális ökoszisztéma partner hálózat kiépítése kapcsán. Ezek lennének egyébként önök. Voltunk a minisztériumban, amikor hát nem is már a beszámoló volt az eddig elért eredményekről, hanem már a következő 6 év közfinanszírozási tervezetét tárgyaltuk meg, ahol szóba került az is, hogy mennyi együttműködést tudtunk kialakítani az elmúlt 5 esztendőben. 130 ilyen együttműködésről van szó, amely magában foglalja a tudományos és oktatási együttműködéseken túl az önkormányzati szereplőket, a gazdaság szereplőit és a kulturális intézményeket is. Ezzel a számmal meghaladtuk azt, amit 2021-ben terveztek az elődeink, és a minisztérium jóváhagyó dicséretét kaptuk meg ezzel kapcsolatban. Talán ennél is nagyobb jelentőségű az, hogy ennek a közel 130 együttműködésnek 30%-a élő együttműködés, ami azt jelenti, hogy nem csak egy aláírás történt valahol, valamikor, és utána elfelejtettük egymást, hanem dokumentálható, élő, aktív és intenzív együttműködési munka van az elmúlt esztendők során. Ez a 30%, nem tudom kinek jut eszébe, ez egy magas arány. Államtitkár asszony azt mondta, hogy ez valóban ennyi, akkor egy kiváló eredményt értünk el ezzel kapcsolatban. Nem csak hazai terepen mozgunk, hanem nemzetközi terepen is. 41 külföldi egyetemmel van együttműködésünk, köztük Bordóval, Geisenheimmel, Törökországgal, Kínával, tehát a világ valamennyi régiójával kapcsolatban vagyunk. Ha ugyan ma a pedagógusok nincsenek itt, tehát konkrétan mondjuk a bázisóvoda hálózatunk, vagy a Pataknet résztvevői középiskolák, általános iskolák nem képviseltetik magukat, azért emlékezzünk meg arról, hogy a pedagógus képzési területen 35 együttműködő intézményünk van, borászakon 36 borászattal tartunk intenzív kapcsolatot, gyakorlatilag napi szinten. Örvendetes módon a programtervező informatikus képzésünket támogatják, 17 cégről van szó, és a már említett bázis óvoda hálózatról néhány szót, egy külön ünnepség volt ezzel kapcsolatban, 17 óvoda tagja ennek a hálózatnak.

0: Félmillió forint gyűlt össze a Mátra Lions Klub által szervezett jótékonysági hangversenyen. A Szent Bertalan templomban megtartott koncert vendégművésze Érdi Tamás, Liszt Ferenc díjas zongora művész volt. Az esemény sikeres volt, nem csak a zenei élmény és a nagy érdeklődés miatt, hanem azért is, mert az összegyűlt támogatás összege elérte az 500 000 forintot, amelyet a Mátra Lions Klub jótékony célokra fordít. A tudnivalókról Rostás Ákos elnököt hallják.
1: 2023-ban volt az első jótékonysági koncertünk. Gyakorlatilag akkor volt a Mátra Lions Klub 30 éves, és ez egy ünnepi jubileumi koncert volt, egy ajándék a város részére, teljesen ingyenes volt a belépőjegy, illetve nem is volt belépőjegy, Érdi Tamás volt a vendégünk. Aztán folytatódott a sorozat a Legato énekkarral, ami a Vakok iskolájának a zenekara volt. Tavaly Rákász Gergely orgonaművész volt a vendégünk, aki egyébként ebben az évben az év Lions személyisége, és májusban ezzel kapcsolatosan kap egy kitüntetést a Lilafüredi konvención. És most visszatértünk a gyökerekhez, Érdi Tamáshoz, és május 8-án a Szent Bertalan templomba volt egy nagyon-nagyon jó hangversenyünk, jótékonysági célra a vakok és gyengénlátók számára gyűjtöttünk, ahová őket is elhívtuk. Nagyon megható volt az este, mert a koncert végén kijöttek a zongorához, és Érdi Tamással együtt a helyi vakok és gyengénlátók együtt ünnepelték a zenét. Tamás még külön játszott nekik ott egy Schubert darabot, és ez egy felemelő érzés volt. Gyönyörű utat járt be ez a koncert szervezése. Amikor elmondtuk Tamásnak, hogy mik a koncert céljai, hogy ez ingyenes, de adományokat elfogadunk, és kiknek a javára, akkor az első szóra azt mondta, hogy teljesen térítésmentesen vállalja a ma estét, annyira tud azonosulni a koncert céljaival. Úgyhogy mondhatom azt, hogy az est legnagyobb adományozója maga Érdi Tamás volt, és minden adományozó, aki ott volt, annak nyilván köszönjük. De azzal, hogy ő ezt elfogadta, és térítésmentesen egy csodálatos koncertet biztosított, én azt gondolom, hogy ennél nincs nagyobb élmény. Büszkén jelenthetjük, hogy majd 500 000 forint jött össze, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Hát nyilván a vakok és gyengénlátók segítésére alapvetően a karácsonyi ünnepség keretében szoktuk támogatni a csoport tagjait egyénileg, segítve a karácsonyi bevásárlást, felkészülést vásárlási utalvánnyal, hisz nekik is meg kell venni a szükséges élelmiszereket, ajándékokat az ünnepekre, és hát gyakorlatilag anyagi segítséget próbálunk adni, és valószínűleg ez az összeg is a karácsonyi támogatásukra megy.

0: Gönc határában tervásatást végeznek a Miskolci Herman Ottó Múzeum régészei, ahol egy több ezer éves neolitikumból származó árokrendszer nyomaira bukkantak. A feltárás során különféle őskori leletek is előkerültek, amelyek segíthetnek jobban megismerni a korabeli közösségek életét és szokásait. A szakemberek szerint a lelőhely jelentős régészeti értéket képvisel, ezért a kutatás tovább folytatódik. Hajdú Melinda feltárás vezető régészt hallják.
1: Jelenleg egy tervkutatás zajlik, ennek keretében három kutatószelvényt nyitottunk egy lelőhely egy részére. Az első szelvényben egy árokrészletet kutatunk éppen, a másik kettőben pedig egyéb település objektumokat tártunk fel. A munkát azért hosszas-hosszas előkészületi feladatok előzték meg. A területen terepbejárást tartottunk több ízben is, ekkor szembesültünk azzal, hogy milyen fantasztikus leletanyag rejtőzik itt. A föld felszínen is csodás anyagot találtuk, de a föld alatt is nyilván még egyéb érdekességek rejtőzhetnek. Tehát volt terepbejárás több alkalommal, ezt követően pedig pont azért, mert olyan érdekesnek tűnt a leletanyag, sok festett töredéket találtunk olyan darabokat, amik inkább ilyen helyi jellegzetességeket mutatnak, de sok olyat, ami meg a dunántúli lengyeli kultúrához köthető, illetve még a Kis-Lengyelország területi jellemző kerámia típusok töredékeit is megtaláltuk, és éppen ezért azt gondoltuk, hogy érdemes lenne a föld alá is betekintenünk egy roncsolásmentes vizsgálati módszerrel, vagyis a geofizikai mérések által. A műszer segítségével a bejárható területeket végigvizsgáltuk. Ez is egy hosszadalmas folyamat volt, mert a terület kis parcellákra van felosztva. És ugye az egész területet egyben nem tudtuk vizsgálni, hanem részleteiben. És hol az egyik parcella volt éppen szántva, hol a másik, és még most is vannak olyan parcellák, amelyek fedésbe vannak, tehát a növényzeti sűrűség, fedettség miatt nem tudunk geofizikai felmérést végezni. És ezekben a kis parcella részletekben viszont négyszeres árokrendszer nyomát figyeltük meg, és ez pedig indukálta a további kutatását a területnek. Ezt követően talajtani fúrásokat végeztünk. Ennek során az árkokból vettünk mintát az árkok közötti területről, illetve az árkok által határolt terület részről is fúró segítségével. Ezt Németországból érkeztek ide kollégák, Tobias Kinlin professzor vezetésével zajlottak a munkálatok, és a kinyert magokból kisebb mintákat gyűjtöttünk, ezeket pedig elküldtük Tübingenbe további vizsgálatokra, ott növényi maradványokat kigyűjtötték, magokat, faszenet, onnan pedig egészen Miamiba küldték a mintákat kormeghatározás céljából, és így tudjuk, hogy legalábbis a két belső körárok kora körülbelül Krisztus előtt 4800-4700-ra tehető.

0: Miskolc belvárosának rejtett titkai elevenednek meg a Kőbe írt történetek elnevezésű új várostörténeti kezdeményezésnek köszönhetően. A projekt célja, hogy a nap mint nap látott patinás épületek múltját közelebb hozza a helyiekhez és a turistákhoz egyaránt. A program részeként 10 kiemelt jelentőségű belvárosi ingatlan kap központi szerepet. Az épületek falain elhelyezett QR-kódos táblák segítségével bárki azonnal hozzáférhet az adott helyszín digitális archívumához. A kódokat beolvasva régi fotók, dokumentumok és izgalmas leírások mutatják be a város épített örökségét. A részletekről Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere adott tájékoztatást.
1: Ami most itt mögöttem, 10 darab nagyon szép, míves táblán látható, az Miskolc város 10 ikonikus épülete és ennek a 10 ikonikus épületnek a kőbe zárt története. Az elkövetkezendő időszakban ezek a nagyon szépen elkészített táblák kikerülnek azokra az épületekre, amelyek mellett nap mint nap eljárunk, és amelyeknek a történetéről nem biztos, hogy mindenki annyit tud, ami azt gondolom, hogy ebbe a kőbe zárt történetbe benne van és szerepel. 10 olyan épület, ami meghatározta ennek a városnak az elmúlt néhány száz évét, és ami mind a mai napig meghatározza a városnak a képét. Ez a 10 tábla abban segít majd eligazodni a miskolciaknak, hogyha egy mobiltelefont ehhez a QR kódhoz tartanak, és azt gondolom, hogy ez a mai világban talán már egy elvárható szolgáltatás, akkor annak az épületnek a történetéről nagyon sok olyan információt láthatnak és kaphatnak, ami azt gondolom, hogy mindenki számára hasznos és fontos lehet. Ugye az egyik nagy kedvencem, és azt gondolom nem csak nekem, hanem a miskolciak nagy részének is, a Miskolci Nemzeti Színház, ami a mai Magyarország történetének első kőszínháza, aminek a története azt gondolom, hogy egy ilyen rövid összefoglalóban, ami átirányít egyébként mindenkit egy adott honlapra, szépen elmondja és elmeséli ennek a városnak a történetét. Vagy akár itt a Sötét Kapu környéke, a Vejlik udvar, amiről azt szokták mondani, hogy Magyarország egyik első plázája volt tulajdonképpen az akkori kornak megfelelően. Úgyhogy ezek a táblák, ezeket a történeteket fogják majd elmondani az elkövetkezendő időszakban. Én szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak, akik ebben segítettek, hogy ezek az információk megfelelő módon és minőségben juthassanak el a miskolciakhoz. Reimann Zoltánnak mindenféleképpen és Kelecsényi Gombos Ágnesnek, illetve a Miskolc Holding ZRT szakembereinek, akik segítettek, hogy ezek a táblák elkészüljenek, és akik az elkövetkezendő napokban erre a 10 ikonikus miskolci épületre ezt a táblát kiteszik majd. Természetesen itt nem állunk meg, folytatjuk azt a munkát, amit a miskolci belvárosban elkezdtünk, talán látják, hogyha megfordulnak, hogy új zöld szigetek vannak. Tavaly a villanyrendőr környékén zöldítettünk egy nagyot, ezt szeretnénk folytatni, és köszönjük minden olyan civil szervezetnek a munkáját és segítségét, akik az elmúlt hónapokban vagy években segítettek a belváros újra gondolásán és újra varázslásán. Külön szeretném megköszönni a belvárosi körnek, akik azokat a kapualjakat is felújították az elmúlt időszakban, amik az ott lakók, illetve a közös képviselők segítségével megújultak. És minden olyan kezdeményezést az elkövetkezendő időszakban, legyen az akár kapualjak felújítása, akár ezek a táblák, akár a belváros szépítése, a városvezetés nagy örömmel és nagyon jó szívvel fogad mindenki részéről.
0: Reimann Zoltán helytörténész a kezdeményezés célját ismertette.
2: Van egy városunk, amelyet nap mint nap járunk. Ismerjük az utcáit, a tereit, a házait. Vagy legalábbis azt hiszük. Reggel munkából sietünk, délután hazafelé tartunk, közben elhaladunk jól ismert homlokzatok, kapualjak, kirakatok mellett. És mégis, ezek a falak többet tudnak rólunk, mint gondolnánk. Mert Miskolc nem csupán tér és szerkezet, hanem Miskolc emlékezet. Minden egyes épület egy történet. Egy családé, egy közösségé, egy korszaké. Örömök és tragédiák, felemelkedések és újrakezdések lenyomatai. Olyan történetek, amelyek sokszor észrevétlenül, csendben húzódnak a vakolat alatt, várva arra, hogy valaki újra felfedezze őket. A Kőbe írt történetek projekt erről szól, arról, hogy megálljunk egy pillanatra, hogy ne csak nézzük a várost, hanem értsük is, hogy észrevegyük, ahol most állunk, ott előttünk már generációk éltek, dolgoztak, álmodtak. Ma a városnapján nem egyszerűen táblákat avatunk. Ma emlékeket teszünk láthatóvá. Kapukat nyitunk a múlt felé, és lehetőséget adunk arra, hogy egy hétköznapi séta élménnyé váljon. Egy QR kód, egy mozdulat, és már is egy másik időben találjuk magunkat. Régi fényképek, képeslapok, történetek elevenednek meg előttünk, és hirtelen már nem ugyanazt az utcát látjuk, mint néhány perccel korábban.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban ellátogatunk a Felsőhámori Római Katolikus Egyházközség templom búcsújára, és folytatjuk Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára neveléskutató előadásának bemutatását, amit a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Római Katolikus templomban tartott meg. Elsőként Szedmák Zoltán atyának, a miskolci Mindszenti plébánia káplányának szentbeszédét hallgathatják meg, amelyet a Szent Flórián ünnepi búcsú mondott el. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
2: Krisztusban, kedves testvérek! Két olvasmányt kiemelnék a háromból. Az első, az a Szent Lecke, a második pedig maga az evangélium, amit az imént hallottunk. Mert a jelenések könyvében arról van szó, hogy majd mi lesz? Mi lesz a dolgoknak a vége? És hogyan érkezik célba az egyház? Hogyan nyeri el a mennyei atyának a jutalmát? És ezzel szemben az evangéliumban pedig nincsen másról szó, mint az egyház elindulásának előkészítéséről. Egy figyelem felhívásról, hogy jól vigyázzatok, keresztények, mert hogyha vállaljátok ezt a küldetést, vállaljátok Jézus Krisztusnak a követését, akkor nagyon sok esetben megütköztök majd a világgal, vagy mindazokkal, akik a világ szerint élnek, sőt, még adott esetben a saját családtagokkal is, akik nem követik Krisztust, és nem hallják meg Krisztust. Jézus Krisztus, ahogy haladunk előre az időbe, a szenvedése felé, tudatosan előkészíti az ő tanítványainak a szívét, hogy ne érje őket nagy meglepetés, hogy nem az lesz, amit talán ők gondolnának, hogy hallanak csodálatos üzenetet, az evangélium jó hírét, a föltámadást, és akkor mindenki újongani fog. Mert lesz, aki nem újong. Az nem újong, aki rájön arra, hogy megtérésre van szüksége, de mégsem indul el ezen az úton. És ezt a két olvasmányt egy olyan szent veszi közre, akinek ez a kettő közel volt egymáshoz. Mert keresztényként üldözés áldozata lett, de rögtön részesült a mennyei egyháznak a javaiban, annak az egyháznak a javaiban, amelyről a Szent Leckében hallottunk, ahol üdvrivalgás van, vagy az egyik szakaszban a jelenések könyvében, amikor János betekintést nyer és kérdezi ott az egyik vént a 24 közül, hogy kik ezek, és ő azt válaszolja, ezek a nagy szorongatatásból jöttek, és ruhájukat a bárány vérében hófehérre mosták. Kezükben pedig pálmaágat lengetnek, hiszen a pálma a mi győzelmünknek a jelképe, és a vértanúk győzelmének jelképe. Itt van előttünk Szent Flórián alakja, aki vízbe dobva lett a tűzoltóknak a védőszentje. Éppen ezért az ő életét nézve két anyagi elem kerül terítékre. A víz és a tűz. Erről szeretnék néhány gondolatot megosztani. Mert mind a kettő nagyon fontos, és hihetetlen nagy a kapcsolata a kettőnek a hitünkben. A kettő között, mármint az olvasmány és az evangélium között, a jelenések könyve és a Jézusi egyház előkészítése között tűz van. Olyan tűz, amelyet a víz, érdekes módon a víz gyújtott meg bennünk. Miről is van itt szó? A tűz az lángol. És éppen így kell a tanítványoknak minden szorongattatás ellenére, mint a tűz lángolnia. Ezt a tüzet a keresztség vizében nyerjük el mindannyian, mert amikor lemosódik rólunk az ősbűnnek az átka, akkor nyerjük el a hitnek a tüzét, a Krisztusért való életet, amely lángol bennünk, lángol Krisztusért, az emberekért, és lángol az egyházért. És a tűzzel számtalan esetben találkozunk az Istennek az igéjében, rögtön eszünkbe juthat Mózes égő csipkebokra, a bokor, amely lángol, amely tűzben van, de mégsem ég el. Ezért nagyon fontos ez a kép, hiszen valahogy ez is előkészíti az egyházat. Mert az egyháznak, ahogy a csipkebokornak lángolnia kell, mert általa és belőle akar megszólalni az élő Isten. A tűz képével úgy is találkozunk, mint ami megolvasztja az aranyat és az ezüstöt, és megtisztítja. A keresztségben kapott tűz az, amely képessé teszi az egyházat arra, hogy tagjaiban állandóan megújuljon, alakuljon, formálódjon, állandóan megtisztuljon, és tagjaiban egyre inkább nemesebb legyen. Akkor eszembe jut az Ószövetség és a tűz kapcsolatát illetően Izajásnak a története, Izajás 6. fejezete, ahol az ő meghívásáról van szó. És amikor Izajásnak eszébe jut, hogy ő mennyire méltatlan az ő hivatására, arra, hogy az Isten üzenetét prófétaként a világba vigye, akkor azt látja, hogy az Úrnak az angyala egy tüzes parazsat vesz el az oltáról, megérinti vele Izajásnak az ajkát, és azt mondja az angyal, hogy mivel ez illeti ajkadat, elvétetik a te gonoszságod, és bocsánatot nyernek bűneid. Ugyanakkor, testvérek, még az a kép is eszembe jut, amit nagyon sokszor imádkozik az egyház a reggeli dicséretben, általában vasárnap kerül elő ez a nagyon hosszú zsoltár, amit úgy hívunk, hogy a három ifjúnak, Hananyának, Azarjának és Misaelnek a hála éneke, akiket a babiloni király tüzes kemencébe dobott, de ők a kemencében nem megégtek, hanem a kemencében táncoltak, és mindenki csodájára járt, hogy az Isten ebből a tűzből kimentette őket. Jézus Krisztusnak a szava is eszembe jut, aki egyértelműen megfogalmazza, hogy tüzet hoztam a földre. És ez a tűz csak később válik láthatóvá. Ez a tűz, ez pünkösnek a tüze. Azoknak a lángjelveknek a tüze, amelyik mindegyike leereszkedik az apostolokra, akikből korábban egy félénk, egy visszahúzódó, egy megijedt apostolokból egy egészen hősies, bátor, az egyházért küzdő és Krisztus tanítását a világ végéig elvivő apostolok lesznek, mert a tűz ezt teszi bennük. Ezért jó, hogy ég bennünk ez a tűz, ezért jó, hogy a bérmálásban, személyes pünkösdünkben mindannyian vettük ezt a lelket, amely lángol és eleven bennünk. Ezt a tüzet a víz, a keresztségnek a vize gyújtotta meg tehát bennünk. Mi az, ami táplálja ezt a tüzet? Ezt a tüzet táplálja maga az eukarisztia. Lehet, hogy néhányan találkoztatok itt a képpel az interneten, a Facebookon, hogy persze lehet arról vitatkozni, ez most tényleg így volt, vagy nem, nem is ez a lényeg. Meg ez nem olyan módon ad hozzá, vagy veszel a hitünkből, hogy egy kép jelent meg az interneten, hogy egy pap éppen az eukarisztiát emeli föl a paténán, és amikor megcsinálták ezt a fényképet, és utána ránéztek, azt látták, hogy az eukarisztia ezen a paténán lángol, és lángjelvek jelentek meg benne és rajta. És hogy most az ember dolga, hogy ezt elhiszi vagy nem hiszi, mert ahogy mondtam, ez a hitünkhöz nem ad hozzá olyan értelemben, de nem is vesz el, de mindenképpen egy jó megerősítés arra, hogy valóban, amikor veszed az eukarisztiát, akkor ezt a tüzet veszed. És eszembe jut a görögkatolikus liturgiának a szövege, a görögkatolikus liturgián, amikor áldoztat a pap, és adja az eukarisztiát a két szín alatti áldozási módon, akkor azt mondja, azt imádkozza közben, amit az Izajásnak mondott az angyal, hogy íme, mivel ez illeti ajkaidat, elvétetik gonoszságod, és bocsánatot nyernek bűneid. Testvérek, azért vagyunk itt az eukarisztia ünneplésekor minden vasárnap, mert ezt a tüzet akarjuk venni az eukarisztiában. És sokszor mondják talán emberek, hogy elmegyek a templomba, hogy kicsit megnyugodjak. Ez nem jó. Nem megnyugodni jövünk ide. Nem mert hogyha megnyugszunk, abban benne van az is, hogy hallunk olyan valamit, ami mondjam így minket igazol, és azt gondoljuk, hogy jó az az életünk úgy, ahogy van. De nem erről szól a vasárnap. Azért jövünk, hogy tüzet vegyünk. Azért jövünk, hogy hazamenve lángoljunk. Lángoljon bennünk elevenen az élő hit, és a Krisztussal való találkozás tükröződjön rajtunk és bennünk. Ezért fontos a tűz. És testvérek, amiket felsoroltam, csak ezek. A minket és az általunk az egyházat megerősítő, megújító és megtisztító tüzek biztonságosak. Csak ezek azok a tüzek, amelyeket táplálni kell, mert ezek minket táplálnak. Eszembe jut Szent Bernátnak a mondása, aki azt mondja, hogy lángolj és világíts, de csak lángolni kevés, csak világítani hívságos semmiség, lángolni és világítani. Ez maga a tökéletesség. És ahogy az elején fölvezettem, nem csak a tűzről kell beszélnünk, hanem a vízről, mert a víz az a hely, ahol Flórián is, meg mi is, keresztségben megtisztultunk, és a víz az a hely, ahol ez a Szent Flórián elnyerte a vértanúságnak a koszorúját. Bennünk a tűz a víz által születik. A lelki életünk a víz által indul el, mint ahogy az élet a víz által indul el, hiszen amikor felütjük a szentírásunkat, rögtön ezzel találjuk szembe magunkat. A föld kietlen és puszta volt, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ahogy a tűznek, úgy a víznek is van pusztító ereje. Láttuk ezt Noé történetében. De Noé történetében nem csak úgy tekintünk a vízre, mint pusztító erő, hanem mint megtisztító elem. De ha tovább megyünk, ott van Mózesnek a története, ahol Izrael, Isten népe, szintén víz által menekült meg. És ez előre vetíti mindannyiunknak a keresztségét, mert a vörös tenger, ahogy ketté vált, és Izrael fiai száraz lábbal átkeltek rajta, úgy vezet ki bennünket az Isten, mindannyiunkat a bárány vérén át, a halálból, Egyiptomból, saját bűneink, rossz szokásaink Egyiptomából, és vezet bennünket a szabadság, vagyis Kánaán földje felé. Eszembe jut Ezekiel, és a templom küszöbe alóli víz. És ahogy leírja a Szentírás, hogy ez a víz, akikhez elért, azok újonganak és örvendeznek. És ott van a Jordán, ahogy Krisztus belemerül a Jordánba, teljesen a teste alámerül, mint ahogy az emberi test alámerül a földbe és a sírba, amikor meghal. És ahogy Krisztus feljön a vízből, mint egy új ember, úgy fog majd az Isten bennünket is újjáalkotni, újjáteremteni, amikor kiszólít a sírból és életre támaszt. A keresztségben belemerülünk Krisztusnak a halálába, és megkapjuk Krisztusnak az életét. A víznek tehát a mi szemünkben nem pusztító, hanem megszentelő ereje van. Testvérek, mindannyian kétszer halunk meg, és kétszer születünk meg itt a földi életben. Először megszületünk az életbe, de az áteredő bűn miatt bizonyos értelemben még halottak vagyunk. De utána a keresztségben újjászületünk a víz által, és egy az egyben vele párhuzamosan meg is halunk benne, mert meghal bennünk a régi Ádám, meghal bennünk a bűnös ember. És még nem egyszer tényleg eltávozunk. És az eltávozásunk után jön a tisztulás, ahol az Isten megtisztítja lelkünket, hogy magához tudjon emelni minket. Így tekintünk a vértanúkra, akik meghalnak ennek a világnak, meghalnak testben, és egyből megszületnek a szentek közé. Krisztus vére megmenti őket. Krisztus vére, miként megmentette a zsidókat Egyiptomban, Krisztusnak a vére úgy ment meg bennünket. Ahogy a bárány vérét ontották és fölkenték az ajtófélfára, mint egy jeleként annak, hogy ők Isten választott népe úgy ment meg majd az új szövetségben bennünket Krisztusnak, az egyetlen tiszta és hibátlan báránynak a vére. Ezért becsüljük nagyon a vértanúinkat, mint olyanokat, akik az önfeláldozás legmagasabb fokáig követték Krisztust. A vértanúk emlékezete tehát él nemzedékről nemzedékre. Sok vértanút ismerünk, köztük a ma ünnepelt Flóriánt is, de sokan vannak, akik csendben válnak vértanúkká, a néma vértanúk, akikről a hírek nem szólnak, akiknek a nevét talán nem tudjuk, de az Úristen megemlékezik róluk, és közben járóként állítja őket a szentek közé. És ha megkérdeznéd, hogy miben áll az egyháznak a megújulása, az új életre való fölkelése, akkor azt mondanám, hogy a vértanúkban. Nem azokban újul meg és válik az egyház egyre nagyobbá, akik a világnak próbálnak a kedvére tenni, és cserében feladják még az igaz tanítást is. Ennek is megvannak a nyomai ma, és ennek is megvannak a kísértései. Nem azokban, akik magukat sztárolják, és közben elfelejtik a lényeget, mert ilyennel is találkozunk. Nem azokban a híres sztárokban, ezt is lehet idézőjelbe tenni, akik, mondjam így, betérnek egyszer-egyszer egy misére, vagy szentségimádása, és az egyház néha így talán tévesen fölkapja őket, és talán azt érezheti, hogy el kellene ájulnunk most ettől. Egyáltalán nem, mert az ember változik. Az embernek jöhetnek fordulatai. Krisztus az, aki állandó, és aki nem változik. És a vértanúk, akiknek hősiessége nem változik, és akinek érdemeit senki sem vonhatja kétségbe. A vértanúk tehát nagyon fontosak számunkra. A vértanúkban kell felfedezni azt, hogy ők az igazságért haltak meg, és az igazság pedig számunkra maga Jézus Krisztus. Ők különleges pártfogói minden korok egyházának, mint olyanok, akik áldozatból közben járókká váltak. Testvérek, ezen a mai ünnepen ezért kiáltunk fel Szent Flóriához, ezért emlékezünk meg róla, amikor összejövünk, hogy ünnepeljük az eukarisztiát, a Mesternek az áldozatát, és kérjük Szent Flóriánt, Szent Flórián, könyörögj érettünk az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.

0: Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának neveléskutatónak gondolatait hallgathatják.
1: Ha kisbabád vagyok, érints meg. Szükségem van az érintésedre úgy, ahogy talán sose képzeled. Ne csak mosdass, pelenkázz és etess. Ringass el, puszíj meg és simogass. Ha gyermeked vagyok, érints meg. Akkor is, ha dacos vagyok, vagy elutasítalak. Ne add fel, keress új utakat, hogy közel kerüljünk egymáshoz. Ha kamasz fiad vagyok, érints meg. Ne hidd, hogy nem kell éreznem, hogy törődsz velem, csak azért, mert már majdnem felnőttem. Szükségem van a hangodra, a karodra. A bennem élő gyermek érted kiált. Ha barátod vagyok, érints meg. Semmi nem mutatja jobban a szeretetedet, mint egy ölelés, amely azt mondja el, hogy nem vagyok egyedül. Ha életem párja vagy, érints meg. Talán azt hiszed, hogy szenvedélyed elég nekem, de csak karjaid tartják távol a félelmet. Szükségem van a vigasztaló, lágy érintésedre is, amely arra emlékeztet, hogy olyannak szeretsz, amilyen vagyok. Ha felnőtt gyermeked vagyok, érints meg. Ha van is családom, akit megölelhetek, szükségem van anyám apám karjára. Szülőként másképp látnak. Ha idős szülőd vagyok, érints meg. Ahogy én érintettelek, amikor kicsi voltál. Fogd a kezem, ülj közelebb, adj erőt. Melegítsd meg fáradt tagjaimat közelségeddel. Bár a bőröm ráncos, érintése vágyik. Ne félj, érints meg. Szóval azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontos kicsi kis gesztusok. Jó, lényegkiemelés csak érzelmi intelligencia készség. A bal agyfélteke az tud elemezni, szépen részekre szed, de minden rész egyformán fontos. És nem tudja azt mondani az egyikre, hogy ez fontosabb, ez kevésbé fontos. Érted? Ezt nem tudja. Ez csak a jobb agyfélteke tudja, ami az érzelmi intelligenciának a területe. Gondold meg, van, mit tudom én, egy családi büdzsé, és összeadjuk, te ennyit hoztál, én ennyit hoztam, ennyi pénzünk van, ennyi nap van, ennyi fóka van, ennyit beosztunk, egy napra ennyi a kaja pénz, meg ennyi, mit tudom én, valami jó. Ez így rendben van. Igen ám, de a feleséged, Judit, és karácsony környékén van a névnapja. És akkor nagyon drága a virág. És akkor nézed a büdzsét, hogy hát ebből nem jön ki egy csokor tulipán, de az a kedvence. Mit mond a balagyféltekés, az, akinek nincsen érzelmi intelligenciája? Szépen szűken megmondja, édes Juditkám, nagyon bírlak, és majd nyáron kapsz egy kis tulipánt, mert most ez így nem fér bele, megértheted. Mit mondasz, érzelmileg intelligens, hogy drága Juditkám, persze én is látom a büdzsét, de te mindennél fontosabb vagy, és ekkora kerek virágcsokrot hoztam neked, és holnap zsíros kenyeret ebédelnék, ha lehetne. Jó. Nagyon fontos ebben a szövetségi létben, amikor ezek a megpróbáltatások, ezek a nehezek vannak, ezek a nem tudom micsodák, tehát érted, amikor olyan feloldhatatlannak tűnik, amikor nem tudunk, és hordozzuk azt a feszültséget és mindenfélét. A szövetségi létben azt mondja, ez a kutató, és hát Kenteni Katya is ezt hangsúlyozza, hogy erre a válasz, hogy nem értelek, de szeretlek. Nem értelek, de a tiéd vagyok. Tudod? Szóval, hogy ebben tudunk. A jó Isten is a szövetségünkben így viselkedik velünk. Hányszor vagyok úgy, hogy azt kell neki mondani, hogy hát én téged nem értelek, apám, de azért szeretlek, gyere újra. És ez a válaszunk ebben a helyzetben. Tehát egy érzelmileg intelligens, alakulni tudó, rezdülni tudó, és most már biztos, hogy érzik, hogy miről van szó, hogy ezek micsodák ezek az érzelmi intelligenciák. Azt szokták mondani, hogy ilyen puha készségek. Ez fogja eldönteni azt, hogy mélyül, él, eleven, pulzál az a kapcsolat, vagy nem. Vagy nem. Tehát azt mondja Albert Einstein, hogy azon múlik, hogy az érzület él-e, hogy azt mondja, hogy ha a tudomány gyorsabban fejlődik, mint a lelkiismeret, akkor elpusztul az élet. És ez a lelkiismeret tulajdonképpen erre is szokták mondani, hogy ez az érzelmi intelligencia. De én nem csak erre gondolok, biztos érezték, ez nem csak a lelkiismeret dolga. Ez a finomság, az egymásra hangolás, az a rezonancia, érted? Az a rezonancia, amire ugyanúgy tudunk egymásra rezdülni, ahogy talán az elején is tudtunk. Tehát egy táncra hívja az embert, egy együtt mozdulásra, egy szenvedélyes együttlétre, amiben mindig fel tudjuk ezt egy kicsit, és ez az érzelmi intelligencián múlik, hogy fel tudjuk-e, kis humor, az is érzelmi intelligencia, most nem volt meg. Ugye a játék, az intimitás, a gyengédség, az ölelés, a kicsi helyzetek, az átkeretezés, a megfordítás, a humor is egyébként ilyen. Érted? Ezerféle ilyen. És mit mondtunk erről? Sok tapasztalat kell belőle. Sok. Mert különben ritkítás történik, és olyan, mintha nem is lett volna ott. Tehát ezt így lehet. Nem megértésen áll. Nem okosságon. Nem végzettségen. Nem pénzen. Időn, igen. Időn. Egymással eltöltött időn azon nagyon. És egymás felé forduló ilyen nyitott figyelmen. Ez az érzelmi intelligencia tulajdonképpen.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkban ellátogattunk a Felsőhámori Római Katolikus Egyházközség templom búcsújára, és folytattuk Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára neveléskutató gondolatainak bemutatását. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: két óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Donald Trump amerikai elnök szerint Tajvan biztonsági helyzete nem változott pekingi látogatásának következményeként, és nincs változás az Egyesült Államok hozzáállásában sem a szigethez. Az amerikai elnök kínai látogatását értékelő, a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban nyugalmat kért mindkét féltől, azaz Tajvantól és a szigetet saját területeként kezelő Kínától is. Kifejtette, hogy nem keresi a háborút, és megjegyezte, azt akarom, hogy Kína higgadjon le, semmi nem változott. Azt mondanám, hogy nem keresem annak lehetőségét, hogy valaki függetlenedjen, fogalmazott Donald Trump. A Tajvan számára már korábban jóváhagyott 10 milliárd dollárt meghaladó amerikai fegyverzet eladással kapcsolatban az elnök ismét kijelentette, hogy ezt egyelőre nem véglegesítette. Az elmúlt hónapokban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. Az előbbi 57, még az utóbbi 23%-on áll a teljes népességben, olvasható a Republikon Intézet közvéleménykutatásában. A felmérésben, amit 1000 felnőtt telefonos megkérdezésével készítettek, május 8-a és 13-a között az áll, hogy a választói aktivitás kiemelkedő májusban. A válaszadók 89%-a biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. Megjegyezték, ez jóval magasabb, mint a választás előtti részvételi kedv, és a 80%-os választási részvételnél is magasabb, azaz a választás eredménye és az azóta történtek mobilizáló hatások voltak. A Tisza a teljes népesség 57%-ának támogatottságával bír, a Fideszre 23% szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek. A Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1%-on áll a teljes népességben, közölte a Republikon Intézet. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a Honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Az új honvédelmi miniszter arra is ígéretet tett, hogy átvilágítják a bérrendszert, megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokban kidolgoznak egy életpályamodellt is. Mint mondta, a fiatalitás és a politikai tisztogatás során eltávolított katonák lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek a honvédség kötelékébe. Közölte, a következő napokban berendeli és áttekinti az elmúlt időszak legsúlyosabb ügyeinek szolgálati jegyzőkönyveit és dokumentumait. Ígérete szerint folyamatosan tájékoztatni fogják a közvéleményt, és ahol szükséges, ott új vizsgálatot rendelnek el. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jelentkezni május 25-ig lehet. Mint írják, a kórházban hagyott csecsemőknek és a családokban